hogy csontját nem törik, minek is törnék, nem is értették, hogy meg kell majd halnia, de harmadnapra föltámad. Nos, ezek a jellemzők messze menően nem egyeztek meg a nép várakozásával. Ráadásul nem akartak ők mennyei országot, nagyon is meg voltak elégedve a saját kultúrájukkal, templomjukkal, múltjukkal, törvényeikkel. Ez a nép csak arra vágyott, hogy politikai szabadságot kapjanak a közülük születendő megváltótól. És ezzel igen lebecsülték az Isten fiát. És igen, nagyon tetszett nekik a gondolat, hogy ő a királyuk lesz, mármint hogy a Messiás, a királyok királya, az uraknak ura, hogy visszaállítja majd a dávidi, de leginkább a salamoni zsidóság dicsőségét. Sajnos ma is sokan vannak, akik még mindig ebben a várakozásban élnek, pedig csak értelmezni kell saját történelmüket, mint ahogy tette Pál apostol is. És akkor, ha közelednek Istenhez, ő is közeledni fog népe minden fiához, és elvezeti őket az örök igazságra, az örök életre. Adja az Úr, hogy így legyen.

1805. kérdés. Helyesen cselekedette Pál, amikor a szökött rabszolgát visszaküldte gazdájához? A válasz. Hát, a válasz amolyan nehéz kérdés. Lehet a zsidó jog szerint nézni, és lehet lelki szemmel is nézni. Mi volt a jog álláspontja? Az 5 Mózes 23-ban ez áll a különböző tilalmak listájának az élén. Ne szolgáltass vissza gazdájának a rabszolgáját, ha hozzád menekült a gazdájától. Történt, hogy Pált Rómában megkereste egy szökött rabszolga, és Pál mellett hitre jutott, sőt, szolgálta is őt. Ezzel szemben mit olvasunk Pál? A zsidó Filemon nagyúrnak írt levelében. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onésimusért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is és nekem is hasznos, visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy te helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd őt. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem a rabszolgánál jóval többet, aki neked is, nekem is, de sokkal inkább kettőnknek, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, az nekem számíts fel. És ezt a levelet Pál a szökött rabszolga kezébe adta, és visszaküldte régi gazdájához, aki a jog szerint azonnal meg is ölhette volna a többiek elrémítésére. És ez az ember, ez a régi rabszolga hitt Istenben, és hitt Pálban, és visszament. Ezért az én szememben ő egy különleges hithős. Nem tudjuk, mi lett vele, bizonyára a gazdája visszafogadta, de miért tette ezt Pál? Hogy Filemon bebizonyíthassa a többiek előtt is, hogy másként gondolkodik egy keresztény és egy régi hitű ember. Nagyon komoly dolog volt ez, de hihetjük, hogy példaadó más gazdák számára is. A cél ez lehetett.

És akkor, kedves hallgatóim, most következzenek a jövő heti kérdések. Mind az öt, ime. 1806. kérdés. Mi a jelentősége annak, hogy a pünkösdi prédikációt mindenki a saját nyelvén hallotta? 1807. Honnan ered Túrmezei Erzsébet lábnyomok című költeménye, melyben az úr azt mondja, hogy vállaimon hordozlak téged? 1808. kérdés. Mit jelentenek Dávid szavai? Az emelte föl ellenem a sarkát, aki. 1809. kérdés. Mi a különbség Isten és ember kapcsolatában az Édenkertre és az Új Jeruzsálemre nézve? 1810. kérdés. Mi a pünkösd lényege?

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámos Éva, szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, az ismétlés pedig pénteken 15 óra 20-kor. Találkozzunk a jövő héten is, mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, remélem, hogy ti is, de addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat és áldott pünköst várás kívánok minden kedves hallgatomnak, miközben Isten áldjon minnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunknak az a lényege, hogy a földi történésekbe figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is sokat tanulhattunk. Ezeken keresztül már számtalan adásunkban arra voltunk kíváncsiak, hogy itt a mában, a mi saját életünkben, hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, hát akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Éppen ezért most ismét górcső alá veszünk egy régi történetet, melynek legnagyobb ámulatunkra igazi mai tanúságai is vannak, hiszen csak a korszak változott, mint a ruha, a politika és a hasonló külsőségek, de az emberi természet ugyanaz maradt. Hát akkor kezdjünk is, de előtte még szeretnék áldott pünköst várást kívánni mindnyájunknak, elsősorban a saját lelkünkben.

Ruth könyve. Nos, sok-sok adáson keresztül Ruth könyvét tanulmányoztuk műsorunkba, és ma elérkeztünk az utolsó adáshoz ezzel a témával kapcsolatban, amit én nagyon, de nagyon bánok. Bár csak olvashattuk volna tovább ilyen részletességgel a történteket, mint ahogy eddig megosztotta velünk az Úr. Tehát be kell érnünk ezzel, sőt, nagy hálával meg kell köszönjük, hogy ennyi évezred után is tanúi lehettünk ennek a csodaszép történetnek. De miért is tartom én ezt csodaszépnek? Nos, mivel egyházunk idejű fő témája generációk, ezért ennek jegyében kezdtünk el foglalkozni Ruth könyvével, de már az elején megláttuk, hogy ennél sokkal többről van szó, Isten hatalmas tervének beteljesítéséről, mely később az üdvtörténet jelentős pontja lesz. Ez a könyv is tökéletes lenyomata annak az isteni kijelentésnek, melyet Jeremiás könyvének 29. fejezetében találunk. Itt Isten történelme egyik mélypontján így szól népéhez. Mert csak én tudom, hogy mi a tervem veletek. Jólétet és nem romlást tervezek. Reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok, ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. És ez az ígéret nem csak Izrael népének szólt, hanem minden egyes embernek, aki bármikor is erre a földre született. Hiszen megbeszéltük már, és számtalan élő példával bizonyítottuk, hogy minden ember azért születik a földre, mert vele Istennek az ő nagy, világot mozgató hatalmában terve van. Mégpedig jó terve. És Ruth könyve azt mutatja be ismét, hogy aki belesimul az Úristen, az alkotó, a tervező szavába, annak az élete jóra fordul. Azt tudja, hogy miért van a világon, annak nem lesz üres a lelke, nem lesz céltalan az élete, nem lesz egyedül földi léte során. Ebben a könyvben két pogány asszonyról is van szó, az egyik Ruth, a másik Orpa. Általában csak Ruthról beszélünk, mert a végeredmény az ő nagy jutalma a hitéért. De nem nagyon ejtünk szót a másikról. Soha nem tudjuk meg, hogy neki milyen sorsot szánt volna Isten, ha nem fordul vissza félúton. Mert ő a korábbi rossz, de szerinte biztonságot adó életet választotta. Ruth azonban végigment az Isten által neki szánt napokon, a szűk ösvényen, amíg sógornője nem Adonájt, hanem pogány isteneit választotta ismét. Mi lett vele? Visszament a szüleihez, és özvegyként élte le az életét? Vagy talán sikerült még egyszer férhez mennie? Nem tudjuk. De egy valamit igen. Ha mást nem is szánt volna neki Isten, de az üdvösséget bizonyára, amit itt kaphatott volna meg. De mindenkinek saját döntése van, és mindenki annak a következményeit élvezi, vagy viseli el. Bár nem ismertem Orpát, de így 3000 év távlatából is őszinte szívvel sajnálom döntését. Főleg, ha arra gondolok, hogy valahogy mégiscsak megtudhatta, hogy volt anyósáról és volt sógornőjéről, milyen fényességesen gondoskodott a zsidók istene. Ebben az utolsó részben már nem akarom ismét elmondani, még vázlatosan se Ruth történetét, inkább mindnyájunk bátorítására és biztatására azokat a főbb pontokat venném elő, melyből egyértelműen kitűnik, hogy Adonáj milyen mélyen, milyen személyre szólóan
és milyen konkrét szeretettel irányította a benne bízók életét. Jó, jó, de azért az alapgondolat nélkül még se indulhatunk el. Nos, az egész történet alapgondolata tehát ez volt. A Teremtő Úr még az Édenkertben, az első emberpár bűnbe esése és lelküknek a gonoszság általi leuralása után megígérte, hogy elküldi majd a szabadítót, mivel az ember nem képes egyedül szembeszállni zsarnokával. Aztán teltek múltak a századok, ezredek. Azúttal megtudtuk, hogy az a gonosz lény, aki erőszakosan a markában tartja az emberi lelkeket, mert tudatlanul, de átadtuk neki a föld és a magunk feletti uralkodás jogát. Nos, ez a valaki nagyon is él. De nem csak él, hanem hatalmas is, hiszen a mennyekből lett kitaszítva, mert első és legfőbb angyalként Isten trónjára tört. Mivel ott már nem tudott uralomra jutni, így a földön az ember csapta be, és szerezte meg álnokul az ember, majd az emberiség feletti uralkodási jogot. Az ember és a hatalmas, gonoszszá vált angyal közötti erőviszonyok egyértelműek. Bárhányszor föllázadna az ember, nincs menekedés a rab bilincsből. Ezért ígért a Teremtő Úr egy szabadítót az emberiségnek. Ez a valaki majd a héber népből fog megszületni, tehát emberi testben érkezik. Ezért, hogy szolgálatát mindenki értse, ki kellett alakítani az atyának a szabadító földi családfáját. Mert csak úgy a semmiből, hát nem érkezhetett. És minden egyes ősnek jelentése volt ebben a családfában. Szerepelt benne Ábrahám, aki tiszta hittel szerette Istent, a barátja volt. Volt benne Ráhel személyében egy pogány prostituált, aki szintén a héberek istenének adta a szívét, egy Pérec nevű férfi, aki a 12 törzs vezetőjének családjából érkezett, egy másik pogánynő most Rút, aki ismét az Úr szárnyai alatt keresett menedéket, és egy tiszta lelkű héber nagyúr Boáz. Ime csak pár személy, és ezt üzenik. A megváltó, a szabadító nem a magukat tökéletesnek tartókhoz érkezett, hanem a legmegvetettebb bűnösökhöz is, mint például a parázna nőkhöz. Nem csak a héberek istene, hanem a pogány népeké is. Hiszen minden népet ő teremtett, és minden nép, minden emberének szüksége van a szabadításra. Nem csak egy korszak emberei a kiválasztotta, hanem több koronát, és a földi élet végéig mindenki. Nos, ilyen és ehhez hasonló nagyon sok üzenete van annak, hogy Isten tudatosan kialakította Jézus őseinek a sorát.

Konkrét intézkedések. Nagyon sokan még mindig azt a butaságot állítják, hogy hát, ha van is Isten, ő nem foglalkozik az egyes ember bajával, bújával, csak a világot igazgatja, elég is az neki bőven. Hát mindez nem így van. Ez csak azoknak az embereknek ad vélt menedéket, akik úgy gondolják, hogy azért nem foglalkoznak Istennel, mert ő se velünk, de ez nagy hazugság még ma is, és senki se fogja elfogadni védekezésül, ha eljön az idő sora, hogy feleljünk tetteinkért. Isten ugyanis nagy szeretettel vezet minket, mint igazi apa szeretett gyermekét, élete útján, melyről igen sok helyen megemlékezik a Biblia. A 139. Zsoltárban például ezt olvassuk. Te alkottad veséimet, te formáltál engem anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmetes vagy és csodálatos. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálottam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva, a napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy se volt meg belőlük. Mély drágák nekem szándékaid, Istenem, mély hatalmas azoknak száma. És ezek a dávidi sorok Rútra is tökéletesen illettek, és ma ránk is. Akkor vegyük most sorra egészen konkrétan egy-két eseményt, melyben felfénylik Isten csodálatos időzítése és gondoskodó terelgetése. Az éhínség elől pogány földre ment Héber család pontosan oda érkezett, ahol az Úr által már kiszemelt Rút lakott. Miért? Mert nekik kellett majd a leányt hazahozni, pontosan Betlehembe. Naomi, az anyós elvesztette a férjét, és a két menny látta, hogy mennyire másként gyászol az, akinek a héberek istene a vigasztalója. Aztán ők is özvegyek lettek, és mindezt saját magukon is megtapasztalták. Ime Isten bemutatkozott nekik. Pont akkor gondolta Naomi, hogy hazatér Betlehembe, és el is indult, amikor az árpa érés volt a földeken. A legnagyobb hőségben. Na de ez miért volt fontos? Mert mint látni fogjuk, ez a színpad volt alkalmas hely, és ez az idő, hogy a nagy találkozások, amiket Isten tervezett, létrejöjjenek. Hatalmas szegénységbe érkezett a két nő. Egymáshoz való tiszta szeretetük és gondoskodásuk már addigra sok bizonyítékot mutatott fel. Most Naomi tanácsolja a leányt, hogy szedegesse föl a gazdag földesúr földjén az aratásban elhullajtott magokat. Isten ad nekik megélhetést. Ez a szedegetés törvénye már a mózesi könyvekben is benne volt, szociális gondoskodás a szegényekről. Azt jelentette, hogy minden gazda elégedje meg annyival, amennyit be tud gyűjteni, de ami elhullik, az már nem az övé, mert az Úr azt a nincsteleneknek szánta. Vajon gondolta a Teremtő Rútra, amikor ezt a törvényt kinyilatkoztatta? Nos, azt nem tudjuk, de azt igen, hogy beépítette a tervébe. Rútot a Teremtő igen szépre formálta, hiszen arra volt szükség, hogy jövendőbelije első látásra megszeresse. Rendkívüli volt megjelenése, és az idők során belső tulajdonsága is megnyerőek lettek, melynek kidolgozásában az Úr mindenkor Rút segítségére volt. Kedves, alázatos, szorgalmas, érdek nélkül szerető, hálás és szófogadó természet volt.
nem tartotta magát többre idős anyósánál, sőt, mindenben hallgatott bölcsességére. Aztán ott volt Boáz személye. A héber nagyúr ott Betlehemben még mindig nőtlen volt, ami igencsak szokatlan volt abban a korban. Egyetlen szempár se dobogtatta meg a szívét sose, mert ő Istennek félretett személy volt. Az ő életének az volt a végcélja, hogy elvegye feleségül Rútot, és na, de erről majd később. És vajon hol és hogyan találkoztak? Boáz, a nagyúr, kiment az árpa aratását megnézni, ami egyáltalán nem volt szokás abban a korban,

meg a szorgosan szedegető Ruthot. Meglátta, és mert hallott már a városkában arról, hogy Naomi az ő rokona egy pogánynővel tért vissza, figyelni is kezdte Ruthot. És Ruth szorgalma, szerénysége, visszafogottsága, viselkedése teljesen elbűvölte őt. Érdekes, hogy a héberek legnagyobb elismerésével nyilatkozott róla, derék asszonynak mondta, ami a legnagyobb elismerés volt azokban a körökben, és ma is a Biblia egyik legszebb leírása, hogy ki lehet ilyen. Aztán Isten úgy döntött, eljött az ideje annak, hogy mindkettőjük szívét a szerelem édes érzésével ajándékozza meg, és ők ezt alázattal el is fogadták. Ismét a zsidóknak adott törvényeket és szokásokat alkalmazta az Úr az ő esetükben itt a sógor házasság intézményét. Boáz így feleségül vehette Ruthot, sőt, talán mondhatjuk is, hogy meg is kellett váltania az asszonyt az özvegységéből. Isten úgy intézte, hogy Ruth férje nem hagyott hátra utódot. Tehette az Úr, hiszen az életadás csak és egyedül Isten jogában és lehetőségében áll. Így aztán a rokonnak, itt Boáznak, az a kötelessége volt a sógor házasság intézményében, hogy a meghalt nevében támasszon utódot, hogy Maklon, a volt férj neve, ki ne halljon törzséből. Isten ezt is felhasználta érdekükben. És most eljött az életadás ideje. Az Úr úgy tervezte, bár most még a bírák korát éljük csak, hogy lesz majd egy nagy királya Izraelnek, Dávid, aki nagyon fogja őt szeretni, és a szabadító majd az ő utóda lesz. És ezt meg is valósította. Boáz nemzette Dávid király nagypapáját, Obédet, és Jézus Urunk Dávid király leszármazottja lett testi vonalon. Nos, azt látjuk, hogy a szépséges és tiszta lelkű Ruth, aki Isten védelmébe helyezte az életét, csodaszép jutalmat kapott, Jézus Urunk ős anyja lehetett. Boáz jutalma sem maradt el, Salamon, az utód, a nagy templom építő, a szentek szentje előtt álló két hatalmas oszlop egyikét róla, Boázról nevezte el, így neve örökre fönnmaradt. Naomi az anyós lehetett a kicsike dajkája, és élete szeretetben és bőségben folyt tovább, megbecsülésben és boldogságban élt. Hát csak kérdezem, immár talán utolszóként, nem megéri úgy élni, hogy belesimulunk az Úr csodás tervébe, abba, amiért megszülettünk? Hiszen, mint láttuk, nem romlást, hanem szép és boldog, beteljesedett életet szánt az Úr minden engedelmes gyermekének. És ez ma is így van. Senki se gondolja, hogy szerencse, meg véletlen, meg ehhez hasonlók történnek vele. Nem. Mindennek megvan a maga elegendő oka. Ha pedig nincs sínen az életünk, hát érdemes újból és újból elolvasnunk Ruth könyvét, és változtatni, amin kell.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőn délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.
1: A Galáciai Levél című Biblia tanulmányunkat hallják. Hetedik tanulmány. A hithez vezető út. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Galata levélről beszélgettünk már hetek óta, és a mai leckénknek az a címe, hogy a hithez vezető út. Ha egy szóval akarom mondani a hithez vezető útat, akkor is a Galata levélre gondolok, akkor egy másik szót kell mondani, törvény. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy hit és törvény az két szöges ellentétben lévő dolog, pedig nem így van. Ha a hit az nem elhívést jelent, hanem, ahogy mondtuk, többször bizalmat jelent, akkor végsősorban a törvény az olyan kerítés, ami ezt a bizalmat védi. Éppen ezért ebben a leckében a következőkről fogunk beszélni. Először beszélünk majd a törvény és az ígéretnek az összefüggéséről, majd utána a törvény alatt őriztetünk, ez egy idézet a levélből, mit jelent, hogy őriz bennünket a törvény. Azután beszélünk majd a törvényről, mint őrizőnkről. Ezt a gondolatot egy kicsit most más oldalról nézzük meg, majd pedig a törvényről, mint nevelőről beszélünk, és végül pedig a törvény és a hívő viszonyáról beszélünk ebben a leckében, és majd meglátjuk azt, hogy ez a törvény nem egyszerűen azt jelenti, hogy én betartok valamit, vagy betartok valakinek, ahogy ezt szokták mondani, hogy betartok valakinek, az úgy szokott lenni, hogy a törvényt ráolvasom a másik fejére, hanem a törvény valami csodálatos látásmódot ad nekünk arról, hogy hogy is lehet az a bizalmi kapcsolat, ami Istennel kialakul Jézus Krisztus által a miénk. Ez lesz a mi leckénk. Ezért elkezdjük a tanulmányunkat, és először arra kérem Tóth Erzsikét, hogy a Galatai Levél 3. fejezet 21. versét olvass el, ez egy alapvetően nagyon fontos ige. Nézzük meg ennek a ígének a mondani valója.
3: A törvény tehát az ígéretek ellen van? Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás.
2: Igen, a törvénynek nem az a funkciója, mondja ez az ige, hogy életet adjon. Életet Isten ad. A törvény az nem a kert, csak a kerítés, szoktuk mondani ezt az ősi példát, amit nem én találtam ki. Viszont az ígéret megnyerése és a törvény összefügg egymással, mert a törvény véd valamit, hogy az ígéretben maradjunk, nem pedig az ígéreten kívül, ne a kerítésen kívül legyünk, hanem a kerítésen belül. Tehát a törvény az nem az ígéretek ellen van, de a törvénynek nem az a funkciója, amit nagyon sok ember gondol, gondolták Galatában is, hogyha betartom a törvényt fogcsikorgatva, akkor én már az ígéretet megnyertem, mert akkor egyszerű üzlet lenne az egész keresztény élet, ha én betartom, ezt megadom, akkor Istennek csak egy kötelessége van, hogy megadja nekem az üdvösséget. Nem így van. Abban a pillanatban eltűnne az Isten lényege és ez a szeretet. Na, ehhez kérem a ti gondolataitokat. Tessék, parancsoljatok. Marika, parancsolj.
4: Istennél a törvény és az ígéret az összhangban van. Eszembe jutott, hogy régen nem tudom ma, hogy van, de régen a bíróságokon a Bibliára kellett esküdni. Hogy milyen fontos az, hogy mi van ebben a Bibliában, és hogyha erre esküszik valaki, annak nagyon komoly következményei voltak.
2: Köszönöm szépen, Gyula.
5: Hát én is gondoltam arra, hogy a polgári világban hogyan zajlanak a törvények, és a különböző országokat is sorolhatni lehetne, mi is értünk diktatúrába, meg demokráciába, hogyan készítik azokat a törvényeket, amit emberek készítenek, és ha nem lenne az a törvény, akkor nem működne egy ország. Tehát egyáltalán tehát anarchia lenne. De hát van egy Isten, akinek különleges jellemtulajdonsága a saját törvénye. És én megkockáztatom azt, hogy amely képes életet adni, tehát ha nem tartjuk be, ha anarchia van, akkor élni se lehet egy anarchiában. De ha törvény van, és pláne ha a törvénytisztelő polgárok és a törvényhez viszonyuló emberek vannak, akkor meg élvezet egy olyan országban lakni, ahol betartják a törvényt, vagy megtartják, vagy igyekeznek legalábbis. De hát ha nem lenne a törvény, akkor mi van, amikor nincs törvény egyáltalán?
2: Köszönöm szépen, Marian.
6: Azt olvastuk az írásban, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett, és a törvénynek az a feladata, hogy védjen, és valamilyen szinten megfegyelmezzen. És a Galata 3.19 meg azt mondja, hogy a bűnök okáért adatot, tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem tudnánk mi a bűn akkor, hogyha nem volna a törvény. És azt mondja, hogy a bűnök okáért adatot addig, amíg eljön a maga, akinek tétetett az ígéret. Tehát az ígéret annak adatott, aki elveszi a világ bűneit Jézus Krisztusnak, hiszen ő tudta gyakorlatilag teljes mértékig a törvényt betölteni. Egy helyen olvastam egy ilyen definíciót, hogy a törvény az ígéret szolgálja. Nagyon tetszett ez a mondat, mert nagyon jól hangzik, és valójában megállja a helyét. És Jézus Krisztus azt mondta, maga mondta, hogy azért jött, hogy a törvényt betöltse és naggyát tegye. És az egész törvény arról szól, hogy az Istennek az igazi akaratát, a végrendeletét, ugye, a testamentumát érvényre juttassa. És az utolsó ítéletnél is, ugye, pontosan a múltkoriban gondolkodtam el ezen, hogy az utolsó ítéletkor ugye nem lesz semmi olyan meglepő dolog, tehát azt szokták, hogy az a papírforma, amire az ember számít, nagyjából az fog bejönni. Tehát, hogyha a törvényt én betartom, illetve én nem tudom betartani, de Krisztus betartja én helyettem, és én rábízom magam, és elhiszem, hogy az én bűneimet el tudja venni, és a törvényt rajtam keresztül be tudja tölteni, akkor tulajdonképpen a végítéletkor nekem felmentő ítéletem fog születni. Aki pedig pontosan hátat fordít ennek, és ezt ennek ellenáll, és nem fogadja el, annak pedig gyakorlatilag egy kárhoztató ítélet fog születni.
2: János, aztán meg.
7: János Evangélium a 12. fejezetében Jézus azt mondja, hogy eljött az Úr, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha ő nem ment volna a kereszt, ha nem vallotta volna a kereszt halált, akkor ő attól még a mennybe visszamehetett volna. De a törvény a kereszt nélkül nem adott volna senkinek üdvösséget, tehát egy maga maradt volna. Tehát senki az emberek közül nem tudta volna őt követni a mennybe. De tovább azt mondja, ha pedig meghal a mag, akkor az nagyon sok gyümölcsöt fog teremni. Tehát Jézus Krisztus halála kellett ahhoz, hogy a törvény magában nem adott üdvösséget, tehát Jézus Krisztus halála kellett ahhoz, hogy az meglegyen bármelyikünk számára.
2: Tessék, Anikó.
8: Én is ehhez a gondolatmenethez szeretnék kapcsolódni. Életet nem tudunk adni fizikai értelemben sem, tehát már mint itt a biológiai életben. Aki egy kicsit is foglalkozott tudománytörténettel, az tudja, hogy nagyon-nagyon sokáig keresték a kutatók az úgynevezett életerőt, ezt vis vitalisnak is hívták, és meg voltak győződve, hogy kell valaminek lenni, valami elemnek, vagy bárminek, amitől élő az élő. Arra nagyon hamar rájöttek, hogy úgymond az egész biológia egységes. Vannak ugye a szerves elemek, amik szerves anyagokat fölépítő négy legfontosabb elem. Most nem akarok kémia órát tartani, de még mindig nem tudták megfejteni, hogy mitől élet az élet. Az életet forrása Isten, és ugyanígy a lelki élet forrása is Jézus Krisztus golgotai halála, ahogy János mondta. De az életnek vannak szabályai, amit be kell tartanunk, mármint a fizikai életben is, mert vannak életellenes cselekedetek. Ha amit nem tartok be, akkor meghaltam. És ugyanígy a törvény is a lelki életben az életet segítő rendszer, amit azért adott Isten, hogy életben maradjak, de életet ő ad.
2: Így van. Én úgy gondolom, hogy ez a gondolat azért fontos, mert a törvény betöltése a szeretet. Most a törvény betöltése, a szeretet, az nem személytelen. Soha személytelen szeretet nincs. Én azt mondom, szeretem az egész világot, akkor senkit nem szeretek, nem? Csak ez a személyes szeretet az, ami a törvénynek a lényege. De ez nem az, hogy én nekem kell szeretni valakit, kell szeretni, ilyen nincsen, muszáj szeretni, ilyen nincsen. Hanem valaki szeret engem, és ennek a szeretetnek a visszhangja az engedelmesség. Ezért a törvény betöltése a szeretet. Most a törvény az előbb volt, mint az ember. Mielőtt Isten megalkotta volna a világot, voltak törvények, nem? Gravitáció volt, stb. Ugyanígy megvoltak ezek a törvények. A bűn az, ami tulajdonképpen az életellenes, az élettagadás. Azt lehet mondani, a bűn az élettagadás. A szeretet pedig az élet. Ilyen egyszerű ez az egész. Mehetünk tovább. Akkor még tessék, parancsolj, láttam, hogy valami még van.
9: Igen, egy gondolat foglalkoztat, mert én azt hiszem, hogy nem csak nekünk, hanem hallgatóinknak vagy nézőinknek is állandó gondot jelent az, hogy ha azt a szót használjuk, hogy törvény, abban a pillanatban azért mégiscsak valami morc és rideg és élettelen dolog jut eszünkbe. Én egy svájci hölgytől tanultam meg túrázni. Azelőtt is sokat túráztam, de mindig az volt a lényeg, hogy innen elindulunk, szép nagy hátizsákkal megérkezünk oda, ilyen gyorsan, és megmutatjuk, hogy fú, ezen végigmentünk. És a svájci kedves testvérnő elvitte a családunkat kirándulni, és azt mondta, hogy idáig fogunk elmenni, és hát én elindultam volna, és egyszer csak azt mondta, hogy állj már meg, oda fogunk jutni. És amikor úgy ment a turisták tömege ide-oda, lelkes nagy lendülettel, egyszer csak azt mondta, hogy na várjatok, akkor mutatok nektek valamit. És akkor egyszer csak így félrevitt bennünket egy pár lépésre, aztán mondta, hogy most akkor leülünk. Az ott szemben a Jungfrau, egy gyönyörű hegy Svájcban, mindig havas, és a Jungfrau tövében egyszer csak kiderült, hogy dogig van minden áfonyával, sose láttuk. Rohanva nem lehet áfonyát látni se, nemhogy szedni. És megetetett bennünket áfonyával, és mentünk tovább, és egyszer csak kiderült, hogy néhány száz méterrel arrébb málna van még ott a Jungfrau lábánál. Akkor mondta, hogy talán ennénk málnát. És így végigmentünk az úton, tizenvalahány kilométer gyalogoltunk a végén, és egyikünknek se jutott eszébe, hogy mennyit gyalogoltunk, hanem élveztük valamit, mert tele volt örömmel az út. És nem csak a teljesítmény, hogy ezt most muszáj legyalogolni akárhány hólyagárán is. És szerintem néha a kereszténységünkkel is az a baj, hogy akkora hólyagtúrán vagyunk, már elnézést, hogy minden élvezet elmúlik a végére, pedig hát Isten telerakta volna.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy a Szószövetség, ezt többször elmondtam, a 10 parancsolatot nem törvénynek nevezi, hanem 10 igének. És ez egy nagyon-nagyon érdekes valami. Tehát 10 ígéret, így is lehetne mondani, ige. És ezt nézzük meg most a következőben, a hétfői leckében, az, aminek az a címe, hogy a törvény alatt őriztettünk. És egyetlen egy igeverset olvassunk, méghozzá ez a következő, a Galatai Levél 3. fejezet 22. verse. Szilágyi Kálmánné testvérnőt kérem, hogy olvassa.
3: De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adossék azoknak, akik hisznek.
2: No, ezt az igét egy kicsikét nézzük meg. Az írás mindenkit bűn alá rekesztett, kezdődik ez. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az írás egy kegyetlen valami, és azt mondja, te most bűnös vagy, ha hiszed, ha nem, mert ha akár mit csinálsz, bűn alá rekesztett vagy. Hogy kell ezt érteni? És ugyanakkor mi az, hogy az ígéret Jézus Krisztusba vetett hit alapján azoknak, akik hisznek? Hit alapján hisznek. Mit jelent ez? Kicsit a véleményeteket kérem, és gondolkodjunk el ezen. Tessék, parancsoljatok. Vélemény, tessék, Marian.
6: Hát én úgy értelmezem, vagy gondolom, hogy ha az ember a törvénynek engedelmeskedik, akkor él ezáltal. De ugye a törvényt, mint mondottam már az imént, nem tudja az ember betartani, hanem Krisztus érdemeire tud hivatkozni tulajdonképpen, és ezáltal számítatik be neki igazságul, ugye. És A törvény az tulajdonképpen az embert Krisztushoz mindegy küldi, vagy űzi, vagy hajtja, mert ugye önmagától nem tud semmi jót cselekedni, és az Ábrahámtól kapott ígéret az tulajdonképpen megint csak mint ígéret Krisztusba váltatott be. Tehát ugye az ember magától nem tudja, Krisztus viszont meg tudja tenni. És ugye azt mondja az írás, hogy Ábrahámtól Krisztusig a törvény alatt őriztettünk, és ugye ez alatt a nevelőmesterünk vagy pedagógusunk ugye volt az, aki úgymond felügyelt vagy vigyázott ránk, és ugye a római szokásokban volt az, hogy ugye volt egy nevelő ember, egy mesterember, aki vigyázott az örökösre, és az örökösre úgy vigyázott, hogy mindenféle ilyen retorziókat, meg szankciókat alkalmazott, és utána, amikor felnőtt, akkor meg féltett attól, hogy esetleg majd a bumeráng visszajut, és majd az örökös is majd valamilyen úton, módon megtorolja, tehát nem volt egy hálás feladat, de ugye azt mondja a Szentírás, hogy amikor ez már megszűnik, tehát már úgymond nagykorúvá válunk, felnőttekké válunk, akkor a Krisztusra vezélő mesterünké válik a törvény, és akkor már Krisztusban őriztetünk. És ugye az áthágott törvény az tulajdonképpen a törvényszegőnek az áthágott törvény miatt nem bocsájtott meg a törvény, hanem csak Krisztus, és Krisztus igazsága az, ami tulajdonképpen bennünket felmenthet. És ugye a kérdés az, hogy hol a megoldás, hogy egy törvény Krisztushoz vezet bennünket, aki azért feszítetett keresztre, így fogalmaztam meg magamnak, hogy igazságában részesíthesse a bukott és bűnös embert, és így az ember az ő igaz jellemében mutatkozhat meg az Atya előtt.
2: Mielőtt Jánosnak adnám a szót, ezt a nagyon fontos dolgot egy kicsit egyszerűsítem, ha megengeditek. Úgy egyszerűsítem, hogy a törvénynek engedelmeskedek, vagy Jézusnak engedelmeskedek. Tehát egyszerű, Jézus a törvényadó. Ha én engedelmeskedek a törvénynek engedelmeskedek, vagy a törvényadónak engedelmeskedek? Hát nyilvánvalóan a törvényadónak engedelmeskedek, nem? Különösen akkor, hogyha szeretem az illetőt, nem? Tehát van egy parancsolat, hogy ne ölj. Ha én szeretem a másikat, akkor eszembe se fog jutni, hogy ezt meg fogom ölni, nem? Miért? És Krisztus szeretete az én szívemben van, és szeretem a másikat. Abban a pillanatban a törvény az megmutatja, hogy Krisztus hogy viselkedne, mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Ezért, ha megnézzük ezt az ígét, bűn alá akkor rekeszt engem az írás, hogyha megmutatja azt, hogy hol nem vagyok olyan, ami ilyen Jézusban lennem kell. Tessék parancsolj, aztán János majd.
9: Nekem a héber szentírás kanonizációjának a szakszava jutott eszembe, amikor ezt az igét olvastam. Az én ismereteim szerint, amikor ez a folyamat zajlott, akkor azok a tudós rabbik, akik együtt ültek, és a Szentlélek erejét és segítségét kérték a döntéshez, egy kifejezést kellett, hogy kimondjanak egyöntetően, hogy az adott könyv tisztátalanná teszi a kezet. Ami nem azt jelenti, hogy amíg fogtam a könyvet, poros lettem, hanem azt jelentette, hogy amíg olvastam, lelepleződött az, hogy ezzel szemben én nem tudok tiszta lenni, megmutatja rólam, hogy én egy bűn alá rekesztett ember, vagy bűnös ember vagyok. Tehát tulajdonképpen ezt jelenti ez, hogy mi bármennyire is szeretnénk más kategóriát képviselni, Isten igényének az olvasása során, azzal való szembesülés során, ha pláne a saját érdemeinket szeretnénk sorolni, egyszer csak kiderül, hogy ez nem fog menni. Ebben többé-kevésbé, de inkább többé minnyáján részesek vagyunk.
2: Így van. János?
7: Már említettük, hogy a teremtett világ tele van törvényekkel. Középiskolás koromban a fizika meg a matematika tárgyat ugyanaz a tanár oktatta. És amikor elkezdett velünk foglalkozni, első dolog az volt, hogy vetetett velünk egy kis vonalas füzetet. Azt hiszem, az még 50 fillér vagy 1 forint volt. És ráíratta velünk, hogy kisokos. És az a füzet tele volt törvényekkel. De ő nagyon gyakorlatilanította ezt. Volt olyan, hogy előző nap én kertészeti iskolába jártam, és sokszor kint kellett dolgoznunk ilyen gyakorlótéren, és eláztunk. Másnap jön egy fiú, máthásan betegen, és megkérdezi, hogy akkor most mondd meg a fizika törvényeivel, hogy te miért vagy beteg. És akkor megtanultuk, hogy a párolgás az hőelvonással jár. Tehát ha nem veszem le a vizes ruhát, mondjuk 40 fokos meleget kivéve, akkor az betegség. És tele volt ez a kis füzet ilyen gyakorlati okosságokkal. Most ha a Bibliát nézzük, főleg a Mózesnek a könyvét, ott nagyon gyakori dolgokat megtanulhatunk, a higiéniai törvényeket például. Ha azokat betartaná az emberiség, nagyon sok minden járványt, meg mindent meg lehetne előzni. Tehát Isten ezeket a szabályokat, vagy törvényeket, vagy akárhogyan is fogalmazzuk, ezt az ember javára adta, hogy ezzel őrizze attól, hogy rossz irányba menjen, rossz irányba jusson, beteg legyen, vagy bármi olyan történjen, ami nem kellene, hogy történjen.
2: Köszönöm szépen, most, hogy tovább menjünk, mert ennél a kérdésnél vagyunk. Ne felejtsétek el, egy másik igét olvassunk, még ami ide tartozik ehhez a leckéhez, tehát még a hétfőhez tartozik, és még csak ott tartunk. Ezt még a Heiliger Magdikát kérem szépen, hogy olvassa a negyedik fejezet, negyedik, ötödik versét, mert azokat a gondolatokat, amit elmondtatok, mert el akartok mondani, ez foglalja össze.
3: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám! Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is.
2: Ha megfigyeltétek, erről beszéltünk eddig, hogy megváltozik a viszonyunk Istenhez, ez változtatja meg az egymáshoz való viszonyunkat, a világhoz való viszonyunkat, ez változtat meg bennünket emberileg. Voltak kezek, csak ezt az igét hozzá kellett tenni. Tessék...
4: Én is ezt a gondolatot forgattam az agyamba, hogy mire jó nekünk Isten törvénye. Mert általa a mi jellemünk tud változni, és megmutatja azt, hogy mi a helyes, és mi a helytelen. Mert ha nem volna törvény, akkor nem tudnánk, hogy mi a bűn, akkor minden szabad volna. De ha szeretnénk Isten jellemére átformálódni, akkor a törvényt kell alapul venni az életünkbe.
2: Köszönöm szépen. Anikónak adjátok utána Gyulának.
8: Én ezt az őriztettünk kifejezésen gondolkodtam. A mindennapi életben ez ugyanígy megvan. Egy szülőnek a felelőssége a gyerek őrzése. Nem a gyereknek a felelőssége a saját maga őrzése. Tehát nem a gyereket fogják felelősségre vonni, ha mondjuk a gyerek az autóban nem gyerekülésben ül, és az nincs bekapcsolva. Vagy a szülő felelőssége az, hogy be legyen kapcsolva a gyerekzár. Tehát Isten is, amíg nem voltunk nagykorúak, vagy nem lettünk nagykorúak már, mint hogy a törvény, Isten a törvényét a szívünkbe írta a Szent Lelke által, addig kellett valami, ami vigyázott ránk. És Isten ezt elkészítette.
2: És megyünk tovább.
5: Nagyon fontos és meghatározó a törvényhez való viszonyunk. Azért valljuk be őszintén, hogy nem könnyű, amikor a törvény úgy ránk pirít, és akkor engedelmeskedni a törvénynek. Tehát még a keresztény emberek is csetlő-botló emberek és hibáznak, de ez az egész heti tanulmány arra kell megtanítsan, hogy a törvényhez való viszonyunk az helyes legyen. Mert az itt a gyülekezetben Pálnak meg volt gyűlve a baja bőven, akik csűrték, csavarták az Isten törvényeit, meg rendeleteit, és hát nagyon meghatározó, hogy nekünk mi a viszonyunk a törvényhez, hogyan viszonyulunk hozzá, mert ezt még nagyon sokszor említettem, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a nélkülözhetetlen törvény. Mert ha nem lenne, akkor azt se tudnánk, hogy hol tartunk, vagy milyen életet élünk. De a törvény rámutat, és engedelmeskedni tudjunk a törvénynek, ez is nagyon meghatároz a keresztény életébe, és ne próbáljuk kimagyarázni, megmagyarázni, vagy elmagyarázni, hogy miért nem, vagy miért igen. Mert a törvény az egyértelmű, és az nem félreérthetetlen.
2: Köszönöm szépen. Most megyünk tovább. Tudnélik, Anikó már említette ezt az őrizőnk gondolatot. És ezt olvassuk. Dénes kérem majd, hogy olvassa a Galata 3, 19, 20-at, majd a 23. verset.
10: Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél. Isten pedig egy. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.
2: Köszönöm szépen, ez egy nagyon érdekes gondolat. Tehát mi tehát a törvény? Az a tükör, amiben belenézhetek, hogy én tényleg az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény vagyok? Az vagyok, aki vagyok? Ezt nagyon sokszor el szoktuk felejteni, hogy nekünk azzá kell lenni, aminek Isten teremtett minket. Marian, parancsolj!
6: Én nekem itt a fő cím olvasatán, hát már az előbb szó volt a mózesi törvényekről, nekem valahogy egyből ez jutott eszembe, mert ugye a mózesi törvényekben az Úr tulajdonképpen az élet minden területére tartogatott tanácsokat, meg jó dolgokat, hogyha az ember betartja, akkor azáltal egészséges is él. Úgy a táplálkozás, az életmód, a betegségek megelőzése terén és egyebek. És ugye úgy hangzik a Mózes 2:15-26-ban például, hogy ha engedelmesen hallgat Istennek az Úrnak szavára. És ez tulajdonképpen nyilván nem csak erre érvényes, hanem az élet minden területén lévő törvények betartására. És azt teszed, amit ő helyesnek tart, figyelsz parancsolataira és megtartod minden rendelkezését, akkor nem bocsájtok rád egyet sem azok közül a bajok közül, amelyeket Egyiptomra bocsájtottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. És van még egy ige, ami én úgy fogalmaztam meg, hogy egy általános érvényű mindenre jó ige, ami úgy hangzik, hogy tartsátok meg az én rendeléseimet és végzéseimet, amelyeket, ha megcselekszik az ember, él azok által. És ugye az Istennek a parancsolat megtartása, ugye azt mondja, hogy él általa, tehát hogy jól fog menni a sora, és egészséges lesz, és ugye nem csak arról van szó, hogy tehát a pozitív része, hanem azt mondja, hogy ha nem fogadod meg, akkor pedig átokról is beszél, mert azt mondja, a törvény elhajlásának, a törvény áthágásának átok a következménye. És az adventista Biblia kommentárból kettő mondatot engedjetek meg, ami így hangzik, hogy Isten minden egyes törvénye az irgalom, a szeretet és az üdvözítő hatalom egy-egy mértéke. Ha engedelmeskedünk, akkor ezek életünket, üdvösségünket, boldogságunkat és békénket jelenti, és az Isten minden törvényére vonatkozik.
2: Igen, köszönöm szépen. Tessék, Marika.
4: Én azon gondolkodtam el, hogy miért csak 10 ige van. Ugye a zsidóknál volt 600 nem tudom hány törvény, hogy az Isten miért csak 10 igét adott nekünk, ami szerint kell élni. Mert ez a 10 ige benne foglalja mindazt az erkölcsi hozzáállást, amivel nekünk az életünket élni kell. És lehet ezt ugye gazdagítani, nem tudom hány törvénnyel, de az alap ez a 10 ige. Ez nem kevés, ez pont annyi, amennyi nekünk kell.
2: És ha még összefoglaljuk, hogy ezt két parancsolatban összefoglalja az Ószövetség már, amit Jézus idéz, amit Jézus egy szóba összefoglal, hogy szeretet, akkor ott vagyunk, hogy lényegében nem bonyolítani kell a dolgokat, hanem minél tekervényesebb egy törvény, annál jobban járnak az ügyvédek, szokták ezt mondani, tehát annál jobban ki lehet bújni. Ezért van az, hogy a törvény az akkor érje el a célját, ha én az emberfia Jézus Krisztus által emberé leszek. Mert akkor törvényszerű szent élek. Nem gondolok a gravitáció törvényére, gravitáció törvénye szerint élem az én életem. Tessék, ha még van, Anikónak adjátok, parancsolj.
8: A múlt héten hosszabban beszélgettem az egyik ismerősömmel, nagyon-nagyon régóta ismerem, de most valahogy úgy a gyerekkoráról mesélt, ami eddig nem fordult elő. És hát kiderült, hogy egy nagyon-nagyon jól kereső édesapa csemetéje volt. Ez annyit jelent, hogy hát ahogy így nagyságrendben legyen elképzelésetek, jó, mi lelkész fizetéssel kezdtünk, de én úgy osztottam, szoroztam, és megállapítottam, hogy hát körülbelül 50-szeres volt a bevételük, mint a miénknek. Tehát nagyon-nagyon jó módú családról van szó. És azt mondta, hogy náluk az volt a szabály, hogy mindenki tudta, hogy hol van a pénz, és szabadon bele lehetett nyúlni. De ez annyit jelent, hogy ő bármikor meghívhatta az osztályt cukrászdába, bármikor úgy dönthetett, hogy elindul egy nyugat-európai nyaralásra, és nem voltak korlátok. Ő úgy fogalmazott, hogy hónap elején a kaviárban duskáltunk és kidobtuk, ha megromlott. A hónap utolsó napján néztük a kifli végeket. De azt mondja, náluk ez volt az alapfölállás. És azt mondta, hogy ezt most felnőtt fejjel borzasztóan sajnálja, és nagyon hálás a társáért, aki be tudja osztani a pénzt. Mert ő a mai napig képtelen. Nem tud semmit csinálni a pénzzel. Ez a fogalom nála nem alakult ki felnőtt fejjel sem. Mert hogy a törvény az egy törvénytelenség volt, ez volt náluk úgymond a rendszer, de ez egy annyira istentelen rendszer volt, hogy ő ezt tanulta meg. És ez, úgy én elgondolkodtam rajta, hogy hát igen, ez sajnos az élet minden területén igaz.
2: Igen, köszönöm szépen. Gyula, és megyünk tovább.
5: Tehát ahogy az időnek teljesége elérkezett, és megszületett a Mesiás, tehát tudjuk azt, hogy a ceremóniás törvénynek vége, és a törvénynek más funkció van, és Jézus Krisztusnak más a szerepe itt a gyülekezeti problémákban is, hogy járuljunk bizodalom a kegyelem király székéhez, alkalmas időben van a segítségért. Hát a törvény az Jézusra mutatott, és utána egyszerűsítette a székét, testvér mondta, a szeretetben egyszerűsítve van minden. És hát nem tudom, hogy ez egy kérdésként vetődik föl, hogy hogyan küzdött meg a zsidóság azzal, hogy meg tudta emészteni a Jézus, mint megváltó, mint közben járó főpap, vagy ezt a gondolatot, ezt kérdésként szeretném, hogy mi volt a gyülekezetnek ezzel a kérdéskörével kapcsolatosan. Mert erre nem igen tértünk ki a leckében.
2: Köszönöm szépen, kitérünk, János még.
7: Tanulmányunk említi, vagy a Mózes könyvében azokat a szabályokat, törvényeket, amelyet Isten adott az ő népének. Említettem, hogy én kertészeti iskolákba jártam, középiskolába, egyetemre is. A legnépszerűbb akkor voltam, amikor borkóstolás gyakorlaton voltunk. Akkor mindenki a barátom volt, és meg akarta írni az én adagomat. Vannak olyan barátaim ma, akik a világban nőttek fel, és mindent megpróbáltak, amit meg lehetett, és megtértek. És egy nagyon példamutató keresztény életet élnek. És sokszor beszélgetünk, hogy mi a jobb. Úgy felnőni, hogy gyakorlatilag gyerekkorod óta követed az isteni tanácsokat, igazából olyan nagy kilengés nincs az életedben, jó persze néha vannak bűnök, de vagy pedig egy ilyen hatalmas euforisztikus megtérés élménnyel keresztény lenni. Én nem bánom, hogy így nőttem fel. Sokszor azt mondták, hogy sokat veszítesz, mert ezt se próbálod meg, azt se próbálod meg, de ez nekem nem volt kísértés, nem volt hiány. És én úgy érzem, hogy jobb Istennel minden percet töltenünk az ő szabályai szerint.
2: Köszönöm. Ha már a nevelésnél tartunk, akkor lépjünk tovább. Fogy az időnk a szerdai leckéhez. A Gyöngyikét olvasom, egyetlen verset, a 24. verset kérem, hogy olvasd.
3: Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg.
2: Igen. Tehát a törvény, erről beszéltünk, nevelőnk volt Krisztusig. Na most, mit is jelent ez tulajdonképpen egy Krisztusig? Utána már nincs törvény, vagy hogy van ez? Mondjuk nevel bennünket az édesanyánk, hogy kell enni például. Amikor 20 éves leszek, akkor is ugyanúgy nevel, mint amikor 3 éves vagyok? Nyilván nem. Miért? Mert egyszerűen készségem élet. Mert nem úgy tudok hozzányúlni. A késhez villához nem gondolkodom most, hogy kell a késhez villához nyúlni, az bennünk van, nem? Amire a nevelés elérte a célját, akkor az tulajdonságunká lett. És ugyanígy vagyunk Krisztussal. Ha Krisztus él bennünk, akkor nem kell a Krisztushoz vezérlő mestert újra-újra elővenni, de a Krisztushoz vezérlő mester óvja a Krisztussal való kapcsolatunkat, és sajnos a bűn hatalma az mindig azt jelenti, hogy menj ki csak ide ebből a nagyszerű kerítéssel körülvett kertből, és csinálj valami olyant, ami nem helyes Jézus Krisztus szerint. Tessék, parancsolj!
9: Nagyon-nagyon szeretem a tékozló fiú történetét, szerintem az egész keresztény életet úgy szépen végigmutatja, például ezt a mostani égét is, hiszen gondoljatok csak arra, hogy miért hagyta ott az atyai házat ez a fiú. Hát mert neki nem volt atya, csak fater volt, bocsánat, a német hátterűeket nem akarok megbántani ezzel, akinek ilyen szabály, olyan szabály, amolyan szabály, ez a szabály elég volt, ott kell hagyni. És amikor elmegy, akkor kiderül, hogy megy vele a otthon megtanult törvény, mert amikor már minden elfogyott, azért nem lesz belőle zsebmetsző, meg rablógyilkos. Munkát keres, az igaz, hogy disznópásztor lesz belőle, az is igaz, hogy már a végén moslékot is enne, már minden lenne, csak, és akkor egyszer csak kiderül, hogy ez a pedagógus, ez a nevelő utolérte, és megváltóra van szüksége, haza kéne menni. És amit a Galácia levélben úgy olvastunk, hogy egyszer csak fölkiáltunk, hogy Abbá, Atyám. Ennek a fiúnak ott a moslékos májú mellett lett atya, akinek van kenyere is, és hazamegy. És azt mondják az okosok, hogy benne van az Úr Jézus személye ebben a példázatban az atya csókja, amivel hazafogadja ezt a fiút, és átöltözteti. És nekem ez nagyon jó példa, erre a nevelőnk volt egészen a Krisztusig. Ha kellett, akkor fülön fogott, ha kellett, édesgetett, de haza szeretgetett, vagy odáig Krisztusig, hogy legalább rájöjjünk, hogy szükségünk van rá.
2: No, Marian, és akkor utána még ne felejtsétek el a gondolataitokat, de a csütörtöki igét is olvasuk hozzá, de Marian először elmondja, majd Ildikót kérem erre.
6: Én azon gondolkodtam, hogy amikor Izrael nép az egyiptomi fogság alatt volt, ott gyakorlatilag már teljesen kivetkeztek ilyen szempontból emberi mi voltukból, hiszen a törvényt csútba dobták, nem? Hát átvették az egyiptomi szokásokat. És minek utána, ha nincsen törvény, akkor nincsen törvényadó, és akkor azt tehetünk és csinálhatunk, amit akarunk, és ugye maximálisan erkölcsileg lezüllöttek. És én úgy fogalmaztam meg ezt magamnak, hogy Pál megpróbálta őket valamilyen szinten visszanevelni, tehát vissza az eredeti útra, ösvényre. És szerette volna, hogyha a hallgatója végülis rá döbbennek arra, hogy mennyire bűnös az életük, és mennyire nem jól teszik, amit tesznek. És van itt Ellen White-nak három mondat, ami így hangzik, hogy a Krisztus által tanított igazság a szív és az élet alkalmazkodását jelenti Isten kinyilatkoztatott akaratához. A bűnös ember csak úgy igazulhat meg, ha hisz Istenben, és élő kapcsolatot tart fenn vele. Ekkor az igazi istenfélelem emelkedett gondolatokat szül, és megnemesíti az életet. És egy olyan gondolat még, ami rendkívül fontos szerintem, de majd meglátjátok, az ember megvallhatja hitét az igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé, elnézővé, mennyei lelkűvé, akkor az igazság átokká válik számára. Miért válik átokká számára? Azért, mert fals istenképet mutat be gyakorlatilag, és ugye megcsalja Istent, befolyása pedig átokká a világ számára. Úgyhogy nagyon fontos, hogy reprezentáljuk a jó Istent.
2: István, ne felejtsd, de először olvassuk el a csütörtök ígét, mert ezt a nevelő gondolatot akkor vegyük egybe.
11: De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.
2: Köszönöm szépen, most István.
12: Erre a nevelésről azt jutott eszembe, hogy sokat küzdünk azzal a gondolattal, hogy a törvény az pozitív értelmű vagy negatív értelmű, és valami tilalomnak tartjuk a törvényt, holott Pál ezt a törvényt most úgy mutassa be, mint nevelőnket, tehát Isten ezzel adta a törvényt, hogy megmutassa a bűnt és tanítson. Ez egy nagyon fontos gondolat, és teljesen más vetülete van ebből az aspektusból, nem a negatív vetület a lényeg, hanem tulajdonképpen azt akarja ezzel mondani, hogy a törvény által kimondott ítélet az, ami Krisztustól hajt bennünket, tehát visszavezessen minket a Krisztustól. Tehát mint egy kerítés, és ebből a kettő nem egy ellentétes, hanem egymás segítő, egymás kiegészítő fogalommá válik.
2: Igen, Gyula?
5: Vezlítő egy többször meghatározás. A törvény egyrészt állandóan utat készít az evangéliumnak, és figyelmünket reáirányítja, másrészt az evangélium állandóan a törvény tökéletesebb betöltésére befolyásol bennünket.
2: Igen, ez oda-vissza igaz. No, Marika, parancsolj.
4: Ugye a pedagógus feladata volt, vagy paidagógus feladata volt, aki rabszolga volt, hogy az örökösöket a régi időbe felkészítse a férfiúi szolgálatra, és akkor megkapja mindazt az előjogot, amit örökölt. És bennem felmerült az, hogy mi akarunk-e fiak lenni, vagy örökre gyermekek maradunk, mert nem akarunk felnőni, nem akarjuk a keményebb küzdelmeket. És hányszor van az, hogy tudjuk, hogy valami nem jót teszünk, bűnt követünk el, és akkor mi történik? Vállunkat megrándítjuk, na és akkor mi van? Hányszor találjuk ezt? És nem tudjuk értékelni azt, hogy a mi feladatunk az, hogy a törvények szerint éljünk, és ha a bűnünk közvetlenül nem jön a következmény, attól még ugyanúgy bekövetkezik, és megkapjuk a büntetést. De mivel a kettő eltolódik időbe, akkor valahogy fényezzük a bűnünket, vagy kicsinyítjük, pedig nekünk borzasztó nagy felelősségünk van, hogy ne gyermekek maradjunk, hanem nőjünk fel, és akkor lehetünk örökösek.
2: Nincs másra már időnk, hogy felolvassuk az összefoglalót. Kérem szépen Istvánt olvassa, amelyik válaszol ezekre a kérdésekre.
13: Isten azért adta a törvényt, hogy az mutasson rá, milyen szüksége van a bűnös embernek Krisztusra. Nevelőként Istenről tanít, védelmez a rossztól. Ugyanakkor fegyelmez is, rámutat bűnösségünkre és ítéletet mond. Krisztus azonban megszabadít a törvény kárhoztatásától, törvényét szívünkbe írja. A 10 parancsolatot nem annyira a tilalom, mint inkább a kegyelem oldaláról kell szemlélni. A tiltások az engedelmességben való boldogság biztosítékai. Ha a Krisztusban fogadjuk el azokat, akkor olyan jellemtisztaságot munkálnak bennünk, ami örökké való korokon át fog örömünkre szolgálni. Az engedelmesnek a védelem falaként szolgálnak.
2: Köszönöm szépen mindenkinek a gondolatokat, Isten áldja meg ezeket a gondolatokat a szívünkben. Amen.
1: A Galáciai Levél című bibliatanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: Szolgákból örökösök.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Jézus a Galileai tenger partjára ment, ahol már reggel óta nagy tömeg várta őt. A hegyoldalra vezette őket és leült közéjük. Az egész hallgatóság feszült várakozással figyelt, mert érezték, hogy valami rendkívüli fog történni. Ellen Gould White, Gondolatok a hegyi beszédről című könyve minket is elvezet a mester közelségébe, hogy hallgassuk és megértsük tanításait, és e szerint éljünk ma is. Boldogok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják azt.
1: Keressétek először Istennek országát. Máté evangéliuma 6. fejezet 33. vers. A nép figyelmesen hallgatta Jézus szavait, azonban még most is a földi királyság megalapításáról ábrándozott. Jézus a menny kincseit tárta fel előttük, de az ő gondolataikat ez a kérdés foglalkoztatta. Vajon a vele való kapcsolatunk mennyiben mozdítja elő földi terveink megvalósítását? Jézus megmagyarázta nekik, hogy ha minden gondjukat a világ dolgaira fordítják, a pogányokhoz hasonlítanak, akik szintén úgy élnek, mintha Isten, kinek szeretetteljes gondoskodása minden teremtményére kiterjed, nem létezne. Mindezeket, mondotta Jézus, a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Lukács 12.30. Keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Máté 6.33. Én azért jöttem, hogy nektek a szeretet, az igazság és a béke országát hirdessem. Tárjátok ki szíveteket, fogadjátok be ezt az országot. Legyen legfőbb törekvéstek, hogy ezt az országot szolgáljátok. Noha ez az ország lelki ország, nem kell félnetek, mert ennek ura gondot visel testi szükségleteitekről is. Ha az Úr szolgálatába álltok, akkor ő, a menny és föld hatalmas ura, gondoskodik szükségleteitekről. Jézus nem mondja, hogy szükségtelen létfenntartásunkért fáradoznunk, csak azt tanítja, hogy mindenben ő legyen számunkra a kezdet és a vég, a legfontosabb. Ne kezdjünk olyan dologba, ne törekedjünk olyan cél elérésére, és ne keressünk olyan élvezetet, amely által meggátolhatnánk Krisztus szentségének, igazságának, jellemünkben és életünkben való kialakulását. Amit teszünk, mindent tiszta szívből az Úrért tegyünk. Amíg Jézus e földön járt, megszentelte az életet legapróbb részleteiben is, mert az emberek előtt állandóan Isten dicsőségét nyilatkoztatta ki, s mindent Atya akaratának rendelt alá. Ha példáját követjük, ígérete reánk is érvényes, hogy mindaz, amire az életben szükségünk van, megadatik nékünk. Semmiben sem szűkölködnek, akik őszintén szolgálják az Urat. Szegénység vagy jólét, betegség vagy egészség, egyszerűség vagy bölcsesség, mind-mind olyan körülmények, amelyben kegyelmének ígérete szerint gondot visel rólunk. Isten örökkévaló karja átöleli azt a lelket, aki segítségért folyamodik hozzá, ha még oly gyenge is. A hegyek és halmok minden kincse eltűnhet, de az, aki az Úrnak él, megmarad. Mert a világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. 1 János 2.17. Isten városának aranykapuja feltárul, s beengedi mindazokat, akik e földön megtanulták, hogy a legnagyobb szenvedések és veszteségek között is Istennél keressenek tanácsot, vigaszt és reményt. angyalok éneke üdvözli őket, és élvezhetik az élet fájának gyümölcsét. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő urad. Ézsaiás 54:10.

egy kis időt a helyi üdülővárosban, a híres parkban akartak tölteni. A piknik ebéd után sétálni kezdtünk a folyóparton. Mivel nem tudtam lépést tartani mindenkivel, úgy döntöttem, hogy leülök egy padra a folyó partján, és nézegetem a többieket. Ez nagyon érdekes szokott lenni ebben a parkban.

korábban már messziről észrevettem egy 4 gyerekes családot. 2 általános iskoláskorú gyereket és egy ikerpárt a dupla babakocsiban. Ahogy ott ültem, a család elsétált mellettem, és jobban megfigyelhettem őket. Az ikrek már nem voltak a babakocsiban. A kisfiú az apukájával tipegett. Most már el tudtam olvasni, mi áll a pólóján. A vezeték nevem Gond. A kereszt nevem is Gond.

Elnevettem magam, és még mindig mosolyogtam, mikor az anyukája és pici lánytestvére elsétált mellettem. Kedvesen odaszóltam. Láttam a kisfiat pólóját, és szerintem nagyon-nagyon vicces.

Így van, felelte. Vicces, miközben annyira igaz. Tökéletesen illik hozzá a felső. Na, ezen mindketten nevettünk, és ő tovább haladt. Azért én örülök, gondoltam, hogy nem hordok olyan pólót, ami a negatív jellemvonásaimat hirdeti.

A Biblia viszont sok ember negatív jellemvonásait mutatja be. Ábrahám, Isten barátja, hazudott a feleségével, Sárával való kapcsolatáról. Jákob hazudott és becsapta az apját, hogy ő kapja meg az elsőszülöttségi áldást. Miután Péter 3 évet töltött Jézussal, még le is tagadta, hogy egyáltalán ismerte őt. Pál korábban, amikor még Saul volt, üldözte a keresztényeket.

Dávid, aki Isten szíve szerint való ember volt, házasságtörést követett el, és gyilkolt. Viszont amikor Nátán próféta szembesítette Dávidot, megtört. Készségesen beismerte, hogy vétkezett. Nátán erre habozás nélkül azt mondja Sámuel második könyvének 12. fejezetében, hogy az Úr is elvette bűnödet. Azonnal jött a megbocsátás. Csak így

talán ha mi, keresztények, olyan pólót viselnénk, mint a kisfiú abban a parkban, akkor az lehetne rajta, hogy a vezeték nevem bűnös, de a kereszt nevem megbocsátás. Krisztus viselte a mi bűneink terhét. Leveszi a terhet fáradt vállunkról. Ő ad majd nekünk megnyugvást. Jézus még azt is mondja, hogy egy nap új nevet ad nekünk. Milyen különleges is lesz ez?

mindnyájan tévelyektünk, mint a juhok. Mindenki a maga útját járta, és az Úr őre elvetette mindnyájunk vétkét. Ézsaiás könyve, 53. fejezet, 6. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már? Majd megfogod.
2: Sziasztok! Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb részében. Mint ahogy megszoktátok, ma is velünk van egy vendég, Kocsi Sándor személyében. Üdvözlünk ismét a podcastben.
3: Sziasztok!
2: Az ő történetét már hallhattátok egy előző podcastben, ahol elmesélte azt, hogy ő mind is ment keresztül, milyen függőségei voltak, és most hogy igyekszik ezeken segíteni. És ma a mai rész ennek a folytatása lesz. Arra fogunk beszélni, hogy hogyan lehet ezt megelőzni, illetve hogyha észrevettük magunkba, akkor hogyan forduljunk segítségért. És kihez forduljunk, és mik ennek a lépései. Mert ugye függőségnek vannak nyomai, bármilyen szenvedélybetegséggel mentünk keresztül, az meglátszik rajtunk. És nemrég hallottam egy példát ezzel kapcsolatosan, a cápáknál is van egy ilyen szokás, hogy mikor közösül két cápa, akkor megharapdálják egymást. És arról tudott, hogy egy cápa hány más cápával közösült, hogy hány harapásnyom van rajta. És tudom, milyen szinten bennünk is meglátszódnak. Ott vannak a testünkön, nem is a lelkünkön, ott vannak azok a karcok, ott van az a hiányérzet, ahogy mondtad te is, hogy azt az időt már nem lehet bepótolni. Viszont előre lehet menni, és lehet egy új kezdetet találni Krisztusban, és lehet segítséget kérni. És azt szeretném, hogyha most ezt tudnánk kicsit úgy átbeszélni. És az első kérdésem az lenne, hogy én egészségesen gondolkozom, és mégis tudom, hogy mi a rossz nekem, akkor miért teszem azt? Ugye, hogy tudom, hogy valami rossz, de mégis vágyódom hozzá. Miért van ez bennünk?
4: Igen, ennyire durva ez.
3: Mi a rossz? Ez a kérdés. Mi a rossz? Tehát ki mondja meg, hogy rossz, ami rossz? Ki mondja meg?
2: Hát ami árt nekem hosszú távon. Ugye lehet, hogy rövid távon én azt jónak látom.
4: Csak én lehet, hogy szenvedélybetegként valamire azt mondom, jó.
3: Igen.
4: Jó az íze. Igen. Megnyugtat.
2: Jól érzem magam.
4: Érted? Tehát, hogy jól érzem magam. Ez nagyon jó kérdés, tényleg, hogy mi a rossz? Mert nem vélem rossznak.
3: Hívőként én azt hiszem és azt gondolom, hogy a mi atyánk azért teremtette meg azt, amit van, mert nekünk szánta. És amit az Isten megteremtett, az nem rossz. Miért mondjuk mi rossznak azt, ami nem rossz? Tehát a szeszes ital is, mint olyan, szerintem nem rossz. Velünk van a baj.
2: Mi használjuk fel rosszul ezeket?
4: Jó, de valami rossz. Tehát egy drog, vagy tehát valami rossz. Most az, kimondott az alkohol, gondolok, de folytasd a gondolatodat. Érzem, hogy provokálsz.
3: A jelen nyugati társadalom arra épül fel, hogy fogyasszunk. Mindent fogyasszunk. Oké, ezzel nincsen semmi gond. A médiában és amerre nézünk, mindenütt megoldásokat próbálnak nyújtani minden problémánkra. Sőt, akár több megoldást is ugyanarra a problémára. Nézzük a reklámokat, nézzük az internetet, látjuk mindenütt, hogy mi folyik. Ezzel újra csak azt mondom, hogy nincsen semmi gond. A gond azzal van, azzal a részével van a történetnek, hogy minket senki nem tanít meg gondolkodni és mérlegelni, hogy nekem valóban szükségem van arra, vagy nincsen szükségem arra. Van egy ókori történet, ha jól emlékszem, Szokratésznak tulajdonítják az anekdótát, de nem vagyok meggyőződve róla, úgyhogy csak úgy mesélem el, hogy a mester és a tanítványai minden reggel kisétáltak a piacra, és a mester sorba járt minden sort, minden árusnál megállt, megtapogatta, megszagolgatta az áruját, megforgatta, megnézegette, letette és ment a következőhöz. És ez így ment egy darabig, és tehát minden alkalommal végigjárt a piacot, és soha nem vásárolt semmit. És egy idő után az egyik tanítványnak feltűnt, hogy soha nem vásárolnak semmit. És megkérdezte, mester, miért nem vásárolsz semmit? Azt látjuk, hogy eljössz minden nap is, ugyanaz a ceremónia is, végigmész is, megnézed is. Miért nem vásárolsz semmit? Vagy ha nem vásárolsz, akkor miért járod végig a piacot? És erre az volt a válasz, hogy azért jövök, és azért nézek meg mindent a piacon, hogy lássam, mi mindenre nincs szükségem. És ezt nem tanítják meg. Tehát a mai társadalom arra épül, hogy fogyasszunk, miközben többet. Nagyon fontos volna felismerni és megtanulni azt, hogy nekem valójában mire van szükségem, és mire nincs szükségem.
4: Jó, és amire nincs szükségem, az rossz nekem? Ezzel azt akarod mondani? Innen indultunk
3: nem ki. Rossz, de nincs rá szükségem. Mint például az alkoholfogyasztásra, mint túlzott alkoholfogyasztásra, vagy a drogozásra. Nincs szükségem.
4: Tehát akkor azt mondod, hogy azért próbálja ki az ember ezeket a dolgokat, amit nem is kellene kipróbálni, mert van egy ilyen nyomás, hogy fogyassz, hogy próbáld ki, és emiatt.
3: Igen, meg amiatt, mert van egy olyan nyomás, hogy beilleszkedni a többiek közé.
4: Megfelelni.
3: Megfelelni. Hogyha a másik fogyaszt, akkor én is fogyasztok. Ha a másiknak ilyen autója van, akkor nekem is legalább olyan legyen.
4: Ha ő kipróbálta, én miért ne?
3: Igen, pontosan. Hogyha a baráti körömben fogyasztanak ilyen-olyan szereket, akkor én miért ne? Mert hogy én is olyan menő akarok lenni, mint a másik, ugye?
2: Félek, hogy kimaradok valamiből.
3: Ezt szoktam elmondani fiataloknak, amikor velük beszélgetek, hogy okay, ez jó és szép, és minden rendben van, de ha menő akarsz lenni, ha azt akarod, hogy a többiek felnézzenek rád, csinálj olyat, amit a többi nem. Például fogjál hozzá sportolni.
4: Nagyon jó.
3: Hát akkor mindjárt.
4: De tényleg van ebben egy csapda. Én emlékszek rá, amikor tini voltam, hogy a srácok úgy szédítettek, hogy gyere, mutatok egy vagány dolgot, csak hozzál otthonról pénzt. Rávettek arra, hogy lopjak otthonról anyukámtól pénzt, és aztán abból a pénzből cigit vettük, és úgy kezdtem el cigizni. Egy évet én is szítom tínézserkoromban. És itt is az volt, hogy kilóksz a sorból. Tehát, hogy nem. Fú,

0: És ilyenkor milyen jó lenne előre ugrani az időbe, megnézni a 10 éves évfordulónkat, hogy ők hol vannak, illetve mit értek el azzal, hogy menők lettek, és az, aki élsportoló lett, vagy valami hasznosra töltött az idejét, az tényleg mennyivel másabb karriert futott be.
1: Vagy tanulni az elődjeink hibáiból, vagy az elődjeinknek a jó dolgaiból. Tehát, hogy ez is, mert sokszor nem akarunk a figyelmeztetésre hallgatni, mindig meg akarjuk érezni a saját bőrünkön, de lehet akkor már késő lesz.
2: Tudjuk azt, hogy ugye tinédzser korban nagyon sok feszültségünk van, mert hogy akkor keressük az identitásunkat, akkor találjuk meg a helyünket a világban, és ez nagyon sok vívódással...
1: Hát meg a hormonhajszítás.
2: Igen, igen, igen. Ezért nagyon veszélyeztetett ez a korosztály. A helyzet az, hogy ugye sok a stressz bennem, valamivel szeretném oldani. Legkézenfekvőbb valamilyen szerrel oldani. Világos. Saját tapasztalatom az, mondjuk annak idején nem tudom, hogy mennyire hajlottam volna erre, de saját tapasztalatom az, hogy a futással ugyanezt az eredményt érem el, hogy a sportnak egyik hatása, egy nagyon fontos hatása, hogy a kortizolt kiüríti a szervezetből. Ugye a kortizol az a stresszhormon. Azt kiüríti a szervezetből. Egy másik hatása, hogyha 25-30 percig csinálod, akkor hatalmas adag dopamint szabadít fel a szervezetbe, ami ugye az örömhormon. Az alkohol dopamint szabadít fel a szervezetbe, a szerencsejáték dopamint, a drogok dopamint szabadítanak fel a szervezetbe. Tehát lényegében, igen, lényegében a szenvedélybetegségeknek a hátterében a dopamin adagon megkapása a cél. És ezt el tudjuk érni másképp is.
1: Ezt én is aláhúzom, én nincs olvastam ilyet, hogy a mozgás a gyereknek nagyon fontos, és ez a mai világ, aztán erről is beszélgettük egy podcastban, hogy bezárja őket, érted, hogy a gép előtt legyél, a telefonod előtt legyél, hogy ne mozzulj ki, és hogy menjen, mászon fára, fusson, szaladjon, ásson, kertészkedjen, érted, tehát hogy biciklizzen, hogy nagyon fontos ez az ember életében. Nem csak nyilván a tinédzsernek is, tehát hogy erre figyeljünk, fiataloknak is, de nekünk is, hogy mozogjunk, mozduljunk ki. Vagy akár ez, amit te mondasz, hogy hát heti, azt hiszem az előző adásunkban mondtad ezt, vagy nem tudom, egy személyes beszélgetés, hogy heti 40-50 kilométert futsz. Fú.
2: Nem olyan sok.
1: Nem, tényleg nem.
2: Hát igen,
1: Úgytom, rávetted a családodat is, nem? Tehát, hogy ők is szaladnak.
2: Én nem mondanám, hogy rávettem, hanem rájöttek ők is, hogy jó nekik.
1: Örülök, hogy nem vagyunk rokonok.
0: De Lóri közöttem a családnak.
1: Meg kell barátkozok jobban Sándorra, szerintem.
2: Ha nem akarsz, ezt csak zárójelben említem meg, apropó sport, ha nem akarsz
1: futni,
2: professzionálisan sportolóvá válni, csak kedvtelés szinten, akkor egy szabály, a legfontosabb szabály, tudjátok, micsoda a sportban, és itt nem konkrétan a futásra gondolok, hanem a sport úgy általában, az, hogy nincs szabály. Értsd úgy, hogy csináld úgy, hogy neked jó lessen. Ne hallgass senkire, hogy
1: ne téged akar-e utánozni,
2: meg olyan technikák, meg mit tudom én, csináld úgy, ahogy neked jól esik. Mert ha nem esik jól, előbb-utóbb megunom, és nem tetszik, és abba hagyom, és minek ez az egész, és mit tudom én. És visszatérek a többi dolgaimhoz.
1: Egy zárt kérdésem lenne, akkor ezek szerint mikor te szenvedélybeteg voltál, nem sportoltál?
2: Nem. Soha. Tehát én gyerekkoromban sem. Tinédzser koromban sem, nem fociztam, nem csináltam semmilyen, nem űztem semmilyen sportot, sőt, futókról meg volt a külön véleményem, hogy az se normális, aki fut. Nem zavarja senki, és akkor kilométereken keresztül.

0: Jó, de visszatérve a témánkhoz, ezek a dolgok, amiket említettél, hogy cseréljük le futással, meg még változtatható, ezek lájtosabb szituációk, ugye mikor még változtatható, mikor az egész mentálisan eldönthető. De van akkor, mikor már valaki átlépte azt a határt, hogy nem csak kezdtelésből, hanem szenvedélybetegségből iszik, cigizik, fogyaszt bármilyen szert. Mik az első lépések ilyenkor? Hogy, ugye nyilván az, hogy felismerjem magamba, de hogy ezek után mit kell tennem? Hogyha felismerem ezt, akkor meg tudom ezt oldani egyedül, ugye edzeni is lehet egy edzőterembe, vagy pedig lehetetek egy applikációt, és otthon ezt megoldom magamnak. Szenvedélybetegségeknél van ilyen, hogy meg tudom én oldani magamnak, vagy szükséges egy külső hatás érjen?
1: Van rá példa, hogy sikerült, abba hagyják, és hosszú évek óta állnak, és nem fogyasztanak szert. Ezzel csak egy apró gond van. Ha nem kerül egy kapcsolatba egy közösséggel, akik hasonszőrűek, akik ugyanezzel foglalkoznak, és nem szembesül azzal, hogy más is ugyanebben a cipőben jár, és más bizonyos problémákat, amik bennem feszültséget okoznak, más hogy oldotta meg, akkor nem tudom, hogy én mit kezdjek vele. Tehát annyit csinálok, hogy nem fogyasztok, de ugyanott vagyok, ahol a part szakad. Tehát az a feszültség csomag, ami bennem van, az a trauma csomag, az ugyanúgy bennem van. A bónuszpásztornál azt szoktuk mondani, hogy egy szenvedélybetegség gyógyításában az abstinencia az nem cél. Az abstinencia eszköz ahhoz, hogy jobbá tegyük az életünket. Tehát tudjuk azt, hogy otthonról, innen-onnan nyomorúság, trauma, feszültségek, megoldatlan gondok, amik bennem vannak, egy hatalmas csomag, egy hatalmas hátizsák, ami tele van mindenféle súlyokkal, és azt szépen hozzáfogunk, és elkezdjük boncolgatni, és egyenként valamilyen megoldást találni rá. Van sok, ami nem megoldható, de akkor is valamennyire fel tudjuk dolgozni, hogy tovább tudjuk vinni az életünket, és ne nyomassza tovább az egész lelki világunkat. Ezért fontos az, hogy segítséget kérjünk, tehát válaszom a kérdésedre az, hogy legjobb megoldás, ha szakértő segítséget kérünk. És itt szakértő segítség alatt azt értem, hogy olyan emberek segítségét kérjem, akik tudomásom szerint benne vannak ebben a témában. Nagyon sok orvos, nagyon sok segítőember, diakónus, lelkivezető próbál segíteni, de ha nincsen ilyen térű tapasztalata, lehet, hogy többet árt, mint használ.
2: Szaktudása. Vagy felkészültség.
1: Jó szándékkal, mert nagyon jót akar, tehát szó nincsen arról, hogy bármilyen hátsó szándék legyen a részéről. De például van egy olyan szenvedélybeteg körökben, van egy olyan kifejezés, hogy kemény szeretet. Hallottátok már ezt?
2: Igen, csak nem tudom most itt mire értesz.
1: Hát az, hogy azzal tudok egy szenvedélybetegnek legtöbbet segíteni, hogyha hagyom, hogy koppanjon. Annyira szeretlek, és ezt tudjátok honnan jön, olvassátok el a Szentírást. Isten annyira szeret bennünket, hogy hagyja, hogy koppanjunk, hogy hagyja, hogy megüssük magunkat.
0: Meg a Biblia is írja, hogy az ilyenekkel ne is vértek egy asztalhoz, hogy vegyék észre magukat.
2: Vagy az, hogy a bűnnek a következményét engedett, hogy koppanjon a fején, hogy üsse meg. Tehát, hogy sokan a kódependens betegek például ezt teszik, hogy akkor is kitartanak a férjük, mert akkor is ott maradnak, és hogy nem hagyom ott, nem állok fel, és nem, hagyd ott két hétre, hagyd ott két hónapra, hagyd ott fél évre, hagyd magára.
1: Hogy mondjam, tehát ilyen szempontból tanácsot nem adunk.
2: Nyilván ez egy példa volt.
1: Lehetőségeket vázolunk fel, hogy ezt is lehet, de a döntés az övék.
2: Ne akarjam mindig a szenvedélybeteget megfosztani attól, hogy élvezze a szenvedélynek a következményeit.
1: Szépen fogalmaztál.
0: Szépen fogalmaztál. Egy védőháló, aki
2: igen, állandóan kifogom, állandóan hárítok, állandóan elsimítok, megint számíthat rám, újra kezdjük.
1: Igen, eltakargatom. Pontosan erről szól, hogy ezzel tudok a legtöbbet ártani, hogy ha megvédem, ha jó, hogy nem végzi el a feladatát, nem hasítja fel a fát, megoldom másképp.
2: Adok neki újra pénzt.
1: Igen. És ezzel nem csinálok mást, mint hogy fenntartom az állapotát. Mert hogy ő tudja, hogy én megoldom helyette az ő feladatait, akkor ő nyugodtan hátradőlhet, és akkor fogyaszthat tovább. Nincsen semmi gond. Tehát...
2: kell ehhez nyilván bölcsesség, hogy hol kell keménynek lennem, vagy határt szabnom, tehát nem szívtelenül mondtam én ezeket, csak példaként, meg segítse Isten a hallgatóinkat, akik ilyen esetben vannak, de ebbe a hibába se esünk, amit mondtál, Sándor, hogy műkedvelő gondviselés játszunk.
1: A lényeg az, hogy nagy-nagy szeretettel határokat húzni, vagyis hogy megbeszélem vele, és ezt minden esetben előre le kell szögezni, és tisztázni kell a dolgokat előre. Hogy ide figyelj, mától kezdve, vagy holnaptól kezdve, ha te így viselkedsz, akkor én így fogok viselkedni. És a döntés a tied. És akkor visszaadtuk a döntés lehetőségét a kezébe, és onnantól vállalja a felelősséget. Először nem fogja elhinni, mert már nagyon sokszor volt, ismerjük, Tünde is, az én feleségem is sokszor ígérgetett meg, fenyegetett meg, mit tudom én, és akkor persze nem lett semmi. Aztán nagyon rosszul esett, amikor végül azt mondta, hogy na most már eddig volt, és aztán, amit megígért, az be is tartotta. Ez nekem nagyon fájdalmas volt.
2: De hasznodra vár.
1: Igen, hál' Istennek.

0: Visszatérnék kicsit egy előző mondatodra, ami nem tudom hova tenni, hogy azt mondtad, hogy az abszinencia nem a cél, az csak egy eszköz.
1: Igen.
0: Akkor mi a cél? Nem azért mennek oda függők, hogy megszabaduljanak tőle?
1: De igen.
0: És ez hogy működik? Hogy mi a cél akkor?
1: A cél az, hogy egy teljes, egészséges, kiteljesedett életet éljünk. Amit ugye már említettük, beszéltünk az előző adásban, hogy a szüleinknél sem láttuk. De nekünk megnyílik a lehetőség, hogy javítsunk az életünkön. A szenvedélybetegség kialakult, beszéltünk arról is, hogy több dolog miatt alakulhat ki, vagy több dolog játszik közre, de a lényeg az, a szenvedélybetegségnek az a lényege, hogy nem tudok szembenézni, nem tudok megküzdeni, nem tudom vinni az életemet úgy, ahogy Istentől rendelve volt. És az abstinencia azért nem cél, és azért eszköz, mert ez az első lépés ahhoz, hogy tovább tudjam folytatni a gyógyulást. De itt nem állok meg. Tehát aki, úgy szoktuk mondani, hogy aki alkoholistaként, szenvedélybetegként megállt, és elkezdett dolgozni magán. Ha abba hagytad a magadon való munkát, azt úgy kell elképzelni, mintha egy lefelé működő mozgó lépcsőn te mész felfele. Tehát abban a pillanatban, amikor abba hagytam a munkát, már csúszok vissza. Tehát innentől a határa csillagos ég, és csodálatos dolgok történnek az abstinenciában.
2: Ezek szerint, Sándor, itt az evangélium, itt a jó hír, hogy a szenvedélybetegek számára egy reális cél lehet az újra lehet a kiteljesedett, boldog, teljes életű ember. Emellett lehet, hogy abstinenciával élek. Tehát, ez lehetséges, mert sokszor egy szenvedélybeteg azt mondja, hogy nekem soha nem lesz újra életem. Nekem nem lesz már jó az életem, nekem nem lesz boldogságom, nem lesz igaz életritmusom.
1: Nagyon sok mindent át kellett értékeljek annak idején, amikor eldöntöttem, hogy abba hagyom az ivást. Ugye volt egy nagyon régóta kialakult baráti köröm, társaság, akikkel együtt jártam. Egy nagyon nagy harc volt bennem, hogy ugye kijelentették a bónuszpásztornál, hogy legalábbis az első időszakban, ameddig meg nem erősödök az abszinenciában, kerüljem az olyan társaságot, ahol szeszes italt fogyasztanak. Hát logikus, persze, mert a kísértést nem kockáztatjuk meg. Mi lesz a barátaimmal? Hát én az egész ismeretséget, nincsen olyan barátom, aki nem iszik. Hát mi lesz velem? De csak rászántam magam nagy vívódások árán, és most 14 év távlatából azt tudom elmondani, hogy igen, azok a barátok úgy lemorzsolódtak, szinte teljesen, nagyon-nagyon kevés az, aki megmaradt, de helyettük sokkal értékesebb embereket kaptam. Olyan csodás barátaim vannak most, hogy el sem tudtam képzelni az előtt ilyet. Tehát az Isten elvesz dolgokat, de azért veszi el, hogy valami sokkal jobbat, sokkal csodásabbat, sokkal értékesebbet adjon.
2: És életet ad közben.
1: Elveszi a szenvedélybetegség, a szenvedélyemet, és a helyet ad egy csodás életet.
2: Köszi. Ez fontos volt elmondani szerintem.

0: És ha tudnál még mesélni arról, hogy milyen technikákat használtok az alapítványnál, akár ti, akár más ilyen alkoholizmustól megvonó alapítványok vagy szervezetek, mik azok a technikák, amiket úgymond kell alkalmazni egy olyas valaki, aki észrevette magába és meg szeretne szabadulni. Ugye említetted azt, hogy szabaduljon meg a régi barátjaitól, de mi az, amire még konkrétan oda kell figyeljen?
1: Először is azt szeretném elmondani, hogy a lefolyása szempontjából és a mechanizmusa, a működése szempontjából minden szenvedélybetegség egyforma. Tehát hasonlóképpen állunk hozzá mindenfajta szenvedélybetegséghez, mert az egyik szerfüggőség, a másik valamilyen cselekvésfüggőség, vagy valamilyen hozzáállásbeli mentális függőség, de maga a mechanizmus, a lefolyás és a gyógyulás folyamata teljes mértékben hasonló. Ezért mindent egy kalap alá szoktunk venni. Első körben mindig ki van jelentve az, tehát őszintén beszélünk. Nincsen félrebeszélés, nincsen szédítés, hogy na most csak ennyi ideig, vagy csak annyi ideig. Startból úgy fogadjuk a segítségre szorulókat, hogy készülj fel, barátom, soha életedben többé nem csinálhatod ezt. Kész, vége. És akkor, amikor meghallja, akkor csak fogja a fejét. Micsoda, hogy én soha életemben egy sört sem, vagy egy cigit sem, vagy nem ülhetek egyszer le a számítógép elé. Soha életemben. Hát sajnos, de ez van. Ám a mindennapi életben ezt úgy tudjuk kompenzálni, vagy elérhetővé, vagy használhatóvá tenni, hogy azt mondjuk, hogy ne gondolkozzunk távlatokba. Csak a mai nap legyen fontos mindig. Ma. Ez is a Szentírásból jön, ugye, mert a Szentírás is azt mondja, hogy ma, ha az ő hangját halljátok, ma, nem kell holnap, nem kell holnap után, ne gondolj,
2: maga baja.
1: Ne gondolj a távoli jövőre. Ma tarts ki. Csak a mai nap. És holnap ugyanúgy, csak a mai nap. És erre épülnek, vannak bizonyos lehetőségek, technikák, amiket szoktunk használni, amik átsegítenek a napi, a nap folyamán fellépő kísértéseken és lelki vívódásokon. Ilyen például az, hogy reggel, vagy már este, előző este megtervezem a következő napomat. Úgy, hogy papírra szépen leírom. Ébredéstől kezdve, percre pontosan. Reggel 8 órától 8 óra 5 percig kikászálódok az ágyból. 8 óra 5 perctől 8 óra 25 percig fogatmosok. Bőven szánva időt mindenre. A lényeg az, hogy az egész napon legyen szépen úgy
2: megtervezve.
1: Megtervezve. És társítok hozzá egy gondolatot, hogy most még nem fogok hozzányúlni a szerhez, majd csak miután elvégeztem a feladataimat. Tehát ez már a napot is felbontottam órákra, vagy percekre, vagy mit tudom én. Tehát akkor már nem a mai napot kell kibírjam, csak még ezt. És amikor befejeztem, akkor hát még ott van a másik, még azt meg kell csináljam, és majd csak utána érek rá ilyesmivel foglalkozni. Ez egy technika például. A másik dolog, ami még nagyon sokszor használ, az, hogy ugye ezért fontos a közösség, hogy a közösségen belül meg szoktunk választani magunknak egy-egy embert, akiben jobban megbízok, mint a többiben mondjuk, szimpatikusabb, vagy mit tudom én, és megadjuk egymásnak a telefonszámot, és amikor jön a kísértés, amikor azt érzem, hogy nem tudok uralkodni a vágyaimon, nincsen semmi gond, nem kell azon törjem a fejem, hogy meg kell álljak, csak előbb az a feladatom, hogy hívjam fel a másikat. És akkor beszélgetünk 5 percet, és az 5 perc az elég ahhoz, hogy szépen elmegy a kis hirtelen.
2: Ez egyfajta számonkérhetőség. És
1: nem
2: egyfajta, kell, egyfajta.
1: Igen, de...
2: Meg gondolom, nem azzal hívott fel, hogy figyelj, nálatok süt a nap, nálunk esik, hanem...
1: Nem, hanem te nézed,
2: gyere,
1: nagyon
2: segíts.
1: Rosszul érzem magam, nagyon kívánom, azzal hívlak fel. és akkor szépen megbeszéljük, és kész.
0: Ugyanezzel kapcsolatosan hallottam egy olyat, hogy ugyanez volt a felépítése, hogy mindig egy napot bírjál ki, és a 24 óra után mindig el kellett küldjél egy SMS-t ennek a személynek, hogy figyelj, sikerült vagy nem sikerült. És akkor az ott volt a fejedben, hogy figyelj, nekem ez nem fog sikerülni, akkor számunk kell adjak annak. És már ez a tudat is ott volt az emberben, és segített abban, hogy kibírja, és hogy ne tegye meg. Nyilván ez nem feltétlenül a jó motiváció, de hogy
2: segít a gyógyulás
0: azt, hogy más, be kell vonni másokat, hogy észrejedül nem feltétlenül
1: igen,
0: lehet.
1: Igen, nagyon fontos, persze. Sőt, a családtag is bevonódhat, és partner lehet ebben a történetben, hogy ha annyira megbízok benne, vagy ha ő vállalja ezt, hogy vele együtt, hogy vele megbeszélni a dolgokat, hogy nézed, ez van, most mit csináljunk. Lehet olyat például, hogy megegyezünk, hogy elmegyünk együtt, az első két hét az nehéz, ugye, mert fizikai elvonási tünetek is vannak, nagyon sok esetben nagyon durvák tudnak lenni, és olyankor egyrészt nem vagyok képes csinálni semmit fizikailag, másrészt, ha nincs mellettem valaki, akkor nem tudok uralkodni magamon. Úgyhogy a társnak is nagy szerepe lehet abban, hogy segítsen. Mind a mellett, hogy nagyon egyértelműen ki volt jelentve, ha te vigyázol magadra, akkor én is vállalom ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt.
2: Tehát ott van a jutalom is.
1: Persze, persze. Tehát itt abszolút úgy kell felépíteni a megegyezést, hogy
2: nem csak a büntetés, hanem
1: egyenlő arányban legyen. Persze, persze.

0: még arra térnék egy kicsit, illetve kérdeznélek, hogy mi a különbség egy olyan szervezet között, aki nem keresztény, és egy olyan szervezet között, aki keresztény és segít az alkoholfüggőknek? Vagy bármilyen függőnek. Szétválasztható-e?
1: Őszintén olyan szervezetet, aki nem keresztény, nem ismerek.
2: És ilyenekkel foglalkozom? Tehát te csak olyanokat ismersz, akik szenvedélybetegek, akik foglalkoznak, azok mind keresztények?
1: Igen, tehát ez ilyen szervezetet. Tehát nálunk a Bónusz Pásztor Alapítvány, az AA nincsen, hogy mondjam, szervezetten felépítve, tehát alulról szervezkednek az anonim alkoholisták, de ott is jelen van. Nem konkrétan keresztény, hanem mindenkinek a saját meggyőződése szerinti felsőbb hatalomhoz kell imádkozzon. Tehát ott már egy kicsit kibővítve, de a lényeg az, hogy olyan, hogy ne legyen benne Isten a történetben, olyan szervezetet nem ismerek.
2: Te ezzel azt is kimondod keresztényként is, mert ugye, kijött a beszélgetés kapcsán még az első találkozásunkkor is, hogy igazán megszabadulni úgy tudok, meggyógyulni a szenvedélybetegségemben, ha Isten behozom az életembe. Ha engedem, hogy Isten kigyógyítson ebből.
1: Abszolút. Feltétlenül tehát. Másképp nem is működik. Mert amit én elrontottam, az csak az Isten tudja helyreállítani bennem. És ugye...
2: Ti ezt, amikor akár van egy kéthetes, hogy mondják, ennek, bocs?
1: Terápia.
2: Kéthetes terápia, igen. Vagy akár a támogató csoporton keresztül, ti ezt nyíltan vállaljátok, és kimondjátok a szenvedélybetegeknek, hogy figyeljetek, itt Istennel számolni kell, Istenre szükségünk van?
1: Természetes.
2: Tehát ez folyamatosan ott van előttük.
1: Természetes, persze. Sőt, minden csoport foglalkozást a lelki béke imájával zárjunk le. Olyanok is megérintődtek tőle, akik amúgy nem tartják magukat hithű keresztény.
0: Azért kérdeztem ezt, hogy miben különbözik egy keresztény szervezet, meg egy nem keresztény szervezet, mert hallottam egy ilyen statisztikát, nem tudom a számokat, hogy a keresztény szervezetekben lényegesen nagyobb azoknak a száma, akik tényleg otthagyták nem a szervezet, hanem a függőségüket, és meggyógyultak, úgymond. Míg a nem keresztény szervezetekben ott is van egy kicsi arány, de lényegesen sokkal kisebb. És ez is mutatja azt, hogy Krisztus nélkül nem lehet. És ő az, aki igazából elveszi. Bármilyen technikákat is alkalmazunk, kevés az egész hozzá.
2: Erre szabadít fel Krisztus Urunk. Tehát azért jött, hogy az ördögnek a béklyóit lerombolja. Tehát, hogy látjuk ebben a tematikában, a szenvedélybetegségben, hogy mennyire rombol a sátán. Rombolja az egyént, és rombolja azokat a családokat, azokat a közösségeket, ahol erről tanúságot tett, és Krisztus, aki mindezt gyógyítani tudja. Lehet, a múlton nem tudok változtatni, de hogy újat kezdhetek vele, újra lehet életem, és megbocsájtott, felszabadít ebből, begyógyítja a módnak a sebét, elképesztő mi úrunk.
1: Igen. Most eszembe jutott egy igevers, ami elég jól megvilágítja ezt a szenvedélybetegségből való gyógyulás történetét, és a benne Istennek a szerepét. Tehát azt mondja az ige, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok a ti üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a cselekvést, mind az akarást. És erről van szó. Tehát Isten nélkül nincs szabadulás, Istennel pedig a határa csillagos ég. Nem ismerek túl sok statisztikát, de azt tudom, hogy a pszichiátriai kezelések hatásfoka, úgymond, az körülbelül 1%. Nem tudom, hogy mennyire reális, tehát ha nem ennyi, akkor bocsánatot kérek. Én így tudom. És a bónuszpásztor statisztikáját ismerem még, tehát a kórházi kezelés 1%, és a bónuszpásztor statisztikája bizonyos becslések szerint körülbelül 50%. Azt is jó volna tudni, most erről nem tudok konkrét adatot mondani, hogy a hívő keresztények körében mekkora különbség, mert nagyon sokan vannak azok, akik keresztényként is oda kerülnek.
2: Igen, tehát az, hogy keresztény vagyok, nem mentesítettő, hogy lehet, hogy valamilyen függőségbe keveredek bele. És ilyenkor még nehéz beismerni, hogy mutatom én a szépet, és úgy beismerni, hogy Uram, bajba vagyok, és mennem kell, és kell a segítség. Tehát, hogy fú, ez a felismerés, ennek tényleg megvan a harca, a vívódás, és hogy eljutni arra, mint hogy te is mondtad az életedben.

0: Hogyha már keresztényeknél tartunk, nemrég hallottam egy történetet, hogy két keresztény beszélgetett, mind a kettő meg volt érve, de az egyik egy olyan módba jött, ahol kiélte magát. Alkohol, pia, drog, szex, minden, ami tudott. És a másik pedig ott volt, aki egy tiszta életet élt. Ugye kis bűnei voltak, neki is kellett a megtérés, mind a ketten megtértek. És elgondolkoztak azon, hogy oké, te is meg vagy térve, én is meg vagyok térve, mind a ketten a nullán vagyunk, úgymond. Mi az előnyöd neked, aki nem érted át ezeket, az alkoholt, cigét, hasonlóakat, hozzám képest, kiértem mindegyiket, Isten mégis megbocsátott nekem. És egy nagyon bölcs válasza volt annak, aki nem érte át ezeket, hogy figyelj, hogyha visszagondolsz az életedre, meg én az enyémre, akkor én sokkal többet nevettem, sokkal őszintébbek voltak az érzéseim, sokkal többször nevettem úgy, hogy sírok már, annyira nevettem, és sokkal kevesebb karc van bennem. Tehát ezért ezt ne felejtsük el, és ne irigyeljük ezeket az embereket, akik ilyeneken mennek keresztül, mert sokszor mi keresztények ebbe a csapdába esünk bele, ugye ez az idősebb fivérszindróma, hogy ezt lehet így nevezni, hogy ott van a másik, aki kiélte magát, és mindent megtett, és neki is meg lett bocsánatva a bűnei, és nekem is. Akkor meg miért ne tehettem volna én meg ezt? És hogyha erről tudnál te egy kicsit mesélni, hogy szerinted miben másabb az a szabadság, amit megélsz, mint keresztény, illetve az az öröm, amit megélsz, mint szabad keresztény, illetve az az öröm, amit megélsz, mint szenvedélybeteg. Mi a különbség a kettő között?
1: Kezdjük jó messziről.
2: Ez jó nagy kérdés.
1: igen. Tehát, mint már említettem, elég korán elkezdtem szeszes italt fogyasztani a feszültségeim miatt, ugye a lányokat nehezen szólítottam meg, de ha megittam két pohár bort, akkor már milyen bátrabb voltam, meg egyéb ilyen nyalánkságok, és szépen lassan hozzáidomult az érzésvilágom a szeszes ital fogyasztáshoz. Vagyis, amikor örültem, ital befolyása alatt voltam. Ha rossz kedvem volt, ital befolyása alatt voltam, itallal próbáltam megoldani. Valamit el kellett intézzek, ami feszültséget keltett bennem, akkor ittam egy kicsit, és akkor mindjárt bátrabb voltam. Amikor mások előtt kellett szerepelni, szólni, akkor egy kis bátorítás valami. Vizsgára kellett készülni, izgultam a vizsga miatt, egy kis konyak, és mindjárt lazább voltam. Ezzel azt akarom mondani, hogy szépen lassan, lépésről lépésre, és ezt azért mondom, hogy tanulság legyen a bizonytalan embereknek, hozzá szokott a szervezetem, én hozzászoktam, hogy minden érzésem az alkohollal volt szerves kapcsolatban. Tehát úgy éltem meg az érzéseimet, hogy közben
2: alkohol
1: befolyása alatt voltam. Tehát kapcsolódott az érzésem az
2: alkoholfogyasztáshoz.
1: 39 évesen, 2009-ben abba hagytam az ivást. Emberke, élni kell tovább. Örülni kell. Szeretni kell. Hálásnak kell lenni.
2: Hogyan?
1: De nincs pia. Hogy kell ezt csinálni? Tehát újonnan kellett megtanuljak mindent. És így utólag visszagondolva, hogy milyen ez az érzés, amit most azt mondom, hogy na ez öröm, most örülök. Ahhoz képest, hogy akkor pia befolyása alatt mit neveztem örömnek, nem lehet összehasonlítani. Tehát
2: Neki elhiszem.
1: De meg kellett tanuljam, és ez egy munka volt. És ezért is mondjuk azt, hogy ugye az abstinencia nem cél, hanem eszköz. Ezt is meg kell tanuljuk. Meg kell tanulni szeretni. Meg tanulunk újra örülni. Meg tanulunk újra boldognak lenni. Apropó boldogság, ismeritek Bedő Imrét?
2: Én nem.
1: Egy YouTube csatornája van, a Férfiak Klubja. Nagyon ajánlom, mert nagyon komoly gondolatai vannak, tehát a férfiasságról, a férfi identitásról, a férfi miben létéről, és neki volt egy ilyen gondolata, nagyon tetszik, és nagyon megfogott, hogy mi az igazi boldogság? Hogy tudsz igazán boldog lenni? Amikor azokat a dolgokat, amit muszáj megtegyél, azt örömmel teszed. Tehát el kell mosogatni. Oké, elmosogatunk, mi a probléma? És meg lehet csinálni. Tehát én dolgozok rajta, nem mindig sikerül ez az igazság, mert nem mindig sikerül, de dolgozok rajta. És működik. azt akarom kifejezni ezzel az egész dologgal, hogy a belénk kódolt, vagy belénk teremtett azok az érzések, amiket teljesen tiszta tudattal lehetőségünk van megélni, azok sokkal jobb minőségűek, sokkal örömtelibbek, sokkal intenzívebbek, sokkal színesebbek. Egész más. Egész más. Ennyi a különbség csak.
2: Az óriási különbség.

0: Sándor, nagyon szépen köszönjük az őszinte válaszaidat. Így végezetül pedig említetted ezt a lelki békének az imáját, hogyha jól idézlek vissza. Mi lenne, hogyha most úgy zárnánk ezt a podcastet, hogy elmondjuk ezt, és ezen az első podcast, amit egy imával zárunk le, hogyha ezt elmondanád nekünk.
1: Istenem, adj lelki békét annak elfogadására, amin változtatni nem tudok. Bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok. Bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közti különbséget, és hálás szívet, hogy téged dicsőítselek mindezért. Amen.
2: Amen. Amen.

ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhíta címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd, egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbach József püspök, a református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap Győrben a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az Evangélikus Egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Mit jelent Istent szeretni?

Jézus ma tőled is megkérdi: szeretsz engem? Hogyan válaszolsz erre a kérdésre? Isten szeretete nem egy pillanatnyi felindultság eredménye, ami az élet gondjaival elillan, hanem az emberi szív állapotának átminősülése, megváltozása. A Szentírásban sok utalást találunk annak kapcsán, hogy mit is jelent Istent igazán szeretni. Nem nekünk kell ezt megfejteni, elképzelni, vagy kitalálni. Mindenek előtt arra kapunk bátorítást, hogy törekedjünk minél jobban, minél teljesebben megismerni az Urat. Nem mi találjuk ki, hogy ő milyen, hanem olyannak ismerjük meg, amilyen ő valójában. Az udvarlás során a szerelmesek ki akarnak deríteni a másikról mindent. Meg akarják ismerni őt. Tudni akarnak róla minél többet. A gondolatait, a vágyait, hogy mit szeret és mit nem. A te életedben hogyan mutatkozik meg az Isten iránti szereteted? Mennyivel ismered őt jobban, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt? Előrébb haladtál az ő megismerésében?

Isten szeretni azt is jelenti, hogy őt mindennél többre kezdjük becsülni, értékelni. Valósággal gyönyörködünk benne, mert ő nem lehet pusztán egy a sok dolog és személy közül, akit szeretünk. Nem helyezhetjük őt egyenlő szintre a focival, a divatos ruhákkal, a filmekkel, a házi állatokkal, de még a számunkra kedves emberekkel sem. Hány dolog van, amit jobban szeretsz Krisztusnál, mert több időt, több figyelmet, több energiát, több pénzt szánsz rám.

Végül, de nem utolsó sorban, az Isten iránti szeretet azt is jelenti, hogy az ő akarata szerint akarunk élni, és ha kell, készek vagyunk ezért áldozatokat hozni. Az igazi szeretet ugyanis nem csak szavakban, nem csak lelki gyönyörködésben mutatkozik meg, hanem tettekben, cselekedetekben is. Könnyű beszélni Isten szeretetéről, de megélni azt a mindennapokban úgy, hogy akaratunkkal, vágyainkkal, az ő parancsolataihoz igazodunk, az már nehezebb és küzdelmesebb. Az életünkön átsugárzik, ha szeretjük Istent. Nem kell azt külön hangsúlyozni. Ma azért imádkozz, hogy a Szentlélek vezessen téged abban, hogy egyre inkább Istent szeretve éld a mindennapjaidat.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 25-e. Apostolok cselekedetei második fejezet, 14-től 36. versig. Ekkor előállt Péter a 11-jel. Felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Júel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Eddig úgy ismertük a tanítványokat, mint akik szívesen megbújtak Jézus köntöse mögött. Legfeljebb csak Jézus keze alá dolgoztak. Amikor pedig mégis magukra maradtak, rettegtek. Féltek akkor, mikor Jézust elfogták a Gecsemáné kertben. Egy zárt szobában reszkedtek, mikor mesterük rájuk talált a feltámadása után, de a felházban szintén elhatalmasodott rajtuk a bizonytalanság. A háttérben maradás jellemezte a tanítványokat. Ez alól egyetlen kivétel volt ez idáig, mikor Jézus kiküldte a 12-t kettessével, és hatalmat kaptak arra, hogy gyógyítsanak vagy ördögöket űzzenek. Máté 10.1. Ugyanennek a hatalomnak a megnyilvánulását látjuk az első pünköstkor, mikor a Szentlélek betöltötte őket, és Péter a 11-jel felemelte a hangját, és profétálni kezdtek Jézus Krisztusról. Szó sincs tanult, elsajátított képességről, mint ahogy a természetükből sem fakadhatott ez a bátor felszólalás. Ez kizárólag a felülről érkező erő hatása bennük, a Szentléleké, aki benned is ott él. Engedd, hogy a lélek használjon téged is. Ne a lelki pásztorodra, vezetőidre háríts minden prófétai feladatot, mert a lélek te benned is Jézusról akar bizonyságot tenni. Ne akadályozd őt, hanem légy részese a munkájának. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Amy Kathleen Wozniak írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Megtartva. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének első fejezetének negyedik verse. A mostoha fiam Ryan halála után elég sokáig könnyekben törtem ki vasárnaponként az Isten tisztelet alatti dicsőítős alkalmával. A festett üvegablakot bámultam, ami Jézust ábrázolta, amint egy báránykát visz és a juhok követik. Tudtam, hogy én vagyok az a bárány a kezében. Újak voltunk még a gyülekezetben, és nem ismertünk mindenkit, vagy történetüket, de ők hallották a miénket. Ahogy pedig körbenéztem, csupa megértő arcot láttam. Később jól megismertük a gyülekezeti tagokat, sokan megosztották velem veszteségeik történetét, és hogy miként vészelték át azokat az időket. Ekkor értettem meg, hogy még Jézus a kezében tartott, a vigasztalás és biztonság karjaiban elküldte a nyáját is, hogy velem járjanak. A testvérek együttérző arcán láttam a hitüket, ami megerősített, hogy én is kitartsak a hitben. Azokban a nehéz időkben Jézusra és ezekre a barátokra volt szükségem. Most pedig próbálom én is kinyújtani a kezem azok felé, akik veszteséggel néznek szembe, és próbálom őket segíteni, hogy a hitükbe kapaszkodjanak. Drága Jézusunk, köszönjük azokat az embereket, akik látják a szükségeinket, és bátorítanak minket. Segíts meglátnunk, kiknek van szükségük a te vigasztalásodra, és mutasd meg, hogyan támogassuk őket. Amen. Napi gondolat: vigaszt fogok nyújtani valakinek, aki szomorú. Imádkozunk valakiért, akinek támogatásunkra van szüksége.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Várnai Zseni, a sokszor félreértett alkotó, 1890. május 25-én született. Költészetében a politikai mondanivaló mellett megjelentek a lírai témák is, például az anyaság érzése, majd az öregedés, az elmúlás fájdalma. E napon az életöröm ragyogását sugárzó versével emlékezünk rá.

Várnai Zseni, Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok, újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás, a fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az élet magvakat, s a nap kikelti, minden újra él, fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint amilyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat, élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él, hol volt, hol nem volt, elvitte a szél, s a holnapom, azt meg kell érni még, csillagmécsem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illat ár. Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új és mindig ugyanaz, csodák csodája, létezés, tavasz.

0: Elcsendesedés és felfrissülés.
1: Épp testben, épp lélek. Az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat. Példabeszédek 10-27. Gondolatok az ígéről. Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy Isten nevelje őket, szükségük van a saját szívükkel, a természettel és Istennel való érintkezés csendes nyugalmára. Egyénenként kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elnémult és csendben várunk Isten előtt, a lélek csendje érthetőbbé teszi számunkra Teremtőnk hangját, aki ezt kéri tőlünk. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. vers. Aki így felfrissül a sokféle tevékenység, a rohanás és a feszültségek közepette, azt a világosság és békesség légköre veszi körül, fizikai és szellemi ereje megújul. Kérjünk értelmet, bölcsességet Istentől az ő dicsőségére, és rendeljük alá akaratunkat az Úrnak, akkor csodálatos javulás áll be egészségi állapotunkban. Együtt kell működnünk Istennel testünk gondozásában. Az Isten iránti szeretet, a hit ő benne elengedhetetlen az élethez és az egészséghez. Ha szeretnénk tökéletesen egészségesek lenni, töltse be szívünket szeretet, remény és az Úrban való öröm.

0: Isten tanácsa.
1: Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni és fiút szülsz. Bírák könyve 13. fejezet, 4. és 5. vers. Több mint 20 év telt el azóta, hogy az orvostudomány először használta a magzati alkoholszindróma kifejezést. De az állapotot nem ekkor írták le először. A görög és római mitológia szerint az anyai alkoholizmus a fogantatás alatt súlyos problémákat okozhat a csecsemőnek.

0: maradtak, tökéletlenek voltak. Újabban azonban kevesen hisznek abban a lehetőségben, hogy a terhesség alatt elfogyasztott alkohol károsodást okozhat. Valójában az 1940-es évek közepén egy amerikai kongresszusi jelentés elvetette azt az elképzelést, hogy az anya terhesség alatti alkoholfogyasztása problémákat okozna a babának. 1960-ban egy gyermekgyógyászati tankönyv szerint az alkohol a méhlepényen keresztül jut el a magzathoz anélkül, hogy ártana neki. Ezek a hozzáállások arra késztettek egy orvosi szakírót, hogy azt mondja, hogy Sámson anyjának olyan régen adott tanács jobb tanács volt, mint amit az emberek az ő idejében kaptak. Az orvosi tankönyvek ma már nem tekintik ártalmatlannak a terhesség alatti alkoholfogyasztást. Az amerikai sebész főorvos nemrégiben arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban évente legalább 5000 csecsemő születik alkohol hatás befolyásával, és minden egyes így született csecsemőre további 10 gyermek szenved az alkohollal kapcsolatos problémáktól. Bár az alkohol minden magzatra másképp hat, bizonyos arctani rendellenességek és egyéb testi hibák előfordulnak. Az ilyen szindrómában szenvedő gyermekek rohamokat kapnak, rossz az ítélőképességük, és nem képesek megkülönböztetni a jót a rossztól. A tudomány nem ismeri a terhesség alatti biztonságos alkoholszintet, és a szoptatott csecsemőkre is hatással lehet anyjuk alkoholfogyasztása. Az 1910-ben leírt szavak ma is igazak. Minden csepp erős ital, amelyet az anya fogyaszt, veszélyezteti gyermeke szellemi, fizikai és erkölcsi egészségét. Isten tanácsa mindig a legjobb. Van olyan tanács, amit Isten adott az igében, és amit meggyőződéssel érzel, hogy követned kell? Miért ne kezdhetnéd el még ma?
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 117. Zsoltár második verséből olvasom. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Az új szövetségi igék az apostolok cselekedetei második fejezetének 5., 7. és 11. versei. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A 2006-ban bemutatott Bábel című amerikai-mexikói-francia filmdráma megrázó módon mutatja be mai világunkat. A több szálon futó történetben, amelyben jó ideig nem tudjuk, hogy azok miként kapcsolódnak egymáshoz, azt láthatjuk, hogy a különböző kultúrák, a különböző emberek mennyire nem értik egymást, és ez milyen szélsőséges helyzeteket teremt. A legmegrázóbbak számomra azok a részletek voltak, amikor egy siket néma japán lány nézőpontjába helyezkedhettem, ahol valóban minden néma volt. A másik beszéde, a diszkó vonagló tömege és a forgalmas utca. Isten sokféle csodájáról ír a Biblia. Amikor például szabadulást szerez Izraelnek Egyiptomból, amikor megmenti népét egy nála erősebb néppel szemben. De Jézus születése a mi megváltásunk is csoda a szó legteljesebb értelmében. A Szentlélek kiáradása, az Istennel és egymással való közös nyelv ajándéka ugyanebbe a sorba tartozik. Lukács talán ezért is használja az ekstasis görög igét, amelyet a mi Bibliánk megdöbbenteknek fordít. Eltűnnek a válaszfalak, végre érthetem, tudhatom, hogy mit akar a másik fél. A mai napon meg kell hallanunk a Zsoltáros szavainak az igazságát, mert Isten szeretetének, hűségének a jele, hogy befogadhatjuk, megérthetjük őt, az ő igéjét. Az ő csodája az, hogy ledőlhetnek a válaszfalak ember és ember között. Imádkozzunk! Szentlélek Úristen, köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világba, és eljöttél hozzám is. Köszönöm, hogy hallhatok és érthetek, hogy segítségemre vagy abban, hogy jobban értsem a másik embert. Dicsérlek azért a csodádért is, hogy általad a Biblia szavai megelevenedhetnek számomra is, hogy azokon keresztül még jobban ismerhetem az Atyát és az én Uramat, Jézust. Áldalak szeretetedért és hűségedért. Amen. Az áhítatott Keckó Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.

Az öröklés olyan vagyontárgyakat, jogokat, kötelezettségeket foglal magában, melyek valakinek a halála esetén az örökösökre szállnak át. Általánosságban elmondható, hogy az öröklés a szülőkről a gyermekekre szálló vagyont jelenti. Vannak azonban más típusú anyagi öröklésformák is, melyek világszerte híressé váltak. Olaszországban például egy nő úgy döntött, hogy minden vagyonát a macskájára hagyja, mert őt idős éveiben nagyon megszeretett, és nyugalmat adott a néninek. Spanyolországban egy híres énekesnő nemesi címet örökölt. Chilében egy 13 éves lány 1 millió pezó adósságot örökölt szülei váratlan halála után. Sok szülő úgy véli, hogy a legjobb örökség, amit gyermekeikre hagyhatnak, az oktatás, mivel a gyerekek egy fenntartható bolygót szeretnének örökölni. Képzeld el egy pillanatra, hogy te választhatod meg az örökségedet. Mit szeretnél kapni? Milyen örökséget választanál? A második Zsoltár 8. versében Isten így bátorít minket. Kérj tőlem, és én neked adom örökségül a nemzeteket, és birtokul a földkerekséget. Képzeld el, hogy valóra válik az álmod. Mit kérnél? Ebben az esetben tényleg komolyan el kell gondolkodnod, hogy ne hibázz, és megtaláld a legjobb lehetőséget. A 16. Zsoltár leírja azt az időszakot, amikor Dávid kiválasztotta örökségét, és figyelemre méltó módon nem tárgyakat, földeket, gazdagságot vagy kitüntetéseket választott, még csak nem is sikert, hírnevet vagy győzelmeket. Öröksége egy személy volt, ahogy azt a 6. és a 7. versben olvassuk. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Kellemes örökség jutott sorsomra, szép örökséget kaptam. A zsoltáros bármit kérhetett volna, amit csak akart. Ő maga mégis Isten jelenlétét és társaságát választotta örökségül. Bár a gazdagság, a vagyon és a kitüntetések átmeneti elégtételt adhattak volna Dávidnak, ő inkább egy személyt részesített előnyben. A legjobb barátját, akinek azt mondhatta, ahogy a 11. versben olvassuk, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten népe nem csupán egy kiválasztott közösség. Ők Isten tulajdonai, az ő öröksége. Ez a kifejezés különösen mély értelmű, mert azt mutatja, hogy Isten milyen szeretettel és törődéssel viseltetik a népe iránt. Krisztus a legdrágább árat fizette le az emberiség megváltásáért. Oly értékesnek tart bennünket, mint saját vére árán megszerzett örökséget. Nem pusztán elhívott minket, hanem megváltott, újjáteremtett, és a saját örökségének nyilvánított. A mennyei atya öröme, hogy népében lakhat. Olyan emberekben, akik hittel és engedelmességgel válaszolnak a szeretetére.
Isten nézi őket, mint a maga örökségét. Krisztusban elrejtve ők a mindenható szemében olyan tiszták és értékesek, mint maga a fiú. Ha Isten örökösei vagyunk, akkor életünk nem a miénké. Meghívást kaptunk, hogy tükrözzük az ő jellemét ebben a világban. A Szentlélek által formál minket, hogy méltóak legyünk erre. A menny egész világegyeteme érdeklődéssel figyeli, miként bánik Isten a megváltott örökségével, és hogyan tisztítja meg őket, hogy az örökké valóságban otthonra találjanak. Az Isten öröksége örök és teljes örömet kínál, és ez garantált számodra. Hát menj és válaszd a legjobbat.

világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 18. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Pünköst hétfő. A pünköst hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünköst vasárnapi főünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünköst hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep, akár csak a pünköst vasárnap. A pünköst hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátum ma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünköst hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn 8, 10:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

zarándokének. Tekintetem a hegyekre emelem, honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Zsoltárok könyve 121. fejezet 1-2.

0: Utazás előtti lázban.
1: Egy-egy nagy utazásról hazatérve temérdek mesélni valunk van, tele vagyunk élményekkel, történetekkel. De akiről most szó van, még a hazautazás előtt áll, az út első szakaszára tekint, és az első lépésre készül. Izgatott, fél, bizonytalan, mégis reménységgel és várakozással teli. Szétnéz, segítséget keresve az út kezdetén. A templomból tart a hétköznapokba. Istent magasztalta, vele találkozott, és most újra a mindennapok gondjai, bajai várják. A Jeruzsálemet körülölelő hegyvidék ritkán lakott terület volt. Újra és újra előfordult, hogy kirabolták a vándorokat. Így érthető az aggodalommal teli kérdés, honnan jön segítségem? Egy másik magyarázat is lehetséges. Amikor a Zsoltárt írták, Izraelben nagy választék volt segítő kezekből. Különböző istenekhez imádkoztak, veszélyes helyzetekben varázsigéket és átkokat soroltak. Ezeket a praktikákat különösen hegytetőkön, magaslatokon végezték. A hegyre való feltekintés ezért valószínűleg összekapcsolódott a kérdéssel. Honnan jön a segítség? Akárhogy is van, az imádkozó számára Istentől jön a segítség, aki teremtette az eget és a földet. Az út kezdetén pedig ez az Istenről tett hitvallás.

ha valami új dolog vár ránk, milyen hamis hegyre vagyunk hajlamosak feltekinteni. Hol keressük a biztonságunkat?

Most csöndesítsük el az elménket. Így imádkozva járuljunk bizalommal és odaadó alázattal irgalmas teremtőnk elé.

Uram Jézus Krisztus, kérlek, küld nekem a te lelkedet a mai reggelen is, hogy vezessen a világosság útján. Atyád mennyei országából hozzánk jöttél erre a földre, és ismét visszatértél az Atyához, hogy bennünket is oda vonszál. Építsd általam is, és egyházad által az egész világon isteni országodat. Szeretnék veled lenni abban, hogy győzelmet arathass a sok sötét szív fölött, hogy egykor minden ellenséged hozzád jöjjön és imádjon téged. Kérlek, adj lelki és fizikai erőt egyaránt, hogy ne csak tétlen állja. Ó, maradj kegyelmeddel mi vélünk, Jézusunk, hogy minden gondolatunk, érzésünk, cselekedetünk tiszta lehessen. Szolgálja szeretteink, embertársaink javát, hogy egyre közelebb juthassunk hozzád. Amen.

0: közreműködtek Sümegyné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1865-ben e napon született John Relimott metodista lelkész, aki a Keresztény Diákok Világszövetségének vezetője és az Egyházak Világtanácsának tiszteletbeli elnöke volt. A Nobel békedíjat 1946-ban kapta meg a Keresztény Diákok Nemzetközi Szervezetének megalapításáért és megerősítéséért. Az 1910-es Edinburgh-i világmissziói konferencián elnökölt, meghatározóan hatott az ökumenizmus kibontakozására és a protestáns missziós mozgalmakra. Részt vett az Egyházak Világtanácsának létrehozásában. Legismertebb könyve a világ evangelizálása ebben nemzedékben. Ez a cím a 20. század elején missziós jelmondattá vált. Hazánkban 1909-es látogatásának hatására kezdték előkészíteni a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség 1910-es alapítását.
2: Az egyik első egyetemi diplomás magyar nő, a sokoldalú tehetség Dienes Valéria 1879-től 1978-ig élt. A Budapesti Tudományegyetemen disszertációját egy matematika-filozófia-esztétika tantárgyakból álló szigorlaton védte meg 1905-ben. A szorboni tanulmányai után 1907-ben került kapcsolatba a nőmozgalommal. Alapelve az volt, hogy a nőket azért illetik meg a családon kívüli szerepek is, mert sajátos női nézőpontot képviselnek a világban, ahogy fogalmazott, ha kimarad a női vélemény a világból, akkor hiányzik belőle valami. Publikált a 20. században, a Nyugatban, az Athénaumban. Életművének jelentős részét teszik ki fordításai. Bergson, Descartes, Berkeley, Taille de Chardin műveit ültette át magyarra.
1: 1890-ben e napon született Várnai Zseni, József Attila díjas költőnő, írónő. 41 kötete között 3 mesekönyv és a 2 kötetes Egy asszony a milliók közül önéletrajzi regény is szerepel. Első Katona fiamnak című verse 1911-ben jelent meg a Népszavában, emiatt vád alá is helyezték. Költészetében a politikai mondanivaló mellett megjelentek a lírai témák is, például az anyaság érzése. Kései verseinek fő témája az öregedés, az elmúlás fájdalma, bizalom a szeretetben és a munka öröme. Egy aforizmája. Miért keresnék távoli csodákat? Hiszen, hogy élek, maga is csoda.
2: Hidas Frigyes komponista 1928-ban látta meg a napvilágot. Tanulmányait a Zeneakadémián Viski János növendékeként végezte. 15 évig volt a Nemzeti Színház zenei vezetője, majd 5 esztendeig a Fővárosi Operett Színház zenei igazgatója. Ezután független zeneszerzőként tevékenykedett. Életműve meghatározó része a fúvós hangszerekre írott versenyműve, zenekari és fúvós zenekari darabok, valamint kamara és szólókompozíciók. Jelentős balettje a Cédrus, amit Csontvári Kosta Tivadar festménye ihletett. Oratóriumai közül kiemelkedik a gyászzene, Requiem a II. Magyar Hadseregért, a Te Deum és az Intelmek.
1: A svájci református egyház 1900-as években egy acélvázas, hordozható baraképületet adott a magyarországi református egyháznak, amelyet ott állítottak föl, ahol templomépítést terveztek Budapesten. Ezt első ízben a tisztviselőtelepi, ma Nagyvárad téri gyülekezet használta temploma fölépítéséig. Az első világháború alatt katonai kórházként működött, majd 1933-ban megkapta a Budapest Barostéri Református Egyházközség gyülekezete, és saját költségén állították föl a Tököli út és a Dózsa-György út sarkán. A templomszentelést az év május 25-én Ravasz László püspök végezte. A 600 férőhelyes épület 1966-ig szolgált, akkor lebontották. Az egyházközség gyülekezeti tájékoztatója ma az adventi hírlevél.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Az igazság ösvényén járok, és a törvénynek az útjain. Példabeszédek könyve 8. fejezet 20. vers.

Valószínűleg nem egyszer ejtetted már ki a következőket a szádon. Ehhez nincs jogod, nem volt joga hozzá. Ilyenkor nem arra gondolsz, hogy a törvény tilt valamit, hanem arra, hogy ez nem szép tőle. Ezt nem vártad volna, mert csalódtál benne. Olyat tett, ami nagyon fáj neked. Felbontotta a barátságot, becsapott, a hátad mögött elárulta a féltett titkodat, amit bizalmasan osztottál meg vele. Hiába készültél, rossz jegyet adott, eltiltott az internettől, elvette a mobilodat, talán szobafogságra ítélt.

0: Én nagyon szeretek énekelni. Általános iskolás korom óta éneklek kórusokban. Hetedikes lehettem, amikor egy nagyszabású karácsonyi koncertre készültünk. Épp nem az én szólamom próbált, ezért fecsegni kezdtem a mellettem ülőkkel. A karvezető rám szólt, és hazaküldött. Borzasztóan szégyeltem magam. De haragudtam is rá, mert úgy gondoltam, ehhez nem volt joga. De valóban nem. Őt is, és a társaimat is zavartam a munkában egy olyan alkalom előtt, amihez különös figyelemre volt szükség. Be kellett látnom, hogy a tanáromnak volt igaza. A Jóisten ma azt üzeni, hogy akármilyen csábítónak látszik, ne kacérkodj a helytelen úttal. Hogy ne ess kísértésbe, annak az a legjobb módja, ha mindig a jó és igaz ösvény közepén maradsz. Így védve leszel mindentől, ami a károdra válna, ezért ez a megváltó jogos kívánsága.
1: Az útravalót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Felismerni Istent, mint minden adomány ajándékozóját.
1: A mai ige 68. Zsoltár 20. verse. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. Gondolatok az igéről. A zsidó szertartás rendben a gyermek születésekor felajánlást kellett tenni Istennek, saját rendelése szerint. Manapság a szülők különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy megajándékozzák gyermekeiket születésnapjukon. Olyan alkalommá teszik e napot, melyen hódolnak gyermeküknek, mintha az emberi lényeknek hódolat járna. Az életért, az egészségért, az élelemért és a ruházatért, valamint nem kisebb adományért, mint az örök élet reményéért, adósai vagyunk minden irgalom adományozójának. Isten méltó arra, hogy felismerjük ajándékait, és hála áldozattal adózzunk legnagyobb jótevőnknek. Az ilyen ajándékokat ismerik el a mennyben. Ha a keresztény szülők hozzászoktatták volna gyermekeiket, hogy hálaadományokat ajándékozzanak Istennek az üdvösség nagy ajándéka elismeréséül, mennyivel másabb lenne a fiatalok jelleme? Gondolataik önmagukról az áldott megváltóra terelődnének. Meg kellett volna tanítani nekik, hogy Jézus szereti őket, hogy ő minden áldás forrása, és hogy ő a boldogságuk és örök életük reménye. Ha a gyermekeink ezt a fajta nevelést kapták volna, akkor ma sokkal kevesebb önzést, sokkal kevesebb irigységet és féltékenységet látnánk. A fiatal emberek férfiasak, a fiatal asszonyok pedig nőiesek lennének. A fiatalok erkölcsi erőben nőnének fel, tiszta elvekkel, kiegyensúlyozott gondolatokkal és szeretett teljes jellemmel, mert a példakép mindenkor előttük lenne. Megérintené őket annak fontossága, hogy kövessék Jézus a példakép kiválóságát. Isten azt akarja, hogy fiatalok és idősek őrá tekintsenek, hogy szívükben lakozhasson. Akkor egy új élet serkenti fel egész lényüket. Az isteni vigasztaló velük lesz, hogy megerősítse őket gyengeségükben, és vezetőjük legyen megpróbáltatásaikban. Ez az élet ösvényét simává teszi számukra.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Túlságosan el vagy foglalva a világgal, gyermekem. Az elméd problémáról problémára ugrál, miközben szorongás csomókba gabaítja a gondolataidat. Amikor így gondolkodsz, engem kihagysz a világlátásodból, és az elméd elsötétedik. Bár nagyon szeretnék segíteni, nem fogom megsérteni a szabadságodat. Csendben megállok elmét hátterében, és várom, hogy eszedbe jusson. Én veled vagyok. Amikor a problémáktól az én jelenlétem felé fordulsz, a rád nehezedő teher azonnal könnyebbül. Lehet, hogy a körülmények nem változtak, de a terheidet együtt hordozzuk. Már nem érzed úgy, hogy muszáj mindent rendbe hoznod, hanem ennek helyét átveszi a mélységes, megnyugtató kapcsolat velem. Együtt kezelni tudunk bármit, amit ez a nap hoz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Ézsaiás könyve 41. fejezet, 10. vers. Sofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers. 34. Zsoltár, 20. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve 52. rész. A szabadulás örömhíre. Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet. Öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéretlen és tisztátalan. Rázd le magadról a port, kelj föl fogságba vitt Jeruzsálem, old le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya. Ezt mondja az Úr, ingyen adtalak oda, nem pénzen váltalak meg, mert ezt mondja az én Uram az Úr, egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta, pedig semmit sem fizetett érte. Most pedig mit tegyek, így szól az Úr, hiszen ingyen vitték el népemet. Újonganak, akik uralkodnak rajta, így szól az Úr, és gyalázzák nevemet szüntelen minden nap. Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt, itt vagyok. Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Hallgass csak, őrállóid hangosan kiáltanak, együtt újonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az

Ura Sionra, vígan újjongjatok minnyájan Jeruzsálem romjai, mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet. Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára, meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek. Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok. De nem kell sietve vonulnotok, futva menekülnötök, mert az Úr jár előttetek, és Izrael Istene lesz mögöttetek is. A félreismert szolga diadala. Íme eredményes lesz a szolgám, magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló. De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik. Olyasmit tudnak meg, amiről addig nem hallottak.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 52. Csodálatos, biztató képet fest ez a fejezet a 7. versben. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet jelent, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Igen, Észak-Izraelt fogságba hurcolták az asszírok, és Júdára is babiloniai rabság várt. Igen, valóban rabszolgákká lettek. Egyiptomban generációkkal ezelőtt, Isten könyvében azonban a történetnek még nem volt vége. Öltöz ékes ruhába, Jeruzsálem, mert nem jön már ide többé tisztátalan. A jó hír üzenete négy rétegű volt. Béke, örömhír, megváltás, és annak megerősítése, hogy Isten még mindig a trónján ül. A jó hírrel a városhoz közeledő ifjúnak adott örömteli válasz is azonnali. A falakon álló őrök dicsőítő énekbe kezdenek, mert most már tudják, hogy személyesen fogják meglátni a Sionba visszatérő királyt. Ézsaiás ezután Babilón elestében és Isten győzelmében meglátja annak lehetőségét, hogy Isten népe megragadja a szabadság ezen pillanatát. Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, vonuljatok ki belőle, mert az Úr jár előttetek, Izrael Istene lesz mögöttetek is. Ez egy újabb fölhívás arra, hogy jöjjünk ki Babilonból, mert az a halált jelképezi. Isten azonban életet és szabadságot szerzett népének. Az Ézsaiás 52:7-re alapuló igei ének így szól, a mi Istenünk uralkodik, ezzel a címmel is jelenik meg. Milyen egyszerű és hatalmas üzenete van. A mi Istenünk uralkodik. Valóban, milyen nagy ereje van egy reménnyel teli éneknek a gyötrelmek idején. Luther Márton mondta, ha nem olvashatom a Bibliát, imádkozom. Ha nem imádkozhatok, énekelek. Ha elcsüggednénk, amikor sötétség burkolja be a lelkünket, Sion énekeinek éneklése el fogja oszlatni a felleget. Énekeljünk új énekeket az Úrnak. Isten mindenre képes. Nekünk annyit kell tennünk, hogy fölnézünk, és úgy énekelünk, mintha ott volna, hiszen ott van.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Ezékiás arccal a falnak fordulva könyörgött az Úrnak. Ó Uram, emlékezzél meg arról, hogy én előtted jártam igazságban és teljes szívvel, hogy ami jó te előtted, azt műveltem. Sírt Ezékiás keservesen. És lőn az Úr beszéde Ésaiáshoz, mondván, menj el és mondd meg Ezékiásnak. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ésaiás 38. fejezet 2-től 5-ig. Isten egészen más normákhoz méri a jellemet, mint az ember. Látja a legyőzött kísértéseket, amelyekről a világ nem tud, sőt, még a legközelebbi barátok sem. Látja a családi életünkben, vagy a lelkünk mélyén támadt kísértéseket is. Látja, amikor megaláz bennünket saját gyengeségünk tudata. Látja a gondolatban elkövetett vétkeink miatti őszinte bűnbánatot. Látja, amikor valaki teljes szívvel neki szolgál. Tud az énünkkel vívott keserves küzdelmekről, és tud a győzelmeinkről. Isten mindenről tud, és tudnak az angyalok is. Egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Malakiás proféta könyve 3. fejezet 16. vers. Bármilyen rövid ideje szolgálunk is, bármilyen egyszerű feladatot látunk is el, ha gyermeki hittel követjük Krisztust, áldott jutalmat nyerünk az ő kegyelméből.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Boldogító akadályok. Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés fele annyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk. Helen Keller.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Trenírozd az elméd. Az Úr öröme a ti erősségetek. Nehémiás prófita könyve 8. fejezet 10. vers. Ha bármikor is úgynevezett pozitív gondolkodással helyettesíted az Istenbe vetett hitet és az ige iránti engedelmességet, veszélyes terepre tévedtél. Ugyanakkor ne öntsd ki a gyereket is a fürdővízzel. Hívőként arra kell treníroznod az elmét, hogy bízzon Istenben és az igéjén alapuló pozitív gondolatokat gondolja. Egy hollandiai kutatás során azt állapították meg, hogy az optimista embereknek egészségesebb a szívük a zsörtölődőknél. Az önmagukat optimistának valló kisebb arányban haltak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben a pesszimistákhoz képest. Dr. Becca Levy, a Yale Egyetem professzora egy kutatást követően arra a megállapításra jutott, hogy az öregedéshez való pozitív hozzáállás meghatározóbb az olyan fiziológiai tényezőknél, mint az alacsony vérnyomás és koleszterin szint, melyek bármelyike legfeljebb 4 évvel hosszabbíthatja meg egy ember életét. A felmérés során az is kiderült, hogy az optimista emberek tovább élnek azoknál, akik folyton aggódnak, és hogy pozitív hozzáállással több év nyerhető, mint testmozgással vagy a dohányzás kerülésével. Azon kívül az Associated Press nevű amerikai hírügynökség által 2005-ben megjelentett egyik cikk, a test és a lélek kapcsolatát hangsúlyozva a következőkről számolt be. Új kutatások szerint, ha egyszer az Alzheimer-kór megfoszt valakit attól a képességtől, hogy hatásosságot várjon egy jól bevált fájdalomcsillapítótól, akkor az közel sem fog olyan jól működni nála. Hát nem döbbenetes, hogy mire képes az emberi elme? Az Úr öröme a ti erősségetek, mondja a Biblia. És ez nem lelki erőt jelent csupán, hanem testi, mentális és érzelmi erőt is. Ha egészséges életre vágysz, az elmédnek is egészségesnek kell lennie, ez pedig azzal kezdődik, hogy pozitívan gondolkozol. Trenírozd hát erre az elmédet!

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Eltűnt gyermekek világnapja. Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Ethan Pattsra és sorstársaira emlékezve tartanak ezen a napon. Ethan Patts 1979. május 25-én tűnt el 6 éves korában, amikor New Yorkban nyoma veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban. A gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Ethan volt az első, akinek a fényképe megjelent a boltokban a teljes dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált. 2001-ben nyilvánították a gyermeket halottá. Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott, eltűnt és szexuálisan kihasznált gyermekekért Európai Föderációja karolta fel, amely ernyő szervezetként koordinálja a prevenciós és az eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25-e legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja. Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg, köztük Magyarország is. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. református zenei fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élményé formálba kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csak nem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Jézus ma tőled is megkérdi: szeretsz engem? Hogyan válaszolsz erre a kérdésre? Isten szeretete nem egy pillanatnyi felindultság eredménye, ami az élet gondjaival elillan, hanem az emberi szív állapotának átminősülése, megváltozása. A Szentírásban sok utalást találunk annak kapcsán, hogy mit is jelent Istent igazán szeretni. Nem nekünk kell ezt megfejteni, elképzelni, vagy kitalálni. Mindenekelőtt arra kapunk bátorítást, hogy törekedjünk minél jobban, minél teljesebben megismerni az Urat. Nem mi találjuk ki, hogy ő milyen, hanem olyannak ismerjük meg, amilyen ő valójában. Az udvarlás során a szerelmesek ki akarnak deríteni a másikról mindent. Meg akarják ismerni őt. Tudni akarnak róla minél többet. A gondolatait, a vágyait, hogy mit szeret és mit nem. A te életedben hogyan mutatkozik meg az Isten iránti szereteted? Mennyivel ismered őt jobban, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt? Előrébb haladtál az ő megismerésében?

Isten szeretni azt is jelenti, hogy őt mindennél többre kezdjük becsülni, értékelni. Valósággal gyönyörködünk benne, mert ő nem lehet pusztán egy a sok dolog és személy közül, akit szeretünk. Nem helyezhetjük őt egyenlő szintre a focival, a divatos ruhákkal, a filmekkel, a házi állatokkal, de még a számunkra kedves emberekkel sem. Hány dolog van, amit jobban szeretsz Krisztusnál, mert több időt, több figyelmet, több energiát, több pénzt szánsz rám.

Végül, de nem utolsó sorban, az Isten iránti szeretet azt is jelenti, hogy az ő akarata szerint akarunk élni, és ha kell, készek vagyunk ezért áldozatokat hozni. Az igazi szeretet ugyanis nem csak szavakban, nem csak lelki gyönyörködésben mutatkozik meg, hanem tettekben, cselekedetekben is. Könnyű beszélni Isten szeretetéről, de megélni azt a mindennapokban úgy, hogy akaratunkkal, vágyainkkal, az ő parancsolataihoz igazodunk, az már nehezebb és küzdelmesebb. Az életünkön átsugárzik, ha szeretjük Istent. Nem kell azt külön hangsúlyozni. Ma azért imádkozz, hogy a Szentlélek vezessen téged abban, hogy egyre inkább Istent szeretve éld a mindennapjaidat.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 25-e. Apostolok cselekedetei második fejezet, 14-től 36. versig. Ekkor előállt Péter a 11-jel. Felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója. Figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Júel így profétált, az utolsó napokban így szól az Isten. Kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön lenn. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid. Az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbon felől van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem, és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van mind a mai napig. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Eddig úgy ismertük a tanítványokat, mint akik szívesen megbújtak Jézus köntöse mögött. Legfeljebb csak Jézus keze alá dolgoztak. Amikor pedig mégis magukra maradtak, rettegtek. Féltek akkor, mikor Jézust elfogták a Gecsemáné kertben, egy zárt szobában reszkedtek, mikor mesterük rájuk talált a feltámadása után, de a felházban szintén elhatalmasodott rajtuk a bizonytalanság. A háttérben maradás jellemezte a tanítványokat, ez alól egyetlen kivétel volt ez idáig, mikor Jézus kiküldte a 12-t kettessével, és hatalmat kaptak arra, hogy gyógyítsanak vagy ördögöket űzzenek. Máté 10.1. Ugyanennek a hatalomnak a megnyilvánulását látjuk az első pünköstkor, mikor a Szentlélek betöltötte őket, és Péter a 11-jel felemelte a hangját, és profétálni kezdtek Jézus Krisztusról. Szó sincs tanult, elsajátított képességről, mint ahogy a természetükből sem fakadhatott ez a bátor felszólalás. Ez kizárólag a felülről érkező erő hatása bennük, a Szentléleké, aki benned is ott él. Engedd, hogy a lélek használjon téged is. Ne a lelkipásztorodra, vezetőidre háríts minden prófétai feladatot, mert a lélek te benned is Jézusról akar bizonyságot tenni. Ne akadályozd őt, hanem légy részese a munkájának. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Amy Kathleen Wozniak írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Megtartva. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének első fejezetének negyedik verse. A mostoha fiam Ryan halála után elég sokáig könnyekben törtem ki vasárnaponként az Isten tisztelet alatti dicsőítős alkalmával. A festett üvegablakot bámultam, ami Jézust ábrázolta, amint egy báránykát visz és a juhok követik. Tudtam, hogy én vagyok az a bárány a kezében. Újak voltunk még a gyülekezetben, és nem ismertünk mindenkit, vagy történetüket, de ők hallották a miénket. Ahogy pedig körbenéztem, csupa megértő arcot láttam. Később jól megismertük a gyülekezeti tagokat, sokan megosztották velem veszteségeik történetét is, hogy miként vészelték át azokat az időket. Ekkor értettem meg, hogy még Jézus a kezében tartott, a vigasztalás és biztonság karjaiban elküldte a nyáját is, hogy velem járjanak. A testvérek együttérző arcán láttam a hitüket, ami megerősített, hogy én is kitartsak a hitben. Azokban a nehéz időkben Jézusra és ezekre a barátokra volt szükségem. Most pedig próbálom én is kinyújtani a kezem azok felé, akik veszteséggel néznek szembe, és próbálom őket segíteni, hogy a hitükbe kapaszkodjanak. Drága Jézusunk, köszönjük azokat az embereket, akik látják a szükségeinket, és bátorítanak minket. Segíts meglátnunk, kiknek van szükségük a te vigasztalásodra, és mutasd meg, hogyan támogassuk őket. Amen. Napi gondolat: vigaszt fogok nyújtani valakinek, aki szomorú. Imádkozunk valakiért, akinek támogatásunkra van szüksége.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Barnai Zseni, a sokszor félreértett alkotó, 1890. május 25-én született. Költészetében a politikai mondani való mellett megjelentek a lírai témák is, például az anyaság érzése, majd az öregedés, az elmúlás fájdalma. E napon az életöröm ragyogását sugárzó versével emlékezünk rá.

Várnai Zseni, Csodák csodája. Tavasszal mindig arra gondolok, hogy a fűszálak milyen boldogok, újjászületnek, és a bogarak, azok is mindig újra zsonganak, a madárdal is mindig ugyanaz, újjáteremti őket a tavasz. A tél nekik csak álom, semmi más. Minden tavasz csodás megújhodás, a fajta él, s örökre megmarad. A föld őrzi az életmagvakat, s a nap kikelti, minden újra él, fű, fa, virág, bogár és falevél. Ha bölcsebb lennék, mint amilyen vagyok, innám a fényt, ameddig rám ragyog. A nap felé fordítnám arcomat, s feledném minden búmat, harcomat. Élném időmet, amíg élhetem, hiszen csupán egy perc az életem. Az, ami volt, már elmúlt, már nem él, hol volt, hol nem volt, elvitte a szél, s a holnapom, azt meg kell érni még, csillagmécsem ki tudja, meddig ég. De most e tündöklő sugár még rám ragyog, s ölel az illat ár. Bár volna rá szavam vagy hangjegyem, hogy éreztessem, ahogy érezem ez illatot, e fényt, e nagy zenét, e tavaszi varázslat ihletét, mely mindig új és mindig ugyanaz, csodák csodája, létezés, tavasz.

0: elcsendesedés és felfrissülés.
1: Épp testben, épp lélek. Az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat. Példabeszédek 10-27. Gondolatok az ígéről. Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy Isten nevelje őket, szükségük van a saját szívükkel, a természettel és Istennel való érintkezés csendes nyugalmára. Egyénenként kell meghallanunk őt, amint a szívünkhöz szól, amikor minden más hang elnémult és csendben várunk Isten előtt, a lélek csendje érthetőbbé teszi számunkra Teremtőnk hangját, aki ezt kéri tőlünk. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. 46. Zsoltár 11. vers. Aki így felfrissül a sokféle tevékenység, a rohanás és a feszültségek közepette, azt a világosság és békesség légköre veszi körül, fizikai és szellemi ereje megújul. Kérjünk értelmet, bölcsességet Istentől az ő dicsőségére, és rendeljük alá akaratunkat az Úrnak, akkor csodálatos javulás áll be egészségi állapotunkban. Együtt kell működnünk Istennel testünk gondozásában. Az Isten iránti szeretet, a hit ő benne elengedhetetlen az élethez és az egészséghez. Ha szeretnénk tökéletesen egészségesek lenni, töltse be szívünket szeretet, remény és az Úrban való öröm.

0: Isten tanácsa.
1: Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél, mert teherbe fogsz esni és fiút szülsz. Bírák könyve 13. fejezet, 4. és 5. vers. Több mint 20 év telt el azóta, hogy az orvostudomány először használta a magzati alkoholszindróma kifejezést. De az állapotot nem ekkor írták le először. A görög és római mitológia szerint az anyai alkoholizmus a fogantatás alatt súlyos problémákat okozhat a csecsemőnek. Az ókori Kártágó valóban megtiltotta a nász népnek, hogy a nász éjszakán igyanak, nehogy fogyatékos gyermekük szülessen. Az 1800-as évek közepén

0: kongresszusi jelentés elbetette azt az elképzelést, hogy az anya terhesség alatti alkoholfogyasztása problémákat okozna a babának. 1960-ban egy gyermekgyógyászati tankönyv szerint az alkohol a méhlepényen keresztül jut el a magzathoz, anélkül, hogy ártana neki. Ezek a hozzáállások arra késztettek egy orvosi szakírót, hogy azt mondja, hogy Sámson anyjának olyan régen adott tanács, jobb tanács volt, mint amit az emberek az ő idejében kaptak. Az orvosi tankönyvek ma már nem tekintik ártalmatlannak a terhesség alatti alkoholfogyasztást. Az amerikai sebész főorvos nemrégiben arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban évente legalább 5000 csecsemő születik alkoholhatás befolyásával, és minden egyes így született csecsemőre további 10 gyermek szenved az alkohollal kapcsolatos problémáktól. Bár az alkohol minden magzatra másképp hat, bizonyos arctani rendellenességek és egyéb testi hibák előfordulnak. Az ilyen szindrómában szenvedő gyermekek rohamokat kapnak, rossz az ítélőképességük, és nem képesek megkülönböztetni a jót a rossztól. A tudomány nem ismeri a terhesség alatti biztonságos alkoholszintet, és a szoptatott csecsemőkre is hatással lehet anyjuk alkoholfogyasztása. Az 1910-ben leírt szavak ma is igazak. Minden csepp erős ital, amelyet az anya fogyaszt, veszélyezteti gyermeke szellemi, fizikai és erkölcsi egészségét. Isten tanácsa mindig a legjobb. Van olyan tanács, amit Isten adott az igében, és amit meggyőződéssel érzel, hogy követned kell? Miért ne kezdhetnéd el még ma?
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

május 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 117. Zsoltár második verséből olvasom. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Az új szövetségi igék az apostolok cselekedetei második fejezetének 5., 7. és 11. versei. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A 2006-ban bemutatott Bábel című amerikai, mexikói, francia filmdráma megrázó módon mutatja be mai világunkat. A több szálon futó történetben, amelyben jó ideig nem tudjuk, hogy azok miként kapcsolódnak egymáshoz, azt láthatjuk, hogy a különböző kultúrák, a különböző emberek mennyire nem értik egymást, és ez milyen szélsőséges helyzeteket teremt. A legmegrázóbbak számomra azok a részletek voltak, amikor egy siket néma japán lány nézőpontjába helyezkedhettem, ahol valóban minden néma volt. A másik beszéde, a diszkó vonagló tömege és a forgalmas utca. Isten sokféle csodájáról ír a Biblia. Amikor például szabadulást szerez Izraelnek Egyiptomból, amikor megmenti népét egy nála erősebb néppel szemben. De Jézus születése a mi megváltásunk is csoda a szó legteljesebb értelmében. A Szentlélek kiáradása, az Istennel és egymással való közös nyelv ajándéka ugyanebbe a sorba tartozik. Lukács talán ezért is használja az ekstaszisz görög igét, amelyet a mi Bibliánk megdöbbenteknek fordít. Eltűnnek a válaszfalak, végre érthetem, tudhatom, hogy mit akar a másik fél. A mai napon meg kell hallanunk a Zsoltáros szavainak az igazságát, mert Isten szeretetének, hűségének a jele, hogy befogadhatjuk, megérthetjük őt, az ő igéjét. Az ő csodája az, hogy ledőlhetnek a válaszfalak ember és ember között. Imádkozzunk! Szentlélek Úristen, köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világba, és eljöttél hozzám is. Köszönöm, hogy hallhatok és érthetek, hogy segítségemre vagy abban, hogy jobban értsem a másik embert. Dicsérlek azért a csodádért is, hogy általad a Biblia szavai megelevenedhetnek számomra is, hogy azokon keresztül még jobban ismerhetem az Atyát és az én Uramat, Jézust. Áldalak szeretetedért és hűségedért. Amen. Az áhítatott Keckó Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól.

Az öröklés olyan vagyontárgyakat, jogokat, kötelezettségeket foglal magában, melyek valakinek a halála esetén az örökösökre szállnak át. Általánosságban elmondható, hogy az öröklés a szülőkről a gyermekekre szálló vagyont jelenti. Vannak azonban más típusú anyagi öröklésformák is, melyek világszerte híressé váltak. Olaszországban például egy nő úgy döntött, hogy minden vagyonát a macskájára hagyja, mert őt idős éveiben nagyon megszeretett, és nyugalmat adott a néninek. Spanyolországban egy híres énekesnő nemesi címet örökölt. Chilében egy 13 éves lány 1 millió pezó adósságot örökölt szülei váratlan halála után. Sok szülő úgy véli, hogy a legjobb örökség, amit gyermekeikre hagyhatnak, az oktatás, mivel a gyerekek egy fenntartható bolygót szeretnének örökölni. Képzeld el egy pillanatra, hogy te választhatod meg az örökségedet. Mit szeretnél kapni? Milyen örökséget választanál? A második Zsoltár 8. versében Isten így bátorít minket. Kérj tőlem, és én neked adom örökségül a nemzeteket, és birtokul a földkerekséget. Képzeld el, hogy valóra válik az álmod. Mit kérnél? Ebben az esetben tényleg komolyan el kell gondolkodnod, hogy ne hibázz, és megtaláld a legjobb lehetőséget. A 16. Zsoltár leírja azt az időszakot, amikor Dávid kiválasztotta örökségét, és figyelemre méltó módon nem tárgyakat, földeket, gazdagságot vagy kitüntetéseket választott, még csak nem is sikert, hírnevet vagy győzelmeket. Öröksége egy személy volt, ahogy azt a 6. és a 7. versben olvassuk. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Kellemes örökség jutott sorsomra, szép örökséget kaptam. A zsoltáros bármit kérhetett volna, amit csak akart. Ő maga mégis Isten jelenlétét és társaságát választotta örökségül. Bár a gazdagság, a vagyon és a kitüntetések átmeneti elégtételt adhattak volna Dávidnak, ő inkább egy személyt részesített előnyben. A legjobb barátját, akinek azt mondhatta, ahogy a 11. versben olvassuk, megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. Isten népe nem csupán egy kiválasztott közösség. Ők Isten tulajdonai, az ő öröksége. Ez a kifejezés különösen mély értelmű, mert azt mutatja, hogy Isten milyen szeretettel és törődéssel viseltetik a népe iránt. Krisztus a legdrágább árat fizette le az emberiség megváltásáért. Oly értékesnek tart bennünket, mint saját vére árán megszerzett örökséget. Nem pusztán elhívott minket, hanem megváltott, újjáteremtett, és a saját örökségének nyilvánított. A mennyei atya öröme, hogy népében lakhat, olyan emberekben, akik hittel és engedelmességgel válaszolnak a szeretetére.
Isten nézi őket, mint a maga örökségét. Krisztusban elrejtve ők a mindenható szemében olyan tiszták és értékesek, mint maga a fiú. Ha Isten örökösei vagyunk, akkor életünk nem a miénké. Meghívást kaptunk, hogy tükrözzük az ő jellemét ebben a világban. A Szentlélek által formál minket, hogy méltóak legyünk erre. A menny egész világegyeteme érdeklődéssel figyeli, miként bánik Isten a megváltott örökségével, és hogyan tisztítja meg őket, hogy az örökké valóságban otthonra találjanak. Az Isten öröksége örök és teljes örömet kínál, és ez garantált számodra. Hát menj és válaszd a legjobbat.

világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Efézus beliekhez írott levél, első fejezet, 18. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Hitmélyítő, csodálatos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ, Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Zarándoklat a Szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják, de a mai alkalom az természetesen különleges. Hát hogy ne lenne különleges, hiszen pünkösd van. És pünköskor arra kell, hogy gondoljunk, hogyan hozta létre a mi drága úrunk az ő lelke által a gyülekezetet. Nyugodtan mondhatnám, hogy ez a gyülekezet születésnapja, és még mielőtt bárki visszakérdezne, hogy melyiké, szeretném mondani, hogy ez a teljes keresztény közösségnek, az eklézsiának a születésnapja. Ugye nem felejtjük el, hogy amikor elindult a kereszténység, akkor nem beszéltünk felekezetekről. Az eklézsia az azt jelentette, hogy a kihívottaknak a közössége, akiket Isten vagy a világból, vagy akár a saját népe közül hívott ki, és kizárólag azok tartozhattak a keresztény közösségbe, akik Krisztus vére árán megmosattak, és fogadták el azt, hogy Krisztus a Mesiás, Krisztus az üdvözítő. Ám hogy ez hogyan történt, gyönyörűen leírja nekünk Lukács az apostolok cselekedetei második fejezetében, úgyhogy ma azt a különleges módszert fogjuk választani, hogy olvassuk végig a történetet, reménység szerint nagyjából a végére is jutunk, és közben megállva hozzáfűzünk néhány mondatot. Apostolok cselekedetei második fejezet első verstől így olvassuk a történetet. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Itt most egy pillanatra meg kell, hogy álljunk, mert a mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, az a legtöbbek számára, és hát ugye mivel vannak nekünk festőink, meg különböző képalkotóink, ez azt szokta jelenteni, hogy a 12 apostol. Az előző fejezetből lehet jól megérteni, hogy a minnyájan együtt voltak, 120 főnyi sokaságot jelent. Azokat, akik már ott voltak együtt imádkozva, ehhez a sokasághoz más asszonyokon túlmenően oda tartozott az Úr Jézus édesanyja is, de ekkor már egészen bizonyosak lehetünk benne, hogy ott volt Jakab is, az Úr Jézus egyik testvére, meg Júdás is, az Úr Jézusnak egy másik testvére. Tehát elindult egy különös folyamat, jöttek együvé azok, akik Krisztus szolgálata során kapcsolódtak Krisztus munkájához ilyen-olyan-amolyan módon. Szóval ez a tömeg van együtt, és ebben a helyzetben árad ki Isten lelke. Pünkösd van, ez nem egy új ünnep. Abban a helyzetben Jeruzsálemet megtölti egy egészen elképesztő sokaság. Valahol azt olvastam, hogy aratási ünnep volt. Jól hangzik ez, ennél azért volt egy fontosabb része is. Természetesen az aratásról is megemlékeztek, de ez a Tóra ünnepe volt. Az Isten által adott törvénynek az ünnepe. Arra emlékeztek, hogy a Sínain Isten odaadta azt a bizonyos 10 igét, meg hát a 10 igéhez kapcsolódóan sok másikat is, ami meghatározta nem csak alaptörvényként Izrael életét, hanem egyáltalán az összes többi nép közül kiemelte, hiszen ez olyan, mint egy szerződés. Úgy kezdődik, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából, ezért. És akkor, amikor az Isten úgy dönt, hogy ezt a pünkösdöt megtölti egy más tartalommal, akkor ez a más tartalom, ez sokkal inkább minőségében emelt szintű más, és nem pedig azt jelenti, hogy teljesen más. Hiszen ez lesz az a nap, amikor Isten az ő törvényét, az ő lelke által a szívünkbe írja. Amikor nem pusztán megtanulható, hanem kiárad az ő lelke, és egy egészen más szintre emeli az ember-Isten kapcsolatot. No de olvassuk tovább a beszámolót. Hirtelen Hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Ez az Isten által való speciális meghívás, ez a bizonyos sebesen zúgó szél zendülése, ami egy bizonyos részén a városnak, egy bizonyos utcába hívta az embereket, egy másik csodálatos jelenséggel is társult. Hiszen kizúdul a teremből az addig bent levő sokaság, ugye ez a 120 fő körüli tanítványi tömeg, és odakint már egy hatalmas sokaság, legalábbis az ő létszámukhoz képest hatalmas sokaság várja őket, és ez a hatalmas sokaság azt akarja tudni, hogy mi akar ez lenni. És Isten akkor valami egészen különleges dolgot tesz, feje tetejére állítja a történelmet, mintha egy anti-Bábelt élnénk át, mert ahogy Bábelben mindenki elveszítette a megértési képességét, itt most mindenki a saját nyelvén hallja őket beszélni. Valakitől azt olvastam valahol, hogy hát nagyon furcsa lehetett az összes világnyelv galileai akcentussal. Itt az a probléma, hogy a Szentírás nem erről beszél. Az a szó, amit Lukács használ, az azt jelenti, hogy mindenki a saját nyelvjárásában hallotta. Tehát még az akcentus is az volt, amit ő hallott, amit a saját területén beszéltek. A saját lokális területen beszéltek. De most tessék elképzelni, hogy ez azt jelenti, hogyha ott magyarok lettek volna, és a mai közeget tessék elképzelni, akkor akik Őzve beszélnek, Szeged környékén, azok úgy hallják az igét, akik Ázva beszélnek, azok úgy hallják az igét, ez a gyönyörű, mekegő pesti nyelvjárás pedig így hallja az igét, de az erdélyi beszédstílus az úgy hallja az igét, aki kárpátaljai, az úgy hallja az igét, a felvidéki úgy hallja az igét, nem akarom kifelejteni véletlenül se a délvidéket, Bánságot és a többi területet, mindenki azok szerint, a kifejezések szerint is, és abban a nyelvjárásban hallja az igét, ahogy ő azt a legkiválóban megérti. Isten nem véletlenül teszi ezt, és nem sokszor tett ilyet a történelemben, tehát szeretném mondani, hogy ez a fajta nyelveken szólás egy egészen elképesztően céltudatos, Isten által küldött valami, aminek a központi üzenete az lesz, értsétek meg, hogy Jézus a Krisztus. De hogy ezt megértsük, ahhoz olvassuk tovább a lukácsi beszámolót. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogy hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek, elámiták, akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában, Kappadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frégiában, Pamfiliában, Egyiptomban, és Lébia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak, arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Valaki azt mondta, hogy tizenvalahány nyelv, megtetszettek számolni? Nem hiszem, hogy ez a lényeg. Itt sokkal inkább az a lényeg, hogy Isten lerombolt egy válaszfalat, és nem akarta, hogy ezen a napon bárki is legyen, aki azt mondhatja, nem értem. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz olyan, aki nem akarja érteni. De aki képtelen lenne érteni, olyan nincs. Megdöbbentek mindnyájan. És tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva azt mondták, édes bortól részegettek meg. Észreveszik, kedves hallgatóim, hogy már abban az időben is úgy tűnik divat volt a cinizmus? Már csak azért is, mert ha valaki megpróbálja logikusan végig gondolni, itt vannak emberek, akikről egyértelműen kiderül, hogy soha nem tanult nyelven beszélnek, mégpedig kiválóan abban a nyelvjárásban, ami az enyém. Olyan alkoholfajta nincs, amitől ezt meg lehetne valósítani, mert akkor ma az egész világon ilyeneket árulnának, hogy hamar tanuljunk meg különböző világnyelveket. De hát ettől még a cinizmus az nem feltétlenül logikus. A lényeg az, hogy elpöcköljem magamtól, és ne kelljen fölteni magamnak a kérdést, hogy Na de e mögött nem az élő Isten van? És hogyha az élő Isten van mögötte, akkor nem kéne nekem ezen elgondolkozni, nem kéne nekem ezzel szembesülni. És az az igazság, hogy nem csak pünkösdnapján, hanem úgy általában elmondható, hogy ritkán szokott vágyni a legtöbb ember arra, hogy szembesülnie kelljen az Isten üzenetével. A legtöbbször úgy érzik az emberek, hogy jobb ettől távol lenni, meg úgy élek én, ahogy akarok. És most egyébként is miért akar Isten belebeszélni az életembe? A mai ember ez különösen jellemző. De akkor sem voltak azért az emberek annyira mások. Na de ez nem állítja meg a folyamatot, hogy van egy-két cinikus ember. Nézzük csak a folytatást. Ekkor előállt Péter a 11-jel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogy ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, fiaitok és lányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló lányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vér, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Azt hiszem, hogy mire idáig eljutott Péter, addigra elképesztő csend kellett, hogy legyen a környéken. Tessék csak arra gondolni, hogy Péter nem illés öltözetében áll előttük, tevesző ruhában megbőrövvel, de még csak nem is egy papi öltözékben áll előttük, valami efóddal és gyönyörű öltözékben, ott áll előttük egy egyszerű ember. Nyilván úgy, ahogy szoktak öltözni a mindennapokban a galileai halászok. Hát tudták is, hogy Galileából valók, az öltözékük is elárulta őket. Na de ennek az embernek a száján keresztül valami olyan világos hatalommal szólal meg az élő Isten, és úgy idézi Jóel prófétát, ahogy ma szoktuk mondani, mint a könyvből olvasná. Pontos, világos, egyértelmű, és ráadásul alkalmazott igehirdetés. A adott pillanatra alkalmazott igehirdetés. Talán nem haragszanak meg, ha azt mondom, hogy nyilvánvalóan nagyon sokan szájtátva hallgatták. Mert a mi akar ez lenni, eddig csak az volt kérdés, hogy ez az egész jelenség. Na de mi akar az lenni, amikor egy halász egyszer csak úgy beszél velünk, hogy az eljut egészen nem csak a koponyánkba, hanem a szívünkig. Velőtrázó az, amit Péter elkezd mondani, és nem hagyja abba. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általát tett az Isten köztetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Nem tudom, föltűnt, kedves hallgatóim, hogy Péter apostol jeremiási stílusban kezd el prédikálni? Neki volt a visszatérő szava az, hogy halljátok az igét. És most Péter ugyanezzel a lelkülettel, és ugyanezzel a lendülettel, és ugyanezzel a szóhasználattal azt mondja, hogy halljátok meg az igét, ami azt az igényt jelenti be a hallgatóságnak, hogy ne a véleményemet hallgassátok meg, ne a mondandómat vagy a mondókámat hallgassátok meg, ez most az Isten szava lesz. Az a bizonyos szó, ami teremtő szó az Isten ajkáról, ami életet változtató szó az Isten ajkáról, ami átalakítja a gondolkozást. Halljátok meg az igét. És amikor elhangzik ez a nagyon nagy súlyú fölhívás, abban a pillanatban Krisztusról kell beszélni, és Krisztusról kezd beszélni Péter. Mégpedig azzal a súllyal, hogy az Isten eleve elhatározott akaratából ugyan odaadatott a Krisztus, de ti voltatok azok. A tömeg nyilvánvalóan elképed. A pünkösdre, mármint a Tóra ünnepére fölérkezők, azok zömmel váltották azokat, akik a pászka ünnepén 50 nappal korábban ott voltak. Ezeknek a nagy része csak hírből tudja, hogy mi történt itt a pászka ünnepe alatt, hogyan feszítették meg a Krisztust, meg valami hír kezd itt terjedezni, hogy állítólag föltámadt, de nem voltak jelen. Na de a lelkület ugyanaz, a hozzáállás ugyanaz, a gondolkozás ugyanaz, a háttér ugyanaz. És amikor szembesít az Isten, akkor az ő lelke által, az éppen kiháradó Szentlélek által még azt is el tudja végezni, hogy ezek az emberek ne kezdjenek el fújolni, és ne kezdjenek el porcolni a levegőbe, meg követ dobálni, hogy miről beszél Péter, hanem döbbenten és lenyűgözve hallgatják az ígét, amit most Isten lelke Péter száján keresztül mond nekik. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, folytatta Péter, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt, mert azt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobban felől van, hogy meg ne tántorodjam, ezért örül a szívem és újjong a nyelvem, és még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismerteted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim, férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról, Dávidról. Meghalt, eltemették, és sírja is nálunk van minden mai napig. De proféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában, teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Tanú. Kicsoda a tanú? Az, aki jelen volt egy bizonyos eseménynél, aki a saját szemével látott. Mi nagyon sokszor megelégszünk azzal, hogy valakitől azt hallottuk, hogy ő látta azt, aki mondta valakinek azt, hogy azt hallotta, és akkor ennek alapján indulunk el. Tessék csak elképzelni, ott áll a tömeg előtt egy sokaság. És azt mondja, hogy a Krisztus feltámadásának mi mindnyájan tanúi vagyunk. A héber törvények szerint 2 vagy 3 tanú szavára kell elfogadni, hogy az, amit ők egybehangzóan tanúsítanak, az igaz. Hát én nem vagyok túlságosan jó matekből, de szerintem 40 × 3 az 120, ugye? És minden nyelven hangzik, a jelenlevők összes nyelvjárásában hangzik, mi tanúi vagyunk, és mi találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Mi voltunk az ő jelenlétében, és Isten föltámasztotta a Krisztust. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk, miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amit látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj a jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámolyává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten Úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Mi valamennyien tanúi vagyunk, és tessék csak arra gondolni, hogy ott van egy hatalmas sokaság, sok ezres sokaság, ők pedig tanúi annak, hogy ez nem valami megrendezett, nagy rendezvény. Ez nem valami olyasmi, amire ez a tömeg, ez a 120 főnyi tanítvány sereg készült hónapok óta. Itt a rendező az Isten. És ha semmi más, de azt látjuk, hogy itt emberfeletti dolgok tucatjai történnek pillanatok alatt, hogyha csak körülnézünk, akkor ezt az üzenetet komolyan kell venni. Hogy mennyire vették komolyan? Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és azt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, testvéreim, férfiak? Attól tartok, hogy ezt túlságosan olyan panelszerűen próbáljuk meg elképzelni, de tessék elképzelni, hogy lehetett ez valójában. Hiszen itt nincs szószék, itt nincs templom, itt nincs erősítés, és nincsen semmiféle olyan körülmény, amit mi általában megszoktunk, mint környezetet. Itt áll Péter valahol, és a tömeg is áll valahol, és egyszer csak a tömegben valaki talán fölzokog, de mindenképpen fölkiált, hogy mit
3: kell tennem. Aztán a másik, aztán a harmadik, aztán a negyedik. És a tömegen eluralkodik egy teljes kétségbeesés. Ha ezek az emberek igazat mondanak, akkor nekünk végünk van. Hogy lehet megszabadulni? Hát akkor mi vagyunk valóban azok, akik visszautasítottuk a Krisztust. Megöltük. Az még csak hagyján, hogy megöltük, de ráadásul föltámadt és él. És ha föltámadt és él, akkor nekünk számot kell előtte adni. És hogy tudunk mi előtte számot adni? Sehogy! Nem hiszem, hogy ezeknek az embereknek magyarázni kellene, hogy mit is jelent Isten igéjének az a mondata, hogy mindenki vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének, nincs, aki jót cselekedjék, egyetlen egy sem. És ha valaki azt mondja, hogy na de hát ez Pál apostol írta a római levélben, kedves ige hirdető, akkor szeretném mondani, hogy igen, a római levélben ez Pál apostol idézte az Ószövetségből. És mindenki tudta, hogy itt nincs egyetlen egy sem. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? És tudják, kedves hallgatóim, ennél jobb kérdés nincs. Mert ez nem azt jelenti, hogy majd elgondolkozunk ezen, tényleg érdekes dolgokat mondott ez az ember. Ez azt jelenti, hogy most rögtön tennünk kell valamit. Ez az, amit mai ige hallgatók nagyon sokszor elmulasztanak. Talán el se jut idáig a szívükben az ige, amit hallottak. Félve mondom, hogy talán nem is volt ige, amit hallottak, de ha ige volt, amit hallottak, nem hozza őket mozgásba, pedig hogyha nem hoz mozgásba, ha nem késztet cselekvésre, akkor bajban vagyok. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret, és a gyermekeitek, és sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. És itt most fejére áll a helyzet. Mert ezek az emberek, akik az előbb még kétségbe estek, most azt kell, hogy megértsék, hogy nem kétségbe kell esni, hát ők éppen most kapták meg a mennyei meghívót. Hát éppen most van az a pillanat, amikor Isten szeretné abból az elveszett állapotból, amiben vannak, kiszeretgetni őket, meghívni őket önmagához, a túloldalra, az Isten országába. Mert az ígéret az övék, és ezt Isten nem vonta vissza, hanem éppen most akarja érvénybe léptetni. Na tehát, aki eddig az ellenséges oldalán állt ennek az egész ügynek, hogy lehet az Isten meghívottja? Van itt egy titok. Térjetek meg! Ez a megtérés ez azt jelenti, fejezzétek ki, hogy az Istennek van igaza. Amit a bűnről mondott, amit a bűnbocsánatról mondott, amit a bűnért való áldozatért tett, Istennek van igaza. Ennek a kifejezése, hogy ezek az emberek elindultak, és érvényre juttatták az Istenhez tartozást azzal is, hogy minnyájan megkeresztelkedtek. Na nem minnyájan, 3000 lélekről számol be az apostolok cselekedetei, de ez már egy nagyon jelentős indulás. Mert Isten azt akarta, hogy az a minden nyelvjárás úgy induljon pünköstkor, hogy a szélrózsa minden irányába induljon el egy üzenet majd. Gyülekezet van Jeruzsálemben. Krisztus gyülekezete, aki tudja, hogy eljött a Mesiás. A Mesiás meghalt, feltámadt, fölment a mennybe, és most ott ül az Atya Isten jobbján, és nekünk adta az ő lelkét. Ez a pünkösdi evangélium, ami először a Tóra ünnepén harsant föl az emberiség számára, és azóta is életben tartja Krisztus gyülekezetét, a hívőket. Amen.
0: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera 1428 Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával bújunk.

Jóni Géza csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk, mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos, ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Gerenda töréskor szálka keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén visztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket. Az uzsora garast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránátvulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél. S mire földre omlik, ó, iszonyú omlás, szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fárul. Mikor a roncssátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt. Fiam, feleségem, csak egy éjszakára küldjétek el őket. Hosszú, csahos nyelvvel haza szeretőket, csak egy éjszakára. Vakító csillagnak, mikor támad fénye, lássák meg arcuk a Sam folyó tükrébe, amikor magyar vért gőzölve hömpölyget, hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket, csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kinyára, csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva, hogy fetrengne mind-mind, hogy mea culpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Vérei, mit adjak árjáért a vérnek, csak én megmaradjak? Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgjében, kit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent.

0: Egészségpercek.
1: Az agyi érkatasztrófa olyan betegségcsoport, amelyben vagy elzáródnak, vagy pedig átszakadnak az agyi erek, aminek következtében súlyos működészavarok, bénulások alakulnak ki, nem ritkán halálos kimenetellel. Azoknak, akik túlélnek egy agyi érkatasztrófát, fokozottan kell ügyelniük arra, hogy másodszorra ez már ne történjen meg velük. Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy majdnem minden harmadik stroke túlélő néhány éven belül újabb stroke-ot kap. A szakemberek szerint ez megelőzhető egyrészt a gyógyszerek pontos szedésével, másrészt az életvitel megváltoztatásával. Figyelni kell a táplálkozásra, elsősorban olyan tekintetben, hogy megszüntessük az elhízást. Tehát ne együnk kalóriadús és zsírokban gazdag hízlaló ételeket. A dohányzást természetesen azonnal abba kell hagyni, hiszen ez a szenvedély rendkívüli mértékben rombolja az érfalat. Ugyanígy érdemes csökkenteni, vagy lehetőség szerint elhagyni az alkoholfogyasztást is, amely egyrészt túl sok energiát ad, másrészt a legtöbb esetben szintén árt az érfalnak. A lehetőségekhez mérten be kell iktatni a mindennapi testmozgást, amely nagyban hozzájárul a keringés egészségének helyreállításához. A gyógyszeres és nem gyógyszeres terápiák együttes és következetes alkalmazása jelentős mértékben csökkenti egy második agyi érkatasztrófa kialakulásának valószínűségét.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 96. rész. Az Úr az egész föld királya. Énekeljetek új éneket az Úrnak, énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap. Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek. Mert nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, félelmetesebb minden más Istennél. Hiszen a népek istenei csak bálványok, az Úr pedig az ég alkotója. Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében. Népek törzsei, magasztaljátok az Urat! Magasztaljátok az Úr dicsőségét és hatalmát! Magasztaljátok az Úr dicső nevét, ajándékot hozva jöjjetek udvaraiba! Boruljatok le az Úr előtt szent öltözetben, reszkes tőle, te egész föld! Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony, szilárdan áll a világ, nem inog, igazságosan ítéli a népeket. Örüljön az ég, örvendezzen a föld, zúgjon a tenger a benne levőkkel. Újjongjon a mező és minden, ami rajta van. Újjongnak majd az erdőfái mind az Úr előtt, amikor eljön, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket.

0: Mai szakasz, 96. zsoltár. A 95. zsoltár célja buzdítás Isten dicséretére és az Isten ellen támadók dorgálása. Ez a 96. tisztán dicsőítő, a hatalmas és igazságos Isten dicséretére való serkentés. Ez a zsoltár felöleli a teremtéstől Jézus második eljövetelén át az örökké valóságig tartó időt. Képzeljük el, hogy mi is a mennyei kar részei leszünk, akik énekkel dicsőítik az Urat, az angyalsereggel és az el nem bukott lényekkel együtt az örökké valóságon át dicsőséget adunk Istennek. Milyen szép gondolat! A zsoltáros felsorolja az Istennek tulajdonított összes tiszteletre méltó tulajdonságot: szabadítás, teremtés, tisztesség, méltóság, ékesség, dicsőség, becsület, fenség, erő, szépség és szentség. Ez a Jelenések könyvének arra a jelenetére emlékeztet, amikor az angyalok és a teremtett lények a vénekkel együtt jellemzik Isten és a bárány fenségét. A Jelenések könyvében a 4.8.11 és az 5.9.14-ben. Ami korlátozott és véges értelmünk nem tudja eléggé elképzelni, hogy mekkora dicsőség és kiváltság Istent az örökké valóságon át dicsőíteni. Sok szép dolog létezik a világban, de Isten igazsága és hűsége az, amit a legnagyobb becsben kell tartanunk. Ezért mondta azt is, hogy pompa és fenség jár előtte, ékesség és méltóság van az ő szentélyében. Ha Jézus vére által legyőzzük a hiányosságainkat és a vétkeinket, közelebb kerülhetünk a szentség szépségéhez. Ő a bárány és a főpap, aki megtisztítja a vétkeinktől az Isten szentélyét. Ha nem feledjük, hogy Krisztus megváltó ereje által nyerünk tisztességet, ami által új éneket énekelhetünk az angyali karokkal a mennyben, akkor az Úr ösztönözni fog bennünket, és elég erőt ad gyöngeségünk legyőzésére.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 5. és 8. vers. A lélek hatását a testre, valamint a test hatását a lélekre különösen hangsúlyoznunk kell. Az agy elektromos aktivitása, amelyet a szellemi tevékenység mozdít elő, megeleveníti az egész szervezetet. Ez felbecsülhetetlen segítséget nyújt a betegségekben való ellenállás tekintetében. A Biblia rámutat egy fontos igazságra, amelyre jó odafigyelnünk. A vidám elme jó orvosságul szolgál. Példabeszédek könyve 17. fejezet, 22. vers. Az én parancsolataimat megőrizze a te elmét, mert napoknak hosszú voltát és békességet hoznak néked bőven. Példabeszédek könyve 3. fejezet, 1. vers. Mert életük ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. Példabeszédek könyve 4. fejezet, 22. vers. Továbbá a kellemes beszédről nem csak azt jelenti ki, hogy édes a léleknek, hanem azt is, hogy meggyógyítója a tetemeknek. Példabeszédek könyve 16. fejezet, 24. vers. Testünk templom, amelyben Isten kíván lakni, ezért tisztán kell azt tartanunk, mint a magasztos és nemes gondolatok tartózkodási helyét. Jussunk el addig, hogy az egészség törvényei iránti engedelmességet nem tekintjük áldozatnak vagy lemondásnak, hanem annak, ami a valóságban, felbecsülhetetlen kiváltságnak és áldásnak.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Trenírozd az elmét. Az Úr öröme a ti erősségetek. Nehémiás prófita könyve 8. fejezet 10. vers. Ha bármikor is úgynevezett pozitív gondolkodással helyettesíted az Istenbe vetett hitet és az ige iránti engedelmességet, veszélyes terepre tévedtél. Ugyanakkor ne öntsd ki a gyereket is a fürdővízzel. Hívőként arra kell treníroznod az elmét, hogy bízzon Istenben és az igéjén alapuló pozitív gondolatokat gondolja. Egy hollandiai kutatás során azt állapították meg, hogy az optimista embereknek egészségesebb a szívük a zsörtölődőknél. Az önmagukat optimistának valló kisebb arányban haltak meg szív- és érrendszeri megbetegedésben a pesszimistákhoz képest. Dr. Becca Levy, a Yale Egyetem professzora egy kutatást követően arra a megállapításra jutott, hogy az öregedéshez való pozitív hozzáállás meghatározóbb az olyan fiziológiai tényezőknél, mint az alacsony vérnyomás és koleszterin szint, melyek bármelyike legfeljebb 4 évvel hosszabbíthatja meg egy ember életét. A felmérés során az is kiderült, hogy az optimista emberek tovább élnek azoknál, akik folyton aggódnak, és hogy pozitív hozzáállással több év nyerhető, mint testmozgással vagy a dohányzás kerülésével. Azon kívül az Associated Press nevű amerikai hírügynökség által 2005-ben megjelentett egyik cikk, a test és a lélek kapcsolatát hangsúlyozva a következőkről számolt be. Új kutatások szerint, ha egyszer az Alzheimer-kór megfoszt valakit attól a képességtől, hogy hatásosságot várjon egy jól bevált fájdalomcsillapítótól, akkor az közel sem fog olyan jól működni nála. Hát nem döbbenetes, hogy mire képes az emberi elme? Az Úr öröme a ti erősségetek, mondja a Biblia. És ez nem lelki erőt jelent csupán, hanem testi, mentális és érzelmi erőt is. Ha egészséges életre vágysz, az elmédnek is egészségesnek kell lennie, ez pedig azzal kezdődik, hogy pozitívan gondolkozol. Trenírozd hát erre az elmédet!

A reformáció története. A Waldenség. 7. rész. Krisztus lelkülete, misszionáriusi lelkület. A megújult szív legfőbb vágya, hogy másokat is a megváltóhoz vezessen. Ez a szellem hatotta át a Waldenség keresztényeket is. Érezték, Isten nem csak azt kívánja tőlük, hogy a tiszta igazságot a saját gyülekezeteikben megőrizzék. Azt is ünnepélyes kötelességüknek tartották, hogy fényükkel világítsanak a sötétségben levőknek. Róma bilincseit Isten szavának hatalmas erejével igyekeztek széttörni. A Waldensek misszionáriusnak képezték ki lelkészeiket. A lelkész jelölteknek először evangélistákként kellett tapasztalatokat szerezniük. 3 évig tartó misszionáriusi szolgálat után vállalhatták csak valamelyik hazai gyülekezetük gondozását. Ez a szolgálat, amely már az induláskor önmegtagadást és áldozatot kívánt, alkalmas volt arra, hogy a lelkészt felkészítse a próbákkal teli életre. A szent munkára felszentelt fiatalokat nem földi gazdagság és dicsőség várta, hanem kemény munka, veszély és talán mártírsors. A misszionáriusok is kettesével indultak el, miként Jézus tanítványai. A fiatalhoz általában egy idősebb és tapasztaltabb ember társult. A fiatalt társa irányította, aki felelős volt kiképzéséért, és akinek utasításait követnie kellett. A munkatársak nem mindig voltak együtt, de sokszor találkoztak, hogy imádkozzanak, tanácskozzanak és erősítsék egymás hitét. Küldetésük céljának elárulása missziójuk biztos kudarcát jelentette volna. Ezért jól eltitkolták, hogy mit is akarnak. Minden lelkésznek volt valamilyen szakmája vagy mestersége, és a misszionáriusok polgári foglalkozás leple alatt végezték munkájukat. Többnyire kereskedők vagy házalók voltak. Sejmet, ékszert vagy egyéb olyan cikket vittek magukkal, amelyhez akkortájt nem lehetett egykönnyen hozzájutni, csak a távoli piacokon. Ott, ahol a misszionáriusokat elzavarták volna, a kereskedőket szívesen fogadták. Ezek az emberek bölcsességért könyörögve szívüket állandóan Istenhez emelték, hogy olyan kincsel tudjanak szolgálni, amely értékesebb az aranynál és a drága kőnél. Titokban magukkal vitték a Biblia teljes vagy töredékes másolatait, és amikor csak alkalom kínálkozott, felhívták vevőik figyelmét ezekre a kéziratokra. Sokszor ébresztettek érdeklődést Isten igéje iránt, és boldogan hagytak néhány kéziratot azoknál, akik igényelték. E misszionáriusok munkája hegyek lábánál elterülő síkságon és völgyekben kezdődött, de a szűk határokat messze túllépte. Mesztelen lábbal, az útporával belepett durva ruhában, mesterükhöz hasonlóan a nagyvárosokat is bejárták, és messze földekre is eljutottak. Mindenütt hintették a drága magot. Útjukon gyülekezetek létesültek, és mártírok vére tett bizonyságot az igazságról. Az ítélet napja fog fényt deríteni arra a gazdag aratásra, amely munkájukat kísérte. A hithű emberek munkája nyomán sok lélek gyűlt az Úr csűrébe. Isten igéje titokban, csendben bejárta a keresztény világot, és boldog fogadtatásra talált az emberek otthonában és szívében. A Waldensek a Szentírásból nem csak azt tanulták meg, hogy Isten miként bánt az emberekkel a múltban, és mit nyilatkoztatott ki a jelen felelősségeiről és feladatairól, hanem felismerték a jövő veszélyeit és örömeit is. Hitték, hogy a föld történelme nem sokára lezárul, és miközben könnyek között imádkozva tanulmányozták a Bibliát, még mélyebben átérezték drága kijelentéseit és kötelességüket, hogy másoknak is el kell mondaniuk a megmentő igazságot.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd, egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbak József püspök, a református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap Győrben a Nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: A mai estének a római levél a középponti kérdése és a témája, és hát a római levélhez nagy alázattal kell mindenkinek közelednie, hiszen egy olyan könyvről, egy olyan levélről van szó az Új Szövetségen belül, amelyet eléggé méltatni és eléggé magasra helyezni egy képzeletbeli mércén nem lehet. Tehát a római levél az, amely az Új Szövetség iratai közül, hogy úgy mondjam, a teológia történet teljes egybehangzó véleménye szerint a legfontosabb iratok közé tartozik, meghatározza azt, amilyen szemmel az ember ezek után, ha megismerte, olvassa és megismeri a római levelet, utána az egész Új Szövetséget, ahogyan olvassa, ezt meghatározza ez a levél. Sőt, ugye a reformátorok azt mondták, hogy elsősorban Luthernak volt ez a véleménye, hogy az egész Ószövetséget, magyarul az Ó és Új Szövetséget, a teljes Szentírást a római levél szemüvegén keresztül, vagy azon a mércén keresztül, azzal a mércével kell olvasni, amelyet ebből a levélből az ember megért. Nyilvánvalóan innentől kezdve kulcskérdés az, hogy az ember megérti-e ezt a levelet. Tehát azért ez egy elég nagy felelősséget helyez az ember vállára, ha ilyeneket hall, hogy a római levél megértése és helyes értelmezés az ennyire fontos a Szentírás teljes értékeléséhez és megértéséhez. Ebben a tulajdonképpen teológia történeti értékelésben azt kell, hogy mondjam, hogy személyemben is és személyes történetemben is csatlakozni tudok, mert én magam is azért kezdtem el a római levéllel foglalkozni, és olvasni ezt a levelet, és különösen kutatni, mert az volt az érzésem, azután, hogy elvégeztem az 5 év teológiai tanulmányait, hogy nem igazán értem ezt a levelet. Tehát nagyon sok olyan irata volt az Új Szövetségnek, az Ószövetségnek, amit úgy gondoltam, hogy hát világos a jelentése a számomra, az evangéliumok, vagy a történeti könyvek, vagy és akár a bölcsesség irodalom is az Ószövetségből, nem leértékelve ezeket, hanem azt mondva, hogy ezeknek a jelentése sokszor világos. Még Pálnak is vannak olyan levelei, mondjuk egy tesszalonikai levél, az első vagy a második akár, vagy még a Galata levél is, ami azt gondolom, hogy egy olyan világos helyzetben szólal meg, hogy az ember tud hozzájuk kapcsolódni, és el tudja helyezni azonnal, és azt mondja, hogy ez egy ilyen környezetben szólal meg az apostol, és ilyen intelmeket akar átadni ennek a közösségnek. A római levél esetében számomra az első pillanattól kezdve nagyon titokzatos volt, és maga a levélnek a szövege is, az érvelése, a mondatfűzése, a témák, amelyeket felvetett, nekem nagyon sok kihívást jelentettek, és talán ezért is fordultam ebbe az irányba, úgyhogy ilyen személyes vallomással hadd kezdjem ezt, hogy igazán én úgy kezdtem ezt a levelet olvasni, mint egy szenvedélyes olvasó, aki érteni szeretné, jobban érteni szeretné ezt a levelet, és ezt a kétségbeesésemet egyre csak fokozta ugye az, hogy olvastam ilyen véleményeket, hogyha ezt az ember nem érti ezt a levelet, akkor az egész Szentírás ugye zárva marad előtte. Úgyhogy ez egy nagy kaland volt, és a mai napig is az Isten szent lelkének a csodálatos műve az én életemben is, hogy ennek a levélnek egy-egy mondata megvilágosodik az emberben, vagy újra megvilágosodik, vagy egy kicsit más fénybe kerül. Ezt a bevezetőt lezárva, hadd kezdjem azzal, hogy ez a levél egy különös helyet tölt be a páli levelek között is, olyan szempontból, hogy Pál életútjában, egy kritikus pillanatban írta meg ezt a levelet. Mondhatnánk ezt, hogy elég sok ilyen kritikus pillanat volt Pál életében, hogyha az apostolok cselekedeteiben végigkövetjük az ő életét. Konfliktusok és nagyon sok kalandos történet közepette születtek meg az ő levelei, de a római levél az ezek között is kiemelkedik, mert egy olyan pillanatban írta meg Pál, amikor az egész földközi tengernek a keleti medencében folytatott missziói munkája egy fordulóponthoz ért. Tehát lezárta azt a munkát, amit eddig végzett, elsősorban a kis-ázsiai és akhájai, görögországi gyülekezetek között. És egy hosszú, több éven keresztül, majd egy évtizeden keresztül zajló gyűjtés, amelyet ő azért folytatott, hogy a jeruzsálemi első keresztény gyülekezet ínséget szenvedő testvéreinek elvigye ezt az ajándékot, amelyet az ő saját alapítású gyülekezeteiben gyűjtött, tulajdonképpen egy jótékonysági adomány volt ez. Ezt is a levél megírása előtti időszakban zárta le, és készen állt ez az adomány arra, hogy ő elvigye ezt Jeruzsálembe. És ebben a várakozásban, ugye télen az ókori világban nem hajóztak az emberek, érthető módon, ugye kiszámíthatatlan volt a tenger, meg a szélviszonyok, és hát hideg volt, és ezért ő a telet Korintusban töltötte, és tulajdonképpen ez 56 és 57 telére teszik a kutatók ennek a levélnek a megírását, amely telet ő ott töltötte a korintusi gyülekezet vendégszeretetét élvezve, és hát ez alatt a hosszú 3-4 hónap vagy 5 hónapos téli időszak alatt született meg a római levél. És a levélben látjuk majd, hogy számos ponton reflektál ő erre a helyzetre, hogy lezárta a missziót, egy sor harcot megvívott, és ezeket a harcokat úgy látja, mint amelyek tulajdonképpen megmagyarázzák azokat a konfliktusokat, amelyekkel a római gyülekezet is küzd. Tehát ő ugyan nem járt a római gyülekezetben korábban, de nagyon sok ismerőse volt a római gyülekezetben, ezt a 16. fejezete a levélnek bizonyítja, hogy mennyi embert ismer Rómában, és nagyon jó kommunikációs útvonalak voltak a római birodalomban, ennek megfelelően feltehetőleg nagyon jól ismerte, hogy mi folyik a gyülekezetben. A barátaival folytatott személyes levélváltásain keresztül, ismerősök elbeszélése alapján nagyon jól tudta, hogy mi történik ebben a gyülekezetben, amelyet ő már nagyon régóta szeretett volna meglátogatni, de nem volt egészen eddig alkalma ezt megtenni. És mivel azt látja, hogy azok a küzdelmek, amelyeket ez a gyülekezet megvívni kényszerül, azokban ő neki lenne használható tanácsa. És ezért írja meg tulajdonképpen ezt a levelet. Ez az én meggyőződésem. Nagyon sok kutató, sokféle szándékot feltételez a levél mögött, és valóban maga a római levél is tartalmaz pár olyan utalást, amelyek mind-mind elegendők arra, hogy megmagyarázzák, megindokolják, hogy az apostol miért írta meg ezt a levelet. De én azt gondolom, hogy a legdöntőbb indok az ez az életrajzi helyzete Pál apostolnak, hogy szeretne a missziójának a lezárásaként elmenni Jeruzsálembe, átadni ezt az ajándékot a jeruzsálemi gyülekezetnek, és ebben a helyzetben ő fél ettől az utazástól. Aki az apostolok cselekedeteit ismeri, és Pál apostol küzdelmeit a jeruzsálemi, nem a gyülekezettel, hanem a gyülekezet környezetével, tulajdonképpen azzal a forrongó, a zsidó háború, a 70-ben ugye lezáruló zsidó háború felé menő Jeruzsálemmel, amely minden és mindenki iránt türelmetlen volt, aki a pogányokkal kapcsolatban bármiféle toleranciát emlegetett. És ugye alapvetően ez a római megszállás miatt lehetett így Jeruzsálemben, hogy készültek lélekben tulajdonképpen a háborúra, és egyre türelmetlenebbek voltak mindennel, ami nem szintiszta zsidó, és ami a tisztasági törvényekkel, vagy bármi mással szembe megy. És Pál apostol egész személyisége, ismerjük az ő elhívását, az ő megtérését, őt a népek apostolává hívta el az feltámadott Úr Jézus, és ezért ő ezt a misszióját ugye végezve folyamatosan provokációnak számított, bármikor jelent meg Jeruzsálemben, állandóan az ellenségei támadtak rá, nem utolsó sorban a saját farizeus kollégái, akik közül ugye ő megtért és elfogadta az Úr Jézust urának. Tehát ő neki ez a konfliktusos viszonya megvolt Jeruzsálemmel, és ezért ettől a látogatástól, amelyre készült, miközben írta ezt a levelet, nagyon félt. És ha a levél végét, a 15. részt olvassuk, akkor ő annak a végét, akkor ő kéri is ott a római testvéreket, hogy imádkozzanak érte. Azért, hogy ez az ajándék, ez jó fogadtatásra találjon a jeruzsálemi gyülekezetben, és megmeneküljön a hitetlenektől Júdeában. Ez alatt a hitetlenek alatt nyilván azokat értette, akik a Krisztus egyházának az ellenségei. Most ilyen körülmények között született meg ez a levél, és hogy mi lehetett az a konfliktus, amely miatt ő úgy gondolta, hogy neki vannak olyan tapasztalatai ebben a missziói munkában, amiket mások tudnak Rómában kamatoztatni, vagy tudnak felhasználni. Hát erre nézve csak közvetlen vagy közvetett adataink vannak, és nagyon sok esetben találgatnunk kell, de maga a levél is utal erre, illetve a kortörténeti vizsgálata annak az időszaknak, amely az első keresztjének, római keresztjéneknek az életét vizsgálja, egy sor adatot tartalmaz arra nézve, hogy mi lehetett ez a konfliktus, miben küzdöttek a római keresztjének, és milyen problémáik voltak. Ugye ennek az első századnak a nagy kérdése, akár Rómát nézzük, akár a páli leveleket, akár Jeruzsálemet, hogy már erre utaltam, az volt, hogy a zsidók között megszületett keresztjén hit, az átadható-e a nem zsidóknak? Ez egy óriási nagy kérdés volt, és ebben tulajdonképpen az Úristen szent lelke volt az apostolok cselekedetei szerint, ami lépésről lépésre vezette az egyházat annak a felismerésében, hogy igenis a pogányoknak is adatott az evangélium, és a pogányoknak is van útja a megtéréshez. Ez egyáltalán nem volt egy evidencia. Még ugye Jézus ige hirdetése sem teljesen egyértelmű ebben a kérdésben. Ő természetesen mondott olyanokat, amelyeket érthetünk úgy, hogy ő mindenkihez elküldetett, de azt is mondta, hogy ő elsősorban ugye Izrael törzseihez küldetett el, és ugye amikor a szirofönicai asszonnyal beszélt, akkor elég durva képet a kutyának és az asztalról lehullott morzsáknak a képét használta arra nézve, hogy a nem zsidóknak ugye mennyire van részük az Isten országának dolgaiban. Tehát ez egy tanulási folyamat volt az egyház számára, és ebben Pál egy nagyon nagy tanító volt, akit maga Krisztus tanított meg arra, hogy igenis menjen el, és tanítsa meg az Isten országának a dolgait a hitetlen pogányok között is. Tehát a római gyülekezetben is ez egy nagy probléma volt, mégpedig egy olyan érdekes módon, hogy a római kereszténység kezdeteit azt nem ismerjük. Legendák vannak erre nézve, találgatások vannak erre nézve. Talán a legvalószínűbb az ugye magának az abcsának az a kijelentése, hogy a pünkösdi zarándokok között, akik ott voltak Jeruzsálemben, voltak rómaiak is. És feltehetjük, hogy ezek a római zsidók, akik ott voltak pünkösdkor Jeruzsálemben, és megtértek, hallották az evangéliumot, és megtértek, ők visszatérve Rómába vitték az evangéliumot, és nyilván ennek az evangéliuma az Pétertől és a jeruzsálemi apostoloktól eredő evangélium volt, amely nem olyan formában beszélt még a pogányok megtéréséről, ahogyan azt Pál tanította. Tehát alapvetően egy zsidó néphez szóló evangélium lehetett. És aztán később történt az a dolog, hogy 49-ben ugye Claudius császár, ezt tudjuk történeti feljegyzésekből, kitiltotta a zsidókat Rómából, mégpedig egyesek szerint azért tiltotta ki őket, mert egy bizonyos Krestus miatt lázongani kezdtek. És ugye a történészek joggal gyanítják azt, hogy ez a Krestus, amely amelyre Svetonius római történetíró utal, az valószínűleg Krisztus nevének egy félrehallása, vagy latinosan ejtése lehetett, és a valódi ok, ami miatt a zsidók Rómában lázongtak, ahogy Svetonius mondta, az evangélium elfogadása vagy elutasítása körül kirobbant vita lehetett, aminek eredményeként a zsidókat kiűzték Rómából, egyébként nem először, tehát többször csináltak már ilyet a császárok, Tiberius is korábban csinált ilyet, és ennek eredményeként a római kereszténység, ez a szinte éppen csak megszületett római kereszténység zsidók nélkül maradt. És ugye ott maradtak az a néhány kevés pogány keresztjén, aki addigra esetleg az evangéliummal szimpatizált, és ők kezdték a házi gyülekezeteket építgetni. És aztán, amikor Claudius császár meghalt, és Nero császár 54-ben hatalomra került, akkor megszüntették ezt a rendeletet, és kezdtek visszatelepülni a zsidók, és kezdtek visszatelepülni a zsidó keresztények is. És kialakult egy olyan helyzet, hogy addigra, ez alatt a 2-3 év alatt, a római kereszténység az alapvetően egy pogány többségű kereszténység lett, és ide illeszkedtek, vagy akartak volna visszailleszkedni a zsidó keresztjének. És ezt találták rendkívül nehéznek, ugyanis hát ezután, hogy ki lettek tiltva Rómából, ugye megszűntek a különböző infrastruktúrális feltételek. Ugye a zsidó embernek bizonyos dolgokra szüksége van ahhoz, hogy rituálisan tiszta életet élhessen, a hentesektől kezdve a különböző boltosokon át minden. Ezek nem álltak egy hosszú ideig rendelkezésre, és óriási nagy konfliktus alakult ki a keresztény közösségben azzal kapcsolatban, hogy addigra már volt híre annak, hogy Pál mit tanít. Hogy tulajdonképpen, ha valaki Krisztusban van, akkor a törvény az már számára nem üdvösség kérdése. És ezen felbátorodva feltehetőleg ezek a pogány keresztény testvérek Rómában azt mondták, hogy a zsidó keresztény, frissen visszatért zsidó keresztény testvéreiknek, hogy hát ne csináljatok már ebből olyan nagy gondot, hogy nektek itt, hogy oldódik meg a rituális törvény betartása, hát Krisztusban legyetek már ettől szabadok. Látjátok, hogy mi is szabadok vagyunk. Természetesen ez nem volt ilyen egyszerű, a zsidó keresztény testvérek pedig föl voltak ezen háborodva, hogy amíg ők nem voltak odahaza, addig átalakult a hit ezek szerint, mert számukra pedig a legtermészetesebb az volt, hogy igenis a mózesi törvényeket tökéletesen be kell tartani. Krisztus nem a mózesi törvények alól szabadított föl, hanem azokat beteljesíteni jött. Tehát egy zsidó embernek az ugyanúgy érvényes továbbra is. Nos, ez lehetett az alapkonfliktus, amelyet Pál nagyon jól ismert, mert ő egy kicsit más felosztásban, a jeruzsálemi felosztásban nagyon jól ismerte ezt. Ott ugyanis a jeruzsálemi keresztjének voltak azok, az első gyülekezet, amelyik egy ideig hallani sem akarta arról, hogy a pogányokat befogadják. Tehát tulajdonképpen egy inverz helyzetet ő már nagyon jól ismert, ahol a zsidóság nem akarta befogadni a pogányokat, a pogányokból betérő keresztjéneket. Itt pedig Rómában egy ellentétes helyzet volt, itt az erőfölényben a pogány keresztjének voltak tulajdonképpen, és az ő számukra volt az kérdés, hogy most akkor ezt hogy oldják meg ennek a kisebbségnek, ennek a zsidó kisebbségnek a keresztjén hit gyakorlatát. És ezért gondolta azt teljes joggal Pál, hogy ő igenis ebben a kérdésben nagyon jól tudna eligazítást adni nekik. Nagyon tisztelettel kezelte ő a római keresztjéneket, de azt is mondja neki, és ugye erre utal is, hogy meg tudnátok ti magatok is ezt oldani, de azért kicsit félve ugyan, de hadd tanítsalak ebben a dologban benneteket. A levél kezdetén és a végén erre történik utalás. Nos, hát egy kicsit messziről nekifutva a levél szituációjának, azt hiszem, hogy ez az a pont, ahol a legfontosabb kérdéseket, amelyeket a levél tárgyal, új hegyre kellene vennünk. És azért is, azt hiszem, mert ahogy említettem, a levél egy bonyolult levél. A római levél egy nagyon, nagyon komoly és nehéz érveléssel bíró levél. És ez részben a témából fakad, hogy egy ilyen helyzetben próbál Pál eligazítást adni egy olyan közösségnek, amelyet nem ismer, amit kioktatni nem akar, ismeretlenül nyilvánvalóan, amely közösséghez, és ez egy másik szempont a levél megírásában, szeretne hamarosan elmenni. Ráadásul nem csak szeretne elmenni, hanem szeretne tőlük segítséget kérni ahhoz, hogy aztán a misszióját, amit keleten lezárt, azt folytathassa nyugaton, ugye Hispániába szeretne menni, tehát úgy gondolja, hogy ez erre a római gyülekezet tud ebben segíteni neki. És ilyen helyzetben, és ráadásul ugye ez a gyülekezet még a birodalom fővárosában van, a legközpontibb helyen, nagyon-nagyon szoros kapcsolatokkal Jeruzsálemmel, ezt tudjuk szintén történészektől, hogy nagyon komoly kulturális és vallási közösség volt Róma és Jeruzsálem zsidó közösségei között. Tehát Pál nagyon óvatosan, de határozottan szeretne tanítani ebben a kérdésben. Mégpedig úgy szeretne tanítani, hogy azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ő olyan helyeken nem szokott evangelizálni, ahol más már lefektette az alapokat. Ugye azt mondja, hogy nehogy más alapot, más alapra építsen, amit ő adott volna. És nyilvánvalóan a római kereszténység már ekkor több évtizedes múltra tekint vissza, tehát ő nagyon óvatosan, nagyon tisztelettel, de nagy szeretettel szeretne tanítani ezekben a kérdésekben. Milyen kérdésekben? Itt kell, hogy belekezdjünk a levélbe. Én azt az utat választanám, hogy néhány verset minden nagy témánál felolvasnék. Ezek nem biztos, hogy mindenhol elegendőek lesznek ez az egy-két vers ahhoz, hogy teljes mélységében a kérdést értsük, de mindenképpen jobb lenne, mintha teljesen a római levél szövegétől függetlenül csak beszélnék arról, feltételezve, hogy mindenki ismeri a levél teljes szövegét. A megszólítás nagyon érdekes, és abból hadd emeljek ki két verset, az 5. és 6. verset, és mielőtt ezt megteszem, egy ugye szolgálati közlemény, hogy én a protestáns újfordítású Bibliát használom, tehát ebből fogom felolvasni a verseket. Aki a Károli Biblia szerint olvassa, az is szerintem föl fogja ismerni, tehát nem lesznek ilyen értelemben gondok. De bármilyen elfogadott fordítást lehet követni, fordításban lehet követni az olvasást. Tehát az első rész 5. versétől olvasom. Ez a Jézus Krisztus, ami Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Ez a megszólításnak, a címzésnek egy központi eleme, amelyben ugye látjuk azt, hogy ő a megszólításban Jézus Krisztusról beszél, tehát egy nagyon rövid ősi keresztény hitvallás formulát idéz, amelyben elmondja, hogy kicsoda Jézus Krisztus, akiről ő beszél, és akivel kapcsolatban ő elhívást kapott, mint apostol, hogy a népek között kegyelmet és apostolságot kapott, hogy a népek között hitre és engedelmességre hívjon föl mindenkit. Ez az ő apostoli megbízatása, és ezzel tulajdonképpen legitimálja a maga fellépését. Ő a népek apostola. A népek apostola, akik közé tartoztok ti is, mondja a rómaiaknak. Tehát itt van tulajdonképpen a levél címzésében a jogosultság bejelentése. Ő tulajdonképpen a rómaiak apostola is ebben az értelemben, és ezzel a levéllel ő Jézus Krisztusról szeretne nekik beszélni. És mégpedig nem úgy, mint egy önjelölt prókátor, hanem olyan apostol, akit a Jézus Krisztus kegyelme hívott el arra, hogy ezt a tanítást, ezt megtegye. A következő szakaszban, amit én a 8-tól 17. versig kalibrálok, Pál megindokolja, hogy miért nem jött el eddig Rómában, és miért késlekedett, holott annyira szeretné már látni régóta a gyülekezetet. És azt is megmondja, hogy ebben a levélben, ugye azt már előrevetítette, hogy Jézus Krisztus lesz a középponti téma és személy, akiről beszélne, de a közelebbi témát itt a 2. egységben megmondja, ezt pedig a 16. és 17. nagyon híres versek, a római levél nyitó szakasza, amelyet úgy szoktunk mondani, hogy a levél tárgya. Ebben határozza meg a Pál közelebbről, hogy miről szeretne beszélni. Így szól, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Ez egy nagyon összetett és nagyon sűrű két vers, amelyben előfordul minden olyan téma, ami a római levelet jellemzi a későbbiekben. Ugyanis azt mondja, hogy ő az evangéliumot hirdeti, és ezt az evangéliumot ő nem szégyelli, ami azt jelenti, hogy kész érte mindenféle hátratételt és szenvedést elviselni, és azt a maga tisztaságában hirdeti. Tehát nem engedi, hogy kompromitálódjon az evangélium, hanem úgy hirdeti azt, ahogyan az szól. Független attól, hogy hogyan fogják azt fogadni. És ezt azért teszi, mert ez Istennek az ereje, amely minden emberhez szól, és ezért fontos, hogy ő nem engedi kompromitálni az evangéliumot, hogy a hallgatóságtól nem teszi függővé, hogy hogyan beszél erről, vagy hogy mit mond erről az evangéliumról, mert minden hívőnek az üdvösségét ez az evangélium munkája, zsidónak és görögnek is, elsőként zsidónak, azután görögnek. Ugye ezzel a kitétellel ő jelzi már előre, hogy itt van egy etnikai feszültség közöttetek, és ő ebben az etnikai feszültségben a zsidóság elsőségét azt határozottan állítja. És mindenben, amit majd később Pál tanítani fog ebben a levélben, a zsidóság üsztörténeti elsőségéről szót fog ejteni. És a másik, amit itt meg kell említeni, hogy az evangéliumban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki. Ráadásul hitből hitbe. Most az Isten igazsága a római levélnek egy központi kérdése. Tegyük hozzá az egész Szentírásnak a központi kérdése az Isten igazsága, és hogy a protestantizmus ezt a levelet, a Galata levéllel együtt olyan a reformációban olyan döntően fontos levélnek érezte, az részben emiatt van, vagy legfőképpen emiatt van, az igazság kérdésének a szerepeltetése miatt. Ugyanis az ember alapvetően ugye a Szentírás leírása szerint, és a Szentírás antropológiája, vagy emberismerete szerint, az ember alapvetően bűnös. Ugye a bűneset óta bűnösök vagyunk. Isten pedig igaz. És ez egy olyan feszültség, ami mint egy antik görög drámában mindig van egy konfliktus. A Bibliában ez a konfliktus, hogy az Isten szent és igaz, mi pedig bűnösök vagyunk, és elszakadtunk az Istentől. És minden, amit Isten tesz az emberrel, azt ennek a konfliktusnak a megoldására, feloldására teszi. Hát Isten oldja föl ezt a konfliktust, mi nem tudjuk. És ez az Isten igazsága az, amiről Pál akar beszélni, ez hitből hitbe nyilatkoztatik ki az evangéliumból. Vagyis az Isten igazságának és az ember bűnösségének a kérdését, azt a hit oldja fel. Már ezt is előrevetíti Pál, ezt ki fogja fejteni a levélben, de már itt Dióhéjban megtaláljuk ezt. És aztán innen jön egy nagyon érdekes evangelizációs technika tulajdonképpen, az első rész 18. versétől, amely tulajdonképpen az is, aki ismeri a protestáns egyházak evangelizációját, az tulajdonképpen fölismeri, hogy mi így hirdetjük az evangéliumot, ahogy Pál hirdeti. Ugyanis Pál, ráadásul ahogyan a római levélben hirdeti, ugyanis ő elkezd arról beszélni, hogy miért van szükség az evangéliumra. Miért volt szükség arra, hogy Jézus Krisztus eljöjjön ebbe a világba, hogy meghaljon és feltámadjon? Ezt meg kell magyarázni, hogy erre miért van szükség. És ennek a kiinduló pontja az, hogy az ember az bűnös, ugye, amire már utaltam az Isten igazsága kapcsán. És a római levél elején egy döbbenetes képet fest Pál arról, hogy az ember hogyan szakadt el Istentől. Hogy Isten adott az embernek lehetőséget és képességet arra, hogy Istenben felismerje az ő teremtőjét. Az ember pedig úgy döntött, és ez egy akarati döntés volt, hogy nem kér az Istenből. És mikor ezt a döntést meghozta, akkor Isten azt engedte. hogy ezt a döntést az ember megtegye. Mert annyira szereti az embert, az Isten, hogy nem akar kényszeríteni semmit. Még a szeretetét sem akarja az emberre rákényszeríteni. És ezért Isten engedte, hogy az ember, nyilván itt egyfajta irodalmi nyelven fogalmazva, itt egy mitológiai keretet ad meg Pál, és nem kell megijedni a szótól, ez a magyarázati keretet jelenti, hogy ez a bűnesetnél történt meg, ez a nemetmondás. De Pál arra többször utal, hogy ez a nemetmondás az ember életében megtörténik nagyon sokszor. Tehát az, amit Ádám és Éva megtett az Éden kertjébe, azt mi is megtesszük folyamatosan. Tehát jellemző ránk ez a nemetmondás. És Pál ezt gyönyörűen leírja, és nagyon szemléletes képekkel, hogy mit jelent az, hogy Isten engedi az embert elindulni ezen az úton, amelyen saját magának alakít ki egy Isten képet. Saját magát kezdi el imádni, illetve jobb híján alkot különböző képeket, szobrokat, és elkezdi a különböző teremtményeket imádni, ahelyett, hogy ugye Istennek igazat adott volna, és mint teremtőt imádta volna. Döbbenetes képeket rajzol Pál, ugye ő egy jó zsidó ember, és mint jó zsidó ember, ő a pogányokat alapvetően bálványimádóknak látja. Tehát ha egy zsidó embert annak idején megkérdeztek volna, hogy kik a pogányok, azt mondja, hogy azok, akik bálványt imádnak az igaz Istenhez. És Pál ebbe az irányba megy, hogy leírja az egész pogányvilágot, amelyet a leginkább a bálványimádás jellemez. És ehhez a bálványimádáshoz köt minden bűnt, ami tulajdonképpen a világban, a pogányvilágban előfordul. Most nem térek ki a legrészletesebb dolgokra, ugye például a homoszexualitásnak a kérdése is itt jelenik meg a leginkább, és ez is külön előadást megérne, hogy Pál mit gondol erről, és hogy ez mennyire releváns téma ma, azt talán nem kell senkinek mondani, a kereszténység és a homoszexualitás kérdése, de most hagyjuk itt abban, hogy Pál az egész Istentől elszakadó emberiség kontextusában szemlél minden ilyen kérdést, és még mielőtt egy képzeletbeli zsidó olvasója, vagy ugye hallgatója, hiszen ezt a levelet Pál arra szánta, hogy elvigye Fébé a római gyülekezetbe, és ott felolvassa, tehát itt hallgatókról, olvasókról vegyesen beszélhetünk, ókori kontextusban inkább hallgatókról, mi pedig olvasói vagyunk a levélnek inkább. Tehát azt mondja Pál, hogy mielőtt nagyon elkezdenének a zsidó származású olvasók örülni és hátradőlni, hogy na most itt Pál jól megmondja a pogány világnak tényleg, hogy ők mennyire bűnösök. A második részben áttér a zsidó testvérekre, és azt mondja, hogy ti, akik olyan önigazultan néztek ezekre a pogányokra, most nézzetek jobban magatokba, hogy ti vajon jobbak vagytok-e. És ugye itt két olyan verset szeretnék idézni, ami ebben eligazító. Az egyik, a második rész első verse. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazokat cselekszed, miközben ítélkezel. Tehát itt már figyelmezteti azt, aki nagyon, azt az lelkes olvasót, aki vele elindult ezen az úton, hogy szidja a pogány világot, hogy ne ítélkezzünk. És a másik, amit pedig a 12. versben mond, az pedig az, hogy akik a törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el.

az embereket. És tulajdonképpen innentől egy kisebb fajta, úgy mondják a biblia tudósok, hogy egy diatribét, egy ilyen filozófiai vitát indít a képzeletbeli zsidó olvasóval, aki, vagy rabbival, aki azt Pál úgy feltételezi, hogy védi a törvényt. És azt mondja, hogy a zsidók igenis Isten szemében jobbak, hiszen megkaptuk a törvényt, és mi azt betartjuk. És Pál amellett érvel, hogy ha csak egy valaki egyetlen egyszer, egyetlen törvényt nem tartott be tökéletesen, akkor a mózesi törvény tökéletesség igénye miatt akkor az egész törvényt nem tartotta be. Akkor tulajdonképpen onnantól kezdve nincs morális alapja, hogy elítélje azt, aki a törvényt nem is ismerve erkölcstelen. Tulajdonképpen ószövetségi idézetekkel, aztán a harmadik részre térünk már, az ószövetségi idézeteket sorakoztat azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen az emberek azok bűnösök, Isten pedig igaz. Ez az alapfelállás, ez az, amit ő próbált pogányok és zsidók kontextusában eddig bizonyítani. Most hoz egy sor ószövetségi idézetet, elsősorban a Zsoltárokból, amelyek ezt bizonyítják. Ugye nincs igaz egy sem, nincs, aki értse, nincs, aki keresse Istent, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, stb. Itt a harmadik rész 10. versétől olvastam, egy sor ószövetségi idézetet hoz, amellyel bizonyítja azt, hogy az ember önmagában döntött és elhagyta Istent, és bűnös. Igen ám, de akkor mi a teendő és mi a megoldás? És itt a harmadik rész 20.-21. versében Pál rátér a megoldásra arra, hogy Isten ezt a helyzetet föl akarta oldani, és ezért elküldte a fiát. Mégpedig azért küldte el a fiát, mert szereti a pogányokat is, szereti a zsidókat is, a zsidók pedig a törvényen keresztül nem tudtak üdvözülni, és ezért elküldte az ő fiát, hogy megbékítse magával, ő önmagával ezt a bűnös emberiséget. És tulajdonképpen azt mondja, hogy Istennek az igazsága, ami annyira inkompatibilis az ember bűnösségével, az Jézus Krisztusban jelent meg. Tehát Jézus Krisztusban Isten igazsága megjelent a Földön. És tulajdonképpen itt már hoz olyan gondolatot, hogy Jézus Krisztus tulajdonképpen a hit törvényét hozta el, vagy a szeretet törvényét, vagy Krisztus törvényét, tehát tulajdonképpen a törvény korszakát nem eltüntetjük Jézus Krisztus megjelenésével, hanem beteljesíti, ahogy a Jézus is mondta ugye a hegyi beszédben, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem. És ezt magyarázza Pál is, és ahhoz, hogy ezt megértesse, szüksége van egy nagy bibliai bizonyításra, ez pedig a negyedik résznek a témája. Mégpedig, ha eddig nem sikerült volna ugye bebizonyítani ezt a tételt, tudnélik, hogy az emberek bűnösök, Isten pedig igaz, és Isten elküldte Jézus Krisztust, hogy a benne való hit által mi megmeneküljünk, és Istennel kibéküljünk, akkor most hoz egy példát, és azt mondja, hogy elsősorban még mindig ugye a zsidó hallgatósághoz beszélve, ugye gondoljatok Ábrahámra. A zsidó embernek Ábrahám az olyan, mint, hát nem is tudom, magyar példát mit tudok hozni, Szent István, de annál sokkal több. Tehát a zsidó identitás meghatározója Ábrahám. Ábrahám a Bibliában az első zsidó ember. Ugye ő még az, aki nem volt zsidó, bolyongó arámi ősöktől származott, ugye, és aztán elhívta Isten, és tőle kezdődött a zsidó nép tulajdonképpen. És azt mondja, hogy nézzük meg Ábrahám példáját, hogy őt Isten hogyan ragadta meg, és őt Isten hogyan választotta ki, és hogyan állította rá a megmentett emberek, az üdvözítendő embereknek a vonalára. És azt mondja Pál, hogy amikor ő elhívást kapott Ábrahám, akkor ő hitt Istennek, és Isten ezt igazságául tulajdonította. Ugye? Vagy ezért igaznak fogadta el, többféle fordítás lehetséges. És azt mondja Pál, hogy nézzük meg, hogy ez az Ábrahám, ez már akkor zsidó ember volt, már körülmetélkedett ember volt, hiszen a szövetségkötés, amikor Isten szövetséget kötött Ábrahám,

0: Ámmal akkor azt várta el tőle, hogy ő is körülmetélkedjen, és a háza népe is. Innentől tulajdonképpen formálisan zsidóvá lett Ábrahám és az ő családja. Azt mondja a Pál, hogy ez a kijelentése Istennek, hogy igaznak fogadta el, ez körülmetélt állapotába történt, vagy nem? És azt mondja Pál, hogy olvassátok el a Bibliát, ez még azelőtt történt. Vagyis Ábrahám pogány volt még, amikor hitt az Istennek, és Isten ezért igaznak fogadta el. Tehát ez mutatja azt, hogy az ígéret, hogy azt mondta Isten Ábrahámnak, hogy gyere ki a te atyád házából, elviszlek arra a földre, amit neked adok, és nagy néppé foglak tenni. Tette ezt úgy Ábrahámmal, hogy Ábrahám már ugye 100 esztendős volt, a felesége 90, semmi esélyük nem volt emberi szempontból, hogy családot alapítsanak, és Ábrahám azt mondta, hogy igen, uram, elindulok. És azt mondja Pál, hogy ez a pogány Ábrahám, ez hitt az Istennek, hitt az ígéretben, és Isten ezért igaznak fogadta el. Vagyis az ígéret az azelőtt van, hogy az ember a törvény által zsidóvá lett volna. Ugye ebben azért kontextusban a törvényt azt a körülmetélkedés szimbolizálja. És tulajdonképpen ezzel igazolja azt Pál, hogy üdvtörténetileg, bár a zsidóság van elől, az isteni ígéret megelőzi a zsidóságot, és ez az ígéret az még azelőtt szólt, hogy a zsidóság létezett volna tulajdonképpen. Tehát egy nagyon komplex képet ábrázol, amiben bár megadja a tiszteletet a zsidóságnak üdvtörténetileg, azt is mondja, hogy a zsidóság üdvtörténeti szerepe nem kizárólagos. Amellett ott van a lehetőség a többi nép számára is Isten tervében. Tulajdonképpen innentől az érvelése Pálnak már úgymond sinem van, hiszen itt már azt cizellálja, hogy Krisztusnak az áldozata mit jelent. És ki kell emelnem az 5. részt, amelyben ugye Ádámról és Krisztusról beszél. És azért kell Ádámról és Krisztusról beszélnie, mert hozni akar egy másik példát is, másik bibliai példát, amellyel érzékelteti, hogy mit jelent Krisztus az emberiség számára. Ugye, akik a hallgatósága és az olvasósága voltak, azok tudták, hogy kicsoda Ádám. Ugye Ádám az, aki vétkezett, és innentől kezdve az ember halandó lett. És az ember, hát ezt így fogalmazza Pál, hogy mindannyian meghaltunk Ábrahámban, vagy Ádámban. Tehát mindenki számára világos az összehasonlítás egyik oldala. És azt mondja, hogy ahogyan egy ember bűne mindenkit a romlásba döntött, tulajdonképpen ugyanez történt Krisztusban, csak az ellentéte, és sokkal nagyobb méretekben. Tehát ha nem értenétek azt, hogy lehet az, hogy egy ember sorsa meghatározza mindenki másét, akkor gondoljatok Ádámra, akkor érteni, és ezt szorozzátok föl sok-sok ezerrel. Mert azt mondja Pál, hogy Ádámban ugye egy ember elég volt ahhoz, hogy mindenki romlásba dőljön. Na most onnan a romlásból sokkal nehezebb volt, hogy egy ember áldozata által mindenki tulajdonképpen, vagy sokak, ez már fordítási kérdés, az üdvösség felé elmozdulhasson és megmeneküljön. Szóval itt a második nagy példa, ugye Ádám és Krisztus példája. És aztán tulajdonképpen Pál egy sor olyan gondolatot, amellyel a római gyülekezet számára próbálja az egységet munkálni. Ilyen egység munkáló tényezők a keresztség, amelyről a 6. részben beszél, amely a páli teológia számára egy döntő kulcsmomentum, ugyanis azt mondja, hogy ahogy a keresztségben mindannyian meghaltunk Krisztussal, a keresztség akkoriban ugye úgy történt, és ma is nagyon sok közösség, ugye keresztény közösség a bemerítést gyakorolja, hogy a víz alá nyomják az embert, és tulajdonképpen egy eltemettetés élményt él át. Tehát a keresztségben eltemettetünk Krisztussal, és feltámadunk vele együtt. És ez a Krisztussal létel az, ami meghatározza az új keresztény közösséget, most már, hogy ugye összehozta Pál a zsidóságot és a pogány származású keresztényeket a közösségben. Aztán utána egy másik nagyon nagy kérdése Pálnak az, hogy igen ám, de ennek ellenére, ugye, hogy a keresztény közösségekben egyek vagyunk, azért látjuk azt, hogy milyen nehéz a bűnnel megküzdeni. Annak ellenére, hogy az ember elfogadja Krisztus váltságát, továbbra is bűnös ember marad, és elköveti a bűnt nap mint nap. Na, ha ennek a nehézségéről akarunk olvasni, akkor a 7. részt olvassuk el, ezt fejti ki leginkább. És ennek tulajdonképpen a végén egyfajta ilyen nagyon kegyetlen felkiáltása van Pálnak, amely tulajdonképpen azt mondja a 7. rész 24. 25. részében, hogy én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Ugye Jézus Krisztus ezt mondja is, de azt is mondja a 8. részben, a következő részben, hogy ezt az egész hívő ember vagyok, de közben folyamatosan reménytelenül küzdök a bűnnel. Hogy ezt a feszültséget hogyan tudja az ember föloldani, erről a 8. rész beszél, amely azt mondja, hogy a hívő ember az a Szentlélek uralma alatt él. És bár a testében küzd a bűnnel folyamatosan, a lélek uralja azért az életét, és ez által az ember Istenhez tud kapcsolódni, a hívő ember. És itt jön egy nagy olyan, miután ezt elmondta Pál, tulajdonképpen egy zárójeles nagyegység jön a római levél vége felé tartunk már, a 9, 10 és 11. részek, amelyekben Pál azzal vívódik, hogy tulajdonképpen, és megint csak Isten igazsága a nagy kérdés, hogy lehet az, hogy a zsidóság nagy része ezt nem fogadja el. Hogyha ez egy ennyire egyértelmű, a Szentírásból is vehetjük ezeket a példákat, megérthetjük. Hogy van az, hogy a zsidóság nem fogadja el? És Pál ezzel egy nagyon sajátos, ugye mind a három rész, amit így együtt szoktunk emlegetni, 9, 10, 11, mindegyik azzal kezdődik, az első versekben olvassuk el, hogy Pál maga kiállt föl, mint zsidó ember, hogy bárcsak én lennék elszakítva Krisztustól, csak tudjam a testvéreimet, a honfitársaimat megmenteni. Tehát küzd ezzel a képpel, és ezt mivel oldja fel, ezt a képet, és ezt a dilemmát? Azzal, hogy az Ószövetség tele van azokkal a történetekkel, hogy Izrael gyakorlatilag elpusztult. Vagy szó szerint fizikailag, vagy lelkileg. Ilyen példákat hoz, mint például ugye Illés. Hogy Illés leborul az Úr előtt, és azt mondja, hogy mindenki elhagyott téged. A prófétáidat megölték, az oltárokat lerombolták, engem is meg akarnak ölni. És azt mondja Isten neki, hogy 7000 embert még meghagytam. Tehát a maradék, ez a szent maradék, ami aztán a Hóseásnál, Ézsaiás prófétánál is megjelenik, meghatározza az érvelését Pálnak, és azt mondja, hogy ez egy látszólagos dolog, hogy Izrael nem hisz. A maradék, a szent maradék, és azt mondja Pál, hogy én is zsidó vagyok. És vagyunk még egy páran, akik megmaradtunk. Ez a 9-11. Részek, és aztán innentől kezdve azt mondják a római levél kutatói, hogy ezek a fennmaradó részek, azok tulajdonképpen etikai részek. Pál megoldásokat kínál a gyülekezet belső konfliktusaira, amire az elején utaltam, az előadásom elején. Egyrészt a 12. részben megmondja azt, hogy egy keresztény közösségnek hogyan kell felépülnie. Ezt egyébként a korintusi levelekben, az első korintusi levélben már megírta a 12. részben, és furcsa módon itt is a 12. részben a Krisztus test képét használja, hogy tulajdonképpen olyan egy keresztény gyülekezet, mint a test, amely tagokból épül fel, és organikusan együtt van, és egyik test sem jobb a másiknál, vagy fontosabb a másiknál, mindenkire szükség van. Ezzel már kezdi előkészíteni tulajdonképpen a terepet a fő mondani valójának ebben a részben. Aztán beszél még egy kicsit a 13. részben arról, hogy a külső emberekkel, a nem gyülekezeti tagokkal hogyan kell, nem utolsó sorban a felsőbbséggel hogyan kell viszonyulnunk hozzájuk. És aztán a 14. és 15. részekben tulajdonképpen, miután így előkészítette nagyon mélyen, teológiailag, biblikusan a kérdést, rátér arra, hogy ebben a gyülekezetben a zsidók és a pogányok hogyan éljenek együtt. És ennek az elnevezése a teológia történetben az erősek és gyengék konfliktusa, amely tulajdonképpen ide megy vissza, hogy étkezési problémákkal küzdő zsidó keresztjének, akiket kinevetnek a pogány keresztjének, hogy ez nem probléma, a zsidó keresztjének pedig a pogány keresztjéneket megítélik azt mondván, hogy ti hitetlenek vagytok, ha ezek nektek nem problémák. Ezeknek a feloldását Pál pedig abban látja, hogy az erősebb, ez esetben a pogány keresztényeket nevezi erősebbnek, mert többen vannak, mert ők vannak pozícióban, mert nekik könnyebb bizonyos dolgokat elfogadni, nekik kell engedni a gyengék felé. És ez egy általános, a páli etikának egy általános tanítás, hogy az erősebbnek a gyülekezetben hordoznia kell a gyengét. Ez minden értelemben, materiális, hitbeli, erkölcsi szempontból így van. A levelet pedig tulajdonképpen egyrészt az úti tervek zárják, a 15. rész végén, amiről már az előadás elején szóltam, illetve a legvégén, a 16. rész gyakorlatilag egy nagy köszöntési lista, amely arra azért van szükség, mert ugye Pál egyrészt jól ismert a gyülekezet egyes tagjai számára, másrészt a gyülekezet nagyobb része számára nem ismert, és ezért igyekszik ugye bemutatkozni. Tulajdonképpen ezzel az ívvel a római levélnek a végére értünk. Természetesen nagyon hosszan folytathatnánk ezt, és az egyes témák, amelyeket csak felvillantani tudtam, nagyon-nagyon mély kutakat rejtenek egyébként, úgyhogy mindenkinek azt tudom mondani, és arra bíztatok mindenkit, hogy olvassa a római levelet. Ha lehet, olvassa megbízható magyarázatokkal, amelyek segítenek ezeket az érvelési fonalakat fölfejteni. Egyébként pedig sok áldást kívánok Pál és a Szentlélek gondolatainak megértéséhez.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban. Szól a rádió, az evangélium hangja.
2: Boldog mondások a Bibliában. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják-e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megirattak abban, mert az idő közel van. Jelenések könyve 1. fejezet 3. verse. És hallék az égből szózatot, amely ezt mondja valanékem, írd meg, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságukból, és az ő cselekedeteik követik őket. Jelenések könyve 14. fejezet 13. verse. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Jelenések könyve 19. fejezet 9. verse. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Jelenések könyve 20. fejezet 6. verse. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja a könyv prófétálásának beszédeit. Jelenések könyve 22. fejezet, 7. verse. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Jelenések könyve 22. fejezet, 14. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pünköst hétfő. A pünköst hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünköst hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep, akárcsak a pünköst vasárnap. A pünköst hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátum ma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünköst hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn, 8, 10:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Boldogító akadályok. Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés fele annyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk. Helen Keller.

0: Járj járatlan ösvényeken.
1: Ábrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki. Mózes első könyve, 12. fejezet, 4. vers.

azt állítod, hogy ha ezt a karkötőt viselem, akkor látni fogod, hogy hol vagyok? Kérdezte Dávid. Ha megesz a medve, akkor ez a karkötő még a medve gyomrában is működni fog. És ha csak a karomat eszi meg, akkor hogyan találsz majd meg? Bíz bennem, válaszolta a feladat vezetője. Kaptok térképet, meg iránytűt, aminek a használatát már ismeritek. 2 napotok van, hogy eljussatok a találkozási pontig. Dávid megint pánikba esett. Jó ez a térkép? Biztos, hogy jó? Ellenőrizted az iránytűt? Alapos elemzés után választottam ki az útvonalat, és igen, ez az egyik legjobb iránytűm. Jó, de még valami, akadékoskodott Dávid. Én még sosem jártam ezen az úton. Figyelj, Dávid! Hisz pontosan ez a lényeg.

butaság Istenben bízni? Miért igen, vagy miért nem? Isten elmondta Ábrámnak, hogy merre induljon el, ha el akar jutni a megáldott földre. Az isteni utasítások olyanok voltak, mint a kincshez vezető térkép, és Ábrámnak elég hite volt ahhoz, hogy feladja addigi kényelmes életét Úr városában, és elinduljon oda, ahova Isten küldte. Isten hasonlóképpen akar téged is olyan helyre vezetni, amire talán sosem gondoltál. Adott egy térképet és egy iránytűt. Az igéjét és a Bibliát, amely a lehető legbiztonságosabb eszköz. A Biblia mutatja az irányt, hogy megértsd az életet, felnőj és magasztos életet élj. A baj akkor kezdődik, amikor a tökéletes térkép és a kijelölt csodálatos útvonal ellenére sosem indulsz el A pontból B pontba, mert nem bízol a térképben. Sosem fogod teljes szívvel követni Istent, ha nem bízol annak tökéletességében, aki a térképet adta.

0: csodálhatod a keresztény életet, és különböző kifogásokat is felhozhatsz annak érdekében, hogy ne menj oda, ahova Isten küld. Ha több keresztény barátom lenne, biztosan jobb keresztény lennék. Vagy például, ha súlyosan megbetegednék, jobban bíznék Istenben. Vagy esetleg azt is mondhatod, hogy könnyebb lenne hinnem Istenben, ha több időm lenne olvasni a Bibliát. Sosem tennék rosszat, ha a barátaim nem bíztatnának rá. Ilyenkor szoktuk kitalálni a meséket a medvével. Isten sosem ad hibás térképet, és egyetlen iránytűje sincs elromolva. Tudja, hogyan lehet elkerülni a vadállatokat. Ha bízol benne, járatlan utakon fog vezetni.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Isten választott népe királyt követelt, mert olyan akart lenni, mint a többi nép. Ezért lett Saul a királyuk, akit viszont rövid idő után elvetett az Úr. Vég Tamás nyugalmazott lelkipásztor mai igehirdetésében arról hallunk, hogy Isten hogyan készíti a jövőt választott népe számára Dávid kiválasztásával.
2: Isten igéjét, testvéreim, Sámuel első könyve 16. részének az első 13 versét. Az Úr azonban ezt mondta Sámuelnek: meddig bánkódsz még Saul miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj. Elküldelek a betlehemi Isaihoz, mert ennek a fiai közül szemeltem ki a királyt. Hogyan mehetnék oda? Kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. De az Úr ezt mondta: vigyél magaddal egy üszőborjút, és ezt mond: azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak, de Isait hívd meg az áldozati lakomára. Én pedig majd tudtodra adom, hogy mit kell tenned. Azt kent fel, akit én mondok neked. És úgy tett Sámuel, ahogyan az Úr megmondta neki. Amikor megérkezett Betlehembe, remegve mentek eléje a város vénei, és azt kérdezték: békés szándékkal jöttél-e? Békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az Úrnak. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek velem az áldozatra. Miután szentnek találta Isait és fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Amikor megérkeztek és meglátta Eliábot, ezt gondolta: biztosan ez lesz az Úr felkentje, aki most itt van. De az Úr ezt mondta Sámuelnek: ne tekints a megjelenésére, se termetes növésére, mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Ekkor Abinádábot szólította Isai, és oda vezette Sámuel elé. De ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Azután Sammát vezette oda Isai, de ő ezt mondta: őt sem választotta az Úr. Így vezette oda Isai Sámuel elé mind a 7 fiát. De Sámuel ezt mondta Isainak: ezeket nem választotta az Úr. Majd megkérdezte Sámuel Isaitól: minden fiad itt van? Hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak: üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Üzen tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr: rajta, kent fel, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az Úr lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Kedves testvéreim, megérkezik Sámuel az üszőborjút vezetve, meg ott a szaru, meg minden, remegve jönnek elő a város vénei. Hát mitől féltek ezek? Hát így kell élni egy népnek? Remegve jönnek. Hát azt kellett volna mondani: halleluja, haló, Sámuel, prédikálsz nekünk, mondasz valamit az Úr dolgaiból. Csodálatos, ide jöttél, de régen jártál itt. Hát alig vártunk, nem? Jaj, Saul küldte, vagy számon kérés? Mi lesz itt? Fél itt mindenki. Hát így néz ki az a nép, amelyiknek nem az Úr a királya. Csodálkoztok a mai Magyarországon? Ne csodálkozzatok. Így néz ki az a nép, akinek nem az Úr a királya. Eljut addig a gyalázatig. Most az Úr azt mondja, Sámuel, indulj, mert elvetettem Sault. És Sámuel elindul, és jön a nagy ünnep ott. Eljutnak odáig, hogy a lakoma készül. Most már megnyugodtak a város vezetők úgy amennyire. Ott van Isai a fiaival ünneplőbe. A kicsi marad a nyájnál, elég talpra esett ahhoz, de egyébként ő miért kotnyeleskedne ott a nagyok között? És akkor megjelenik Eliáb, és Sámuelnek megdobban a szív. Ez majdnem olyan magas, mint Saul, aki egy fejjel volt nagyobb a többi. Hát ez lesz a király. Az Úr pedig azt mondja, hogy ne nézd a külsejét. Hát az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Az Úr azt nézi, ami a szívben van. Nem őt választotta. Jön Abinádab, jön Samma. Mind a hét fia Isainak végig vonul, és Sámuel elbizonytalanodik. Hát Isten azt mondta neki, hogy Isai fiai közül lesz, és akkor eszébe jut, minden fiad itt van. Hát a kicsi még ott van a nyáj mellett. Na, akkor hozzátok, mert addig nem eszünk, amíg itt nincs. Hát aztán igyekeznek is eléggé. Úgyhogy megjön Dávid, és azonnal tudja Sámuel. Azonnal tudja, hogy ő az. És akkor megtörténik, nem a nép szeme láttára. Hát Isten nagyon, nagyon gyakorlati Isten, és nagyon gondos. Hát nem tenné ki ilyen szituációnak, ilyen helyzetnek Sámuelt. Bemennek szépen az oldalszobába, és ott a testvérei meg az apja szeme láttára ráönti a drága olajat Dávid hajára Sámuel, és ezzel királlyá keni. Persze hol van még attól, hogy ő lesz ténylegesen a király, de Isten készíti a jövőt. Készíti, ahogy Jézus Krisztusban készítette ennek a világnak a jövőjét, de ahogy annak a népnek is készített közvetlen jövőt is. És neked is készít, és nekem is készít, és az a mondat döntő, hogy az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Erre figyeljünk még, mint alapüzenetre. A szív a Biblia szerint, mint tudjuk, gondolataink, érzelmeink, akaratunk központja. Van egy műhely bennünk, hogy hol én nem tudom, de ahol eldőlnek a dolgaink. És amikor Isten embert teremtett, akkor úgy teremtette meg, bocsánat a hasonlatért, mint a trolibuszt, hogy önmagában a troli karosszériája az még csak egy busz. De ott az áramszedő. Az embert úgy teremtette meg, hogy kapcsolatban van a mennyei atyával, és úgy ember. Különben nem ember, csak hát ezt nem nagyon mondogatjuk, mert megsértődnek a nem emberek. Hát ez nem úgy van. Hát ezt nézzük meg a Bibliába, hát lehelte bele a lelkét, és azt mondta, hogy el ne szakadj tőlem. Ha elszakadsz tőlem, meghalsz. Azaz nem ember leszel tovább, hát olyan állapotba jutsz. Lelkileg halott leszel. És ezen a védelmen keresztül bontakozik ki az ember élete. Ez az alapképlet. Nagyon egyszerű a Biblia, csak bonyolítjuk. Hát Isten azt mondta, hogy ameddig én vagyok a műhelyfőnök, addig nyugodt lehetsz, hogy nem lesz becsapás, ráfizetés és a többi. Addig a te életed az én menedzserésemben kibontakozó áldott élet lesz. Aztán nem ígérte meg később se, hogy baleset nem lehet, ez nem lehet, az nem lehet és a többi, de hogy olyan nincs, hogy a javamra ne legyen, az biztos. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden összemunkál arra a jóra, amit ő ki akar hozni belőlünk. Itt nincs tévedés. Istennek semmi más nem kell, csak a szíved. De minden más van neki. Az, hogy enyém az erdő, minden vadja, fája is. Hát mit hozol nekem? Mit adsz? Smaragdot? Aranyat? Hát enyém, hát nem ennyi, mint ez a Föld, hanem hát még néhány százmilliárd csillag, és a többi. Mit adsz nekem? A szívedet kérem. Azt se azért kérem, mert én ilyen szívtipró vagy szívfaló vagyok, hanem azért, hogy végre a helyén legyen az életed. Ennyit kért az Isten, minden mást a kezünkre bízott. Tiéd, indulhatsz, és élj, de maradj velem kapcsolatba, és hadd legyek én a főnök. Testvérem, elhiszed, hogy az ő főnöksége alatt jobban sikerül a te életed, mint akárki másnak a főnöksége alatt? Ugye el? Igen, hát ezt a gyakorlatban is így kellene akkor egy az egybe átvinnünk, mert nem olyan természetes ám ez. Természetes, hogy Dávid igent mond. Nem természetes, mert egyetlen lény van a teremtett világon, aki nemet is mondhat az Istennek. A nap nem tudja megtenni, hála Istennek. De az ember azt mondhatja, hogy nem. Ahogy ki is mondjuk sokszor. Vagy nem mondjuk ki, csak úgy csinálunk. Az enyém az életem, hát lázadó bitorlók vagyunk. Hát a miénk ez a világ? Miénk a magunk kis világa? Miénk az életünk? Hogyne? Bitoroljuk. Istené. Az ember nagykövet ezen a világon. Sáfár. Az Istenében jár kell. Csak, bocsánat, ha így mondom, pofátlanul. Föllázadt és elküldte a gazdát. A magunk életére gondoljuk. Mondta neked az Isten, hogy olyan lazán élj együtt. Vannak a gyülekezetben párok, idős párok, idősebb párok. Csak úgy élnek együtt. Most épp arról győzköd engem egy pár, nagyon kedves emberek, szerettem őket. Azt mondják, hogy hát az özvegyi nyugdíj úgy marad meg, próbáljam én összeadni őket, egy áldással házasságkötést, de ők nem akarnak összeházasodni, mert akkor elvesztik az özvegyi nyugdíjat. Hát azt kérdezem tőlük, ide figyeljenek, ha összeházasodnak, özvegyek? Nem. Hát mondom, tegye az Isten özvegyé, azt akarják? Hogy akkor összeálljon a rend. Hát vagy ők föladják az özvegyi nyugdíjat, és elhiszik, hogy az Úr annál sokkal többet adhat áldásba mindenbe. Értjük, hogy mi átvariáljuk, és azt mondjuk az Úristennek, hogy gyere be a mi utcánkba, meg akkor körülbelül azt úgy kellene neked, mert így lehet élni. Hát én magyarázom el Istennek, hogy hogy lehet élni? Az első keresztjének meg mentek az oroszlánok elé? Hát ezek óriási kérdések, és nem természetes. És miért nem természetes, hogy engedjük a szívünket egészen az Úrnak? Azért, mert nem hisszük el, amit ő mond. Hitetlenek vagyunk. Mert ha elhinnénk, akkor sokkal nagyobb bizalommal engednénk neki. Félünk, hogy becsap, hogy mi lesz akkor. Kié a szíved? Úgy totálba. Ezt kérdezi ma az Úr. Mert ő nem azt nézi, amit az ember, hanem azt nézi, ami a szívben van. És így választotta ki Dávidot, az áldott emberét. Volt ott gigszer, volt ott baj, de akkor is a szíve meghajlott az Úr előtt. Áldjon meg Isten mindnyájunkat, hogy a szívünk boldog legyen. Hát mennyi idő van még itt a földön hátra, testvérem? Mennyire satszolod magadnak? 2 nap, 10 nap, 20 év, 30, 50, kinek mennyi? Bízzuk rá, de egy napot se töltsünk el úgy, hogy a szívünk ne legyen igazán az övé. Amen.
1: Kié a szíved, kérdezi tőlünk is az Úr. Jó lenne elcsendesedni és önvizsgálatot tartani. Kedves hallgatóink, szeretettel búcsúznak a szerkesztők, Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.

0: nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, szeretlek, kezdhetünk újat.
1: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégeink a Lélekhangolóban Drenyovszky Péter közgazdász és felesége Kinga, aki a Református Oktatási Szolgálat munkatársa, hittanoktató. Összefonódó útjaikról, elődökről és örökségről is beszélgetünk velük a következő fél órában. Tartsanak ma is velünk!

0: köszöntelek titeket lélekhangoló műsorunkban. Egy házaspárral beszélgetek, Danyovszky Péterrel és Kingával, akik lassan több mint 25 éve házasok. Most hogy keresnétek párt, hogyha fiatalabbak lennétek 25 évvel?
1: Akkor most egy időutazásra szólítasz fel minket. Én azt gondolom, hogy azon nem változtatnék semmiképpen, hogy nagyon sokat imádkoztam. Kerek 5 éven keresztül imádkoztam, és így tudtam megtalálni a társamat. Isten vezetésének a segítségével.
0: Péter, neked is ennyire fontos volt, hogy Isten döntsön és segítsen ebben a keresésben?
2: Igen, mindenképpen, és ilyen szempontból nem csinálnám másképp, mint ahogy 27 évvel ezelőtt ugye megismertem Kingát. Illetve ugye a párkeresésnél az egy nagyon fontos szempont volt nekem, miután az Istenre bíztam az életemet már fiatalon, hogy egy olyan társat találjak, aki hasonlóképpen gondolkodik, mint én, aki szereti az Úr Jézust, akinek nagyon fontos az Istennek az ügye. Ez volt az alap, amikor a társat kerestem, és ilyen szempontból én ezzel nem változtatnék semmit.
0: Mégis hogyan mutatta meg nektek Isten a másikat, és mi volt, ami megfogott benneteket? Sok keresztény lány és fiú futkosott akkor is, gondolom, a környezetetekben, mivel, ha jól sejtem, hívő fiatalként azért jártatok közösségekbe, ahol aztán kereshettétek a párotokat.
1: Igen, bár keresztény felmenőkkel rendelkezem, de a szüleim már felnőtt korukban nem gyakorolták a vallásukat, viszont édesapám 10 éves koromban meghalt, és akkor az unokatestvérem elhívott templomba, és az első templom élményem az az volt, hogy annyira szeretnék ebbe a közösségbe tartozni, de valami hiányzik, valamiért nem tartozom ide. És mivel én nem voltam megkeresztelve, az jutott eszembe, hogy akkor érezném magam ide tartozónak, hogyha meg lennék keresztelve. 12 évesen kértem azt, hogy megkeresztelkedhessek, és én választottam meg a keresztszüleimet is, édesanyámnak a húgát és a férjét, és nagyon nagy élmény volt a keresztség is, az, hogy hallottam, hogy mit mond nekem a lelkész, hogy most kinyílik előttem egy ajtó, amin én beléphetek, és az én döntésem. És egy év múlva egy gyermek ifjúsági csendes héten, Biatorbágyon meg is tértem, találkoztam Istennel, megszólított, és ezután a konfirmációban már szívvel tudtam megvallani azt, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus, hogy Isten az én mennyei atyám, és Jézus az én megváltóm, és hogy egy hajam szála se eshet le az ő tudta nélkül a fejemről, és hogy ő neki élhetek egész életemben.
0: Szerintem ritka, hogy konfirmációra már eljut oda valaki, hogy ezt így tényleg szívből tudja vallani. Tehát, ha jól értem, olyan módon kerestetek hívőtársat, vagy már olyan komoly hitetek volt, hogy nem volt az sem elegendő, ha valaki olyannal találkoztok, aki oda jár a templomba, hanem akinek igazán személyes kapcsolata van az Úrral, és megtörtént vele ez a találkozás, ahogy mondod, Kinga. Neked, Péter, nyilvánvaló volt, hogy Kinga ilyen lány?
2: Hát igen, ahogy mondtad, jártunk ifibe, Kinga és én is. Ez a két ifi találkozott aztán, és végülis így találkoztunk először. Én polgári szolgálatos is voltam egy ilyen keresztény ifjúsági szövetségnél, utána az általunk szervezett táborban találkoztunk újra. Tehát, hogy Isten így egyengedte a dolgot. Igen, tehát sok fiatallal találkoztam, sok lányjal is találkoztam nyilván ezekben a táborokban, meg a közösségben, és olyan lányt kerestem, akinek fontos az, hogy Isten szolgálatába álljon, és kövesse őt. Ezen felül nyilván megadta nekünk azt is, hogy szimpatikusak legyünk egymásnak, és aztán Isten így alakította az életünket, hogy egyre közelebb kerültünk. 1998-ban ismertük meg egymást, 1999-ben volt az eljegyzésünk, ott például ezt az igét kaptuk, hogy egymás terét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztus törvényét Galata levélbe. Van ez leírva, ami nem egy tipikusan ilyen örömteli valami, ugye, hogy egymás terét hordozzátok, és Isten ezt is muníciónak adta az életünkben, hogy amikor nehézségeink voltak, akkor rá tudtuk bízni az életünket, és ő hordozott minket. És akkor ez volt 1999-ben, és 2000-ben, pont az ezred évfordulón pedig volt az esküvünk.
1: Nekem volt egy álmom, hogy egy teljes családban élhessek felnőtt koromban, és ez a teljes család, ez keresztény család legyen. Ezért én nem is nagyon kísérleteztem az ismerkedéssel, ezért választottam azt az utat, hogy inkább imádkozom, óvatosabb vagyok, és megvárom az igazit, úgymond. És amikor döntéshelyzetbe kerültem, akkor pedig már Isten azt helyezte a szívemre, hogy most már tényleg a szívem alapján dönthetek. Péter volt az, akihez vonzottam, aki tetszett nekem, megéreztem az ő mély hitét, és megéreztem azokat a közös értékeket, amik mentén elképzeltem a jövőmet, és a párkapcsolatomat, és a családi életemet, és megéreztem az ő együttérzését a sorsommal kapcsolatosan, és megéreztem azt, hogy ő lesz az a férfi, aki az Istennek és az Úr Jézusnak a szeretetét tudja felém közvetíteni. Mert én kifejezetten ezt kértem Jézustól, hogy egy olyan férfit adjon ajándékba, aki az ő szeretetével tud engem szeretni.

0: jólag nagyon sok igét kaptunk, de az egyik ige az valahogy úgy kiemelkedett a többi közül. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr, csontja sem törik. Akkor úgy megsejtettem, hogy nem lesz könnyű ez az életút. Voltak tehát nehézségek, és vannak jelenleg is nehézségek, és tudjuk egymást támogatni. Én egy praktikusabb ember vagyok, Péter pedig nagyon jó szervező, és ezzel kiegészítjük egymást, és tudjuk támogatni is egymást az erősségeinkkel.
1: És a házasságunkban én ezt tapasztaltam meg, hogy Kingában egy olyan társat találtam, aki úgy egészít ki, hogy amikor én vagyok lent, akkor ő tud engem fölemelni, és amikor ő neki nehezebb, vagy neki vannak harcai, konfliktusai, akkor pedig én tudom őt fölemelni. Ezt persze tanuljuk, tehát nem úgy mentünk mi se be a házasságba, hogy mindent tudtunk a másikról, mert igazán most is még látjuk, hogy amit batyuba hoztunk, abban azért mi minden van még, amit nem tudtunk magunkról, és a házasság is egy olyan nagy ajándék, hogy magunkat is kezdjük megismerni jobban, hogy valójában ki vagyok. És nagyon sok mindenben kellett nekem is változnom az évek alatt, és meglátnom azt, hogy például az, hogy a férfi vezeti a családot, az nem azt jelenti, hogy mindig neki van igaza. És bennem volt egy ilyen gondolat, hogy én azért tudom, hogy mi a jó mindig mindenkinek, és meg kellett tanulnom, hogy majdnem azt mondom, hogy többször Kingának volt igaza így visszamenőleg, amikor bizonyos dolgokról beszélgettünk, és egyre inkább ezt tanulom például, hogy adjak neki igazat, és hallgassak rá a dolgokba. Ez nem azt jelenti persze, hogy kiadom a család vezetését, de mégis hallgatok rá, és segít ebben a vezetésben. Tehát magamban is sok mindent megismertem, amire így jöttünk rá, hogy együtt vagyunk. És akkor még nem is beszélve arra, amikor a gyereknevelésről beszélünk, hogy ott is meg kellett ismernem, hogy valójában milyen tudok lenni, és miben kell változnom. Két egyetemista gyerekünk van, még velünk laknak. Ezt is tanuljuk, hogy hogyan tudjuk például őket most az ő állapotukban, korukban és helyzetükben szeretgetni, Istenhez közelíteni, oda szeretni őket. Hogyan tudjuk őket segíteni, fölkarolni őket. Nyilván ez egy teljesen más helyzet, mint amikor ők 5 évesek, 10 évesek, 12 évesek voltak. Hát ez is egy új helyzet, amit élünk, és ebben is nagyon sok áldást látunk, és formál minket Isten magunkat is, és én úgy gondolom a gyermekeinket is.
2: Titeket sokszor látni közösen zenélni, énekelni, szolgálni az Urat gyülekezetben, valamilyen alkalmon egyszerű vasárnap is lehet az. Én úgy képzellek el titeket, hogy kezdettől fogva együtt énekeltek, zenéltek. Ez gördülékenyen ment? Mennyire kellett összeszokni ebben a szolgálatban? Ez is egy összetartó erő lehet köztetek, de esetleg konfliktusok forrása is akár.
1: Hát amikor megismerkedtünk abba a táborba, akkor Kinga odajött egy gitárral. A táborban én voltam az egyik billentyűs, hogy most akkor énekeljünk meg, zenéljünk egyet. A zene szeretete és az Isten dicséretének a szeretete, ez ami úgy rögtön, és ez nagyon, nagyon sokat jelentett nekem is. És hát így indultunk el. Az elmúlt évtizedekben volt, hogy többet tudtunk együtt szolgálni, vagy együtt zenélni, volt, hogy ez háttérbe került, de mindenképpen egy nagyon fontos része az életünknek, és hát adott talentumot is nekünk Isten, és úgy látjuk, hogy ebben örömét is leli Isten, hogyha szolgálunk. Ez nem mindig egyszerű, mert nyilván az ilyen szolgálatokra készülni nem kevés időt igényel, és sokszor a szolgálat közben látjuk, hogy támadások is érnek minket, tehát ez egy olyan szolgálat. Az Isten dicsőítése, aminél azért az ellenség is bekapcsolódik, és nem örül ennek az egésznek.
2: Ez alatt mit értesz, mert talán nem minden hallgató tudja mire vélni ezt a támadás kifejezést itt ennek kapcsán, amit mondtál.
1: Tehát amikor Isten dicsérjük, akkor a személyes gonosz támadásba lendül, és ezt többször tapasztaltuk, hogy ilyen szolgálatok előtt és közben is nagyon sok olyan gigszer volt, ami egyébként nem kellett volna, hogy megtörténjen. Azt láttuk, hogy feszültség alakult ki közöttünk. Tehát, hogy ilyenkor külön kell készülnünk erre a lelki hátterére is, hogy valóban az Isten erejében maradjunk meg, és minden támadás elől védve legyünk.
0: Az egyik szolgálatunk előtt vittük szervizbe a kocsit, és letörtek egy alkatrészt, és emiatt a kerék teljesen leeresztett. És még az indulás előtti estén is, akkor fölfújták, akkor

0: újból leeresztett, és úgy voltunk vele, hogy hát uram, hát majd csak megjavul az a kerék, és végül el tudtunk menni a szolgálatra, és haza is tudtunk jönni épségbe.
1: Mindenesetre hetekig húzódott ez a kerékcsere, és már tényleg annyi mindennel próbálkoztak a szervizben, és tényleg az utolsó pillanatra sikerült, hogy megjavítják az autót.
0: Vagy az egyik szolgálat előtt például elkaptam egy vírusos fertőzést, és nem tudták volna pótolni az énekest, és szinte az egész egy órás koncertet nekem kellett végig énekelni, és tényleg Isten úgy megsegített, olyan csoda történt, hogy végig tudtam énekelni. Nyilván én is azért mindent megtettem, tehát mindenféle gyógymódokat előtte alkalmaztam, és tényleg végig tudtam énekelni, és senki nem mondta volna meg, hogy lázas voltam még két nappal előtte, és tényleg nagyon erős torokfájással küszködtem. Meg volt a szolgálat, meg volt a koncert, Isten megsegített.

0: Miért fontos számotokra annyira a szolgálat? És mit értetek ez alatt? Mi jelenik meg a szemetek előtt, hogyha azt mondom, hogy Isten szolgálata?
1: Istentől kaptam az életemet, az örök életemet, a társamat, a családomat, az anyagi javakat, amiket kaptunk. Ezek mind Istentől vannak, és erre úgy tekintek, hogy csak hálát adhatok Istennek. És amikor szolgálok neki, akkor ezt szeretném kifejezni, ezt a hálát. És az úgy miben nyilvánul meg, presbiter vagyok, emellett kántori szolgálatot is szoktam vállalni Vekerlén, ami már összekapcsolódik a zenével. Van egy kezdődő ilyen diakóniai szolgálat is, és nagyon sok ilyen apró dolog van, amiben igyekszünk Istennek a szeretetét továbbadni az embereknek.
0: Kinga, te a református egyházban dolgozol, hitoktatóknak és hittantanároknak a koordinálásában, segítésében veszel részt. A gyerekek között szolgálsz, a gyülekezetben is. Miért ez az a terület, ahol szívesen szolgálsz és dolgozol?
2: Soha nem gondoltam volna, hogy gyermekek között fogok szolgálni. Ez úgy jött, a gyülekezetemben Budakalászon kértek meg, hogy vasárnaponként menjek be a gyerekekhez, és segítsek a gyerekszolgálók körül, és aztán eljött az idő, amikor én is tartottam gyerekfoglalkozásokat, részt vettem a táborosztatásokban, és úgy beleszoktam ebben. És ez a gyermeki nyitottság, ez nagyon magával ragadott engem is, vagy meg tudom érteni, hogy az Úr Jézus is mennyire szerette, és mennyire nagyra tartotta a gyermekeket. És még ilyet is mondott, hogy ilyeneké az Isten országa. És én is közel érzem magam a gyermekekhez, mert nekem is nyitott a szívem az Úr Jézus felé. És felnőttként is gyermeknek érzem magam. És elmondhatom, hogy enyém is az Isten országa, hiszen megkaptam Istentől ajándékba az örök élet reménységét. A gyermekek tehát különösen közel állnak a szívemhez, a saját gyermekeim is, és olyan jó volt a gyermekeimet fölnevelve a különböző életszakaszokat végig szemlélni, és mindig kitalálni valami kis módszert, hogy hogyan lehet az evangéliumot átadni. Egy óvodás gyermek számára, egy kisiskolás, egy nagyobb kiskamasz gyermeknek, és ez segítette a hittanoktatásomat is, a hitoktatóvá érésemet. Hálás vagyok Istennek, hogy lehajolt hozzám, lehajolt a családunkhoz, és szolgálatnak tekintem nem csak a gyermekek közötti munkát, hanem a gitározást, az éneklést. A mi otthonunkban, gyermekkoromban nem dicsérte senki az Istent, és amikor én elkezdtem templomba járni, és később összegyűjtöttem egy ilyen kis gyermekgitára, egy ilyen tankönyvből, én magam elkezdtem tanulgatni. Nem sikerült azért olyan profi módon elsajátítani, de olyan szinten igen, hogy a gyermekek között biztonsággal tudjak szolgálni. Édesanyám azt mondta, hogy milyen jó, hogy ebben a házban Isten dicsérete hangzik. Amióta elkezdtem énekelgetni és mellé gitározgatni, kint a konyhában. Aztán eljutottam egy olyan életszakaszba, mikor a gyermekeimnek életet adtam, hogy úgy félretettem a gitárt. Aztán valahogy nagyon kezdett hiányozni. És akkor újra elővettem a gitárt is, és komolyabb énekeket is próbáltam, de nem ment. És akkor így letérdeltem, hogy Uram, taníts meg engem énekelni, úgy, hogy tudjak úgy igazán felszabadultan, és akár magasabb hangtartományban is. És végül barátokon keresztül, énektanár segítségével felfedeztem azt, hogy a képességeimmel nem volt semmi probléma, hanem föl kellett szabadulni lelkileg is, és meg kellett tanulni egy-két technikát is. Ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy a zenén keresztül az evangéliumot hirdessük. Az embernek a szíve sokszor olyan, mint egy kemény páncél. Nem mindig az a jó, puha, porhanyós föld az én szívem se, ezt a férjem tudja legjobban. A zene az egy olyan csodálatos dolog, amit Isten teremtett, hogy feltöri ezeket a nehéz zárakat, és az Isten a zenével is, és az énekhanggal, és az énekkel utat tör az emberek szívéhez, és én ezt megtapasztaltam, és visszajelzéseket is kaptam, hogy igen, könnyek szöktek a szemébe, igen, engedte, hogy az elnyomott fájdalmak föltörjenek benne, és ugyanezt tapasztalom a saját életemben is, hogy sokszor az éneklés az, ami kimozdít egy nehéz lelki állapotból, mert vannak. Ezzel is küzd egy keresztény ember ugyanúgy, mint más ember.

0: Lélekhangoló.
1: Az édesanyádat említetted, hogy rá is hatott lánykorodban, ahogy énekeltél, más rokonaitokra, szeretteitekre, idősebbekre, fiatalabbakra. Hogyan hat a hitetek egyébként?
2: Két különböző családi háttérből jöttünk. Ezt is meg kellett tanulnunk, hogy ezt hogyan kezeljük. Én már gyerekkorom óta gyülekezetbe jártam, mert a szüleim is hívő keresztények, és nekünk ez természetes volt, hogy mindig mentünk a templomba, gyerekórára, és nekem keresztény háttérben kellett aztán személyesen megismernem Istent. Nyilván a szüleimnek az sokat jelent, hogy mi hitben járunk, tehát hogy nekik ez örömet okoz, és a családban is ez egy nagyon fontos dolog. És nekem ugyanúgy meg kellett ismernem azt a helyzetet is, ahonnan Kinga jött, ahol a felmenői között voltak hívők, több generációval följebb, viszont a szülei nem éltek hitben. Ez is egy szolgálat, például az, hogy Kinga családjánál is vannak, akik átadták az életüket az Úrnak, és van, aki felé pedig szolgálnunk kell mindenképpen szeretetben.
3: Istennek csodálatos munkája volt az a családunkban, gyermekkoromban, hogy amikor elkezdtem templomba járni gyermekórára, és gyermekóra végén mindig megkaptuk egy kis füzetbe beragasztható kis igéskártyámba az aranymondást, akkor én azt hazavittem, és édesanyám megnézte a füzetben, elolvasta, és Isten munkálkodott ezen keresztül a szívében. És egy idő után azt vettem észre, hogy már ő is ott ül a templomban. És aztán ő is hitre jutott. Keresztanyám is, nem sokkal édesanyám hitrejutása után tért meg, és a testvéreim életében is láttam Istennek a munkáját. Úgyhogy az egy csodálatos megtapasztalás volt, hogy Isten lehajolt a családunkhoz, és a zenén keresztül, az ő igéjén keresztül elkezdte az ő munkáját, és még sok munkája van a nagy családunkban is, és én szeretnék ennek a részese lenni, és az ő szolgálja ebben, és ez nagyon, nagyon sok türelem kell, és nagyon sok megbocsátás. De az Úr munkálkodik. Mi csak asszisztálunk neki, csak legyünk jó asszisztensek ebben a munkában.
1: Mi az az örökség, amit legnagyobb örömmel fedeztek fel a saját életetekben, és amit legszívesebben örökítenétek aztán tovább?
2: Tehát, ha én most a szüleimre, nagyszüleimre gondolok, akkor nekem ez egy óriási ajándék és örökség, hogy az Istennek az akaratát, a nevét, azt fontosnak tartották, és az, hogy szolgáljanak neki. Nagyapám lelkész volt, és ő az életét is adta az Úrért, mert egy beteg embert ápolt a háború végén, és gyakorlatilag amiatt halt aztán meg. Ezt az örökséget kaptuk meg, hogy ne a magunk kényelmét, meg ne a magunk életét védjük, hanem adjuk oda magunkat teljesen neki, és azon keresztül a ránk bízottaknak. Tehát nekem például nagyon fontos ez az ige is, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk, hogy ebben a mi élethelyzetünkben megtaláljuk azokat a célokat, azokat a dolgokat, amik fontosak az Isten számára, és amik fontosak a mi szeretteink számára, hogy a szüleim amilyen állapotban most vannak időskorukra, megkapják a segítséget, a mi gyermekeink megkapják az ő koruknak megfelelő segítséget, és hogy békességbe tudjunk együtt lenni azokkal, akiket ránk bízott az Isten az egész rokonságon belül.
3: Amit én szeretnék átadni a gyermekeimnek, megtalálják a hivatásukat, az életcéljukat, amire teremtve vannak, és olyan jó lenne, hogyha engednék, hogy Isten is beleszólja az életükbe a tervét, mert ez a boldogságnak az áloga, azt gondolom, és a megelégedettségnek. Azt szeretném átadni nekik még, hogy ne egyedül akarjanak boldogulni, hanem közösségben, családban, és azt mondja az ige is, hogy kettő jobban boldogul, mint egy. Én nagyon örülnék, hogyha tényleg hozzájuk élő segítőtársra lelnének, ezért szoktam imádkozni is, és az Úr Jézusnak a szeretetét megtapasztalhatnák életük végéig, és az örök élet reménységét is szeretném, hogy az övék lenne, és ez fontos érték lenne az emberi értékeken kívül.
1: Mi az a házasságotokból, ami egy olyan tanulság vagy tapasztalat, amit szívesen megosztotok másokkal, így most, hogy szót kaptok, és amivel bátorítani szeretnétek másokat?
2: Szerintem ahhoz, hogy ez működjön, és én szerintem valamilyen szinten ez a nem keresztény házasságokban is kell, hogy működjön, az, hogy el tudjunk engedni tartozásokat. Tehát ahogy Isten megbocsátott nekünk, elengedte a tartozásunkat, ezért hálából így kell, hogy nézzünk a másikra is. Amikor ezt nem tudtuk megtenni, az nagyon, nagyon komoly nehézségeket okozott. És azon vagyunk minden nap, és ezt tanuljuk is, hogy elengedjük másiknak azt, amit ellenünk vétett, és nem kell mindig, hogy igazunk legyen. Valamikor engedni kell, valamikor azt kell mondani, hogy igen, legyen úgy szeretet miatt, és amikor azt látjuk, hogy a másik vétkezett, akkor pedig lehetünk nagyvonulak, és mondhatjuk azt, hogy megbocsátok, elengedem, szeretlek, kezdhetünk újat.
3: Nagyon sok házasságot látunk magunk körül széthullani, és nagyon megrémiszti az embert, hogy mennyi válás van. És jól indult keresztény házasságok is vakvágányra kerülnek, és sokszor feltettük magunknak a kérdést, hogy még együtt vagyunk. És csak ezt az egy szót tudom mondani, hogy megbocsátás. Még csak nem is a szeretet. Sokan szeretik egymást, és mégse tudnak együtt élni, mert nem tudnak megbocsátani egymásnak. És úgy nem lehet együtt élni.

kedves hallgatóink, mai vendégeink Drenyovszky Péter és Kinga szavakkal, énekkel és életükkel is Istennek adnak hálát. Neki köszönik a hitüket, reménységüket, mindazt, amit ő a családjukban kibontakoztat. Beszélgetésünket megtalálhatják a Spotify-on is lélekhangoló podcastként, valamint az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján és honlapján a misszió.luterán.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak üzenhetnek a következő e-mail címre evmis@luterán.hu. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Eltűnt gyermekek világnapja. Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Ethan Pattsra és sorstársaira emlékezve tartanak ezen a napon. Ethan Patts 1979. május 25-én tűnt el 6 éves korában, amikor New Yorkban nyoma veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban. A gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Ethan volt az első, akinek a fényképe megjelent a boltokban, a teljes dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált. 2001-ben nyilvánították a gyermeket halottá. Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott, eltűnt és szexuálisan kihasznált gyermekekért Európai Föderációja karolta fel, amely ernyő szervezetként koordinálja a prevenciós és az eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25-e legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja. Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg, köztük Magyarország is. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. református zenei fesztivál. A Művészet Öröm hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élményé formálba kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csak nem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Jézus megfeszítése előtt nem sokkal azt mondta tanítványainak, hogy jobb lesz, ha ő elmegy, mert akkor el fog jönni hozzájuk a pártfogó, a Szentlélek. És így lett. Feltámadása után 40 nappal felment a mennybe, majd rákövetkező 10 nappal kitöltetett a Szentlélek a tanítványokra. Erről az időszakról beszélgetnek Gáncs Tamás és Smidélius Gábor lelkészek, Schneller János művészettörténésszel. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.

0: nem természetes állapota az az embernek, hogy higgyen. Hogy egy olyan dolgot, mint a mennybe menetel is, ezt nem tudjuk igazából az emberi logikánknak a keretei közé illeszteni.
1: A mennybe menetel szerintem azért egy nagyon nehéz és megragadhatatlan dolog a mai ember számára, mert borzasztó nehéz elképzelni, hogy valaki egyszerűen fogja magát és felemelkedik.
2: Hogy az ember ugye elkezd repülni, és akkor gyakorlatilag átszakítja a felhőt, és akkor a felhők fölött szinte azt érzi, hogy ott lebeg az ég és föld között. Mennybe menni, vagy mennyé válni? Ez itt az LP Podcast Mennybe menetel ünnepén. Én Gáncs Tamás vagyok, beszélgető társaim Schneller János és Midérius Gábor. Mire használjuk a hétköznapokban azt a jelzőt, hogy mennyei? Tudnátok néhány jó példát hozni?
0: Hát a múltkor arról beszélgettünk, hogy az asztal köré leülve a családunkkal ez egy kiemelt helyzet, egy kiemelt pozíció, egy ünnepi alkalom. Én néhány évvel ezelőtt elkezdtem szakácskodni, vagy főzni. Ki is kapcsol, meg az volt a gondolataim között, hogy azokat a régi ízeket, amelyeket a családban így hagyományosan, még a dédnagymamámtól tanultunk, azokat jó lenne reprodukálni, és megismertetni a következő generációval. És hát kisebb-nagyobb sikerekkel az elején, azért mégis azt mondhatom, inkább siker élmény volt az, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni. És a gyerekeim egy idő után azt kezdték mondani, hogy hát ez éttermi minőség, ez mennyei. Úgyhogy nálunk például a hétköznapi, vagy akár ünnepi szóhasználatban itt kerül elő.
1: Igen, én is ehhez tudok kapcsolódni, hogy alapvetően ez egy olyan jelzővé vált így a hétköznapi beszélgetésekben, ami egyáltalán nem feltétlenül hordoz szakrális tartalmat, hanem egy leginkább ételre használjuk egyébként, hogy mennyire mennyei volt, vagy mennyei érzés, ez szerintem ilyen reklámszlogenekbe tud előjönni sokszor. Meg a paradicsomi, hogy valami egy olyan hely, ahova az ember kiszakad, és ahol minden egy ilyen harmonikus és téren időn kívüli dologgá válik.
0: Szinte tehát, édeni.
1: Vagy édeni akár, igen, az
0: paradicsom,
1: édeni, most nem is jutott a szemben. De hogy ezek inkább ezekkel azokkal az élményekkel kapcsolódnak össze, amiket az ember begyűjt mondjuk egy jó étkezés során, vagy egy utazás során.
0: Szóval az nem véletlen, hogy az emberek mondjuk fotózzák azokat a helyeket, ahova eljutnak, és amikor ki tudnak szakadni a hétköznapi világból, vagy fotózzák azokat az ételeket, amelyek hát olyan extrák, ezt úgy meg kell mutatni, hogy én ezt is fogyasztom, picit kiemelkedek, felemelkedek, felülemelkedek a hétköznapiságon, és felemelkedek olyan lehetőségek világába, ami amúgy nem biztos, hogy adott a számomra. De ide tartoznak akár a parfümök. Hát nem véletlenül van ilyen nevük, hogy Eternity vagy Infinity. Tehát ezek mind arra utalnak, hogy valami olyasmivel veszük körül magunkat, talán azért, mert ebben a világban nem mindig érezzük otthonosan önmagunkat, vagy van egyfajta deficit abban az önismeretben, vagy önképben, ami sokszor támadásnak is van kitéve, vagy fenyegetetésnek van kitéve, legalábbis ezt éljük meg, és ehhez egy ilyen védelmi zóna, mondjuk egy parfüm, hogy én el tudtam ettől emelkedni, egy egészen más világba érezhetem hát magam ezen keresztül.
1: De szerintem az is nem, hogy én kiemelkedek a többiek közül,
0: kiemelkedem
1: más
0: a többiek
1: vagyok,
0: közül, így van.
1: Mert hogy egy olyan minőséget kínál nekem ez a termék, igen, amitől én más leszek, mint a többiek, és hogy közben benne van ez a kiemelkedés, amit mondasz, hogy viszont a hétköznapokból már kiemel egy pillanatra. Tehát, hogy amikor az ember elutazik Sri Lankára, vagy nem tudom, Kenyába, vagy nem tudom, akkor ott valami olyat tud megtapasztalni, ami őt teljesen kirántja a hétköznapokból egy pillanatra.
2: Érdekes, hogy mondtad ezt az utazást, mert hogy nekem pont az ilyen repülős élmények azok, amik valahogy a mennyei szóhoz kapcsolódnak. Tehát ott éreztem leginkább azt, hogy az ember ugye elkezd repülni, és akkor gyakorlatilag átszakítja a felhőt, és akkor a felhők fölött szinte azt érzi, hogy ott lebeg a az ég és föld között, és hogy nem véletlen talán az, hogy az ábrázolásokban is a felhő ilyen fontos szerepet kap, nem csak a bibliai szakaszok miatt, hanem az, hogy valahogy mégis oda képzeljük el a mi nyilván keretezett gondolkodásunk közepette.
0: Hát sőt, ez már a repülőtéren megkezdődik ez az emelkedés. Mert a repülőtér az a hétköznapitól nagyon elkülönböző helyzet. A világon bárhova mész egy repülőtéren, az más, mint a hétköznapi világod, amiben benne vagy. És ott akár átélheted azt, hogy mozgó lépcsőn utazol, persze ezt a metróban is megteheted, de akár a lift élménye, ezek az üvegliftek, amiben beleszállsz, és azt érzed, hogy hát ott körülvesz a fény, körülvesznek a tükrök akár, és ez egy álmenybe menetel, ezt is mondhatjuk. Az embernek az illúziója, hogy ő maga is képes erre.
2: 15 éve járattam New Yorkban, és ott az Empire State Building tetére úgy tudsz fölmenni, ugye, hogy egy ilyen gyors liftel mész fel, 50 másodperc alatt fenn van a 86. emeleten. Ebből egyébként vannak ilyen versenyek is, hogy fölfutnak a lépcsőn, és akkor a leggyorsabb 10 perc alatt feljut. És ott volt az érzésem, hogy szinte az ember átélette azt, hogy mi ez a mennybe menetel földi perspektívából nézve, hogy egy pillanat alatt így elragadtad, és egy pillanat alatt legyőzöd a fizikai távolságot, de ez nem csak fizikai, ilyen lelki értelemben is egy utazás, az 50 másodperc, és valami hihetetlen impulzust ad.
1: Én ez azt tenném hozzá, hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy maga a följutás, viszont amikor fönt vagy, akár repülőn, akár a Empire State Building tetején, akár most én például a Citadellán a hétvégén, hogy van egy olyan érzésed, hogy ez a mindenhatóság, minden tudóság, mindent látok. Körbenézek, és látom a hármas határhelytől kezdve,
0: szinte egy ilyen a Moltoronyig mindent,
1: és hogy van egy olyan perspektíva, hogy rá tudok tekinteni fölülről.
0: Hát a repülőn is ugyanez van.
1: És a repülőn ugyanez, hogy látom a világot, és látom, ahogy a szántóföldek egyfajta mintázatot raknak össze, és az egésznek van egy ilyen hihetetlen felemelő érzés, hogy tulajdonképpen egy olyan perspektívám van, ami egyrészt fölülemelkedik a saját hétköznapja, mert amikor rálátok a saját házamra adott esetben a Gellért hegyről, másrészt meg rálátok mindenki másra, aki alattam van. És hogy ez a hegy motívum, meg a fölmenni valahova, ez nem véletlenül az összes nagy kultúrában és nagy világvallásban a szent hegyeknek nagyon komoly szakrális jelentősége van, vagy ennek az egész Axis Mundinak.
0: Így van.
1: Hogy itt van a világ közepe, ide kell
0: Jeruzsálem is ilyen.
1: Jeruzsálem, a Táborhegy, a Horeb-hegy, a görögöknél ugye az Olympos, vagy a buddhistáknál a Kaisala-hegy, ezek mind olyan szent hegyek, ahol az emberek zarándokolni mennek, felmennek, és akkor tulajdonképpen ez csak azt akarom bekapcsolni, hogy ez az Empire State Building, ez meg ennek egy ilyen deszakralizált verziója, hogy ki lakik a tetején, nyilván a főnök, vagy a legdrágább iroda, vagy a legdrágább lakóingatlan, az a legfőső emeleten van, mert onnan te vagy a
0: hát ugye Mircea Eliade erről egy könyvet írt, szent és profán, meg pont erről, amiket mondasz most. Viszont azért mégis annak ellenére, hogy ennek van egy az ember számára szakrális vonatkozása, azért mégis immanens marad minden ilyen próbálkozás.
1: Igen.
0: Tehát, hogy ez mégsem az, mint amiről ma a beszélgetésünk szól.
2: Mégsem az, de nekem, akkor csak a szubjektív elemzés, hogy nekem teljesen az volt az önreflexióm, hogy amikor ezt átéltem, akkor mégis valami földön túli érzés fogott el. Nem biztos, hogy ez transzcendens érzés, de valami, ami kizökkentett abból a valóságban.
0: Egy analógia.
2: Egy analógia. Egy analógia. Analógia az jó. Igen.
0: Csak annyi, hogy azért én azt gondolom, vagy azt vélelmezem, hogy azért itt két kultúra is ütközik. Az egyik az hogy a Bibliában azt halljuk, Jézus is megismétli ezt az ószövetségi összefoglalását a törvénynek, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A ma parancsa viszont az, hogy szeresd önmagadat. A másik oldalon megint azt mondhatjuk, hogy légy áldozatos, hozz áldozatot. A mi kultúránk meg azt diktálja, hogy ne áldozatot hozz, hanem hanem inkább önmagadon dolgozz, váltsd meg önmagad. Nem érzitek, hogy ez a két dolog összefügg, hogy mi ezen az önmegváltás útján igyekszünk járni, és kikapcsoljuk a világunkból az Istent? Kikapcsoljuk azt, ami éppen ott a mennybe menetel kapcsán is azért erősen hitkérdés.
1: De én nekem abszolút, tehát hogy nyilvánvalóan ezek a típusú reklámszlogenek, meg élmények, ezek nem feltétlenül arról szólnak, sőt, egyáltalán nem szólnak arról, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez vagy önmagához, hanem ezek tulajdonképpen élmények, amik emlékként megmaradhatnak akár, de nem szerintem itt a technikai civilizáció segítségével mi képesek vagyunk olyan dolgokra, amitről az emberek csak álmodtak, vagy álmodnak akár, hogy tudnak repülni. De hogy valójában, amikor az felszáll az a repülő, és tényleg ott megtapasztalod, hogy te most tényleg tudsz repülni, vagy repülsz, ez tulajdonképpen másról szól szerintem. Ez arról szól, hogy az ember olyan nagy lett, hogy tud olyan magas épületet építeni, abszolút, tud olyan repülőgépet építeni, vagy akár űrhajót, és hogy nyilvánvalóan ez a fent, ez ugye nagyon erősen összekapcsolódik a feljebb valóval, a szentséggel. És hogy volt ez a, azt hiszem, hogy a Gagarin mondta, hogy amikor fölment az űrbe, hogy nincs itt is.
0: Legalábbis.
1: Nem látom Istent, itt vagyok fönn.
0: Így szól.
1: Ez lehet, hogy egy urban legend, vagy egy, de hogy a lényeg az, hogy tulajdonképpen az ember le akarja győzni ezáltal Istent. Tehát, hogy nem véletlen, most csak egy pillanatra behozom a Bábel tornyát, mint
0: képet. Abszolút erre gondoltam, hogy ebben van egy kis Bábel.
1: Hogy ez azért egy kis Bábel, mert hogy tulajdonképpen ez egy hübrisz ilyen értelemben. Vagy akkor ez olyat csinálok, amit igazából, amit Isten csinált.
2: Itt említetted az álmot, és ez nagyon, nagyon megfogott engem. Én nagyon sokszor álmodom azt, hogy meghalok, és akkor nagyon jó utána fölébredni. Hogy van nektek esetleg olyan visszatérő álmotok, ami mondjuk ezzel a felvitellel vagy repüléssel kapcsolatos?
0: Hát nekem az egy ilyen visszatérő álmom, hogy beszorulok valami alá. És ez egy nagyon-nagyon rossz érzés.
2: Valami alá,
0: és nem tudok onnan kiszabadulni.
2: De
0: van egy olyan, hát nem tudom, ezt most így nem tudnám megfogalmazni, csak azt érzem, hogy egy ilyen beszorított állapotban vagyok, ahonnan ki kell kecmeregnem, egy ilyen teknős béka helyzetében. De hogy ezzel szemben meg az is egy visszatérő álmom, hogy lebegek, és ez meg egy ilyen hihetetlen jó érzés, hogy egyszer csak fölemelkedve nincs gravitáció, és én képes vagyok arra.
1: Nekem évekig volt olyan álmom, és néha most is visszajön, hogy ilyen nagyon furcsán elkezdem magam feltolni. Mint egy ilyen szuperhős, és így nagyon nehezen, de tulajdonképpen így legyőzöm a gravitációt, és így elemelkedek, és így tudok így navigálni ott a fák meg a házak között, és ezt mások is látják. És én nekem az ott az álomban teljesen realisztikus, tehát nem kérdőjelezem meg, hanem az ott...
0: És nem kell hozzá semmilyen eszköz, hanem ezt sem, amire gondolsz, igen, arra mész.
1: Igen, és hogy ez egyébként egy gyönyörű, vagy egy nagyon jó érzés egyébként. Tehát ennek van egy ilyen tök testi érzete is.
0: És hát az, hogy ez teljesen természetes, hogy nem lepődsz meg rajta.
1: Ez igen.
0: Az álmodban, hogy nem lepődsz meg rajta, hogy ez így jó. És nincs egy ilyen kontroll, hogy na de hát ez nem lehetséges.
2: De azért a valóságban valószínűleg meglepődnénk, ha valaki elkezdene fölfelé repülni. És ha egy picit átkapcsoljunk a mai ünnepünkre, ugye ma van mennybe menetel ünnepe. A Szentírás nagyon szépen írja le az evangéliumok, picit különböző hangsúlyal, de az, hogy Krisztus hogy emeltetett fel, hogy ment fel a mennybe. Mit írnak erről az evangéliumok?
0: Igazából most a Márki verziót hoznám ide, és nem is annyira a felemelkedéssel kapcsolatban, hanem az, hogy a tanítványok hogyan reagálnak erre. Ugye azért azt is olvassuk, hogy feszülten néznek az ég felé, meg az angyal szava kell, hogy kicsit irányba állítsa őket. De hogy ott Márknál az szerepel, hogy együtt vannak az asztal körül, megint csak visszaköszön ez a kép, akár még azt is gondolhatjuk, hogy itt egy úrvacsorai közösségben is együtt vannak, és mégis húsvét után vagyunk már, meg itt ugye összesűrűsödik az összes találkozás Jézussal egy találkozásba, de mégiscsak találkoznak vele, de mégis hitetlenek. Tehát megmaradnak abban az állapotban, hogy nincs bennük még missziói lendület, meg hogy hirdessék Krisztust, hanem egészen egyszerűen ott vannak egy ilyen besüllyedt, egyáltalán nem emelkedett állapotban, hanem a félelmeikkel, a szorongásukkal küszködve be perspektíva nélkül. És akkor Jézus még a szemükre is veti a hitetlenségüket. És szerintem ebből azt olvashatjuk ki, kicsit persze biztatás nekünk, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem természetes állapota az az embernek, hogy higgyen. Hogy egy olyan dolgot, mint a mennybe menetel is, ezt nem tudjuk igazából az emberi logikánknak a keretei közé illeszteni, ez azért hitkérdés marad, de hogy a tanítványok a Jézussal való találkozás után, meg pünköstkor a Szentléleknek az erejével képesek csak arra, hogy ezt az egészet beillesszék a saját gondolkodásukba. Nekem ez nagyon fontos a mennybe menetel kapcsán, hogy mi ezt magunkból mégsem tudjuk kitermelni.
2: Érdekes, hogy ezt a Márki verziót hoztad, itt hadd emeljem be a Máté evangéliumnak a végét, ahol bár nem szerepel, hogy a mennybe menetelőt mondja a tanítványoknak a misszió parancsot, de a keresztelés litúriájaként ezt használjuk, hogy mennybe menetelőt, ezt mondta a tanítványnak, menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelőket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Tehát Máténál a vége az a misszió parancs, hogy bár Jézus elmegy, a küldetést azt a tanítványokra bízza, tehát nem marad egyedül a föld lakossága, hanem Jézus mindenkor velük van, azzal, hogy a mennybe megy, és a tanítványokon keresztül a lélek erejével folytatja a misszióját.
0: Így van, és azért ez egy ellentmondásnak látszik először, hogy Jézus elmegy, de mégis mindenütt jelen van, vagy éppen ettől lesz mindenütt jelen valóvá. Tehát, hogy a múltkor is beszélgettünk erről, hogy áttöri a mi racionális világunknak a kereteit, de ez azt is jelenti, hogy téren és időn túl ő jelen van, vagy képes jelen lenni az életünkben, és ez meg a lélek munkája.
1: Én azt emelném ki ebből a bibliai szakaszból, ami, ha jól tudom, már az abcselbe van, hogy a felhő, mint motívum, meg az eltűnés, mint motívum.
0: Meg eltakarás.
1: Talán. Eltakarás. Mm-hmm. Hogy ugye az egész Ószövetségben a felhő az mindig az Isten jelenléte, de olyan formában, hogy ugye, mivel Isten senki nem láthatja, ezért ő el kell, hogy takarja az arcát az emberek elől, és ugye ez nagyon sokszor a felhő vagy a köd formájában jelenik meg, és ez nagyon erősen ott van a képzőművészetben is. És hogy szerintem van ebben az egész történetben egy picit, megint csak egy olyan tanácstalanság, amivel visszautalnék az úrvacsora, most konkrétan a Leonardói úrvacsora képre, hogy van ez a tanácstalanság, hogy Úristen, most mi van? Most mi történik? Egyszer csak már nincs közöttünk Jézus, és ő fölment, és csak a lábnyomát hagyta itt nekünk, meg az üzenetét, és tulajdonképpen mit kell csinálni, és hogy tulajdonképpen ez az időszak, szerintem a húsvét és a pünkös közötti időszak, az egyfelől egy ilyen nagyon transzcendens szempontból, egy nagyon Istenhez közeli időszak, amikor tulajdonképpen fönn vagyunk a hegyen időszak, de hogy közben van benne egy ilyen tanácstalanság is, hogy Úristen, mi lesz? Igen, és szó szerint Úristen, mi lesz? Tehát, hogy mi lesz akkor, hogyha már nincs itt Jézus, mert visszament a mennybe, és akkor amit te mondtál, hogy jön majd a lélek, de az majd csak pünköstkor.
0: És ezt nem tudják nyilván.
1: És ezt nem tudják, és hogy ebben van szerintem egy ilyen, hogy akkor elhagyott minket Jézus, vagy itt hagyott
0: bár
1: minket
0: ígéret
1: Jézus.
0: Van rá, mégsem tudják.
2: Jézus azért ígéretet ad arra, hogy majd elküldi a lelket, aki a veletek lesz, aki a pártfogó lesz. És ugye áldó kézzel hagyja itt a tanítványt, egy gyönyörű képet szerintem a Lukácsnál, hogy áldó kézzel hagyja itt őket, és nem hagyja egyedül, tehát nem egy hiány keletkezik ilyen szempontból, hanem inkább ez a mindenhol jelen valóság, és ez a mindenhol jelen valóság, ez tulajdonképpen mégis ebben az átmenetiségben, vagy ha úgy tetszik, liminalitásban, egyfajta vigasz, nem? Vagy remény.
0: Sőt, ez szerintem nekünk is bátorítás, így késői keresztényként, hogy az elsők sem tudták, az elsők is bizonytalankodtak, meg lamentáltak ezen, és egyáltalán nem volt egyértelmű a helyzet. Szóval ez azt hiszem, hogy a mi helyzetünk is.
2: Igen, bár picit azt szerintem különbség, hogy ők abban éltek, erről azért a páli levelek tanúskodnak leginkább, hogy Jézus még az ő életükbe visszajön. Igen. Azért mi 2000 évvel később talán más helyzetben látjuk a mennybe menetelt, nem? Tehát ott a evangéliumok, a páli levelek, hogy utaltam rá, valahol abban a gondolatban vannak, hogy jó, most elmegy, de még visszajön az ő életükbe.
0: Igen, is. Tehát nagyon más a szituáció, hogy a világképünk is más volt, mint ami a mi világképünk. Tehát azért ez a fentlent, ezek az éggel, a mennyel kapcsolatos gondolkodás azért teljesen másképp van ma. A Gagarint mondtad, ugye Gagarin pont ezt mondta, hogy...
1: Igen, és én itt visszakapcsolnék oda egy picit, hogy ugye Tam, te a Mennyországról írtad tulajdonképpen a szakdolgozatodat, és emlékszem, ott volt is egy kérdőív, amit kitöltettél velünk.
2: Igen.
1: Jó rég volt, de emlékszem rá valamennyire. És ott is volt tulajdonképpen egy ilyen felvetés, hogy tulajdonképpen mi az embernek az elképzelése arról, hogy Mennyország, hogy ez egy hely, egy idő, egy térbeliség, vagy egy közösség, vagy egy állapot, vagy micsoda, és hogy nagyon sokszor ugye az embert félreviszik azok a képzőművészeti alkotások, amelyek a mennyeket valahogy ábrázolják. És hogy nekem ez a mennyben menetel szerintem azért egy nagyon nehéz és megragadhatatlan dolog a mai ember számára, mert borzasztó nehéz elképzelni, hogy valaki egyszerűen fogja magát, és felemelkedik, és mindent legyőz, ami a fizikai világnak a törvényeire.
0: És nem mechanikus módon.
1: Törvényeivel egybe, és nem mechanikus módon, hanem gyakorlatilag mindennek ellentmond, ami racionális mai gondolkodásunkba belefér.
2: Igen, az említett szakdolgozat végén egy Levinson idézetet használtam, és ő pont ezt mondja, hogy ez a mennyország nem hely, hanem állapot, és az ember nem a mennybe jut, vagy a mennybe megy, hanem amennyi válik, amennyiben Isten akarata szerint él. Ez szerintem nagyon erős állítás, és arra utal, hogy ezt a fajta a számunkra nagyon nehezen körbeírató történetet, hogy hova is kerülünk, vagy mit is jelent a mennyország, mégis lehozza egy ilyen immanens helyzetbe.
0: Igen.
2: De szerintem ez nem könnyíti meg a helyzetünket abban a tekintetben, hogy ott konkrétan akkor és ott, ez a szimbólum rendszerre, mit is akar elmondani az evangélium Jézus felvitetése.
0: Nekem nagyon tetszett már, amikor beszélgettünk az előzőekben, arról, amikor Jancsi hozta ezt a képet, hogy Jézus lába látszik csak. Igen, és az előbb említetted is, hogy és Tamra is reagálnék annyiban, hogy úgy hozza le ebben a mi világunkba, hogy van már néhány lépés, amit tudunk, hogy meg lehet tenni, és ez pedig Jézus lábnyoma, hogy az ő lábnyomában járva valami olyan világba csöppenünk, vagy olyan világban lehetünk biztosak, ami ott van a hátterében a mi immanens világunknak, de érzékelhetővé egy kicsit az előízét megérezhetjük abban, hogyha Jézusihoz ragaszkodunk.
2: Egyetértek azzal, amit mondasz, Gábor, csak pont a mennybenetel kapcsolatban semmifajta tudásunk, vagy még ígéretünk sincs, hogy mi is így vitetünk el. Nem is ezt tapasztaljuk?
0: De én nem is erről beszéltem. Nem gondolom, hogy akkor Illéshez hasonlóan majd tüzes szekéren ragadtatunk el. Csak azt gondolom, hogy az, hogy Jézus mennybemeneteléről beszélünk, az arról is szól valahol, hogy az Istennek a világa az a mi számunkra is átjárhatóvá, valahol ezt a szót használtam, hogy az előízét már itt ebben a mi világunkban érezhetjük. Nyilván nem azért, mert mi olyan nagyszerűek vagyunk, mert képesek vagyunk az elemelkedésre ilyen módon, hanem mert valamit ebből az Isten országából Jézus elhozott nekünk, behozott a mi hétköznapjainkba, és hogy erről a mennybe menetel is egy olyan tapasztalata volt az első tanítványoknak, ami az ő tanúságtételükön keresztül, és itt kapcsolódnék vissza arra, hogy ez hitkérdés, mert nyilván nekik is hitkérdés volt, és nekünk még inkább hitkérdés, ezen keresztül mégis van kapcsolópont a számunkra. Nem, hogy mennybe menetel, hanem az, átlátszó, áttetsző ez a két
2: világ. Arra gondolsz, hogy picit bekukkantunk
0: a kulisszák mögé, vagy a kárpit ketté, ugyanerre gondoltam, ugye. Hogy most már ez a két világ, ez nincs olyan hermetikusan elzárva egymástól.
1: Hát meg szerintem ide lehet bekapcsolni azt, és most megint segítséget kérek tőletek, hogy ez melyik textusban van, hogy helyet foglal az Atyaisten jobbján.
2: Márk, ez a Márknak ez a Márk. Vége, a Márknak a
1: tehát, vége. Hogy helyett, ki, hogy ez valahol azt is jelenti, nem, hogy tulajdonképpen ott van a mennyben, tehát az Istennel való közösségben, és ott tulajdonképpen értünk is, közben jár.
2: Ez nagyon fontos, igen, hogy közbenjáróvá válik, mert az Isten jobbjára ül, ami ugye a kulcspozíció, és erre mondjuk a hitolásból, hogy onnan ott van, és onnan eljön majd ítélni őket és holtakat, és ő az, aki addig pedig közben jár, értünk. És ez például egy, szintén egy vigasztaló gondolat.
1: De ez hozzákapcsolódik ahhoz, amit a Gábor mondott, hogy tulajdonképpen azért itt most akkor nekünk mégiscsak van egy ígéretünk azzal kapcsolatban, vagy legalábbis egy lehetőségünk arra, hogyha őt követjük, imitáció Kriszti, tehát hogy a lábnyomában járunk, és megpróbálunk úgy, vagy rajta gondolkodni, vagy úgy tenni, ahogy ő tett, akkor valahogy mégiscsak közelebb kerülhetünk ehhez az állapothoz, akár már itt a Földön is,
0: vagy legalábbis csak abból meríthetünk erőt, meg meríthetünk bátorságot, meg az, ami a tanítványoknál ez alatt letargikus állapot volt, jövőtlenség, reménytelenség, perspektíva nélküliség, abból ez kiemel. Mindenféleképpen, mert ott van a hitedben az, hogy az is hozzátartozik még szerintem, hogy olyan ül az Isten jobbján, aki az ember mi voltát is megélte. Tehát ő valóságos ember volt, ugye ezt mondjuk a nicei hitvallásban. Valóságos emberként ítél bennünket. Tehát nem egy idegen entitás ítélkezik, vagy bíráskodik rólunk.
2: Sőt, nemrég olvastam egy izgalmas gondolatot Walter Kasper bíborostól, hogy Jézus azzal, hogy mennybe megy, tulajdonképpen az emberség, vagy az emberiség ügyét is felviszi az Isten szintjére.
0: Sőt, te még a történetet is mondod.
2: Történelmet is, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy ő fölmegy és közben jár, hanem az, hogy szinte minket is képes felemelni. A minket most nem csak szó szerint minket, hanem magát az emberséget, vagy az emberiséget, és ezáltal az Isten szeretetébe vagy ölelésébe ajánlja. És ez egy fantasztikus evangélium egyébként.
1: Én itt most bekapcsolhatnám ezt a képet, mert szerintem most már az előbb utaltam róla, csak igen. Utaltam rá, csak hogy szerintem ez egy gyönyörű típus egyébként. Ez egy abszolút gótikus ábrázolás típus, az internacionális gótikának volt egy...
2: Mi a cím?
1: Hát mennybe menetel, érdekes módon. És ez a Visi Brody mester, aki egy prágai mester volt, nem tudunk róla gyakorlatilag semmit, fönnmaradt egy oltár képe, de azt sem pontosan tudjuk, hogy ez hogy volt elhelyezkedve. Ez körülbelül egy 1 méterszer 1 méteres panel, a krisztusi történetet meséli el egyébként a sorozat, itt éppen ugye a mennyben menetelt látjuk, és ugye az az ikonográfiai típus, ami nagyon jellemző volt ebben a korban, hogy egy teljesen centrális, egy központi helyet foglal el Jézus a hegyen, de nem látszik maga Jézus alakja, hanem csak a lába, ami ugye meztelen, tehát mezit láb van. Erről is lehetne beszélni, itt vissza lehetne kapcsolni a lábmosáshoz is, de a legérdekesebb az, hogy a lábnyoma ott marad a hegy tetején, és itt van ugye, amit mondott a Gábor, hogy Krisztus lábnyomát látjuk, de nekem a legérdekesebb benne az, hogy tényleg egy ilyen, mintha egy ilyen liften menne fölfelé, vagy valaki vinné fölfelé, és hogy eltűnik abban a felhőben, ami már a titok, ami már az, amiről nem tudunk beszélni, amiről már nincsenek szavak, ahol már csak majd amikor színről színre látunk, akkor fogjuk tudni, hogy ez micsoda. Tehát, hogy Krisztus tulajdonképpen visszamegy az Atyához, ahonnan jött, és lerakja tulajdonképpen az emberi karakterét, vagy az emberi formáját, és ami maradt belőle itt már csak az, amit az a testi rész, az csak a láb, és hogy nyilvánvalóan itt már nem láthatjuk Jézus, mert visszatért Istenhez, vagy visszatért Isteni. Tehát, hogy amit mondtál, hogy emberi formát vett föl, és ezért tudja fölvinni a mi ügyünket Isten elé, itt már lerakja ezt az emberi formát, és innentől kezdve megszűnik az az időszak, amikor Krisztus a Földön járt. És elkezdődik egy új korszak a Szentléleknek tulajdonképpen a korszaka. És itt, ahogyha megnézitek az arcokat, akkor teljesen ugyanaz a tanácstalanság van rajtuk, pedig ez majdnem 200 évvel korábbi ez a kép, mint az 1350 körül készült. Azok a tanácstalan gesztusok vannak rajta, amik az utolsó vacsoránál is, hogy tanakodnak a tanítványok, hogy most mi van. És ez annyira szépek ezek a gesztusok, hogyha megnézitek, van, aki megijed, van, aki vakarja a fejét, van, aki megpróbálja elmagyarázni, hogy ez micsoda, és hogy van az egészben egy ilyen, egy tanácstalanság, és van benne egy ilyen, ez a teljesen, ez a két szférának ez a találkozása, amit Krisztus teste köt tulajdonképpen össze a mennyet a földdel. És hogy szerintem ez egy gyönyörű ábrázolás, azon túl egyébként, hogy a színei is, és a kezek is nagyon szépek. Egyébként érdekes, az internacionális gótikának ez egy abszolút jellemző, hogy csak az arcok és a kezek játszanak. De minden mást ez az ilyen burjánzó drapéria borít el, és hát a mennyei aranyháttér, ami szintén azt húzza alá, hogy ez egy időn, téren kívüli örök igazság, egy örök lét. És hogy ez nagyon, na mindegy, engem ez nagyon megfogott ez a
0: titus.
1: Amiben
0: ott van az, amit mondtál, hogy azért van egy titokelem, van egy számunkra érthetetlen,

0: Isten a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Uh-huh. Micsoda a megfogalmazás, ez szerintem nagyon-nagyon jó kép, és nagyon megragadó. Tehát valahol a tanítványok önállóságát, vagy az ő komolyan vételüket is jelenti ez, hogy igen, ott van a lábnyomom, adtam nektek egy lehetőséget, egy utat, egy az Istenhez.
1: Egy ígéretet,
0: meg hogy az Istenhez kapcsolódásnak a lehetőségét önmagamban is, a hit útján is, a lélek erejét is ajándékozom nektek, de van egyfajta önállóságotok is.
2: A képet nézve eszembe jutott az egyik dalszövegetek, a Promise zenekar egyik dalszövege, ahol arról énekeltek, hogy Jézus az ég és föld között emberré feszül, és nekem ez a mondat, hogy Jézus emberré feszül, és mint egy ilyen híd a két szféra között ott van, szinte összeköti az eget a földdel. Ez olyan pillanatfelvétel, ami számomra egy reménységet ad minden olyan helyzetben, amikor az ember mélypontot él át az életében, valami mélységet él meg, valami poklot tapasztal, hogy minden mélység ellenére van az a reménységünk, hogy Jézus összeköti a földet az éggel, sőt, a poklot a mennyel. Azt hiszem, hogy nem véletlen használjuk a teológiában azt, hogy Krisztus halála volt a mélypont, és onnantól tulajdonképpen a mennybe menetel, vagy a felemeltetés, az nem egy pontszerű történet, hanem folyamat, vagyis a pokoljárással kezdődik, utána folytatódik a feltámadással, utána a jelenések, megjelenik a tanítványoknak, találkozások, és utána a mennybe menetel. És ez az egész folyamat, mint egy szent lépcső köti össze a poklot a mennyel. Mondhatjuk-e szerintetek azt, hogy Jézus ilyen értelemben bejárta a bejárhatatlan utat? Mondhatjuk-e azt, hogy ő tulajdonképpen összeköti mindazt, ami mélység és magasság?
0: Ez a kérdésben megfogalmazott állítás. Nyilván azt gondoljuk, hogy ez így van, és szerintem ennek gyönyörű példája, és megint költői megfogalmazása a Filippi Krisztus himnusz, ahol éppen ennek az útnak a különböző állomásai is benne vannak, de az a teológiai üzenet megmondani való, meg az az út, amit Jézus bejár az emberért. És arról is beszélgettünk, hogy ugye ő nem is feltétlenül, mi azt mondjuk a mi perspektívánkból, hogy mennybe megy, de hazamegy. Tehát ő visszamegy.
2: Visszatér.
0: Nekem még egy dolog jutott eszembe. Jancsi hozott egy másik, nem képet, hanem egy videó installációt. Egy amerikai
1: művészt. Bill Viola, úgy hívják.
0: Bill Viola, aki egy olyan pillanatot örökít meg, amikor valaki egy medencébe, a víz közegébe esik, és hogy fantasztikus, ez egy tök más közeg, mint amiben ő él, és hogy szinte úgy esik bele a vízbe, hogy a karja ki van tárva, mint hogyha Krisztus keresztre feszített Krisztus lenne ott, és ez egy lassú folyamat, és le van lassítva maga a videó is, és egy idő után a keze elkezd emelkedni, és inkább egy áldó.
1: Hát meg a figura is elkezd hasonlít,
0: és a figura is elkezd emelkedni egy idő után, tehát a lesüllyedés az megáll egy pillanatban, és onnantól kezdve meg megint az emelkedést látjuk. Nagyon jó ez a videó.
1: Nekem erről, ugye ez teljesen rímel arra, amit a Tam mond, hogy tulajdonképpen, hogy lement Krisztus egy teljesen másik közegbe, ugye a földre lesz, hát sőt, ugye elvég a föld alá, vagy hát a pokolra, ezt ugye úgy ábrázolják, hogy lemegy Krisztus a pokolba, és ugye fölhozza Ábrahámot meg, tehát ennek is van egy ábrázolási típusa, de hogy be kell járni valószínűleg ezt az utat, amit Krisztus jár, én ezt mindig így gondolom, hogy de lehet, hogy nem, ez egy kétség is bennem, hogy tulajdonképpen az embernek ahhoz, hogy megtapasztalja a magasságot, vagy ahhoz, hogy elhívás nyerjen ahhoz, hogy elinduljon ezen a hegyen, és a Jézus nyomát kövesse, ahhoz le is kell valahogy menni a mélyre,

0: hogy ott megtapasztalt, hogy milyen az, amikor teljesen el vagy úgymond hagyatva, és hogy a tanítványok is egy picit azért megtapasztalják, az már inkább mondjuk a pünkösdi történet, amikor ülnek a szobában, és teljes a tanácstalanság, és aztán hirtelen megkapják a lelket. És hogy, vagy akár ugye a nagypéntek, amikor ugye az ember teljesen el van hagyatva Krisztus a sírban, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És hogy ez egy, ez szerintem valahogy egy ilyen érdekes dolog, hogy ezt ugye egy évről évre tulajdonképpen újra és újra átéljük, és elmeséljük. És hogy valószínűleg az évnek ez a szakasza, ez tényleg erről is szól, hogy egy picit így megvan a lehetőségünk arra, hogy közel kerüljünk a mennyekhez, és aztán ez valahogy biztos megtörténik, vagy a pünkösdel aztán tényleg megtörténik, hogy megkapjuk a hitet, de hogy ez nem biztos, hogy rajtunk múlik. Tehát én nem tudom, hogy mennyit tudunk ezért tenni, hogy megkapjuk, mert hogy a tanítványok is megkapják.
1: Igen, az ajándék.
0: Hogy nekem itt az érdekes, hogy a képen nem tudom, hogy ők tudják, hogy ki ez a parakletosz, vagy tudják, hogy ki a Szent Lélek, vagy nem tudják.
2: Tehát, vagy csak nekik Jézus a búcsú beszédeiben, hogy visszajön.
0: Igen, de hogy erre soha nincs reakció, hogy nem olyan, mint hogyha nem.
1: Ez biztos, hogy őket váratlanul ér. Tehát ez biztos, hogy pünkösdben van valami teljesen kiszámíthatatlan és váratlan, amit előre azért pontosan nem lehet tudni. Egy ígéret van egy elképzelésük róla, és lehet, hogy teljesen más valósul meg, mert a lélek munkájában azért van egy ilyen kiszámíthatatlanság. Nekem még egy dolog jutott eszembe, miközben ezt mondtad, az, hogy a hétköznapi poklainkat, amelyek azért nagyon szintén váratlanul, meg nagy nehézkedéssel tudnak ránk terhelődni, nem, megint csak nem kiszámítható módon, az csak valami olyan tudja fölülírni, vagy valami olyan tudja kizökkenteni, ami szintén váratlan, nem hétköznapi, nem fér bele a mi gondolkodási sémáinkba.
0: Igen.
2: A mai ünnep, a mennybe menetel, ugye az 40 nappal van húsvét után, és 10 nappal pünkösd előtt, és hétköznapra esik, és erről már múltkor beszéltünk a nagy csütörtök kapcsán, hogy a hétköznapi ünnepeinkkel mit kezdünk. Ugye ez picit ilyen elfeledett ünnep sokak számára. Egyébként a negyedik századik az egyház ezt pünkösddel együtt ünnepelte, tehát nem is volt külön ünnepe. Pontosan azért, mert az abcsel egyben ugye össze van kötve a kettő, először Jézus mennybe megy, és utána ugye leszáll a lélek, és utána megalakul az egyház, és a tanítványoknak elindul az élete, a missziója. És ennek kapcsán akartam behozni azt a képet, amiről sok helyen lehet olvasni, hogy bizonyos templomokban ilyenkor szokás volt az, hogy az urat, akár egy szobrot is, ugye fölemeltek a mennyezetig, ugye is milyen szép szó, mennyezet.
0: Sőt, hogy van, ahol van egy lyuk, és azon még át is húzzák egészen a padlásig.
2: Igen, hogy ezt átéljük ennek a valóságát. A templom, ahol szolgálok per pillanat, Kelenföld, ott mindig a nagypénteken fölkerül egy kereszt, a templom közepére, és ez egy óriási fakereszt, és akkor húsvétkor rákerül egy lepel, és éppen mennybe ment el az ünnep, amikor utoljára ott van, és honnantól eltűnik, és akkor üressé válik a mennyezet, de azt hiszem, hogy tartalmilag mégsem az üresség az, ami maradt, hanem ez a fajta reménység. Éppen ezért én úgy érzékelem, vagy úgy értem, hogy a mennybe menetel mégiscsak valami fajta kezdet, és nem valaminek a vége.
0: Abszolút, szerintem ebben teljesen egyetértek veled, hogy itt azért alapvetően nem maradunk ígéretek nélkül, meg nem maradunk, hogy mondjam, remény nélkül. És hogy az érdekes szerintem benne az, hogy egyfelől van egy ilyen vertikális iránya a dolognak, most a bilvájolára visszatér, vagy egy lemenés és egy felmenés, és ott is a legalacsonyabb, tehát a okoltól a mennyországig, tehát minden spektrumot átfog Jézus, és aztán meg azáltal, hogy azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, illetve ott meg van egy horizontális vertikuma, hogy akkor ez az egész világra vonatkozik. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most ez csak nektek szól, hanem menjetek el, és ott jön majd be a Szentlélek, amikor már tényleg ti is mindenki tanítványát, és akkor ez egy ilyen kereszt tulajdonképpen. Igen. És csak annyi, hogy még a Bilvájrólára visszatérve, hogy azért ebben van egy kis ilyen ellentmondás, vagy egy játék, hogy ugye az a cím, hogy Ascension, az a cím a műnek, tehát tulajdonképpen menettel, vagy felemeltetés, de közben meg lefele megy, és csak egy nagyon lassan kezd el aztán visszamenni, és egy picit olyan kérdéses is, hogy eléri-e a felszínt, és hogy ugyanakkor benne van ez a két, mint ahogy itt a föld és a menny van kapcsolatban, itt meg mondjuk a levegő és a víz, hogy két nagyon másik közeg, amiben ugye sokkal lassabban mozog ez a test, ráadásul ugye a Bilvájola ebből tényleg egy picit ilyen oltárképet csinál, mert ezt úgy képzeljétek el, hogy a Bilvájolának nagyon sokszor egyébként szakrális terekben állították ki ezeket a hatalmas méretűre felnagyított kivetítőit, vagy képernyőit, iszonyú nagy felbontásba, tehát nagyon-nagyon realisztikusan, és nagyon lelassítja a pillanatot, tehát ezt a 3-4 másodpercet, ami egy ilyen csobbanás, ezt egy nagyon magas felbontású és nagyon gyors kamerával veszi föl, és 10 percre kitolja az egészet. Tehát majdnem állóképet látunk. És hogy teljesen egy, hát tulajdonképpen egy keresztre feszített krisztusi figurát látunk, vagy egy keresztre feszített figurát, és aztán meg egy áldó figurát tulajdonképpen. Tehát, hogy egy nagyon burkoltan, de mégiscsak egy abszolút szakrális mű jön létre.
1: A számomra ez sokkal többet mond egyébként, mint hogy Mitter Valba fölhúzzák a Krisztus szobrot, mert abban van valami művi, valami erőlködés, hogy ezt az analógiát, vagy el tudjuk egyáltalán képzelni, megteremtsük az analógiát, vagy el tudjuk képzelni. Ez meg olyan organikus. Tehát ez nekem sokkal katartikusabb, ez a modern megfogalmazás, sokkal jobb ahogyan az egész mennybe menet erre mutat. És még egy dolog, bocsánat, hogy én úgy tudom, hogy azért hívják áldozó csütörtöknek a katolikus szóhasználatban ezt az ünnepet, mert ez volt az az utolsó lehetőség, amikor abban az esztendőben, az egyházi esztendőben legalább évente egyszer úrvacsorát lehetett, vagy hát ugye áldozni
0: lehetett.
1: Igen. És ez szerintem megint csak az, hogy ahogyan az előbb beszéltünk róla, hogy a mennybe menetel is valahol arról szól, hogy az Isten világában nekünk bejárásunk van. Hát a múltkor az úrvacsoráról pont ezt mondtuk, nem? Hogy az valami olyasmi, amikor az Isten világa betüremkedik a mi hétköznapjainkba. Ráadásul, hogy tényleg egy hétköznapban, mert ez egy csütörtök. Tehát, hogy ez az áttetszés, és azért tetszik ez, mert ez is organikusabb sokkal, mint az, hogy mi erőlködünk azon, hogy fölhúzzuk.
0: Hát jó, de ez másik, jó, ez egy ilyen népi vallásosság. Ott meg van benne egy nagyon személyes dolog, hogy az ő szobruk, az nyilvánvalóan az ő gyülekezetükhöz tartozik, igen. Több száz éves, és még
1: öröklődik. És még feladata is van a
0: presbitereknek. És valószínűleg öröklődik és annak a szerepe, aki majd tekeri. Szóval, hogy az egy megint más dolog, meg de hogy abban igazad van, hogy ez egy sokkal egyetemesebb kép.
2: Ráadásul, ahogy beszélti az úrvacsoráról, a másik szentségünk is eszembe jutott, hogy Pál apostol gyönyörűen ír arról, hogy a keresztségben tulajdonképpen az óember meghal, és egy új ember születik, és ez a fajta alkotás, amit most elemeztünk, gyönyörűen mutatja be, nem, hogy milyen az, amikor az ember a víz alatt szinte belehal, meg nem kap levegőt, és az a reménység, hogy mégis egy új ember születik.
0: Erre nem gondoltam, de ez
1: abszolút.
0: Jó. Igen.
2: És ez ugye ott a keresztségnek a lényegét bontja ki, és azt, hogy itt nem csak a szimbólumról van szó, hanem arról, hogy ilyen értelemben Krisztus halálában és feltámadásában is részesedünk. És ez valami olyasmi, ami szerintem összeköti mindazt, amiről ma beszélhettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor legközelebb ősszel folytatjuk majd az LP podcastet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 25-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd hétfő. A pünkösd hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünkösd vasárnapi fő ünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünkösd hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep akárcsak a pünkösd vasárnap. A pünkösd hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátum ma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünkösd hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyerekben tartott búcsói szentmise, főcelebránsa és szónoka volt. Stenbach József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke, pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. Hitmélyítő csodálatos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Missziók Központ Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám.
1: Kulturális programajánló.
2: Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csaknem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a Boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn 8:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ajándékot hozott a hőkupola a pünkösdi hosszú hétvégére. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Egyre melegebb idő jön, de szerdán egy száraz hideg front mérsékli a meleget. Európa nagy részén viszont rekordközeli hőhullám alakulhat ki május utolsó hetében.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Gluck Don Juan című balettjét.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunkat hallgathatták. Elhangzott Gluck Don Juan című balettje. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Hitmélyítő csodálatos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Zarándoklat a szélrózsára. A Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: című Biblia tanulmányunkat hallják. 12. tanulmány. Lélek által élni. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket egy újabb témához, egy újabb állomáshelyhez, egy újabb stációhoz érkeztünk a Galácia beliekhez írt levélben, és ez nem más, mint a lélek által élni. A lélek az mindig több, mint a test. A lélek az mindig az Istenre emlékeztet bennünket, hiszen egy másik helyen azt mondja, hogy Isten a lélek. Tehát amikor az Istenről beszélünk, akkor mindig a lélekről beszélünk, és a lélek vezetése az, amelyik itt ezekben a Biblia versekben elénk tódul. Tehát ha a Galácia beliekhez írt levélt végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy milyen fontos a lélek vezetése. A lélek vezetése a kereszténységnek a lényegét jelentette. Bizony az üldözésben, a császárkultuszban, amikor arról volt szó, hogy vagy élve maradnak, vagy meghalnak, akkor nagyon sokszor megtapasztalták, hogy milyen a lélek által vezetetve lenni. És ez egy passzív szerkezet, ezt szeretném kihangsúlyozni. Ennyi kis bevezető után Tóth Erzsikét kérem, hogy a Galata 5.16-ot, az 5. fejezet 16. versét légy oly kedves, olvast fel számunkra.
2: Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.
1: Nagyon-nagyon fontos. Lélek és test. Nem azért, mintha ezt el lehetne választani, hiszen ha megfogom a kezemnek bármilyen részét, az nem csupán a testemet jelenti, hanem a lelkemnek is egy részét jelenti. Ha levágom az ujjamat egy baleset során, akkor nem csak a testemből hiányzik egy darab, a lelkemből is hiányzik, de mégis Pál azért, hogy érzékeltesse a tanítást, hogy mit akar elmondani, ezért a testet és lelket, mint két nagy entitást, valóságot használ föl, de természetesen bennünk a rossz és a jó van, a rosszat nevezi testnek, de azért nehogy arra gondoljunk, hogy a görög filozófia testmegvető gondolatai törnek föl Pálból, mert ő a testet is nagyon szereti, ezeket csak inkább tanításbeli példaképnek használja, semmint valóságnak. Tehát nem arról van szó, hogy Pál megveti a testet, hát ezt a testet váltja meg Krisztus, ezt a testet fogjuk majd mennyei testtel kiegészíteni, vagy újjáteremtve megkapni. Tehát ő fontosnak tartja a testet, csak inkább két szimbólumról van szó, amit a tanításban alkalmaz. Mit tudunk ezzel kapcsolatban? Mi jut eszetekbe, ha elolvassuk a címet lélek által élni? Mi jut az eszetekbe erről, Tivadar?
3: Talán, hogyha, mivel ugye a 21. században élünk, és modern gondolkodásunk van, akkor talán a számítógép, az internet jut eszembe erről, egy online kapcsolatban lenni a lélekkel. Tehát gyakorlatilag egy direkt kapcsolat,
1: folyamatos
3: élő kapcsolat, ami vezet engem. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ezt jelenti, hiszen Pál apostol is mondja, Jézus is mondja több helyen, hogy szüntelen imádkozni kell. Tehát egy állandó kapcsolat Istennel. Ez nem lehet azt mondani, hogy nem most 5 percre vagy 10 percre nem vagyok hívő ember, hanem hogy Isten lelke tudjon vezetni, és erre találunk példákat, nagyon jó példákat az apostolok cselekedetében, amikor Isten szól az ő lelke által embereknek, hogy menj ide, menj oda, menj oda. És meghallják a szót ezek az emberek, és engedelmeskednek. Én ezt értem ez alatt.
1: Köszönöm szépen, nagyon találó volt ez az online kapcsolat, hiszen mindig Isten online-on van, mindig elérhető, legfeljebb a mi készülékünkben vagy akaratunkban van a hiba. Jakó testvér.
4: Szeretném emlékeztetni a csoportot, hogy nemrég tanulmányoztunk egy egész negyedévet a Szentlélekről. és a Szentlélek szerepéről gondoljuk végig az Ó és Új Szövetségbe, és a Jézus megszületésében, hogy milyen óriási szerepköre van a Szent Háromságban a Szentléleknek, mint személynek. És hát én azt szeretném mondani a Tivadarhoz kapcsolódva, hogy itt szünetet nem tarthatok ebben a kapcsolatban. Tehát itt ha szüneteltetem, akkor viszont abban a pillanatban belép az a másik kapcsolatrendszer, amit úgy hívunk, hogy sátánnak, meg gonosznak. Tehát ahogy szüneteltetem egyik kapcsolatot, gondoskodik a másik kapcsolat, hogy belépjen, és akkor rossz irányba vigyen.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Az Úr gyermekéhez méltón élni, akkor tudok csak, hogyha a lélek útba igazít. Mert sajnos mi azért bennünk annyi minden rossz tulajdonság van, hogy azok mindig fölföltörnek, és el akarnak vinni bennünket a helyes irányból. És nekünk, hogy tudunk hitelesen a gyakorlatban keresztényi módon élni, hát az nehéz, és az mások látják, hogy hitelese, amit mi vallunk. És a törvény és a lélek tanítása az harmóniában van. Tehát soha nincs az, hogy ellent mondana a törvény, meg amit a Szentlélek nekünk meg akar tanítani, vagy emlékeztetni akar, vagy rávezetni valamire. És nem mindegy, hogy milyen hangra figyelünk, hogy arra a hangra, ami a testi irányba és a világ felé akar bennünket elmozdítani, vagy pedig a lélek tiszta hangjára.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
6: Én még ezt az online kapcsolatot annyiban kiegészíteném, hogy nem csak vezetést ad, hanem erőt is. Ő az erőforrás. Magunktól hiába kapnánk meg a megfelelő utasításokat, nem tudnánk, lemerülnénk, nem lenne energiánk. Tehát a Szentlélek az, amelyik erőt is ad végigmenni ezen az úton.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Nézzük csak, az volt a címe, hogy a lélek által élni. Most a következő gondolat, lélek szerint járni. Lélek által élni, lélek szerint járni. Figyeljük meg, hogy körbe tudjuk járni ennek a témának a gondolatait, és Pap Esztert kérem, hogy a Galata 5.17-et légy oly kedves, olvast fel számunkra.
7: Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
1: Tehát azt látjuk, hogy az emberben megvan a jó, az isteni, megvan a rossz, ami a gonosz, a sátáni, és ez a kettő harcban áll, és ezt próbálja Pál érzékeltetni.
8: János? Nem mindegy, hogy mit engedünk be a mi elménkbe, a mi gondolatainkba. Nem mindegy, hogy hova megyünk, milyen társaságba. Nem mindegy, hogy mit olvasunk. Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, és ugye a legfontosabb, amit látunk, mivel szem az a léleknek a lámpása. Tehát ha ezeket tudjuk szabályozni, kontrollálni, akkor sokkal biztosabban ellen tudunk állni a kísértéseknek. Ugye, miről ez az ige ír. Van egy kis könyvecskénk, ami a házas feleknek, a bajban levő házasságra ad igei megoldásokat, tanácsokat, és ott azt mondja azoknak, akik arra gondolnak, hogy hát talán mégsem jól választottunk, hogy ilyen dolgokon ne is gondolkozzanak. Mert ha ezeket forgatják a fejükben, akkor az ördög lesz olyan ügyes, hogy elhiteti velük, és a végén már maguktól észre sem veszik, már ott tartanak, hogy. De csak azért, mert elkezdték a fejükbe forgatni. Tehát nagyon vigyázzunk el, hogy milyen hatásokat engedünk be. És tudom, hogy ez mostanában nagyon nehéz, hiszen a internet, a rádió, az újságok minden valami ellenkezőt mondanak, de megvan Isten megadja azt az erőt és bölcsességet, hogy tudjunk szelektálni, és jót engedjük be a mi gondolatainkba.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán Marian.
3: Azt mondtad a legelején, és ez nagyon tetszett nekem, hogy ez egy passzív szerkezet, hogy vezetetve lenni a Szentlélek által. Mert tulajdonképpen erről is van szó, ez nem tőlem van. Tehát nem úgy működik ez, hogy én különböző módszerekkel megfeszítem a testemet, és már pedig összeszorítom fogamat, kezemet, mindenemet, és már pedig megcsinálom. Mert ennek olyan izzadságszaga van. Tehát ez valahogy nem igazán jól működik. Mert lehet, hogy megcsinálom, de nincs benne öröm.
1: Nem sugárzok örömet.
3: Nincs benne öröm, és nincs benne az a szeretet, amiről szó van. Hanem inkább tényleg hagyni, hogy Isten lelke vezessen, hogy mutassa az utat, és ez egy csodálatos érzés lesz nekem is, és a környezetem számára is.
1: Köszönöm szépen, Marian.
9: Pedig Pál azt mondja, hogy öldököljétek meg. Tehát ugye nyilván itt most nem arról, amit mondtál, hogy ugye mindenképpen én magam akarom ugye kikaparni a gesztenyét magamnak, és majd a magam erejéből, mert ez így nyilván nem fog menni. Ugye a Kolossé levélben ennek nagyon jó párhuzama van még itt az alapig, ami elhangzott. A 3. fejezet 5., 9. és 10. verse, ugye? Mert levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedetével együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Tehát ugye megvan a minta, és megvan a kulcs, a megoldó kulcs, és ugye a Szentlélek által fog tudni a Jóisten munkálkodni az emberben, és ezáltal fog tudni alakulni. Tehát nem külsőleg, és magunkra kényszerítünk dolgokat, hanem az Isten lelkének a szeretetével fog bennünk belülről munkálni, és az fog majd nyilván kifelé is látszani. És azt mondja Ellen White, hogy lélek szerint élni, ez azt jelenti, hogy naponta azon az úton járunk, amilyen a lélek vezet. Ehhez olyan folyamatos döntések kellenek, amelyekkel minden dolgunkban a léleknek engedelmeskedünk, bűnös természetünket pedig éheztetjük. És emlékeztek, ugye van a példa, ugye a farkasbárány példája, hogy melyik fog majd a mi életünkbe felszíne jutni, vagy kerülni, vagy mi lesz majd az erősebb, nyilván amelyiket tápláljuk. Tehát nyilván amivel többet foglalkozunk, aminek teret engedünk, és amelyiket tápláljuk, aminek adunk táplálékot, és akinek engedünk. És a bibliai kommentárban van egyetlen egy gondolat, ami nagyon fontos. Vannak gyülekezeti tagok, akinek életében magas az erkölcsi mérce, mégsem világítanak, mert nem állnak összeköttetésbe Istennel. Mások viszont hangsúlyozzák az Istennel való természetfeletti kapcsolatot, de hiányzik belőlük az erkölcsi tisztaság, ezért ők sem világítanak. És akkor föltettem a kérdést, hogy akkor mi vajon, vagy én, melyik csoportba tartozom.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
4: Én még csak a járni szóhoz szeretnék annyit szólni, hogy valaki oda szeretne csatlakozni minden nap a napi útamhoz. A kérdés az, hogy akarok-e vele együtt járni, vagy nem. Ez is ilyen nagyon egyszerű fogalom, de nagyon mély mondani valója van. Akarok-e járni vele, vagy nem? Ő kínálja föl. Gondoljuk csak vissza, a tanítványok mennek az Emmausi úton, és egyszer csak Jézus oda csatlakozik.
1: Köszönöm szépen, és ha ehhez még hozzáveszük azt, hogy mondjuk ez a kifejezés, hogy tóra, azt jelenti, hogy a helyes irányt mutatni. Kinek mutatja a tóra a helyes irányt? Hát aki jár. És hogyha nem figyeljük meg ezeket az isteni tanácsokat, akkor eltévedünk az élet sűrűjébe. Tehát nagyon fontos, a Jóisten nem úgy küld el bennünket a lélekkel való járásra, hogy minden korlátok nélkül, minden törvény, minden ismeretlen dolgokba küld el, hanem olyan szépen azt mondja, hogy még az állatot szombaton is ki kell húzni, hogy ha hozzád fordul a te atyád fia kölcsönér, akkor ne kérj kamatot tőle, adj, ne fordulj el. Szóval olyan szépen a Jóisten ezt úgy megszerkesztette, amivel mutatja a helyes irányt. Csak a nagy kérdés, hogy a helyes irányba megyünk-e, a Jóisten irányába, vagy pedig önálló utakon akarunk elérni az Isten országába. Látom, maradt még benned.
4: Még egy annyi, hogy Jézusra gondoltam, hogy nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért mennyei atyám akaratát. Összhangban van-e az én akaratom, viselkedésem, magatartásom az Isten akaratával?
1: Köszönöm szépen, István.
10: Ez a lélek szerint élni számomra azt is mondja, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy naponta azon az úton járunk, amelyen a lélek vezet. Tehát a lélek a vezető. Ez nagyon fontos, persze ez olyan folyamatos döntések kellenek részünkről, amelyekkel minden dolgukban a léleknek engedelmeskedünk, és a bűnös természetünket pedig úgymond éheztetjük.
1: Jó, nagyon jó kifejezés. Tibor?
11: Egy furcsa példa jutott eszembe, én nem nagyon szeretem az autósportot, de tudom, hogy nagyon sok férfi odáig van érte, És például egy Forma 1-es versenyen mit lehet látni? Hogy ott megy valaki, a kezében a kormány, alatt egy őrülten nagy lóerő, és borzasztó tempóba végigmegy a pályán, egész veszedelmes dolgokat művelve. Pedig nem ez zajlik. Mert a fején a sisakban folyamatosan ott van egy hang. És bentről a boxból egy csomó döntést meghoznak helyette. Nem azt, hogy fogja a kormányt vinni, hanem megmondják neki, hogy mikor kell gumit cserélni, megmondják neki, hogy baj van valamelyik műszerével, azonnal jöjjön ki, vagy váltson valamiféle technikát. Azt is megmondják, hogy mikor jött el az ideje, esetleg, hogyha pluszba kell tankolni, ezt soha nem ő dönti el. De ha ezt nem teszi, hogy figyel arra a fejében levő hangra ott, ami jön a fülhallgatóba, biztos veszít. És a kereszténységünknél ez a lélek szerint való járás egy kicsit engem emlékeztet erre. Én nem tudok egy csomó...
1: Ez a lelkiismeret.
11: Nem tudok egy csomó mindent érzékelni, de belátni be tudok. Például be tudom látni, hogy milyen kevés vagyok. Hogy nekem szükségem van Isten vezetésére. És ez a belátás, erre int Pál egyébként erre a belátásra, arra elég, hogy azt mondhassam a saját testemnek, hogy állj. Nem ezt mondta Isten. Nem erre tanít Isten. Rövid távon lehet, hogy most mohó vágyaim ezt diktálnák, de célba jutok? Győzni fogok? Nem. Akkor figyeljünk Istenre.
1: Így van, és figyeljünk a lelkiismeretünkre is. Nagyon fontos, mert a lelkiismereten keresztül a Jóisten vezet és irányít bennünket, és egyetlen rossz cselekedetet sem tudunk végrehajtani, hogy előtte ne szólalna meg a lelkiismeret. Egyszer Ágostontól megkérdezték, hogy boldog-e, és azt mondja, hogy mert mit ér az, ha mindenki dicsér az életben, de lelkiismereted vádol. És én azt hiszem, hogy a mai világban már ezt úgy elfelejtjük, még talán keresztény szülők sem említik meg a kiskorú gyerekeinek, pedig nagyon fontos, hogy a gyerekeink ne csak a szülőknek a szavára, hanem ami legnagyobb szülőnknek a szavára is figyeljünk oda, és ez a lelkiismeret, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve a lélek szerint tudjunk járni. Menjünk tovább egy kicsit. A lélekkel szemben ott van a test cselekedetei. Tokics Marikát kérjük, hogy a Galata 5.18-tól légy oly kedves, olvasd el.
12: Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
1: Köszönöm szépen. Figyeljétek meg, hogy a lélekről csak azt mondja, hogy lélek szerint járjatok, a testről milyen hosszú katalógust mond, felsorol vagy 20 lélekellenes cselekedetet, az irigység, az ellenségeskedés, a viszálykodás, stb. Hogy ez mennyire részletes már az életünkben, mennyire túlcsordul a test cselekedete a lélekkel szemben. A lélek szabadsága csak azt mondja, lélek szerint járjál. És nem mond többet. Mert ebben minden benne van. Tivadar?
3: Ugye, úgy olvassuk az igében, hogyha lélek szerint járunk. És ez nagyon érdekes kifejezés, mert a mai keresztények között is sokan vannak, akik azt mondják, hogy engem Isten lelke vezet. És még ilyen viccesen valaki meg is fogalmazta, hogy ugye, én bírok a Szentlélekkel, és valaki meg mögötte mondta, hogy csak a Szentlélek nem bír veled. Tehát tulajdonképpen, hogyha a lélek vezet bennünket, akkor összhangba kerülünk Isten akaratával, Isten igéjével. Tehát nem mondhatom azt, hogy engem a lélek vezet, én szabad vagyok, én szabad keresztény vagyok, tehát bármit megtehetek, mert a lélek vezet engem. Ha a lélek vezet, akkor ez meglátszik az én életemben, és azok a testcselekedetei, amik fel vannak sorolva, azok nem lesznek jellemzők rám.
1: Köszönöm szépen. János?
8: Felmerül a kérdés, hogy szüksége van-e ennyiszerre a Szentírásban felsorolni ezeket a testi bűnöket, a testi rossz dolgokat. Szeretnék egy kicsit visszatérni a múlt heti említett gondolathoz, hogy vannak testvéreink, akik a test szerinti úton kezdenek el járni, és mi félünk, hogy hát nehogy megbántódjanak, nehogy ott hagyják a gyülekezetet, nehogy megsértődjenek, és olyan nagyon finoman, meg puhán talán elkezdünk beszélni velük. Most gondoljunk egy picit a samáriai asszonyra. Ugye Jézus találkozik vele, beszélgetnek, és aztán ez az asszony valami különleges változáson esik át, bemegy a faluba, szól, és az emberek hisznek neki. És arra lefelejtkezünk el, hogy előtte a tanítványok benn voltak a faluba, és ők velük nem jött senki Jézushoz, viszont a samáriai asszonynál igen. Mi az, amit Jézus kérdezett a samáriai asszonytól? Mire vezette rá? A bűneire? Vagy gondoljunk csak a pünkösdi prédikációra, amikor azt mondja Péter, hogy a ti gonosz kezeitekkel, és hogy megöltétek. Tehát ha mi az emberek elé nem tárjuk oda a bűneiket, amik elválasztják Istentől, akkor nem fognak megtérni, akkor nincs miért. Ha megdicsérjük, hogy így is jó vagy, akkor miért változzak? Tehát én úgy érzem, vagy úgy látom, hogy ez nem véletlen, hogy a Szentírás ennyiszor ezt hangsúlyozza, hogy ez bizony elválaszt bennünket Jézus szeretetétől és kegyelmétől, és enélkül nem tudjuk elnyerni az üdvösséget.
1: Köszönöm szépen. István, és aztán Tibor.
10: János, amit mondott, csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Nem mindegy, hogy rávezetünk valakit a bűneire, vagy ráolvasunk valakit a bűneire. Ez nagyon két dolog, és kétféle magatartás.
1: Köszönöm szépen. Nagyon fontosat mondtál.
11: Izsaiás könyve 30. fejezetét olvasgattam ma, és visszatér egy kifejezés benne, ami nagyon sokszor az Ószövetségi Szentírásban, tudnilik, hogy ne térj el se jobbra, se balra. És Ézsaiásnál azt az ígéretet teszi az Úr, hogy küld majd tanítót, és ez a tanító fogod a hátad mögül hallani a hangot folyamatosan, hogy ne térj el se jobbra, se balra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi lehetünk ilyen értelemben gyülekezetként is liberálisak, hogy ne beszéljünk a bűnről, vagy ne hívjuk fel valakinek a figyelmét véletlenül se, csak ez azt jelenti, hogy eltérünk, és nincs hova megtérni. Ha a gyülekezetnek arra gondolni, a tékozló fiúnak a papája elrohant volna a fiacskájával, és berendezett volna neki egy biliárdtermet, meg mindenfélét, hogy jól érezze magát, hogy véletlenül se menjen el otthonról, akkor ez a fiú soha nem tér meg. Ez soha nem tér meg. Nem lett volna hazamenni hova se. Az atya megmaradt annak a sztendernek, még akkor is, hogyha kinn állt a kapu előtt csóvárokba és várta a fiát, de volt hova hazamenni. Mert otthon van egy atyai ház rendje, és ez jó.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Ugye manapság az, amit gyakorlatban elkövetünk, aminek látszata van, sokszor csak azt tekintjük bűnnek, pedig a lelki bűnök is vannak. Nem beszélve arról, hogy amit gondolatba elkövetünk, és senkit nem tud róla, csak én meg az Isten. Hogy a testi és a lelki bűnök ugyanúgy elfogadhatatlanok Isten számára, és ettől meg kell tisztulnunk.
1: Köszönöm szépen, nagyon fontos. Marian?
9: Gondolat, hogy itt hogy a bűnös tevékenységeket, illetve úgy fogalmaz a leckénk, hogy a test cselekedetei, ami pedig a nemes cselekedeteket, illeti ott pedig azt mondja, hogy a lélek gyümölcse. Egyiket ugye többes számba használja, és felsorol egy csomó minden, de a másikat viszont csak egyes számba jelöli, ugye, és gyümölcsnek nevezi, mert hogy az egész kiegészesedik a szeretetbe. Mert hogyha az megvan, akkor a többi az mind abból fog eredni, illetve abból eredeztethető. És ugye azt mondja Ellen White, hogy mit vetsz a mindennapokban. Csak arra gondolsz, ami neked tetszik, csak a kényelmed érdekel? Büszkeséget, hiúságot és becsvágyat vetsz? Istennek kell szentelnünk teljes lényünket, mivel drága üdvözítőnk nem lakozhat megosztott szívben.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
6: Többször elhangzott az a kérdés, hogy miért kell ilyen részletesen felsorolni a test cselekedeteit. Én egy gyakorlati hasznát elmondok. Mi sokszor használtuk akár ezt az ige szakaszt is olyanokkal való beszélgetés során, akik közeledtek Istenhez. És mondjuk jöttek olyan háttérből, hogy úgymond én nem vagyok rossz ember. Mert nem öltem, nem loptam, stb. Nagyon sokaknak segítséget jelentett az, hogy a bűn az sokkal árnyaltabb. És hogyha elfogadjuk, ha odáig el tud jutni valaki, hogy elfogadja a Szentírás tekintélyét, ez is már egy nagy áldás, ha valaki ezt elfogadja, akkor nagyon nagyot segíthet a bűn felismerésében és önmaga helyes értékelésében, ahogy mondtad egy pár mondattal korábban, hogy az is fontos, hogy én magamat helyesen lássam. Nagyon sokat segíthet, hogyha bele tudok tekinteni ebbe a tükörbe, és látom magamat, hogy én most ilyen vagyok. Nem kell nekem minden bűnt elkövetnem, és nem kell a legcégéresebbeket elkövetnem, de a bűn a kis bűn is bűn.
1: Lehetek én jó ember, aki nagyon távol van a jó Istentől? Lehetek én rossz ember, aki mégis odaesik Isten lábához, és kegyelemért könyörök? És lehet, hogy a kettő emberileg nézve nagyon távol áll egymástól, és mégis az egyik Istenben meg tud újulni, a másik pedig csak önmagába tud megigazolni.
13: Ezzel kapcsolatban érvényes az a mondás, hogy az elsőből is lehet utolsó, utolsóból is első. Ami nem látunk bele az emberek lelki világába, ezt nem tudjuk mi eldönteni. Vagy olyanok jutnak a mennyek országába, akikről azt hittük, hogy nem valóda, és olyanok nem jutnak, akiről meg azt hittük, hogy oda valunk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Most nézzük a lélek gyümölcsét, és figyeljük, Marian megjegyezte, hogy ez egyes számban van, és ez nagyon fontos. Galata 5:22-23, a legtöbben fejből tudjuk, de azért Magdikát megkérjük, hogy olvast fel számunkra.
14: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen. Tibor?
11: Én hoztam nektek egy kis meglepetést, illetve ezt leginkább a kedves vezetőnek, Imrének hoztam. Egy körtét. Ez egy gyümölcs. És azért nagyon fontos, mert a lélek gyümölcse is ilyen egység, mint ez a körte. Elfogadod, ha ezt neked adom?
1: Ja.
11: Nagyon kedves vagy. Hát ezt elfelejtettem mondani, hogy van egy kis hibája.
1: Nem baj. Kivágjuk.
11: Na most én azt gondolom, hogy azért szeretném megmutatni nektek is, hogy nézzétek meg. Ezt én kinhagytam éjszaka a teraszon, és hát úgy tűnik, hogy valaki belekóstolt. Hogy ez mit tette, ki tette, azt nem tudom. De nagyon sokszor így vagyunk. Azért gondoltam ezt megmutatni, mert láttam a múltkor a gyerekeknek szánt magyarázatot erről, és ott volt egy gyümölcskosár. Banántól, szőlőig minden volt benne, és ez a lélek gyümölcse. És az jutott eszembe, hogy kit érdekel, hogy ha nincs a gyümölcskosárban mondjuk kivi, én például az almát sokkal jobban szeretem, tehát ez a lényeg. Viszont berögzülhet a fejünkbe egy olyan, hogy ugyan már, hát itt van 9 felsorolva. Ha 9-ből egy hiányzik, kit érdekel? De ez nem 9, ez 1. És hogyha egy kicsi hiányzik, azért majd inkább a végén adok egy másikat. Én hoztam direkt neked egy olyat, amit ott adhatok, jó? De szóval néha ezt szeretnénk eladni Istennek.
1: És így mutatjuk a jobbik oldalát.
11: Persze, hát ez így semmi baj nincsen, csak itt van egy kis zűr, ugye? Tehát ezt talán meg kéne hagyni valaki másnak, ugye? Szóval erősítsen bennünket az Úr azzal, hogy ez egy gyümölcs, és akkor egészséges, hogyha ez egy gyümölcs, és egyben van.
1: És az egy gyümölcsnek sok oldala van, van szára, van kocsánya, van magja, van héja, van húsa, úgyhogy mindegyik rész ehhez a gyümölcshöz tartozik. Marian.
9: Csak az a lelki gyümölcs marad meg és termelődik, ami a Szentlélektől származik. Tehát a szeretet a szeretetet, a jóság az jóságot, a hűség az hűséget fog úgymond teremni. És eszembe jutott ennek a leckének tanulmányozása kapcsán a Jézus hegyi beszédének a az olvasatán, amikor a farizeusokat kezdtük el nézegetni, és a farizeusok azt mondják, hogy amik igaziból testi bűnök ilyen nagyon-nagyon szem előtt lévők, amik itt nagyon feltűnőek, ők igaziból csak azt ítélték. És Jézus erre mit mond? Azt mondja, amikor a te fejedbe, a te szívedbe, a te gondolataidba és a te lelkedbe valamilyen krak van, tehát ugye valami deviancia, akkor tulajdonképpen ott kezdődik az egész. Tehát ugye ahhoz nem szükséges, hogy tetlegességgé fajuljon a dolog, onnantól kezdve te már bűnös vagy és vétkeztél. És ugye vannak ugye ilyen, én úgy fogalmaztam, hogy a pszichoszomatikus betegségek, és ezt ehhez tudtam hasonlítani, hogyha a te lelkedben valami zűr van, vagy a te fejedben valami konfúzió van, akkor onnantól kezdve nem lehet jó az eredmény, ami a tested illeti, az sem természetesen, mert az mindent rombol és mindent tönkretesz.
1: Meg olyan a betegség, ugye, hogy nem is látszik, csak valami műszerrel lehet kimutatni, de minden rendben van, és közben lánybeteg vagyok, minden bajom van, és alig találják meg az ellenszert, hogy utána csak egyensúlyba tartsák a szervezetemet. Tivadar.
3: Belegondoltam abba, hogy egy fa hogy szokott gyümölcsöt teremni. Hogyha mindent megteszünk azért, hogy a gyümölcs tényleg szép legyen és csodálatos, gondolok ez alatt, hogy gondozzuk a fát, vagy metszük, vagy egyéb más, ami szükséges ehhez, akkor a fa könnyedén megtermi a gyümölcsöt. Tehát nem egy ilyen erőlködés útján, hanem csak egyszerűen szép gyümölcs lesz rajta.
1: Természetes
3: neki, igen. És ugyanígy vagyunk, én azt gondolom, a lelki értelemben is. Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát itt van ez a vezetés, amiről beszéltünk, a Szentlélek vezetése, hogy ez a belső hang, ez irányít, ez vezet bennünket, és mondja az utat. És hogyha követjük ezt a hangot, akkor olyan csodálatos lesz az életünk. Tehát még egyszer mondom, nem ilyen izzadságszagú, vagy nem ilyen erőlködős, egy ilyen kényszer, hogy ugye a jó hívőket szoktuk úgy ábrázolni, hogy olyan komoly arccal és olyan meggyötörten. Szóval nem, hanem inkább olyan öröm és olyan csodálat jön le az arcodról, hogy mindenki felüdül, amikor lát téged. Tehát valahogy így képzelem el a lélek gyümölcsét is.
1: Mint az első szeretetet, ugye, az rögtön látszódik az emberen, de később, amikor már úgy belefeledkezünk, és a sok-sok fájdalom, kihívás, gyötrelem, hétköznapi küzdelem, akkor a szeretet úgy eltűnik a láthatóságról az életünkben. Úgyhogy nagyon fontos, hogy látszódjon, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az emberek vágyakozzanak, hogy olyan akarjon lenni, mint ez a közösség. Mert ha a közösségben vannak pletykálkodások, nehéz, erkölcsi botlások, stb., akkor az emberek azt mondják, hogy hát ez van odakint, hát akkor miért akarjak én keresztény lenni? Tehát fontos az erkölcsi értéknek a betartása és láthatóvá tétele a számunkra is. Menjünk tovább, a következő gondolat. A győzelem útja. Figyeljük, még egyszer egy kicsit ismételjük el. Onnan indultunk, hogy lélek által élni, lélek szerint járni, keresztény küzdelem, a test cselekedete, a lélek gyümölcse, és most jutottunk el a győzelem útjához. Tehát ez nem automatikus. Ez nem azt jelenti, hogy az út elején. A győzelem az mindig a végén van, ugye? Voltak ezek a Londonból közvetített atlétikai futóversenyek, és soha nem az győz, aki mondjuk félúton vezet. A győztes az valahol hátul mindig meghúzódik harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, tizedik helyen, és nem az a fontos, hogy én meddig vezettem, hanem az a fontos, hogy mikor érek be, vagy hogy beérek-e. És nyilván a keresztény életben nem egymással versenyzünk, hogy most én melbedobással, tized másodpercekkel beérjek előbb, hanem egyszerűen be akarjak jutni, győzni akarjak. Pál apostol azt mondja, hogy nem úgy futunk, mint a hervadó koszorú után, hanem a hervadhatatlan koszorút fogjuk megkapni. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. De nézzük a Galata 5, 24, 25 és 26-ot. Csepec Erzsikét kérem, hogy légy oly kedves, olvast fel számunkra.
12: Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor

0: hogy meghalljon, hogy Krisztus tudjon élni, és ez nagyon fontos, és utána elmondja, hogy milyenek legyünk, és milyenek ne legyünk. Ne legyünk becsvágyók, ingerkedők, egymásra irigykedők. És én azt hiszem azért, ha ma szétnézünk a társadalomban, akkor mindenki irigy a másikra, becsvágyó, mindenki a másik helyére akar jutni, a legmagasabb fizetést akarja, a legkönnyebb körülményeket, a legnagyobb házat, a legnagyobb kocsit, a legjobb telefont, és ez pontosan, totálisan ellentétje, mint amit a lélek akar adni számunkra. Marian, ehhez akar hozzászólni, és aztán Tivadar.
1: Ehhez akarok, és Ellen White-nak csak azt a gondolatát szeretném most lelkünkre helyezni mindannyiunknak, hogy azt mondja, minden gondolat és híkon kezdődik. Ugye minden a fejbe dől el, ugye, és ott születnek azok a gondolatok is, amik mondjuk ugye negatív dolgokként jegyezhetnek ki a mi testünkbe, és amit véghez is viszünk. És azt mondja, minden testi hajlamot alá kell rendelnünk a lélek magasabb erőinek. És azt mondja, és ez, a múltkoriban beszéltünk erről, hogy Krisztus követése nem jelent konfliktusmentességet, hanem ugye folyamatosan egy állandó harcot és küzdelmet jelent a mi életünkbe. És nagyon, és visszatérve itt a keresztre feszítéshez, én is ezt írtam ki magamnak, hogy az énünket keresztre kell feszíteni a maga szenvedélyével és kívánságaival együtt, mert csak akkor tudunk végül is célt elérni, vagy célba jutni. És ugye ez nem jár kis fájdalommal. Tehát amikor az egónkat, az énünket tehát feladjuk magunkat, és átadjuk a Jóistennek, és ugye az pedig az ember volt nagyon-nagyon ki akar, nem? Tehát az énünk az ficánkol nagyon, így van, és rendkívül nehéz, és az egész között szerintem ez a lehető legnehezebb, mert mindenkivel harcolnunk kell, a körülöttünk lévő dolgokkal, az emberekkel, magával, sátánnal, de az énünknek a legyőzése az szerintem a legnagyobb dolog.
0: Így van, mást olyan könnyen keresztre feszítünk, másban a rosszat, csak a magunkéval foglalkozunk kevésbé. Tivadar.
2: Hogy olvassuk ezeket az igéket, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de úgy teljesen szíven szúrnak ezek a gondolatok, hogy itt már nem valami nagy bűnökről van szó, ilyen égbe kiáltó dolgokról, hanem ilyen, hogy irigység, hát egy picike talán még belefér, gondoljuk, vagy rossz indulat, vagy egyéb ilyen apró pici bűnök, ugye? Azt gondoljuk, hogy hát belefér.
0: Ingerlő,
2: igen. Talán előfordul ilyen velünk, nem? Néha-néha. Tehát nem mondom, hogy sokszor, de néha-néha. És akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy hát kicsoda üdvözülhet akkor, nem? Hát most, hogyha ilyen a mérce, hogy még csak nem is lehetek ingerlékeny, vagy ilyen apró pici dolog nem lehet, akkor egyáltalán milyen esélyem van arra, hogy valaha is bejussak Isten országába. Hát Jézus válasza ugye erre az, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Tehát Istennél bármi lehetséges is. És ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten és te egy jó csapat vagytok. Tehát, hogyha Istennel vagy egy csapatban, akkor minden lehetséges. Akkor igenis ezeket a úgymond finom bűnöket is le tudjuk küzdeni, és a lélek vezetése által győzedelmeskedni tudunk.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Amikor katona voltam, az egyik katonatársamat lefokozták. És amikor kihirdették az ítéletet, hogy le fogják fokozni, akkor az úgy hangzott, hogy szégyent hozott a csapatzászlóra és az egyenruhára. És ez lehet, hogy a mai emberek nagy részének teljesen nevetségesen hangzik, de ez mit is üzent? Azt üzent, hogy teljesen méltatlan volt ahhoz, mint amit elvárt volna az a közösség, ami fémjelezve azzal a csapatzászlóval van, és ez azt jelenti, hogy ő ebből kilógott és kiugrott. Aki Krisztus Jézuséi. Mi nem szeretünk tulajdonok lenni, de itt nagyon hangsúlyos. Én megváltva lettem, nem azért, hogy én úgy éljek, ahogy akarok, engem kiváltott Krisztus önmagának. És elvárja tőlem, joggal várja el tőlem, hogy méltó legyek hozzá. Ha én méltatlan vagyok hozzá, abból nagyon nagy baj lesz neked is, mert azt hiszed, hogy ezt a mintát kell követni, ha netalántán az én életemet látod rendszeresen. Tehát, aki Krisztus Jézusé, az megfeszíti a testet. Az nem azt fogja mondani, hogy de hát ez abnormális. Persze, mindnyájan abnormálisak vagyunk, akik keresztények vagyunk, a világ normája szerint. De ki akar ahhoz a normához alkalmazkodni? A világ. Mi egy másik normát, standardet kaptunk. Tehát megfeszítettük a mi testünket, és Krisztus szerint akarunk élni, mert ez a helyes, és ezt önként, önmagunk belátásából tesszük.
0: Köszönöm szépen. István?
4: Amit a Tivadar mond, én is aláhúznám ezt, hogy nagyon-nagyon hangsúlyosakká váltak ezek a úgynevezett lelkületi bűnök. tehát nem ez a cégéres nagy bűnök.

0: bűnökről beszélek, hanem a lelkületi bűnök.
1: És ez tulajdonképpen, kis kavicsok.
0: Igen, és tulajdonképpen ez is magyarázza azt, hogy miért alkalmazza Isten a Szentlélek infúzióját, hogy így mondom. Mert ha az a lélek lakik bennem, csak ezzel tudom ezeket a bűnöket legyőzni. Tehát ez a lélek hiányára is utal tulajdonképpen ezek a lelkületi bűnök.
1: Köszönöm szépen, Gyula. És aztán az összefoglalás.
2: Két fogalmat szeretnék. Az irányíthatóság, amit Tibor mondott, hogy kiáll a box utcában. A léleknek elsősorban az a szerepe, hogy irányítson, és a másik az engedelmesség. Az is nagyon fontos, mert a győzelem csak így jöhet létre. Ha odafigyelik az irányításra, és ha engedelmeskedek.
1: Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg az összefoglalást.
3: Minden hívőben harc dúl a test kívánságai és a lélek kívánságai között. A keresztény életét mégsem kell feltétlenül a kudarcnak jellemeznie. Krisztus legyőzte a bűn és a halál hatalmát. Ezért a keresztény életében uralkodhat a lélek, naponta betöltve bennünket Isten kegyelmével. Ez a kegyelem tehet képessé a testi vágyak fölötti uralkodásra. A Szentlélek hatása az, hogy Krisztus a szívünkben él. Nem látjuk Krisztust, nem beszélünk vele, de Szent Lelke mindenütt közel van hozzánk. Munkálkodik mindenkiben, és mindenki által, aki elfogadja Krisztust. Akiben Isten Szent Lelke él, abban megmutatkozik a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, béke, béketűrés, szívesség, jóság, hűség.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb pedig majd az evangélium és az egyház kapcsolatáról fogunk tanulni. Köszönöm a hozzászólásokat és a figyelmet. Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkben. Az ő kegyelméből amen.
4: A Galáciai Levél című biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: az evangélium és az egyház.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Szabó Sándor. Magányomban kiáltottam hozzá. Magányomban kiáltottam hozzá. Egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam. Hol vagy? Ő csendben válaszolta. Itt vagyok. Hallottam, hív. Mégsem mentem arra. Az ő fénye másfelé ragyog. Aztán, amikor mindent elvesztettem, ő csendben így szólt hozzám. Itt vagyok. Itt volt velem, és én mégsem láttam. Szólt hozzám, és én nem figyeltem rá. Azt hittem, már sosem látom többé. De újra szólt, nem hallgatott soká. Magányomban kiáltottam hozzá, egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, ó, hol vagy? Ő újra így szólt hozzám, itt vagyok. Elindultam, s lassan botladoztam. Elestem, megütöttem magam. Fájdalmamban kiáltottam, kérlek, magányos vagyok, ments meg, Uram! Kísértések jöttek minden percben, s a bűn, mint egy nagy kő nyomta lelkemet. Hívott az Úr, s csendben így feleltem. Bűnös vagyok, Uram, nem lehet. De újra szólt, jöjj hát, gyere bátran, tudom, sok bűn nyomja lelkedet, hidd el, Isten mégis szeret téged, mint szerető atya a gyermeket. A Golgotán felállított kereszt áldozata te bűneidért. Hidd el, hogy Isten úgy szeretett téged, érted ontott annyi drága vért. Gondolkoztam, tényleg így van? Értem. Értem ontott annyi drága vért? Isten tényleg úgy szeretett engem, hogy fiát adta gyarló lelkemért? Miért szeretett? Miért? Nem volt oka, feltétel nélkül szeretett. Megmentett, s ezért adtam neki bűntől sebzett fáradt szívemet. Hát megtaláltam, megvan, mit kerestem. Az ő fénye én rám is ragyog. Jézus meghalt értünk a kereszten, onnan szól most hozzád, itt vagyok.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Amy Kathleen Wozniak írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Megtartva. Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levelének első fejezetének negyedik verse. A mostoha fiam Ryan halála után elég sokáig könnyekben törtem ki vasárnaponként az Isten tisztelet alatti dicsőítős alkalmával. A festett üvegablakot bámultam, ami Jézust ábrázolta, amint egy báránykát visz és a juhok követik. Tudtam, hogy én vagyok az a bárány a kezében. Újak voltunk még a gyülekezetben, és nem ismertünk mindenkit, vagy történetüket, de ők hallották a miénket. Ahogy pedig körbenéztem, csupa megértő arcot láttam. Később jól megismertük a gyülekezeti tagokat, sokan megosztották velem veszteségeik történetét, és hogy miként vészelték át azokat az időket. Ekkor értettem meg, hogy még Jézus a kezében tartott, a vigasztalás és biztonság karjaiban elküldte a nyáját is, hogy velem járjanak. A testvérek együttérző arcán láttam a hitüket, ami megerősített, hogy én is kitartsak a hitben. Azokban a nehéz időkben Jézusra és ezekre a barátokra volt szükségem. Most pedig próbálom én is kinyújtani a kezem azok felé, akik veszteséggel néznek szembe, és próbálom őket segíteni, hogy a hitükbe kapaszkodjanak. Drága Jézusunk, köszönjük azokat az embereket, akik látják a szükségeinket, és bátorítanak minket. Segíts meglátnunk, kiknek van szükségük a te vigasztalásodra, és mutasd meg, hogyan támogassuk őket. Amen. Napi gondolat: vigaszt fogok nyújtani valakinek, aki szomorú. Imádkozunk valakiért, akinek támogatásunkra van szüksége.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd, egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbak József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnök püspöke pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Katona Klaudia.
2: Én pedig Szűnyi László Gyula.
0: Maléna Giuseppe Tornatore 2000.

0: a kisvárosba érkező káprázatos nőt, Malénát, a férfiak vádják, a nők iridlik. A 12 éves fiú számára azonban ő a megszállott féloldalassággal imádott legelső szerelem.
1: A méltóságot pedig ott kell visszanyerni, ahol elveszett.
2: A szicíliai kisváros teljes fiú serege ábrándozik, vágyakozik, epekedik, ácsingózik, sóvárog.
0: Mi van még?
2: Veri a nyálát a gyönyörű nőre, a magányos, egyedül maradt, majd megözvegyült gyönyörű nőre, akinek meg kell élnie valahogy, túl kell élnie valahogy, de lehetőség nincsen más, mintha más férfiak gondoskodnak róla. A többi asszony és a teljes fiú sereg áldáz bosszúságára.
0: Mindannyian voltunk először szerelmesek, bár ugye egy nagy vita van köztünk Gyulával, lehet, hogy másokkal is, hogy az egyoldalú szerelem szerelem-e. Szerintem nem.
2: Szerintem igen.
0: Így van. És kinek van, mint mindig igaza?
2: Szerintem
1: a legszebb szerelem.
0: Én ugye inkább vágyakolásnak hívom, vagy megszállottságnak. A nagy részét ilyenkor beleképzeli az ember, és pont ez a 12 éves fiúcska, aki ezt a fantasztikus nőt bámulja a többiekkel együtt a faluban, ő egyetlen egy szót se beszél soha ezzel a nővel, tehát ösmeretségről alig, ha beszélgetnénk, a film végén van egy rövid szóváltásuk.
2: Én egyébként felírtam egy másik első mondatot is, hogy óda a görög vázához, amit mi csodálunk, és mi törünk szilánkokra. Itt fontos azért elmondani, hogy Koltai Lajos az operatőre ennek a Tornatore filmnek.
0: Egyszer elhívhatnánk egy beszélgetésre.
2: Egyrészt a Megáll az időről, meg akár erről a filmről is, mert a Koltai által fényképezett filmeknél döbbenek rá mindig, hogy van a történet, de hogy az még annyira kevés, még fontosak a helyszínek, díszletek, kamerabeállítás, mozgatások, színek, porok, stb., hogy hogyan varázsol ezekből így együtt, vagy ezekhez Koltai egy felejthetetlen szépségű, felejthetetlen hangulatokat. Zárójel, a Megáll az időről is beszélgettünk, ott ugye az az érdekes, hogy ez soha nem lett volna ekkora kultuszfilm, ha nem Koltai Lajos fényképezi. És itt is valami ilyesmit érzünk, hogy azért az, hogy ez ennyire szép film, azért ehhez is kellett Koltai Lajos.
0: Klaut, ezt már régóta megtekintetted ezt a filmet, nélkülünk is. Mi hajtott ehhez az alkotáshoz?
1: Egyrészt Mónika Bellucci. Uh-huh. Szerintem egy végtelenül gyönyörű nőről van szó, illetve...
2: Jogásznak tanult,
1: pontosan.
0: Claudia egyébként vendégünk színésznő és jogász.
1: De mindenképpen érdekelt. Másrészt szerintem ez egy nagyon nagy kultuszfilm, és nagyon érdekelt, hogy pontosan miről szól az alkotás, és vannak kimondottan kiragadott jelenetek, amelyeket így külön-külön is szembe jön velünk a mindennapokban, mint például, amikor Mónika Bellucci a rövid vörös hajával cigarettázik, és az összes férfi odaruhan meggyújtani az ő cigarettáját, és van egyfajta hangulata, és kíváncsi voltam, hogy egyben ez a történet mit mesél el nekünk, és mit mond a mai nap, mit mond a korunk emberének.
0: Pont abban a jelenetben, a vörös jelenetben érdekes, hogy hát egyszerre az az ő leromlása, tehát ott lesz utcanő, ezt jelenti a vörös haj, ugyanakkor valamilyen női öntudatra ébredése is. Addig, mintha ilyen öntudatlanul sétált volna végig a fő utcán, kérdésem azért, hogy lehetséges-e öntudatlanul gyönyörű nőként végig sétálni a fő utcán, miközben téged bámul mindenki, de onnantól kezdve tudatában van a nőiségének, és felvállalja, még ha ez egy mocskos nőiség is akkor.
2: Szerintem ennél a filmnél, ennél mondhatjuk, hogy nagyon nem mindegy, hogy miképpen nézzük. Nyilván minden filmnél, hogy az asztal melyik oldalán szoktunk ülni.
0: Meg hogy mikor nézzük, ugye 2000-es film, és most 2026-ban.
2: Igen, tehát hogy nőztehetetlen kisrácként nézzük, vagy tehetős, sikeres férfiként, vagy gyönyörű, sikeres nőként, vagy kevésbé sikeres nőként. És ez szerintem alapjában meghatározza, hogy kivel azonosulunk, és hogy főleg szeretni fogjuk ezt az alkotást. Nem?
1: Igen, engem nyomasztott amúgy, miközben néztem a filmet. Volt egy olyan hangulata az egésznek, ahol a végén, tehát a katarzis résznél, mikor meghurcolják Malénát az utcán, majd visszajön a férjével, ugye, és úgymond újra egymásra talál élete szerelmével, mert én úgy gondolom, hogy neki a férje élete szerelme volt, és egyből már is befogadja a társadalom, a
2: biztos,
1: nők.
2: Hogy befogadják?
0: Én se hittem el.
1: Szerintem nem.
2: Meg hogy a férje, a férjével való egyesülés a fontos, vagy a településsel való egyesülés?
0: Ja, de csúnya vagy.
2: Nem, abszolút nem úgy értettem.
0: Nem, hanem úgy érted.
2: Mert az egyik dolog, hogy a férjével újra kezdi az életet.
0: Igen.
2: Biztos, hogy én nem erre a településre jönnék.
0: Így van, azonnal elköltözni egész Szicíliába.
2: De, és innentől kezdve ez arról szól, hogy én ebben a Maléna 2, hogy utána én hogyan fogok ezen a településen végigmenni, hogyan fogok azon nők szemébe nézni, akik engem ott meglincseltek, és megtéptek, és szanaszéjjel rúgdostak meg, azon férfiak szemébe.
0: Akivel intimen voltam.
2: Vagy akik csak a hátam mögött kibeszéltek, és azt csinálták, amit csináltak, vagy nem álltak ki mellettem. Így értem.
1: Hát lesütött szemmel sétál végig az utcán, de milyen érdekes, nem, hogy a nők, akik meghurcolták, már is nem tekintik őt veszélyesnek.
0: Aha, ennek fontos.
1: Amint a férje oldalán jelenik meg, szürkés, hát hogy is mondjam, szinte szürkévé válik az ő személyisége, nem olyan vibráló, mint a film elején. És már is nem félnek tőle a nők, egyből kedvesek lesznek, nyitnak felé, mert már nem veszélyes.
0: Nem veszélyes, de nem csak a férje miatt, tehát hogy foglaltak a vegyértékei remélhetőleg, hanem, hát azt nem akarom mondani, hogy megöregedett, hiszen 27-ből 31 éves lett, de mégis megasszonyosodott, ez lehet, hogy jó szó. Meg tehát másképp néz ki.
2: Meg most már érti a csíziót, tehát hogy beavatták.
1: Hát be.
2: Tehát ez a nő, ez
0: egy ügyvédúrvállalta ezt a nemes szerepet.
2: Igen. De nem, tehát, hogy most még itt sem szexuálisan értettem, hanem, hogy innentől kezdve ő egyetlen egy férfira ránéz, annak nagyon rossz vége lesz, és nem fog ránézni senkire. Hogy mondják, van erre egy jó szó? Betörték?
0: Jó, én most már másodszor értelek félre szexuálisan, akkor vágjunk bele a közepébe, tehát a filmben sokáig úgy érezzük, hogy egy ilyen nyálcsorgatás folyik, ahogy te is mondtad. Tehát én elkezdtem unni a 30. percénél, hogy már ötödszörre sétál végig a főutcán, vagy a kisfiú bámulja őt. Tehát, hogy azon kívül kapunk-e majd valamit, hogy Monica Bellucci, aki tényleg nagyon szép, egyébként vonulni szintén nagyon tud, hiszen előző életében ő manekenként dolgozott, onnan lett színésznő. Szóval, hogy ez a tárgyiasítás jelenik meg a filmben, és akkor, hogy nem túl szexualizált el végül is ez a kérdésem, és az is erre mutat, hogy Mira Maxék, innen is szeretettel üdvözöljük Harvey Weinsteint, ők 16 percet kivágtak, 108-ból 92 percesre vágták ezt a filmet, és az összes erotikus jelenetet, meg azokat a jelenteket, amikor ilyen filmekben parodizálja a filmeket, és megmenti a hősnőt, azokat mind kivágta.
2: Egyébként ezeket milyen érzés volt nézni?
1: Az erotikus nődnek? Részeket? Mm-hmm. Hát nekem őszintén szóval gyönyörű. Tehát én nem azt jó. Néztem, hogy maga a szexualitás, a kizsákmányolás, a női, tehát a nőiesség, mint tárgyasítás. Nem ezt néztem, nem így néztem. Számomra nagyon művészi volt a erotikus jelenetek, képei nagyon erotikusak voltak, és nagyon szépek. Például van az a citromos rész, amikor citrommal kenelgeti Monica Bellucci a testét. Készül. Hát igen, de...
2: Ezt most úgy értettem viszont.
1: Igen, de nem tudom, nekem volt egy ilyen áthallás kicsit ilyen, ugye Szicíliában ugye a citrom azért az ott nagyon kultikus gyümölcsnek számít.
0: Igen, a film végén meg a narancs jön elő.
1: Igen, és hogy nekem ez nagyon, nagyon tetszett.
2: Életem legfinomabb narancsát Szicíliában ettem. Egy platóról véve.
1: Meg én szeretem azt, amikor művészek, alkotók tisztelegnek a női test szépsége előtt.
2: Na, de akkor ebbe az irányba menjünk is, mert ugyanakkor egyébként nekem az volt az első érzésem, hogy kicsit Szabival rímelve, hogy ez egy férfi film,
1: az.
2: És gondolkodtam, hogy kell-e ide nő, hogy erről a filmről beszélgessünk, mert ha vágyról szólunk, akkor nem kell nő, a nő az csak egy tárgy. De szerintem ennél sokkal többről szól a film.
0: Jó, de én is ismerem azt az érzést, amikor végigmegyek egy falu főutcáján, minden öreg azt mondja, hogy de te felé fordul.
1: Jó, de ez egy szatirikus elrajzoltság is.
0: Ó, de szépen mondod.
1: De nem.
2: A paródia. És akkor a másik, amit a férfiak kapcsán én éreztem, hogy olyan, mintha gúnyt üznénk belőlük, mintha ez egy paródia lenne. Tehát, hogy ezek nevetséges.
0: Tényleg,
2: mindegyik, tehát az ügyvéd.
0: Akkor csehszlovák szót hoznám be, tehát a Jirzsimencel, de mindjárt véd
2: nem,
0: meg.
2: Nem, olyanabb.
0: Még ezek, olyanabb, tehát ez a ilyen...
2: Most nézzük már ezt az ügyvédet.
0: Spejből és Horvinyák szemérű figurák, ilyen tényleg elnagyolt, eltorzult, igen, a karikatúrák, a férfiak. Én egyébként mindig szégyeltem volna így megbámulni egy nőt, különös, egyedül is, de különösen, hogy másokkal együtt, tehát szerintem rettenetesen kellemetlen ugyanazt csinálni, mint de mások. Ennyire rabul lenni a, nem tudom, esztétikára.
2: Igen, de van egy ilyen, szerintem ez nem az esztétikáról szól.
0: Nem arról, ezt én valami helyet használtam.
2: De nem, tehát, hogy az, hogy férfiak együtt stírölnek nőket, abban van egy ilyen versengés is.
0: De miért ez egy ilyen
2: az egy norma, és akkor ebbe az irányba is elnézhetnénk, mert hogy a csajok azért nem feltétlen szeretik ezt, amikor ti majdnem mindig az építkezésekről szoktatok beszélni, hogy akkor, amikor fütyögnek utánatok.
1: Hú, én nagyon nem szeretem, de igen, az erőszakot
2: nem lehet szeretni.
1: Nem lehet szeretni. Jó, de, van az, amikor tényleg kiöltözik az ember lánya, és azért, amikor végig sétál, és elismerő pillantásokat...
0: Visszajelzést kap,
1: és mondjuk nem egy olyan munkástól, aki nem feltétlen tetszik neki, hanem mondjuk tényleg egy olyan férfitől, aki még jóképű is, akkor az jól tud esni.
2: Kivéve a jóképű munkás, aki szépen néz utána.
1: Ez így van, olyan is van.
0: Érdekes, itt nem füttyögnek, igaz?
2: Mert jó, de vetkőztetnek a tekintetükkel.
0: Mert volt egy jó barátom, akit te tanítottál, Gyula, a gimnáziumban, lány, és vele erről ez a... Hogy hívják ezt? Catcall?
1: Catcall, igen.
0: Igen, tehát, hogy így utánad fütyülnek, és azon, hogy arról kéne dokumentumot, filmet forgatni, hogy ilyenkor oda megy az ember lánya, hogy parancsoljon, mit szeretne, vagy mit akart kifejezni ezzel a fütyögéssel.
1: De az a baj,
0: hogy
1: nem csak fütyögnek. Nem csak fütyögnek, van, hogy egyszerűen így beszólnak az utcán, jaj, hogy tízzel, kidacsidos vagy, egyelek meg, jaj, egyem az uzádat, és ez sokkal kellemetlenebb.
0: Te nem szeretnéd ki az uzádat.
1: Hát ne egyék meg az uzámat. Tehát, hogy...
2: De, és akkor ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy ezért nagyot változott a világ, és ez szerintem a filmnek a sikerét is beárazza, hogy 2026-ban szabad, a férfiak kiválhatják a nőket, ez most én nagyon sarkosan fogalmazom, de hogy mintha ciki lenne, sokszor én azt érzem a nők között forogva, hogy nagyon csínyán kell még beszélni is erről.
0: A visszafogottság öltözthet.
1: Hát én úgy gondolom, hogy szerintem sokkal jobb volt olyan téren régen, hogy a férfiak voltak, a nők meg nők. Én nem szeretem azt, amikor nekünk nőknek kell már körülúdvarolni a férfit.
0: Én szeretem.
1: Mondom, itt egy nagyon nagy elrajzoltság van, hogy tényleg ez egy férfi film, és ezzel is érzékeltetni akarja szerintem a rendező, hogy itt nagyon kihangsúlyozza azt, hogy egy férfi hogyan bámulja meg a nőt, ahogy sétál, de ezek a mindennapokban nem így fordulnak elő. Én úgy gondolom, hogy szerintem nyugodtan lehetnének a mai napban is a férfiak férfiak, a nők pedig nők, de értem, hogy a feminizmus azért így visszaszorította a férfiakat.
2: Nekem a feminizmus kapcsán az jutott eszembe, hogy azok a feministák, akik lepontozták meg, lehúzták ezt a filmet, azok engem azokra a nőkre emlékeztetnek, akik ott megtépik a Malénát.
0: Igen, előtte pedig irigy tekintetekkel és féltékenyekkel bámulják, meg pletykákat terjesztenek róla. Én még a catcallt befejezem, tehát hogy még proaktívabban is lehetne, hát hogy bátorkodott utánam fütyülni, ez számomra olyan meggyőzőnek bizonyult, nagyon férfiasnak találom, hogy akkor szeretném folytatni ezt a kapcsolatot, pontosan mit kívánt ezzel kifejezni.
1: Igen, megiszok egy kávét.
0: Most én beszélgessük az élet nagy dolgaira.
2: Most én a szépséget azt több irányba kiterjeszteném. Egyrészt a nő az azáltal, hogy amiatt, amin keresztül megy, vagy azáltal, ahogy ezt a sorsát így beteljesíti. Ez a szépség, ez átválik fenségessé. A kanti értelemben. Mert hogy ugye...
0: Mármint,
2: hogy a legtöbb ember számára a fenséges, az a szépnek egy ilyen felfokozottabb állapota, de ugye a Fenségesben benne van ez a félelmetesség. Amikor kiállok a sziklára a köttengerbe, és akkor onnan egyszerre csodálatos, gyönyörű, és a többi, de le is...
0: mondod, ha jól értem, hogy egy kisfiú szemével látjuk ezt, aki 12 éves, igaz a színész 15 esztendős, de hát 12-től 16-ig kell ábrázolnia, és ez a kisfiú, az fönségesnek látja a nőt, egyetértek vele.
2: De miért a sorsát?
0: Mert ez az idegen, mert nem tudja, mi az a nő, tehát hogy egyszerre vonzódik és retteg.
2: Miért, de a szépség az e történet alapján nem veszélyes? Az
0: életveszélyes.
2: Életveszélyes, majd ezt még
0: fejtegessük. És kiben bízhatunk? Senkiben? Az
2: itt ebben a történetben igazából mindenki loser, mindenki vesztes.
0: Részben azért, mert vesztes, itt a második világ.
2: Igen, vesztes a Malina, vesztes a többi nő, vesztes a srác, de lehet, hogy bizonyos értelemben ő nyertes, meg ő többet nem kaphatna, és a férfiak, akik ideig, óráig megkapják a Malinát, ők is vesztesek, mert csak annyira kapják meg csak annyit kapnak belőle, és vesztes a férj. Ha valaki győztes, akkor esetleg ez a fasiszta hatalom, aki háborúsdit játszadozik. Aztán nem sokára ő is vesztes lesz.
0: A film nagy zsenialitása az az, hogy olvasható a kisfiú történeteként, és olvasható a nő történeteként. És én mind a két kritikát olvastam, ti is elmondhatjátok a véleményeteket. Az enyém nyilvánvalóan az, hogy mind a kettő érvényes. Tehát ez egy kisfiú felnővés története, és a nő az igazából nem is létezik, az csak egy eszmény, de olvasható ilyen dokuként is, neorealista dokuként is a nő borzalmas tragédiája, és akkor a kisfiú az meg csak egy ilyen egyike a nézőközönségnek.
2: Ez fontos a nőnél. Elkezdtem azon gondolkodni, ez a szépség ez mennyire sokféle, és hogy a Malinánál nem csak esztétikai női külsődleges szépség van, hanem van itt egy erkölcsi, etikai szépség is nagyon sokáig.
0: Aztán az bemocskolódik.
2: Igen, de ez fontos, hogy de aztán a női szépsége is bemocskolódik.
0: Igen.
2: Meg van egy sors szépsége is, ami bemocskolódik, de aztán megszépül a filmnek a végére. Most ilyen arisztotelészi értelemben gondoltam az utóbbit. Tehát, hogy itt van egy egyedülálló nő, akinek a hős férje távol harcol, aztán kiderül, hogy feláldozta a haza, aztán kiderül, hogy mégse, és ő még az öreg édesapjáról is gondoskodik. Tehát, hogy ennél szebb sors a maga tragédiájával, tehát most itt a sors szépséget ilyen görög tragédiákra vetítve, Antigonéra, Oidipuszra, stb. Másik oldalról meg akkor ez egy sors tragédia, tehát, hogy nem pusztán egy női tragédiát látunk, hanem annál még többet. Egy olyan tragédia, amiből ő nem tud kilépni, neki nincs megoldás, nincs lehetősége, nem? Tehát, hogy vagy éjjel hal, és az édesapja is éjjel hal, vagy egyszerűen a háború amúgy is az embereket lehozza ebbe a primitív állapotba. Szicíliáról ne is beszéljünk, neki ez egy megoldás, hogy akkor így próbál túlélni.
1: Ő sodródik az eseményekkel, és nekem kicsit, miközben néztem a filmet, és így haladtunk előre a történetben, nekem ez a stigmatizálás az, ami mindenképpen megbélyegezte a társadalom, bocsánat, de rossz életű nőnek titulálták, és végül, mint egy önbeteljesítő jóslat, rossz életűvé vált. És ez történik stigmatizálásnál is. Mikor stigmatizálok valakit, vagy megpróbál alkalmazkodni, hogy ne stigmatizáljam, vagy olyanná lesz, mint amit én bélyeget rásütök, mert már nem tud ellene küzdeni.
2: De az a még durvább, hogy ennek a társadalomnak védenie kellene ezt a nőt.
1: De mikor védi? Amikor már ott a férje, és nem veszélyes.
2: Igen, de hogy ez egy tényleg a férje az a hazát, a közösséget védi, a férj távol van, ez a nő rászoruló, és nem védjük meg, hanem épp hogy ezt csinál. Tehát, hogy ez egy rohadt szemét közösségről is szól ez a film.
0: Fontos szempont, hogy a férje miatt van ő ebben a kisvárosban, ő nem ide tartozik, ő egy idegen, a megérkezésével indít a film. Ott egyszerre ráadásul három dolog kezdődik el, megérkezik élete első szerelme a fiúnak, másrészt elkezdődik nem mellesleg a más második világháború, harmadrészt pedig megkapja, és talán ez a legfontosabb, az első kerékpárját.
2: Mindannyiunknak ez a legfontosabb az életében. Így van.
0: De azért is, mert a neorealizmus 1948-ban a Bicikli tolvajok című Vittoria de Sica című filmmel kezdődik. Ebben van egy utalás, ott ugye ellopják a kerékpárt, itt meg ezzel kerül be a 12-16 éves fiatalok csoport. Ezzel kezdődik a felnővés története.
2: Ő lopta el a kerékpárt.
0: És de... onnantól lehet bámulni a lányokat együtt a férfiakkal.
2: Agócs Gergővel beszélgettünk erről, hogy néprajzos szemszögből a bicikli az hogyan változtatja meg a közösséget. Hogy felbukkan a bicikli, és ezek a 13 éves srácok már nem 5 percre távoznak, hanem több órára, vagy szóval ilyen 20 kilométeres távolabbra. Igen. Tehát a közösséget bizonyos értelemben széthasítja a sok-sok
0: mert nem tudsz utána fütyülni anyaként, hogy itt az ebéd.
2: Igen.
1: Tehát a bicikli tehet mindenről.
0: Így van, ott kezdődött minden rossz, de ebben a filmben is mutat erre. Van egy történelmi háttér, párhuzam, és még több metafora, akkor ez lehet Nagy Pál első tétele.
2: Na,
0: tehát
2: a
0: Olaszország azon belül, különösen Szicília történelme húzódik végig a filmen, és a párhuzamát jelenti a Maléna történetének, vagy fordítva is tudom mondani, a Maléna történetében van kiábrázolva, hogy mások mit tettek Itáliával a világháború.
2: De akkor itt belekapcsolódnék ebbe a allegóriába, hogy amikor Malénát megfosztják a szépségétől, az más szempontból meg olyan, mint egy ilyen felszabadulási ünnep, hiszen akkor ért véget a világháború. Hogy minthogyha Maléna szépségében a fasizmust is meg akarnák ollóval szabdalni? Vagy a világháborút?
0: Vagy amikor megerőszakolják, arra feleletül lebombázzák a várost. Tehát van egy ilyen ritmus a filmnek. Ugye az ügyvéd erőszakolja meg, ami engem különösen meglázott, minden megerőszakolás megráz az ember természetesen, de hogy az ügyvéd az igazságosság képviseletére szegődik, igaz-e Claudia, és hogy rá volt bízva az ügye, kimentette, kimosdotta, megmentette a nő nevét, és utána megerőszakolja.
2: De nem az ügyvéd van erre, inkább a bíró, nem? Szerintem az ügyvéd az a szimbolikában...
0: Jó, de kiállt az igazság. Én azért mentem a jogra, meg Claudia is, túl sok filmet néztük, ahol az ügyvéd kiáll az igazságosság mellett, és megvédi.
2: Jó, de szerintem az átlag ember számára az ügyvéd az érdekeknek a képviselője. A bíró az, aki... Ha bíró csinálta volna meg a megerőszakolást, az számomra szimbolikában még durvább lenne.
0: Igazad van.
1: Az ügyvéd mindig az ügyfelének az érdekeit képviseli. Hmm.
2: És itt most saját ügyét képviselte.
0: És akkor vége az ügynek, akkor már képviselte
1: akkor saját. Ki kell fizetni.
2: Ez igaz. Engem a film azért fogott meg nagyon, mert a... Hát akár az első gondolatmenetünk, hogy szerelem-e az egyirányú szerelem, de a másik az, hogy a képzelet, vagy a vágy, és hogy mindig mi lenézzük a képzeletet, meg a vágyat a valósághoz képest, az igazi, a valóságos szerelem, és így szerintem mindannyiunkban felidézte, hogy lehet, hogy nem, lehet, hogy a vágy meg a képzelet az sokkal, de sokkal több, és ezt külön hálásan köszönjük Koltai Lajosnak, hogy ezt azért tényleg megkapjuk.
1: Nekem amúgy a film egy olyan szép párhuzamot adott azzal, hogy a társadalom egy irigy, egy elnyomó, egy stigmatizáló közösség, míg ott a gyermek, aki egyszerűen isteníti. A legszebb rész, amikor elmegy a templomba nekem, és kéri a szentet, hogy óvd meg, ameddig annyi idős nem leszek, hogy én tudjam őt megóvni. És ez olyan tiszta volt számomra, hogy nem ismeri ezt a nőt, csak távolról csodálja, és mégis ez a legtisztább szeretet szerintem. És a kisfiún keresztül látjuk ezt.
2: Igazából szokták mondani a szeretetnek a különböző típusait, mindig háromra szűkítik le, de ennél sokkal több van, de akkor ez is egy nagyon fontos.
0: Ez a negyedik?
2: Vagy a 82. De nagyon fontos. Az külön izgalmas lenne, ha már itt vagy Claudia, hogy a nők ezt hasonlóan élik meg ennyi idősen, vagy nagyon másképp?
1: A szerelmet? Mm-hmm.
2: Vagy ezt a vágyok, vagy ezt az epekedést?
1: Szerintem ez nem nő és férfi kérdés, hanem az ember kérdés. Szerintem mindannyian ugyanúgy éljük meg, és szerintem egy csodálatos része a szerelemnek, de mondjuk felnőttként is egy ismerkedési folyamatnál, amikor még csak várom, hogy úristen, találkozzak vele, látni fogom ma őt, fog-e írni, fog-e hívni. Szerintem ez egy annyira édes, egy ilyen gyermeki vágy is megjelenik felnőtt korunkban is ilyenkor, és szerintem ez annyira
2: fontos. De nem, ez tényleg fontos, hogy felnőttként is tényleg ugyanezen megyünk keresztül, ha szerelmesek leszünk. Akkor lemegyünk ebbe a gyerekbe, akinek már elfelejtettem a nevét sokszor.
1: Renátó.
2: Renátóba.
0: Oké, de nem cínikus akarok lenni, és főként magamra mondom, tehát, hogy csomó történetben csodáltam a nőt, hogy milyen Monica Bellucci, aztán amikor megszólalt, akkor látszott, hogy egy idióta barom, vagy sötét, mint az éjszaka. Tehát, hogy sem nagyon sok értelme ennek a vallási áhítatnak nincsen. Bele kell bocsátkozni egy párbeszédbe.
2: Mondja a sok diplomás, sok doktor is Nagy Pál Szabolcs, de azért van egy biológiai része is az
0: micsoda?
2: Életnek.
0: A szerelemnek?
2: És a szerelemnek is. Most más kérdés, hogy a magam környezetében is tudok olyan esetet, amikor mintha ez a párbeszéd, ez nem történt volna meg, csak ez a vágyakozás, vagy csak erre a vágyakozásra épített volna főhősünk, és hát bizonyos értelemben aztán megnehezítette saját sorsát.
0: A film, az a hazaszeretet filmje, ezt most fogalmaztam meg, miközben beszéltünk, tehát a Olaszországhoz, mint nőhöz, mint Malénához tanul meg viszonyulni, és ugye imádkozik érte, hogy óvd meg Istenem, addig, amíg nem tudom én majd megóvni, felnőttként tudjuk megóvni, megszeretni a hazánkat, és ez tulajdonképpen egy ilyen szerelmi vallomás Olaszországhoz is, azon belül Szicíliához, és különösen az utolsó jelenet, amit én nem hiszek el, tehát nem hiszem el, hogy ott maradnak a faluban, csak a hülyék maradnak ott, és nem hiszem el, hogy azok a nők, akik olyan csúnyán bántak ő vele, azok ezentúl madamnak szólítják, én ezt nem hiszem el, olyan értelemben hiszem el, hogy ez a mennyország, tehát ez a helyes hazaszeretet, vagy ez a helyes viszonyulás a szülőföldünkhöz és az otthonunkhoz. Ezt akarta szánkba rágni, vagy ezt akarta elénk rakni. Hogy mondtad az első mondatot, Claudia, a méltóságról, hogy ugyanott, ahol meggyalázzák, ugyanott
1: ahol a méltóságot vissza. Elveszítetted, ugyanott kell visszaszerezni is.
0: És ez igaz, ez nagyon szép.
1: A méltóságot ott kell visszanyerni, ahol elveszett. Én úgy gondolom, hogy igen.
0: De senki se proféta saját hazájában.
1: Igen, de szerintem, ha valahol megaláztak, ha valahol rútul bántak veled, akkor szerintem jobb visszamenni, nem azt mondom, hogy azonnal, de azért az emberek változnak, érnek, és hogyha visszamennek valahova, akkor...
2: De milyen szerep lehet ez? Hát visszamegyek arra a településre, ki vagyok én ebben a helyzetben, egy az általatok megtépett áldozat, ilyen örök áldozat?
1: Nem, az a nő, aki ezek után is ugyanaz a nő maradt. Tehát, hogy a ti bemocskolásotok rajtam nem fog. Hiszen én ugyanolyan értékes vagyok, bármennyire is el akartok nyomni. Én az az ember vagyok, akit ti el akartatok tiporni, és látsátok, itt vagyok.
0: Meg az az ember, akinek megvannak esetleg a hibái, vagy akit a szükség rákényszerít rossz döntésekre, de mégis én vagyok. Végig csináltam, vége lett a háborúnak, együtt vagyunk a férjemmel.
2: Igen, és akkor még az egy külön fordulat a filmben, spoiler, lohasztás, lankasztás, bágyasztás, hogy a férj ugye távol harcol, meghal, és aztán kiderül, hogy mégsem halt meg. És akkor ezek a fordulatok, ezek tényleg megint csak egy ilyen görög sors tragédiában fordulnak elő, hogy teljesen ki van szolgáltatva a nő teljes sorsa a, hogy mondják ezt, a moiráknak? Hogy mondják a...
0: ja igen, a végzett istenné. Igen, és a görög mitológia nekem is eszembe jutott úgy, hogy olyan, mintha, nem tudom, Pallas Athéné jött volna le a földre. Tehát a film így ábrázolja ezt a félistent, vagy akár istennőt, ilyen érinthetetlenül vonul végig, és úgy is nézünk rá.
1: Van egy jelenet, amikor Renátó azt képzeli, hogy odahívja magához Maléna, hogy vegyen neki cigarettát. És ahogy így be van fényképezve az a jelenet, a számomra olyan volt, mintha Szűz Mária nyúlna le, és adná a pénzt. Tehát nekem teljesen Szűz Mária jelent meg az
2: egyébként
1: ő képében ott.
2: Nagyon jót mondasz. Egyrészt a sokféle utalás van, egyrészt a Maléna az a Magdaléna neve, és akkor
0: a bűnbánó.
2: Másrészt meg a rendező, a Tornatore, ő szicíliai. És ha jól vettem ki a szavaidból, Claudia, te jártál már Szicíliában.
1: Igen, én nagyon szeretem Olaszországot.
2: És, de hogy a Szicília az külön egy másféle világ, tehát ha elmegyünk Catániába, akkor ezek az elképesztően számunkra már csicsás barokk paloták, amik omladoznak, és akkor mellette ott van Szirakuza, ahol az ókori görögöktől a punokon át, a normannokon, meg az arabokon túl eljutunk. Szóval, hogy mennyi korszak és mennyi réteg van, kulturálisan feltöltődik az ember, kiegészítve ezt a citrommal és a narancssal, és mellette meg egy csomó ilyen primitív, számunkra primitív jelzés, a levágott fejek, meg az ilyen furcsa babonák.
1: A morfejek, imádom.
2: Ugye? Hát, és akkor
1: minél színesebb, annál jobb.
2: És akkor mellette még ez a nagyon erős vallási hagyomány, a Szent Ágota ünnepe, meg igen, a Lucia szokások, körmenetek, stb., amik ilyen fiesztában mennek át. Még valamit akartam mondani, és ezt szerintem Szicíliából ne felejtsük ki, ez a maffia, és hogy ez a maffia hazája is, ami ahogy létrejön az Olaszország, az egységes Olaszország, úgy erősödik meg ilyen feudális hagyományból ez a maffia, és egyébként a Mussolini az majd kiirtja a maffiát, hogy aztán amikor Mussolinit írtják ki, akkor a maffia újra megerősödjön. Tehát, hogy itt van egy ilyen...
0: Még egymást is felfalhatták volna
2: kettőt. Így van, de hogy itt a hatalomnak nagyon-nagyon ki van téve Szicília lakossága sokszorosan, ezen érdemes töprengeni.
0: Egy fontos megvitatandó dolog, Monica Bellucci színészi teljesítménye, kérdezem a véleményeteket, azért is, mert mind a kétféle kritikát olvastam róla, van, aki azt írja, hogy fa arccal, egy gesztussal vonulgat balról-jobbra az egész filmben, a másik pedig, hát hasonlót mond, csak pozitívan, tehát, hogy nagyon kevés arcjátékkal, mimikával, de inkább a testtartásával és a jelenlétével iszonyatos sors pillanatokat és érzelmeket kell közölnie, és közöl is.
1: Hát, lehet, hogy meg fognak kövezni ezután a hallgatók, de szerintem Monica Bellucci volt a filmben, és önmagát adta, de szerintem ebben a filmben nem is kellett több, mert ez az ő szépségéről, a női szépségről szólt, arról a hatalomról, amit a szépség tud a mai világban közvetíteni, meg illetve abban a korszakban is. Tehát szerintem a szépség mindig egy hatalom, egy fegyver tud lenni, vagy sajnos, vagy pont amiatt stigmatizálnak téged, mint például tegyük föl egy szép nőt a munkahelyén utálják a kolléganői, vagy csak szimplán butának bélyegzik, mert hogy egy szép nő nem lehet okos. Tehát én úgy gondolom,
0: tehát
1: hogy...
0: Tehát nincs ilyen fordított arányosság.
1: Nincs. De ugye rá is jöttünk az évek során, hogy nem is lehet. De a lényeg az, hogy szerintem Monica Bellucci-nak Monica Bellucci-t kellett játszani, önmagát adnia. Itt szerintem az...
2: Itt 36 éves egyébként?
0: Azt én úgy tartom, hogy 27, de akkor
2: tévedek. Hát én úgy tudom, hogy 1964.
0: Jó, de akkor a történetben
1: a filmben 27 éves.
2: Ja, jó. Igen. És egyébként nekem, én még azon gondolkodtam, hogy nekem azért ez a film a hiányfilmje is. A férj hiánya, a gyerekek hiánya, zárójel a Monica Bellucci-nak következő években fog majd, tudjátok kitől, a világ legcsúnyább férfiától megszületni két gyermek.
1: De milyen gyönyörű gyerekei születtek.
0: Csúnya férfi, egyetértek, de valami férfi.
2: Igen.
0: Okay.
2: Ez tök izgalmas. Aztán a támogató közeg hiánya, vagy a béke hiánya. A másik, aminek...
0: Meg hát egy férfi nemzedék hiánya, igen, tehát azokat mind elvitték. Az öreg csávokban.
2: Egyébként ez igaz, hogy ez a 20 és 50 közötti férfiak nem nagyon vannak.
0: Zsuzsanna és a vének történet.
2: Igen. A másik, amin gondolkodtam, nyilván a történelem az megfertőzi az embert, ne foglalkozzatok történelemmel, hogy mi lett volna ezzel a nővel más korokban. Tehát egy nomád világban, magyar eleinknél, mondjuk honfoglalás korában Monica Bellucci-t valószínűleg, amint özvegységre jutott, a levirátus elvei szerint hozzáadták volna a férje öccséhez, fivéréhez. társadalom gondoskodott volna valamiképpen róla, hogy ne maradjon egyedül. Aztán, hogy mely korszakokban jó Monica Bellucci-nak lenni, mondjuk ha Kleopátra vagy ókori Egyiptomban, ennek kicsi az esélye azért, vagy a

0: közegben, meg is égethetnek, meg nagyon is rosszul érezheted magad. Minimum levágják a hajadat.
1: Sok nő volt, aki kérdezte, hogy emlékezni fogok őrájuk, de csak egyetlen egy volt, akit sosem felejtettem el, azt, aki ezt sosem kérdezte. Maléna Giuseppe Tornatore 2000. Ez volt a tekercsis tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Katona Klaudia.
0: Én pedig Szőnyi László Gyula.

És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi

0: Kertház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
1: És kedves Dorka, téged is köszöntelek.
3: Én is köszöntök mindenkit.
1: Feri felesége, Deák Dorka, hitoktató és gyermekvédelmi tanácsadó, aki szintén nagyon régóta foglalkozik gyerekekkel és fiatalokkal. Nagyon érdekes dolgokról beszélgettünk legutóbb veletek, a különleges bánásmódot igénylő gyerekekről, fiatalokról volt szó. És Feri azt mondtad, hogy van Dorkának egy érdekes sztoria, mert hogy Dorka, neked volt egy vak osztálytársad, és hogy vele hogyan bántatok, az esetleg érdekes lehet a számunkra. Mondjuk azt nem tudom, de majd te elmagyarázod, hogy mondjuk hogyan lehet összehasonlítani egy vak osztálytársat egy SNI-s gyermekkel, vagy egy ADHD-s gyermekkel, de értem én, hogy mind a kettő speciális, csak szerintem jobban hozzá vagyunk szokva a látássérült kifejezéshez, mint mondjuk az ADHD kifejezéshez.
2: Nagyon érdekes, én voltam olyan iskolában, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek között a mozgássérültől kezdve értelmi fogyatékosig voltak együtt az iskolában, és azt látni, hogy ezek a beteg, idézőjelben beteg gyerekek egymást hogyan tudták segíteni. Fantasztikus volt, megszégyenítő volt, hogy az, aki azt mondta, hogy nekem a kezem azért működik, de a lábam nem, akkor a kezével hogyan próbálta segíteni a másik osztálytársát, aki meg nem látott. Ez egy speciális iskola, illetve Dorkával is voltunk kint Finnországban, ahol láttunk kimondottan egy ilyen intézményt, ahol ennek az intézménynek ilyen jellegű bentlakói voltak, különböző életkorból fakadóan, és iskolát is működtettek, de oda járt a város úszni is, mert nekik volt csak egyedül úszómedencéjük, ennek a Kivalakottinak hívták ezt az intézményt. Ma a társadalomban hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy hozzám alkalmazkodjon mindenki, de én senkihez nem akarok alkalmazkodni. És én azt látom, hogy rengeteget tudunk tanulni az ilyen speciális szükséglettel élő emberektől, és hogyha belegondolunk, akkor mindannyian olyanok vagyunk, mint az orvos, amit mond, hogy mindenki beteg valamennyire, csak meg kell, hogy alaposan vizsgálja az orvos. És hogyha belemegyünk itt a figyelemzavar, ADHD, meg egyébbe, akkor kiderül, hogy mindenjunknak van valami részképességzavara, akár írásban, akár beszédben, akár hadarásban, vagy egyéb módon, még a TV bemondóik is néha olyan módon beszélnek, hogy nem lehet érteni. Hiányzik már a Montág Imre, aki megtanította korábban beszélni így a bemondóinkat. Úgyhogy igazából az, hogy találkozunk ilyenekkel, ez kellene, hogy a normális legyen, és nem pedig az, hogy félünk és megijedünk tőle. Dorkának volt olyan osztálytársa, aki vak volt. Mesélj egy kicsit.
3: Igen, tehát volt az főiskolán egy évfolyamtársunk, aki vak volt. Ő nagyon jó humorú fiatalember volt. Ma is él, hála Istennek, és lelkészi feladatokat lát el, és egy egészséges látó felesége van, és nagyon szeretik egymást, és le a kalappal előttük.
2: És gyermekeik is lettek.
3: És igen, és gyermekeik is lettek, és példaértékű az élete. Ugye ez még a 2000, mármint 1998, tehát időszámításunk előtt volt, akkor még nem voltak ilyen speciális eszközök, mint most, hogy lediktálom a számítógépemnek a dolgokat, és akkor leírja, vagy hangfájba alakítja át azt, ami PDF, tehát hogy nem voltak ilyen szuper eszközök, úgyhogy én azt gondoltam, hogy úgy segítünk neki, hogy felosztjuk egymás közt, hogy felolvassuk azt, ami éppen mondjuk kötelező olvasmány volt a főiskolán. Elmondjuk neki a lényeget, és akkor hát kazettára vettük fel, meg flopira. Az volt a nagyon érdekes számomra, hogy ő ezt nem vette úgy, hogy fú Istenem, én mennyire béna vagyok, és segíteni akarnak, tehát hogy az ő részéről is volt nyitottság, illetve meglepő módon nem csak az én folyamomnak, ahova jártam, hanem a többi főiskolai hallgatónak is, és ilyen kis szuper kis csapat alakult ki, és jó volt, és nagyon jó eredményekkel végezte el a főiskolát.
1: De bocsánat, ezt ti a diákok, úgymond a diáktársak találtátok ki, tehát a pedagógusoknak, vagy értem, hogy főiskoláról van szó, az előadóknak, nem volt ebben felelőssége vagy feladata, vagy itt egyszerűen csak az a példaértékű, hogy a közösség összefogott?
3: A pedagógusok is nagyon nyitottan álltak hozzá. Tehát tudták azt, hogy ennek a fiatal embernek hol vannak a kompetencia határai, miben igényel segítséget.
2: De nem volt ilyen helyzet korábban.
3: És nem volt ilyen helyzet korábban, és akkor jött az akadálymentesítés, akkor jött az, hogy a lépcsőn, ahogy megyünk fel, és ugye nincs korlát a falon, oda tettek ilyen díszlécet, vagy nem is tudom, hogy ugye ő tudja kísérni azt, hogy tulajdonképpen hol is jön a kanyar a lépcsőnél.
2: De mindig valaki belekarolhatott az osztálytársak közül.
3: Igen, tehát mindig ott volt valaki, és a pedagógusok részéről is, tehát az egyetem és a főiskolai tanárunk részéről is olyan nyitottság volt, és olyan elfogadás, hogy volt olyan, hogy poénból mentünk be az étterem, és nekünk természetes dolog volt az, hogy jó ott van. Nem is, tehát, hogyha nem mond ilyeneket, hogy nem látod, hogy nem látok, akkor fel se tűnt volna.
1: Ez egy nagyon kedves példa, viszont az jutott eszembe, hogy mondhatnám most azt egy szülő, vagy akár egy fiatal is, hogy oké, de a mi osztályunkban most éppen van egy ADHD-s gyerek, és lehet, hogy össze kéne fogni, de nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni. Tehát lehet, hogy egy látássérültre már van kreatív ötletünk, de ezek az új kifejezések, bekategorizált, sajátos nevelésű gyermekekre, viselkedésekre, vagy egy gyerek lehet, hogy ösztönösen érzi, mondjuk egy fiatal, most te főiskolás korodról beszélsz, beszéljünk kisebb gyerekekről. Lehet, hogy a gyerekek ösztönösen éreznik, hogy hogyan kell egymással bánni, csak hallják, hogy otthon mit csacsognak a szülők?
2: Én és ez nem tesz jó? Láttam Finnországban olyan példákat, ahol különböző kultúrájú gyerekek, különböző bőrszínű gyerekek voltak együtt, különböző volt a társadalmi adottságaik, és ez a gyerekeknél nem okoz problémát. Addig, ameddig azt tudja, hogy ő is az osztálytársam. Nekünk már sokkal jobban. Most hallottam, voltam egy konferencián, ahol egy 600 fős iskolában, Afrikában tanult az előadónk, csak az volt a probléma, hogy a 600 fős iskolában ő volt egyedül fehér.
1: És ez probléma volt?
2: Hát mindenki
1: kinek
2: tudta.
1: Volt probléma?
2: A srác azt mondta, hogy amikor az Istenhez fordult, akkor azt mondta, hogy Istenem, én szeretném megnyerni ezeket a diákok, társakat számodra. De mindenki tudta előbb-utóbb, hogy az a srác azt kezdett el prédikálni, meg azt kezdett el imádkozni bármilyen helyzetben, aki amúgy fehér volt. Tehát, ha mondjuk ezt egy fekete kezdi el, a fekete bőrű, akkor egyik a sok közül. De itt annyira kirívó eset volt, de én azt gondolom, hogy ha tudnánk azt, hogy az Nobel-díjasaink közül hány volt ADHD-s, meg egyéb, amikor nem sorolták be ebbe a kategóriában.
1: De most utólag be.
2: De utólag már azt mondják, hogy az volt. Vannak ilyen helyzetek, hogy olyan diákokat, akiket ma a tudomány elismert, vagy a művészetekben elismert, azt ma kiraknánk az iskolából, mert hogy nem alkalmas az iskolai közegre. Ilyen volt Picasso például, ilyen volt Michelangelo, olvastam az élettörténetüket, és napjainkban ugyanilyen mondjuk Nick Vujicic, akit azt mondják, hogy kézláb nélküli, és mit ér így, és azt mondta, hogy ameddig ő azon gondolkodott, hogy mennyi minden hiányzik az életéből, addig öngyilkos akart lenni, úgy született meg, hogy a szülei, illetve a gyülekezet szinte nem háladó istentiszteletet, hanem temetési alkalmat tartott, hogy hogyan verheti meg az Isten. És ilyenkor nagyon érdekes az is, hogy nagyon sokszor azoknak, akiknek támogatnia kellene a gyülekezetből, a közösségből, még azt a szülőt ítélik el, hogy mert neked ilyen a gyereked. Mikor sokszor nem is tehet arról, hogy ilyen gyereke született, mondjuk fogyatékkal élő és gondozást igényel, és nagyon sokszor kiderül az, hogy még nagyobb szeretetre, türelemre van szüksége, és nem pedig megvetésre. És azt mondta Nick, hogy ameddig azon gondolkodtam, hogy mennyi minden hiányzik az életemből, addig nem akartam élni. De utána azt mondtam, Istenem, mindaz, amiben rendelkezem, te egészítsd ki és használj. És ma milliókat ér el az ő történetével. A legnagyobb probléma az, hogy nem értékelnek, nincs sikerélményem, és a másik, hogy kiközösítenek, mert másképp gondolkodom. De egy cégnek szükség van másképp gondolkodó emberekre. Ezeket úgy hívja ma a coaching szakirodalom, hogy dobozon kívüli gondolkodás. Amíg a dobozon belül akarom a problémát kezelni, addig nem veszek észre olyan lehetőségeket, ami amúgy megoldás lenne, csak már a dobozon kívül van. És akiben nincs meg ez az adottság, annak az kell, hogy minden kiszámítható legyen, 3-tól 5-ig mit fogok tenni. Az ilyen munkavállaló, amikor bekerül a munkavállalói piacra, akkor azt mondja, hogy mondják meg nekem, hogy mik a feladataim, de azt nem mondják meg, hogy hogyan kell megcsinálnom. Engedjenek kísérletezni, és lehet, hogy olyan módot is kitalál, amit senki más eddig nem csinált, és a cég meg azt fogja mondani, hogy az a leggyorsabb megoldás.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Pünköst hétfő. A pünköst hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünköst hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep, akárcsak a pünköst vasárnap. A pünköst hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátuma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünköst hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn 8, 10:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

Száz kérdés Jézusról. 19. rész. Jézus az igazságról. Már az Ószövetségben nagyon megrendítő kijelentések vannak arról, hogy az igazság mire képes. Ugye a mi emberi világunkban sokszor leszólják az igazságot, azt mondják, hogy szólj igazat, betörik a fejed. Van értelme igazságot képviselni, úgyis mindig az erősebbnek van igaza ezen a világon. És észre se vesszük, de sokszor az igazságot annyira félreszorítjuk, hogy olyan tágtere van a hazugságoknak, hogy már az egész élet hazugságban úszik és fürdik, és az igazság, hogy Pascal mondja, fehér holló, mindenünnen kivert idegen, magába bolyong az utcákon, mert senki nem fogadja be. Milyen kijelentések is vannak az Ószövetségben az igazságról? Ézsajás könyve 63. fejezet első verse. Én, aki igazságban szólok, elégséges vagyok a megtartásra, mondja Isten. Tehát Isten igaz beszéde önmagában, ha befogadjuk, meg tud tartani bennünket. Istennek nincs szüksége karhatalomra, nincs szüksége erőszakszervezetekre. Isten az igazság és szeretet eszközével tud bennünket fenntartani, vezetni, kormányozni. Ugyane Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. verse szól így, hogy igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Tehát igazság által leszel erős. Egy nagyon hétköznapi tapasztalat, hogy amikor igazad van, amikor nyilvánvalóan igazad van, akkor ez olyan megnyugvást ad, ez olyan erőt ad. Nem kell védened magadat, nem kell állandóan magyarázkodnod, nem kell az embereket meggyőznöd. Ha nem meggyőzhetők az emberek, vagy nincs is jogod a szólásra sem, akkor is erőt ad az igazság, és ha szenvedsz az igazsággal együtt, még mindig többet ér, mint hogyha magad vívnád ki különböző kétes eszközökkel a te igazságodat. A 11. Zsoltár utolsó 7. verse is nagyon fontos dolgot állapít meg. Ez így hangzik. Az Úr igaz, igazságot szeret, és igazak látják az ő orcáját. Ezért ismét, hogy Isten az maga az igazság, tehát Istennél nincs hamisság, nincs változás sem változásnak árnyéka, mondja Jakab levele első és János első levele első fejezete. Az Úr igaz, az Istenről mindent elmond ez a jelszó, hogy az Isten igaz. Aztán hozzátesz, hogy igazságot szeret. Tehát Isten nem az erő fitoktatását szereti, nem a tudás, a tehetség fitoktatását szereti. Istennél a legfőbb érték, hogy valaki igaz, igazságos legyen. A szónak majd az újszövetségi kettős értelmében az alételje inkább egy elméleti elvigasságot jelent, tehát hogy a kétszer kettőt soha nem mondjuk ötnek vagy háromnak, hanem mindig négynek. A dikaiosziné pedig egy gyakorlati igazságot jelent, úgy, hogy Jézus mondta a boldog mondások közül a 4. boldog mondásban, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Itt például nem az alételje, hanem a dikaiosziné szó szerepel, és ezért pontosabban így lehetne lefordítani ezt a Biblia verset, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságos életet, a hétköznapi igazságos életet, hogy tudnék, mindannyian úgy kelünk fel minden reggel, hogy ránk odafigyeljenek, vagy tekintetbe vegyenek, vagy ne károsítsanak meg, egy szóval, hogy valami jót kívánunk az emberektől. Hát először mi adjuk meg nekik ezt a jót. Ez a legmagasabb rendűbb igazságosság, gyakorlati igazságosság. Ha én jót várok el magamnak, akkor ugyanezt a jót megadjam a másik embernek is. Jézus ezt fogalmazta meg az aranyszabályban, Máté evangélium 7. fejezet 12. versében, hogy amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és ez a próféták. Isten minden törvénye, a próféták minden egyes kijelentése, erre megy vissza.
ebből ágazik el, mint egy tölcsér ebből szélesedik ki, hogy amit magadnak jót akarsz, azt a jót biztosítsad a másik embernek. Ez a legfőbb igazság, és ez nem kell se gimnáziumi érettségi, se egyetemi diploma. Mindannyian úgy jövünk a világra, és ezt kisgyermekkorunktól fogva érezzük is, hogy minden nap jót, méltányló szót várunk el magunk iránt, hogy figyeljenek az emberek, szeressenek bennünket, és hogy mi is aztán kölcsönösen jó viszonyban legyünk velük. Ez az élet alaptörvénye egyetlen egy mondatban összefoglalható, az összes igazság, az összes törvény, ezért tesz Jézus, hogy mert ez a törvény és ez a proféták. Az igazság tehát rendkívül egyszerű dolog. Emlékszem, még a rendszerváltás idején jelent meg egy, nem is tudom már milyen című folyóirat, amelynek ez volt a mottója, hogy nem az igazság nehéz, hanem elfogadtatni nehéz. És egy nagyon mély értelmű mondat. Az igazság az mindig egyszerű, a kétszer kettő mindig négy. Mi találjuk ki, hogy egyszer három legyen, egyszer öt legyen, hogy kedvünk és kényünk akarja, de ez az igazság, ez mozdíthatatlan, és ez átlátható és egyértelmű. Nem az igazság nehéz. Nehéz elfogadtatni. Miért? Azért, mert mi nem vagyunk igaz lények. Sajnos mi hazug lények vagyunk. Ezért hazug lényekkel elfogadtatni az igazságot szinte reménytelen dolog. Luther híres mondás, hogy ez olyan dolog, mint egy szamárnak magyarázni az ABC-t. A szamár a fülét nem fogja oda hajtani, mert nem ért belőle egy szót sem. Mi is annyira hazug lényekké váltunk, annyira önigazoló, mindig magunkat középpontban látni akaró lényeknek, hogyha valami igazsággal találkozunk, az rögtön, mint egy a lényünk elleni támadás, így tűnik fel előttünk. Babits Mihály mondta egy remek magyar gondolkodóról, hogy ő nem csak a neki tetsző igazságokat kereste és szerette, hanem a keserű igazságokat is. És Kemény Zsigmond egy szintén jeles magyar gondolkodó híres mondása, az önismeret keserű, de hasznos. Nos, hát kik azok az emberek, akik nem csak a maguk tetsző igazságra hajtják oda a fülüket, hanem akik a keserű igazságot is beveszik, mint egy pirulát, mint egy gyógyszert a beteg. Na de általában a gyógyszerek nagy része is keserű, és az hoz majd megoldást mégis az életre, nem a savanyú vagy az édes cukorka szopogtatása. Tehát az emberi életnek ez egy nagyon kiterjedt területe és egy nagyon nagy sajátossága, de Szent Györgyi Albert ezt úgy fejezte ki, hogy az emberi agy már hajlandó becsapni bennünket, saját magunk dolgozunk magunkkal szemben, mert az agy csak olyan igazságokat enged be, amelyek bennünket igazolnak, amelyek a mi álláspontunkat alátámasztják. És ezért mondja a Szent Györgyi, hogy tulajdonképpen már az ember a puszta agyműködése által is hajlamos önmagát becsapni, és azt tartani igazságnak, ami neki kedvez, ami az ő érdekét támogatja, ami az ő akaratát erősíti, és sokszor ezért megyünk rossz irányba, mert mi nem igazságot fogadunk be, hanem nekünk tetsző igazságot, vagyis az önigazolásunknak a megerősítését. Jézus Krisztus legrövidebb kijelentése az igazságról a főpapi imájában olvasható. A te igéd igazság, János 17:17. Jézus olyan hatalmas alapelvet mondott ki, amit nem lehet megkerülni, és olyan röviden, olyan tömören, amit nem lehet félreérteni, de amelynek a hasogatása, a részletezése, a kellő számbavétele, én azt gondolom, hogy a legtöbb ember életéből hiányzik, szinte mindannyiunk életéből, mert hiszen minden dolgunkat az ige világossága elé kell vinnünk. Nem szabad tekintélyek véleményével megelégednünk, nem szabad emberi tapasztalatokra hagyatkoznunk, nem szabad az általunk eddig átélt dolgokat mértékét tenni,
hiszen az életünkben minden nem fér bele. Miért tartjuk magunkat mértéknek, és miért tartjuk az emberi dolgokat mértéknek, amikor van egy bölcs teremtő Isten, aki a kezében tartja a mértéket, és mindig útba tud igazítani bennünket. Ezért is ihlette a Bibliát. Ezért is olvassuk Ézsás 34:16-ban, hogy újra ehhez a prófétához forduljak, hogy keressétek meg majd az Úr könyvében, és megtaláljátok, ezeknek egy híjuk sem lesz, egyik a másikától el nem marad, mert az ő szája parancsolta, és az ő lelke gyűjtötte össze őket. Tehát Isten az, aki gondoskodott arról, hogy a Szentlélek által sugallt igazságok, és emberekben ihletés által feltámadó igazságok, álom, látomás, gondolatihletés által megnyilatkozó Isten igazságok leírásra kerüljenek, tehát az ő lelke gyűjtötte ezeket össze, a Szentlélek őrködött azon, hogy legyen a kezünkben egy olyan könyv, amely biztos zsinór mértéke az igazságnak. Megragadó szavakkal szólt erről Runeberg, a svéd finn költő, aki a Van örök kincsünk című hatalmas versében, talán az egész világirodalomban a legnagyobb vers a Bibliáról és a Biblia nagyságáról és utolérhetetlenségéről. Ezért írhatta Runeberg, hogy a Biblia biztos mérték, megtisztító mérték, és nem egyszerűen csak igazságot vagy igazságokat közöl velünk, hanem ennél többre is képes, hazug emberből igaz emberré tud bennünket átformálni. Hazug emberből igaz emberré, önigazoló emberből igazságot követő emberé tud bennünket átformálni.

Ezért Jézus Krisztusra nézve is az egyik legnagyobb dicséret úgy hangzott az ellenségei részéről, Máté 22. fejezet 16. verse szerint, hogy Mester, tudjuk, hogy te igaz vagy, mert emberek személyére nem nézel, és az Isten útját igazán jelented meg. De nincs nagyobb elismerés, ha valakiről azt mondjuk, hogy egy adott kérdésben helyesen foglalt állást, bölcsen, igazságosan hozott ítéletet. Nincs nagyobb elismerés, hogyha ezt folyamatosan is elmondhatjuk valakiről, hogy ez olyan ember, akire lehet számítani, aki pártatlan, aki tárgyilagos, tárgyszerűen körbejárja azt a kérdést, nem indulatból ítél, hanem megnézi jobb és bal felől a dolgokat, meghallgatja a feleket, és ugyanakkor egyiknek sem a szolgája, hanem valahogy emberen felüli igazságot tud meghozni. Ez az igazság tulajdonképpen, amiről Jézus beszélt, ez nem egy steril elméleti igazság vagy igazságosság, hanem tulajdonképpen maga a szeretet. Ugye az emberi világban mi megszoktuk, hogy két nagyon sokszor ellentétesnek látszó kifejezést használjunk, mert sokszor, ha azt mondjuk, hogy valaki igazságos, akkor úgy gondoljuk, hogy az túl szigorú, vagy túl kemény, ott a szeretet hiányzik. Ha meg azt mondjuk valakiről, hogy szeretetteljes, ott meg úgy gondoljuk, hogy az inkább elnéző, az igazságot számba se veszi. Hát az emberi világban persze ezek hétköznapi, mindennapi dolgok és jelenségek, de Isten világában ez nem létezik. Ezért mondja Pál az Efézusi Levél 4. fejezetében, hogy az igazságot követvén szeretetben, mindenestül fogva növekedjetek abban, aki a feje a Jézus Krisztusban. Tehát tulajdonképpen mi az embernek a célja? Mi a legfőbb célja az életünknek? Hogy az igazság és szeretet sokszor egymással ellentétbe kerülő valóságát Isten segítségével egy valósággá gyúrjuk össze. Mert nem igazi az az élet, hogy bizonyos embereket szeretünk, de azokkal nem vagyunk igazságosak, magyarul mindent rájuk hagyunk, vagy elnézünk nekik, és nem igazi az az emberi élet sem, hogy bizonyos emberekkel viszont nagyon igazságosak vagyunk, de azokkal nem érzünk együtt, szemtelenek vagyunk velük szemben, érzéketlenek. Tehát az együttérzés, a másik problémájával való ráhangolódás alapvető kívánalom. Jézus Krisztus ezt olyan komolyan gondolt, hogy már 9. fejezetében ki is fejezte, hogy ha valaki érzéketlen egy emberrel, például eltiltja az ő követésétől, hogy a tanítványai is tették egy emberrel, aki nem tartozott a 12 közé, viszont nem is mondott ellentéteset, mint amit Jézus tanított, és ezt mégis eltiltották, elutasították. Jézus életének egyik legszigorúbb feddését mondta el, azt mondta az ilyen emberi magatartásra, aki érzéketlen, aki szemtelen, akiben hiányzik az igazi részvét, aki nem tudja magát a másik ember bőrébe beleképzelni, az jobb lenne, hogyha malomkövet kötne a nyakára és a tengerbe vetetnék. Ha Isten velünk irgalmas és kegyelmes, akkor milyen jogon tartjuk vissza a másik embertől ezt az irgalmat és kegyelmet? Magunknak jó, magunknak zsebre vágjuk, de a másik embernek már nem adjuk át, a másik ember iránt ezt már nem alkalmazzuk. Az igazság olyan mérvű megsértés ez, ami nem jár együtt az Isten követéssel, a Krisztus követéssel. Krisztus az igazság és szeretet egyidejűségében hirdette meg az ő lelkületét és az ő követhetőségét. Ezért olvassuk János evangéliuma 1. fejezet 14. versében, hogy mi láttuk őt, mint az Atya dicsőségét, mint akit Isten küldött a mennyből, Jézus Krisztust, és mi láttuk őt, mint aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.
Tehát a legmagasabb rendű szeretettel, ugye ez a kegyelem, és a legmagasabb rendű igazsággal, vagyis azzal az igazsággal, igazságossággal, amit minden ember megkíván magának, hát ezt adjuk meg a másiknak. Jézus Krisztussal, aki találkozott, az pontosan láthatta, hogy Jézusban nincs előítélet, Jézusban nincs lenézés, Jézusban nincs kioktatás, Jézusban nincs ide-oda ráncigálása a másik embernek se gondolatban, sem érzésben, még kevésbé cselekedetben. Jézus senkinek a fülét nem fogta meg, hogy jobbra vagy balra menjen, senkit nem utasítgatott, amit majd a következő alkalommal szeretnék részletezni, mi is volt ezzel az igazsággal párosult szeretettel a kérdés, mi is volt Jézusnak a szeretete, mi volt ez a hamisítatlan szeretet, amire János evangélium a 13. fejezet első verse csak így utal, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Épp aki csak ezt végig tekinti, hogy Jézus a tanítványaival hogy viselkedett, tehát a követőivel, akiket elhívott, akik önként követték őt, akik ugyan egyszer hazamentek Lukács evangéliuma 5. fejezete szerint, mert nem volt pénzük, és akkor halászatból akartak újra megélni, aztán a csodálatos halfogással Jézus megint hónapokra előre minden szükségletüket és a családjaik szükségletét is kielégítette. Hogyan viselkedett Jézus ezekkel a tanítványokkal? Hogyan közelített hozzájuk, soha nem elkendőzve az igazságot, megfedve ennek a megsértését vagy keresésének a hiányát, de mindig a legteljesebb együttérzéssel és szeretettel. Jézusban valóban együtt volt a kegyelem és az igazság. Jézusban ez a kettő egybeforrott. A legjobb emberi szülőben sem forr egybe. Mindannyian, hogy úgy mondjam, ha csak az emberi neveltetésünkre figyelnénk, mindannyian, hát elég fogyatékos nevelést kaptunk. Részrehajlással, személyválogatással, indulatossággal fűszerezett nevelést. De van nekünk egy igazi nevelőnk, és ez az Isten, a Szentlélek által, Krisztus, az Atya és Krisztus a Szentlélek által érvényesíti a nevelő hatalmát. Ő az, aki pótolja az emberben az igazság és szeretet egységének a hiányát, mert sem szüleinktől, sem testvéreinktől, sem iskolatársunktól, vagy legalábbis nagyon ritkán kaptunk igazi, igazságosságon alapuló szeretetet, vagy szereteten alapuló igazságosságot. Az ember azért mindig az érdek felé húz, az ember mindig a saját szempontjai szerint nevezi igazságnak és szeretetnek azt, amit ő követ, vagy amit ő kimér a másik ember számára. Ezért nagyon fontos megismernünk azt, hogy Jézus az igazsággal párosult szeretetet állította a követői elé. Ezért figyelmeztette a követőit, hogy aki másokért akar élni, annak együttérzésre is szüksége van, de bátor szókimondásra is. Annak valahogy kettős bőrt kell magán viselni, egy nagyon érzékeny bőrt, ami ugyanakkor bizonyos értelemben sebezhetővé is teszi őt, de érzékenység nélkül nincs lélekmentés, és ugyanakkor egy másik bőrt, vagy inkább mondjam vértezetnek, ami azért az igazságnak a határozottságát képviseli. Jeremiás prófétánál lehet ezt tapasztalni, hogy rendkívül érzékeny ember volt, ugyanakkor viszont rendkívüli méretekben le tudta győzni a félénkségét, le tudta győzni a gyávaságát, és fel tudott lépni úgy egy néppel, hogy az igazság felé fordítsa az arcukat. Még inkább igaz ez Illés vagy Keresztelő János esetében, akiket Jézus előfutárainak tartatunk, és a végső időkben is, a történelem végső idejében is megismétlődik az ő pályafutásuk, vagy az ő példájuk, mert egy olyan történelmi időszakba értünk mi is, ahol az igazságnak nincs sok becsülete. Az igazság pluralizmusáról, több szólamúságáról beszélnek már 60-70 éve, keresztény mozgalmak is létrejöttek, amelyek tagadják az igazságnak az egyedül valóságát, nem sokat idézik a János 17-17-et, hogy a te ígéd igazság, hanem azt mondják, hogy mindenhol van egy kis igazság. Nem egy kőtömb az igazság, hanem ezt a kőtömböt
ezt fölaprították apró kis kődarabokra, ma holnap már úgy mondhatnánk, hogy homokszemecskékre, vagyis mindenkinek igaza van, valahogy a világunk e felé tart. Mint a híres zsidó viccben hallhatjuk, hogy egy rabbihoz oda megy egy ember, elmondja a bánatát, és a rabbi azt mondja, hogy igazad van. Egy másik ember ellentétes dolgot mond, annak is azt mondja, hogy igazad van, és egy harmadik ember, aki ezt hallja és felrója a rabbinak, hogy hogy lehet mind a kettőnek igaza, hiszen egyik átmondott, másik bét mondott, akkor a rabbi azt feleli neked, hogy neked is igazad van. Sajnos a mai kor az igazságot ilyen szinten akarja látni, nem is akar hinni az igazságban, nem igazság, hanem igazságok léteznek, mindenkinek igaza van. Jézus azonban éppen az ellentkezőjét tanította. Ahogy Bölcs Salamon is írta a Prédikátor könyvében, az Isten az embert teremtette becsületesnek, őszintének, igaznak ott mond a fordítás, de hát nem igaznak, mert az igaz lét az már egy kiküzdött állapot, nem őszinte, becsületes, egyenesnek teremtett bennünket Isten, de mi kerestünk sok kigondolást. Ne higgyünk a mindenkinek igaza van tételben, ne higgyünk a sokféle igazságban. Van egy igazság, de persze ennek alkalmazása, ennek gyakorlata messze menő tapintatot és odafigyelést kíván. Egy keresztény ember konzervatív az eszméiben, de liberális az emberekkel való kapcsolattartásában. A keresztény ember ellentéte az konzervatív az emberekkel való kapcsolattartásban, és nagyon liberális az eszmékben. Nem, az igazi kereszténységnek a lényege az, hogy mi hiszünk igazságokban, hiszünk abban, hogy a te igéd igazság, mi igazságnak azt fogadjuk el, ami az ige mérő serpenyőjén is a legsúlyosabb nehezék, mi azt hisszük el, ami egyezik Isten kijelentett szavával, és ha valami nem egyezik, még ha a legbájosabb formában jelentkezik, és nem tudjuk elfogadni. Ilyen szempontból egy keresztény konzervatív kell, hogy legyen. Ugyanakkor egy keresztény meg kell, hogy értse, hogy az emberek többsége ma nem ismeri Istent, nem tud Istenről, nem tud Isten igazságáról, nem ismeri a bibliai kijelentéseket, ezért kell messze menően alkalmazkodni az emberi helyzetekhez, alkatokhoz és körülményekhez, és ezért kell az igazságot szeretettel, tapintattal, vagy egyszer hallottam egy zenetanárnőtől úgy képviselni, mint amilyen a szép dal vagy a zene, bele kell símogatni az igazságot a lélekbe. Hát ezt tette Jézus, és ehhez ad erőt mai követőinek is.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogyha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, negyedik rész.
1: Lép tovább! Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet, másodiktól a harmadik versig azt mondja: ha vízen kersz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened. A válás olyan, mint egy amputáció. Túléled, de kevesebb leszel. Még rosszabb, ha nem te akartad a válást, vagy cserben hagyottnak érzed magad, mert az egyház nem akarja megbocsátani a dolgot, és semmit nem tesz, hogy segítsen neked. Hogyan tudsz mégis tovább lépni? Elsőként, vald meg a te részedet, és fogadd el Isten bocsánatát. Isten gyűlöli a válást a fájdalom miatt, amit az okoz nekünk. De téged szeret. Figyelj ide! Én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 25. vers. Isten megbocsát és elfelejti a múltat. Neked is ezt kell tenned. Másodszor, bocsáss meg azoknak, akik fájdalmat okoztak neked. A megbocsátás az egyetlen hatalom, amely mindig rendelkezésedre áll azokkal szemben, akik megbántanak. Tehát bocsáss meg, sőt bocsáss meg mindaddig, amíg a múltadnak már nem lesz hatalma fölötted. Tedd ezt állandó szokásoddá. Harmadszor. Adj időt magadnak. Most még ne változtass az életeden. Egy érzelmi hullámvasúton ülsz, aközött vívódva, hogy vissza akarod kapni őt, vagy szenvedni akarod látni. Sérülékeny vagy, és könnyen kezdesz vonzódni bárkihez, aki odafigyel rád. Hagy magadnak időt a gyógyulásra, mert csak az egészséges emberek hoznak egészséges döntéseket. Negyedszer. Kezdj el adni. Figyeld meg! Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban. Pál korintusbeliekhez írott második levele, első fejezet, negyedik vers. Ha egyszer megtapasztalod, hogy Isten nem fordult el tőled, akkor újra ép és egész leszel. Utána kikerülve abból, amin keresztül mentél, birtokában leszel valaminek, amit továbbadhatsz másoknak. Ha ezt meg tudod tenni, a jövőd fényes lesz, és a lehetőségeid határtalanok. Imádkozz így. Uram, segíts bocsánatot találnom életem legmélyebb fájdalmaira. Taníts meg, Uram, hogyan éljek szeretetben, és ne keserűségben, fájdalomban és haragban. Uram, te tudod, mi a legjobb nekem percről percre, ezért segíts bíznom benned, a vezetésedben, iránymutatásodban. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Egy jobb holnap vetése. Milyen csodálatos Krisztus megjelenése a megfáradtaknak és a betegeknek. Milyen drága az a pillanat, amikor az énünk meghal, és az ő élete elhengeríti a követ, fénygyújt a fájdalom sötétségébe, új napot, új életet hozva számunkra. Figyeld meg pár szavait. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Pál galáciabeliekhez írott levele, 2. fejezet 20. vers. Nem Pál saját hite volt az, amely képessítette ilyen életre, hanem Krisztus hite, amelyet Pálnak adott. Krisztus bennetek az eljövendő dicsőség reménysége. Pál kolosszébeliekhez írott levele, 1. fejezet 27. vers. A benne lakozó Krisztus volt Pál egészsége, békessége, nyugalma, ereje, szabadsága és öröme. Egy folyó nem erőlködik, hogy merre folyjon, egyszerűen beleömlik az óceánba. Ugyanígy egy magnak sem kell erőlködnie, hogy éljen, csak vár az esőre és a napsütésre, amelyet Isten ad, azután áttűr a föld rétegen és megtermi gyümölcsét. Hát nem látod? Nem a gyógyulásra van szükségünk, hanem Krisztusra, mert ő a mi gyógyulásunk, ő a mi gyógyítunk. Nem a békességre van szükségünk, mert Krisztus a mi békességünk. Nem több erőre van szükségünk, mert Krisztus a mi erőnk és a mi nyugalmunk. Krisztus nem ad nekünk megszentelődést, mert ő a mi megszentelődésünk. Ő a mi győzelmünk, az életünk, minden mindenekben. Nem több bölcsességre van szükségünk, hanem többre Krisztusból, nem több hittételre, hanem arra, hogy megismerjük őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést. Pál Filippibeliekhez írott levele, 3. fejezet 10. vers. Krisztus a mi igazságunk, mert a mi minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Ézsaiás próféta könyve 64. fejezet 5. vers. Krisztus az ajtó, ő az út és az élet. János evangéliuma 14. fejezet 6. vers. A bennünk élő Krisztusból fakad a tiszta élet forrása. Krisztustól a békesség, öröm, egészség és erő örök forrásától kapjuk mindezt. Az ő hite az Isten szerint való hit az, amelyre szükségünk van a nehéz időkben, mert a mi hitünk gyenge és kétségekkel mérgezett. Ő adta nekünk a hitet, mint gyermekeinek, a hitet, mely hegyeket mozgat, betegségeket gyógyít, letöri a rabigát és szabaddá teszi a foglyokat. Az ő hite az, amely működik bennünk és általunk, a szeretet által. Pál galáciabeliekhez írott levele, 5. fejezet 6. vers. Ez az a hit, amely győzedelmeskedik, amely lerombol minden akadályt a szabadság útjából, és amely minden megpróbáltatásban elég. Ezt csak Krisztusban lehet megtalálni, a Szentlélek által. Ez egy ingyenes és felszabadító ajándék minden hívőnek, aki teljes szívvel keresi Krisztust. Ez az új és jobb holnap vetése, egy új hajnal a sötétségben lévőknek, újra megtalált egészség azoknak, akik fájdalmak között élnek. És mindez a tiéd is. Írta David Robinson.

szálljon le, hogy kihozzon valamit. A Biblia gyakran használ olyan szavakat, mint azonnal, rögtön, hirtelen, hogy emlékeztessen minket arra, hogy amikor Isten cselekszik, az gyorsan teszi. Nem jelenti be előre trombitával és harson a szóval, ezért felkészültnek kell lenned, főleg ha olyan dolgot tesz, amire már régóta vársz. Isten valójában olyan gyorsan mozdul, hogy egyik nap még úgy érzed, mintha a poklot járnád meg, másik nap pedig, mintha már a mennyben ülnél. És mindkét esetben Isten az, aki munkálja bennetek. Pál Filippibeliekhez írott levele, 2. fejezet 13. vers. Légy készültségben. Talán csak egy szempillantásra vagy a választól, amit eddig kerestél. Istennek mindössze ennyi időre van szüksége, hogy megváltoztassa a dolgokat. Ne hagyd, hogy a halogatás megfosszon a lehetőségettől. Figyelj! Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit. Máté evangéliuma 24. fejezet 17. vers. El kell döntened, hogy elindulsz-e azzal, amit Isten most ad neked, vagy visszamész a házba, mert a befejezetlen ügyeid vagy más emberek miatt lemaradhatsz róla. Egy beteg ember 38 évig maradt le a gyógyulásról, mert másokra várt, hogy cselekedjenek. Azt mondta, nincs emberem, aki segítsen. Éveken keresztül a megoldás mellett ült, de mások miatt mindig lemaradt róla. Semmi sem fontosabb annál, amit Isten mondani akar neked, vagy tenni akar veled a mai napon. Sem az, ami a házadban történik, sem pedig mások véleménye. Csak az számít, hogy légy kész elfogadni azt, amit ő tartogat neked. Imádkozz így. Uram, segíts ébernek maradnom az életem elhívásaira, és tedd készé a szívemet, hogy naponta higgyen a csodáidban. Azért imádkozom ma, hogy követhessem hívásodat és szívbeli meggyőződésemet, és bizonyíthassak neked, míg ha ez azt is jelenti, hogy ki kell lépnem hitben, hogy a te akaratodat kövessem. Ámen.

Kiválasztva egy célra. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. verse azt mondja, mivel eleve elrendeltettünk erre. Tudod-e, hogy mielőtt még megszülettél, Isten terve már készen volt számodra? Pál azt írja, eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Pál efézusbeliekhez írott levele, első fejezet 11. vers. Vedd észre, azt mondja, mindent. Ez magába foglalja azokat a dolgokat is, amelyek elől el akarsz futni. Amikor Jónás megpróbált elmenekülni Isten akarata elől, Isten így szólt. Semmiképp sem, az én igémet már kimondtam. Ha hagynám, hogy elszökj, nem lennék Isten. Ha szélvihart kell küldenem, ha hullámokon kell hányódnia a hajódnak, ha fel kell ráznom téged a kényelem érzetedből, vagy ha az életednek penge élen kell táncolnia, megteszem mindezt, hogy elérjem a célomat. Amikor Jónás már nem juthatott mélyebbre, sírva kiáltott Istenhez a mélységből, és Isten megszabadította őt, éppen idejében ahhoz, hogy prédikálhasson Ninivében. Mehetsz a könnyebb úton, vagy a nehezebbiken, de mindenképp menni fogsz. A 77. Zsoltárban Dávid ezt mondta. Szent a te utad, Istenem. 14. vers. De ezt is. Utad a tengeren átvezetett. 20. vers. A választás a tiéd. Egy célra lettél kiválasztva. Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyjon elsomfordálni. Míg ha fél lábon kell is jönnöd, fél szemmel vagy hordágyon, amikor hív, te jönni fogsz. Ha el is kell hagynod az üveget, egy szokást vagy egy szenvedélyt, jönni fogsz. És tudni fogod, hogy ez Istentől van, mert képes leszel magad mögött hagyni azokat a dolgokat, amelyek semmit sem jelentenek azokhoz képest, amelyek már immár mindent jelentenek számodra. Hát nem örülsz annak, hogy Isten kiválasztott téged?

Merj más lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. Attól, hogy milliónyian teszik a rosszat, az még nem válik jóvá. Figyeld! Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Dániel próféta könyve 3. fejezet, 4-től az 5. versig. Mindenki ezt tette Babilonban, mert ha nem, az egyenlő volt a halállal. Azonban sem a kortársak nyomása, sem a halál fenyegetése nem tudta eltántorítani a 3 héberi fiút. Azt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. Dániel próféta könyve 3. fejezet 17-től a 18. versig. Ez nem makacság, hanem fedhetetlenség. Ha nincs benned semmi, amiben különbözöl a többiektől, itt az ideje, hogy újraértékeld magad. Péter azt mondja, hogy ti azonban királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vetett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. fejezet 9. vers. Felfogtad ezt? Egyedi vagy, arra elhívva, hogy minden körülmények között dicsőséget szerez Istennek, és világosságot gyújts, amerre csak jársz. Felejtsd el, hogy megegyezésre juss mindenkivel, mielőtt cselekednél, vagy hogy közvéleménykutatást tarts, mielőtt engedelmeskedsz. Nézd csak meg a Bibliádban, a legtöbb csatában Isten a vesztésre állók oldalán állt. Ne engedd, hogy azok az emberek, akiknek nincs látásuk, leszavazzák a tiédet. Figyelj Istenre, járj vele! Csak azt tedd, amit ő mond neked. Amikor Luther Mártonnak azt mondták, az egész világ ellened van, ő így felelt, akkor én az egész világ ellen vagyok. Ezért hozott ő változást a világba.

Valódi szépség a kemence után. A János evangélium a 12. fejezet 23-tól a 27. versig így szól, Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Mi az ő szolgái vagyunk, ő a mi királyunk. Mi az ő legelőjének nyája vagyunk, ő a jó pásztor. Ha az ő szolgáivá leszünk, akkor ő megbecsül és megjutalmaz minket. Ha meghalunk saját vágyainknak, nem számít milyen szükségben vagyunk, elkezdünk olyan gyümölcsöket teremni, amelyek Istent dicsőítik. Agyag vagyunk a fazekas kezében. Nekünk kellene megmondanunk, mit tegyen a fazekas. Meg kell lepődnünk, ha egyszer agyagok vagyunk, hogy időnként kemencébe kerülünk. Kell panaszkodnunk, ha az élet rosszul bánik velünk, amikor minden időben a fazekas munkálkodik, hogy új edényt készítsen, amely kedves a szemében. Az agyag sosem lesz igazán szép, amíg kemencébe nem kerül. Egy olyan élet, amely megjárta a tisztító tüzet, tudja tisztán és egyszerűen megmutatni Krisztust ennek a haldokló világnak. Itt az idő, hogy Isten megdicsőjön azzal, hogy így szólsz, legyen meg a te akaratod, Uram. Legyen ez a megpróbáltatások kemencéje, a kétségbeesés verme, legyek törött vagy épp, de téged foglak szolgálni életem minden napján. Itt az idő, hogy megküzdj a miért pont én, Uram, gondolatokkal. Hadd dicsüljön meg Isten életed minden területén, kövesd Krisztust, bármi legyen is az ára. Öntsd bele az életed erejét mások életébe, a betegekébe, a foglyokéba, az özvegyekébe, a megsebzettekébe, az elveszettekébe. Szolgáld Istent teljes szívedből, és a tested követni fogja a szívedet. Írta David Robinson.

Légy te az a valaki. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 2. verse azt mondja, egymás terhét hordozzátok. Mondd, kihez fordulnál, ha mondjuk hirtelen rájönnél, hogy hajadon lányod gyermeket vár, és nem hajlandó hallgatni rád? Vagy ha az egyik szülőd alkoholista lenne? Vagy ha elveszítenéd az állásodat, méghozzá a saját butaságod miatt? Vagy ha belebonyolódnál egy viszonyba? Netán pénzügyileg mélypontra süllyednél, ahonnan nem találsz kiutat. Könnyű olyan helyet találni, ahol emberekkel találkozhatsz, imádkozhatsz, énekelhetsz, és tömörfa szószékről előadott prédikációkat hallgathatsz. Ne érts félre, templomba járni nagyon fontos, és valóban az igazság az egyetlen, ami szabaddá tesz. De néha az embernek valami másra van igazán szüksége, egy helyre, ahol sírhat, valakire, aki törődik vele, valakire, aki bekötözi sebeit, és néhány barátra, akik nem kürtölik szét az egészet a gyülekezetben. Bill Reilly vezeti a Győzedelmeskedők nevű programot Atlanta egyik legnagyobb gyülekezetében. Az elmúlt 10 évben több mint 15 000 embernek segítettek, akik valamilyen függőséggel küszködtek. Vannak, akiknek a szabadulás gyorsan jön. De a legtöbbeknek napról napra meg kell járniuk az utat olyan alapelvek segítségével, amelyek még John Wesley ima csoportjai idejében nyúlnak vissza. Ezek az alapelvek A. Beismerni, hogy erőtlen vagy a problémával szemben. B. Átadni az életedet és akaratodat Istennek. C. Szigorú őszinteséget gyakorolni. D. Elszámoltathatónak lenni valaki felé. E. Helyrehozni, amit csak lehet. F. Fejleszteni az Istennel való kapcsolatodat. G. Elvinni az üzenetet másokhoz is, akik megsérültek. Amikor valaki elbukik, 2 dologra van szüksége. Elsőként egy biztonságos helyre, és másodszor valakire, aki felemeli őt. Értük, és Istenért is, légy te az a valaki. Imádkozz így. Uram, kérlek, nyisd fel ma a szemeimet azokra az emberekre, akiket bátoríthatnék, még olyanokra is körülöttem, akiknél úgy tűnik, minden rendben van. Hadd lehessek ma én az, aki békességet hoz nekik. Kérlek, mutasd meg, mi az, ami feszültséget és fájdalmat okoz nekem, és mit kell tennem, hogy ne legyek többé a múlt fájdalmainak csapdájában. Jézus nevében. Ámen.

0: Engedd el! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Néhány tudós egyszer arra vállalkozott, hogy egy igen ritka majomfajta egyedeit fogja be, majd élve és sértetlenül vigye vissza őket élőhelyükre. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, terveztek egy csapdát. Egy kis szűknyakú befőttes üveget, amibe egy marék diót helyeztek el. Amikor a majmok megérezték a dió illatát, érte nyúltak, hogy megszerezzék. Viszont amikor megpróbálták kihúzni a mancsukat az üvegből, a dióval teli markuk már nem jött ki onnan. Csapdába estek. Képtelenek voltak elmenekülni, mert nem voltak hajlandóak elengedni. Néha olyanok vagyunk, mint ezek a majmok, nem igaz? Nem tudunk megszabadulni a múltunktól, mert nem akarjuk elengedni. Rosszul bánt veled valaki. Azt mondtad magadnak, ezt soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek. Akár tudatában vagy, akár nem, nem te őrizgeted a nehezterést, hanem azt tart fogva téged. Csapdában vagy. A nehezterés igazi áldozata az, aki magában hordozza azt. Te is ilyen hordozó vagy. A hosszantartó gyűlölet az öngyilkosság egy lassú formája. Azt hiszed, a másiknak van szüksége arra, hogy megbocsáss. Gondold végig újra. Pál azt mondta, bocsássatok meg olyan gyorsan és olyan teljesen, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. Hogyan bocsátott meg Krisztus neked? A. Úgy, hogy közben te egy cseppet sem érdemelted meg. B. Feltételek nélkül. C. Annak teljes tudatában, hogy újra meg fogod bántani őt. Akkor mi a megoldás? Kérdezed. Bocsáss meg, és felejtsd el. Több problémát felejtünk el, mint amennyit megoldunk. Megbocsátani annyit jelent, mint szabadon engedni egy foglyot, és rájönni, hogy a fogoly te magad voltál.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a Csüggedés felett című hangoskönyv 4. részét hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Eltűnt gyermekek világnapja. Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Ethan Pattsra és sorstársaira emlékezve tartanak ezen a napon. Ethan Patts 1979. május 25-én tűnt el 6 éves korában, amikor New Yorkban nyoma veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban. A gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Ethan volt az első, akinek a fényképe megjelent a boltokban, a teljes dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált. 2001-ben nyilvánították a gyermeket halottá. Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott, eltűnt és szexuálisan kihasznált gyermekekért Európai Föderációja karolta fel, amely ernyőszervezetként koordinálja a prevenciós és az eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25-e legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja. Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg, köztük Magyarország is. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A Magyarországi Történelmi Egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. Református Zenei Fesztivál. A Művészet Öröm hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élményé formálba kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Klezmer, Flódni és Utca Fesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csak nem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A templom kapujában. Krisztus tanítványai tudatában voltak tehetetlenségüknek. Alázatos, buzgó imában kapaszkodtak tehát gyengeségükben az ő erejébe. Tudatlanságukat bölcsességével, méltatlanságukat igazságosságával és szegénységüket felmérhetetlen gazdagságával kapcsolták egybe. Így a mester szolgálatában megerősödve és felvértezve haladhattak előre. Nem sokára a Szentlélek kiárasztását követően, egy komoly imaalkalom után Péter és János együtt mentek fel a templomba. Ahol beléptek, az ékes kapunál láttak egy már 40 év óta nyomorék embert ülni. Ez a szerencsétlen férfi hosszú ideje vágyakozott arra, hogy Jézust láthassa, mert gyógyulást várt tőle. Tehetetlen állapotában azonban túlságosan messze esett a nagy orvos működési területétől. Sok könyörgése végül arra indította néhány ismerősét, hogy elvitték a templom ajtajáig. Amikor azonban odaérkezett, megtudta, hogy azt, akire minden reményét építette, kegyetlen módon megölték. Csalódása nagy részvétet keltett azokban, akik tudták, mennyire vágyott arra, hogy Jézus meggyógyítsa. Naponként kitették a templom elé, hogy az arra menők csekély alamizsnája enyhítse ínségét. Amikor Péter és János elhaladt előtte, tőlük is alamizsnát kért. A tanítványok részvétteljesen néztek rá, és Péter így szólt hozzá. Nézz, mi reánk! Az annak okáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta, ezüstöm és aranyam nincsen nékem. Amikor Péter bevallotta szegénységét, a nyomorék arcán csalódás árnya suhant át. Arcvonásai azonban rögtön kisimultak, amikor az apostol folytatta. Hanem amim van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj! És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödének az ő lábai és bokái, és felszökvén megálla és jár vala, és beméne ővelük a templomba, járkálva és szögdelve és dicsérve az Istent.

és látá őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent. És megismerék őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában. És megtelének csodálkozással, és azon való álmélkodással, ami történt vala ő vele. Mikor pedig ragaszkodék Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefuta ő hozzájuk a tornácba, amely Salamonénak neveztetik. Mindnyájan csodálkoztak azon, hogy a tanítványok is tudnak olyan csodákat művelni, mint amelyeket Jézus is cselekedett. Íme itt áll egy férfi, aki 40 évig tehetetlen nyomorék volt, most pedig tagjait teljes épségben használja. Megszabadult fájdalmaitól, Jézusban hisz és boldog. Amikor a tanítványok észrevették az emberek csodálkozását, Péter azt kérdezte: Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen, vagy mit néztek mi reánk, mintha tulajdonerőnkkel vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon? Biztosította őket, hogy a gyógyítás Jézus nevében történt, akit Isten feltámasztott halottaiból. Az ő nevében való hitáltal, magyarázta az apostol, erősítette meg az ő neve azt, akit láttok és ismertek. És a hit, mely ő általa van, adta néki ezt az épséget, mindnyájan a ti szemetek láttára. Az apostolok nyíltan beszéltek a zsidók nagy bűnéről, hogy elvetették és megölték az élet fejedelmét, de tartózkodtak attól, hogy hallgatóikat a kétségbeesésbe kergessék. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok, mondta Péter. Kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsáttassék el néktek. Az életnek fejedelmét pedig megölétek, kit az Isten feltámasztott a halálból, minek mi vagyunk bizonyságai. De most, atyám fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta mindenő prófétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, ekképpen töltötte be. Kifejtette, hogy a Szentlélek szólítja fel őket a bűnbánatra és a megtérésre. Bizonyította, hogy nincsen más reménységük az üdvösségre, hanem csak annak kegyelme által, akit ők megfeszítettek. Csak a Krisztusba vetett hit által bocsáttatnak meg bűneik. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, kiáltotta, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Ti vagytok a prófétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak, és a te magodban megáldatnak a földnek nemzetségei mindnyájan. Az Isten az ő fiát, Jézust elsősorban néktek támasztván, elküldé őt, hogy megáldjon titeket, mindegyik őtöket megtérítvén bűneitekből.

Így prédikálták az apostolok Krisztus feltámadását. A hallgatóság közül sokan vártak erre a bizonyságtételre, és amikor hallották, elhitték. Emlékeztek Krisztus szavaira, és csatlakoztak azokhoz, akik elfogadták az evangéliumot. Míg a tanítványok a néphez beszéltek, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. Krisztus feltámadása után a papok azt a hazug hírt terjesztették mindenfelé, hogy Jézus holttestét tanítványai rabolták el, mialatt a római őrök aludtak. Ezért érthető, hogy nehezteltek Péterre és Jánosra, amikor meghallották, hogy annak feltámadását prédikálják, akit ők megöltek. Különösen a sadduceusokat nyugtalanította a dolog, mivel érezték, hogy kedvelt tantételük dől meg, és így hírnevük forog kockán. Az újabban megtértek száma rohamosan növekedett. A farizeusok és sadduceusok egyetértettek abban, ha szabad folyást engednek az új tanító működésének, befolyásukat nagyobb veszély fenyegeti, mint akkor, amikor Jézus a földön járt. Ezért a templom felügyelője néhány sadduceus segítségével letartóztatta Pétert és Jánost, akiket reggelig őrizetben tartottak, mert kihallgatásukhoz már későre járt az idő. A tanítványok ellenségei sem zárkózhattak el attól az igazságtól, hogy Krisztus feltámadt halottaiból. A bizonyíték sokkal világosabb volt, sem hogy abban kételkedni lehetett volna. Mindazáltal megkeményítették szívüket, és vonakodtak megbánni bűnüket, amelyet Krisztus keresztre feszítésével követtek el.

A zsidó főemberek számos bizonyítékot kaptak arra nézve, hogy az apostolok isteni sugallatra beszélnek és cselekszenek, de csökönyösen ellenálltak az igazság üzenetének. Krisztus nem úgy jelent meg, ahogy a nők várták, és ha időnként meg is győződtek arról, hogy Isten fia volt, meggyőződésüket elfojtották, és megfeszítették őt. Az Úr kegyelme további bizonyítékokat adott még nekik, és most újabb alkalmat nyújtott, hogy ő hozzá forduljanak. Elküldte a tanítványokat, hogy tudtukra adják, az élet fejedelmét ölték meg. E borzalmas tény által ismételten bűnbánatra késztette őket. Önigazultságukban azonban annyira biztonságban érezték magukat ezek a zsidó tanítók, hogy vonakodtak a tények beismerésétől, hogy azokat a férfiakat, akik Krisztus keresztre feszítésével vádolják őket, a Szentlélek vezeti. Mivel a papok Krisztus ellen lázadtak, az ellenállás minden újabb mozzanata, újabb indíték volt részükre, hogy a megkezdett úton haladjanak. Csökönyösségük mindinkább növekedett. Nem mintha nem tudtak volna megalázkodni, hanem mert nem akartak. Nem csak azért vesztették el üdvösségüket, mert Isten fiát megölték, és ezért halált érdemeltek, hanem amiatt is, mert ellenálltak Istennek. A világosságot tudatosan vetették el, és elzárkóztak a lélek fáradozásai elől, hogy őket meggyőzze. Az a befolyás működött bennük is, amely az engedetlenség fiait uralja. Arra késztette őket, hogy káromolják azokat a férfiakat, akik révén Isten munkálkodott. Megátalkodott lázadásuk, minden további ellenállásukkal csak erősödött Isten és üzenete ellen, amelynek hirdetésével szolgáit bízta meg. A zsidó vezetők a bűnbeismerést megtagadták, ellenállásukat minden nap megújították, ezzel elősegítették az általuk elvetett mag aratását. Isten haragja nem csupán bűnei miatt szakad a megátalkodott bűnösre, de azért is, mert a megtérésre hívó szózat és világosság ellenére továbbra is ellenáll és folytatja a múlt bűneit. Ha a zsidó vezetők engednek a Szentlélek meggyőző erejének, akkor bocsánatot nyertek volna, de nem akartak engedelmeskedni. Így jár minden bűnös is, ha megrögzött ellenállásával eddig jut. A Szentlélek többé már nem tudja őt befolyásolni.

A nyomorék meggyógyítása utáni napon Annás és Kajafás a templom többi főméltóságával együtt összeült a kihallgatásra, és maguk elé vezettették a foglyokat. Ugyanebben a teremben tagadta meg Péter csúfosan mesterét, részben ugyanezen férfiak előtt. Élénken visszaemlékezett erre, amikor kihallgatására megjelent. Most alkalom nyílt számára, hogy ezt a gyávaságát jóvá tegye. A jelenlevők, akik emlékeztek még Péter viselkedésére mestere kihallgatásánál, jó előre örültek, hogy most lesz alkalmuk fenyegetésekkel, fogházbüntetéssel és halálos ítélettel megfélemlíteni őt. De az a Péter, aki Krisztust a legválságosabb órában megtagadta, a pillanat hatása alatt cselekedett és magabízó volt. Különbözött attól a Pétertől, aki ott állt vizsgálat alatt a magas tanács előtt. Árulásából bukása után tért meg. Nem volt már büszke és dicsekvő, hanem szerény és önmagával szemben bizalmatlan. Telve volt Szentlélekkel. Ezen erő segítségével elhatározta, hogy jóvá teszi az árulással elkövetett szégyen foltját. Tiszteletet szerez annak a névnek, amelyet egyszer megtagadott. A papok és főemberek eddig óvakodtak Jézus keresztre feszítését és feltámadását szóba hozni. Most azonban, hogy céljukat elérjék, kénytelenek voltak a vádlottakat megkérdezni, mi módon gyógyították meg a beteg embert. Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt, kérdezték. Szent bátorsággal és a lélek erejével megerősödve jelentette ki Péter. Legyen tudtotokra, minnyájatoknak és az Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ezt ti előttetek épségben. Ez a makő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé, és nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Ettől a bátor védekezéstől a zsidó vezetők megijedtek. Azt hitték, hogy a tanítványok megijednek és megzavarodnak majd, ha a magas tanács elé kerülnek. Ehelyett azonban e tanúk úgy beszéltek, ahogy Krisztus beszélt, ugyanolyan meggyőző erővel, mint ő. És ez ellenfeleit hallgatásra kényszerítette. Péter hangja semmi félelmet nem árult el, amikor ezt mondta Krisztusról. Ez a makő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. Péter itt olyan kifejezést használt, amelyet a papok jól ismertek. A próféták beszéltek a megvetett kőről, és Krisztus maga is mondta egyszer, amikor a papokhoz és vénekhez szólt. Sohasem olvastátok-e az írásokban? Amely követ az építők megvetettek, az lett a szegletnek feje. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemeink előtt. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez esik reá, szétmorzsolja azt. Amikor a papok, az apostolok bátor szavait hallották, felismerték, hogy ők a Jézussal voltak. Az apostolokról, akik jelen voltak Krisztus megdicsőülésénél a hegyen, azt olvassuk, hogy a csodálatos esemény végén senkit sem láttak, csak Jézust egyedül.

Jézust egyedül. Ezek a szavak tartalmazzák annak az életnek és erőnek titkát, amely az első keresztény gyülekezet történetét jellemzi. Amikor a tanítványok először hallották Jézus szavát, érezték, hogy szükségük van rá. Keresték, megtalálták és követték őt. Vele voltak a templomban, az asztalnál, a hegyoldalon, a mezőn. Úgy időztek vele, mint tanulók tanítójukkal, és naponta nyerték őtőle az örök igazság tanait. Mennybe menetele után is érezték isteni jelenlétét, telve szeretettel és világossággal. Személyes jelenlét volt ez. Jézus az üdvözítő, aki velük beszélt, imádkozott, és szívükbe bátorságot és vigaszt öntött, ajkain a béke üzenetével szállt fel tőlük a mennybe. Miközben az angyalok serege kísérte útján, ajkáról e szavakat hallhatták. Ímé, én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Emberi alakjában szállt fel a mennybe. Tudták, hogy Isten trónja előtt áll, mégis barátjuk és üdvözítőjük maradt. Tudták, hogy részvéte irántuk változatlan, és mindenkor egynek érzi magát a szenvedő emberiséggel. Tudták, hogy érvényesítette Isten előtt vérének érdemeit, amennyiben megsebzett kezeire és lábaira mutatott, emlékeztető jelként arra az árra, amelyet lefizetett megváltottaiért. Ez a gondolat késztette a tanítványokat, hogy érette gyalázatot is viseljenek. Összeköttetésük szorosabb volt, mint valaha, amikor személyesen velük volt. Ezentúl a bennük lakozó Krisztus világosságát, szeretetét és erejét sugározták szét, úgyhogy ezt az emberek észrevették és csodálkoztak. Péter saját védekezésére elmondott szavainak Krisztus adott súlyt. A tanítványok oldala mellett ott állt szavahihető tanúként az a férfi, aki olyan csodálatosan gyógyult meg. Annak a férfinak a jelenléte, aki még néhány órával előbb tehetetlen nyomorék volt, most pedig visszanyert egészségének teljes birtokában álltott, nyomatékosan igazolta Péter szavait. A papok és főemberek elhallgattak. Nem tudták megcáfolni Péter szavait. Mindazáltal elhatározták, hogy véget vetnek a tanítványok tanítói működésének. Krisztus csodatételeinek koronája Lázár feltámasztása volt. Ez szilárdította meg a papok elhatározását, hogy Jézust megölik, és véget vetnek csodálatos működésének, amely előbb-utóbb tönkreteszi a népre gyakorolt befolyásukat. Őt tehát megfeszítették. Most pedig meggyőződtek arról, hogy sem a nevében történő csodatételeket, sem az általa tanított igazságok hirdetését meg nem akadályozhatják. Jeruzsálemet már is lázba hozta a béna ember meggyógyítása és az apostolok prédikációja. Zavaruk palástolására a papok és főemberek kivezettették az apostolokat és tanácsot ültek maguk között. Abban egyek voltak, hogy hasztalan tagadnák le a beteg meggyógyítását. Szívesen leplezték volna ezt a csodát valami hazugsággal, de lehetetlen volt, miután fényes nappal történt, nagy embertömeg jelenlétében, és már ezrek szereztek tudomást róla. Szükségesnek tartották azonban beszüntetni az apostolok működését, nehogy Jézus követői sokasodjanak, hiszen így maguk is kegyvesztetté válnának, és Isten fia haláláért őket vonnák felelősségre. Annak ellenére, hogy a tanítványokat a legszívesebben kiirtották volna, mégsem mertek többet tenni, mint hogy megfenyegették őket, ha továbbra is prédikálnak és munkálkodnak Jézus nevében, a legsúlyosabb büntetések várnak rájuk. A tanítványokat újból behívták a magas tanács elé, és megparancsolták nekik, hogy többé ne merjenek sem beszélni, sem tanítani Jézus nevében. Amire Péter és János így felelt. Vajon igaz dologé Isten előtt rátok hallgatni inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg!
mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

Nagyon szerették volna a papok megbüntetni ezeket a férfiakat, szent hivatásukban kifejtett tántoríthatatlan hűségükért, azonban féltek a nép haragjától, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt. Így tehát az apostolokat ismételt fenyegetések és rendreutasítások mellett szabadon bocsátották. Mialatt Péter és János fogságban volt, a többi tanítvány, ismerve a zsidók gyűlöletét, állandóan imádkozott a két testvérért, aggódva, nehogy a Krisztuson végrehajtott kegyetlenség megismétlődhessen. Mihelyt az apostolok kiszabadultak, azonnal felkeresték a többi tanítványt, és közölték velük a vizsgálat lefolyását. Nagy volt a hívők öröme. Egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, miért dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A földnek királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert bizony egybegyűltek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus, a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. A tanítványok több erőért könyörögtek, hogy hivatásukat betölthessék, mert látták, hogy ugyanazzal a kitartó ellenállással kell megküzdeniük, mint amelyet Krisztus is tapasztalt e földön. Miközben még hitben egyesített imáik a menny felé szálltak, már meg is jött a felelet. Az a hely, ahol egybegyűltek, megmozdula, és ismételten megtelének szent lélekkel. Bátorsággal mentek ki ismét hirdetni Isten szavát Jeruzsálemben, és az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Isten pedig csodálatosan megáldotta fáradozásaikat.

Ezt az alapelvet igyekeztek az evangélium követői a reformáció ideje alatt is fenntartani, amelyért a tanítványok oly bátran síkra szálltak. Amikor megparancsolták nekik, hogy ne tanítsanak többé Jézus nevében, kijelentették. Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg. Amikor a német fejedelmek Speyerben 1529-ben a birodalmi gyűlésen összegyűltek, és előterjesztették a császár rendeletét, mely korlátozta a vallásszabadságot, és megtiltotta a reformációs tanok hirdetését, úgy látszott, mintha a világ reményének meg kellene semmisülnie. Vajon elfogadják-e a hercegek a rendeletet? Vajon a még sötétségben élő nagy tömegek kimaradjanak-e az evangélium világosságából? A világ számára nagy horderejű következmények forogtak kockán. A reformált hitvallók követei összegyűltek, és egységes elhatározásra jutottak. Mi ezt a határozatot elvetjük. A lelki ismeret dolgaiban nem a többség a döntő. Ennek az alapelvnek a megóvásáért napjainkban is állandóan küzdenünk kell. Az igazság és vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közösség megalapítói és Isten tanúi a letűnt évszázadok alatt fennen lobogtattak, ebben az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta. Ezért a nagy adományért a felelősséget azoknak a vállára helyezte, akiket igéjének ismeretével áldott meg. Ezt az igét a legnagyobb tekintélyként kell elismernünk. Isteni intézkedésnek kell tekintenünk az emberi kormányzatot. Az iránta való engedelmesség a jogos határokon belül szent kötelességünk. Azonban, ha követelményei ütköznek vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mint az embereknek. Isten szavát minden emberi törvényadás felett valónak kell elismernünk. Az így szól az Úr nem állhat mögötte annak, hogy így szól a gyülekezet, vagy így szól a földi hatalom. Krisztus nevében járjunk, és képviseljük a reánk bízott igazságokat. Ha emberek megtiltanák ezen munkánkat, mondjuk azt, amit az apostolok mondottak. Vajon igaz dolog-e Isten előtt, reátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetéig.

és süt a nap, van benne boldogság is. E szép és szörnyű kor során csodákat tesz a tudomány. A titkok titka tárul, a tudásfája lombosul, de atomfelhő tornyosul. Mérges gyümölcs a fáról. Nem ölni, vért nem ontani, a tüzeket eloltani és nem gyújtani, hogy égjen ország és város, hol a nép gyönge megvédi életét, s hogy békességben éljen. Még harcok dúlnak. Lángban ég a megbolygatott messzeség, madár se leli fészkét, futnak az erdő vadjai, csak borzalomról hallani. Világ, teremts már békét. Fogyóhold már az életem, de a dolgom még töménytelen. Még tenni, adni vágyom, csak lenne még erőm elég zengni a béke énekét e felbojdult világon. Csak élni, élni emberek, időnk oly gyorsan elpereg, egy perc csupán az élet, de ez a perc lehet csodás. Teremtő munka, alkotás, amely megőriz téged.

0: Közel 2000 év múlt el azóta, hogy a kereszténység alapítói munkájukat befejezték. Az apostolok szolgálata, Krisztusért hozott áldozataik története azonban még mindig hatással van a ma élő utódaikra, és inspiráló erő, követendő példa a számukra. Műsorunk Ellen Gould White az Apostolok története című könyve alapján készült.
1: A 12 tanítvány kiképzése. Krisztus nem választotta műve terjesztésére a zsidó magas tanács tudományosságát és ékes szólását, sem Róma hatalmát. A mester mellőzte az önigazult zsidó tanítókat. Alázatos, tanulatlan férfiak.

azokat választott, hogy a világot megrengető igazságát hirdessék. Ezeket a férfiakat akarta egyháza tanítóivá és nevelőivé kiképezni, hogy ők azután ismét másokat tanítsanak és küldjenek ki az evangélium hirdetésére. Hogy munkájuk eredményes legyen, a Szentlélek erejével kellett rendelkezniük, mert az evangélium hirdetését nem végezheti emberi hatalom vagy bölcsesség, hanem csak Istennek ereje. A tanítványokat 3,5 évig tanította a világ legnagyobb tanítója. Személyesen társalgott, érintkezett velük, és példaadásával képezte ki őket szolgálatukra. Minden nap vele jártak, keltek, beszélgettek, és hallgatták vigasztadó szavait, melyekkel a fáradt és megterhelt embereket üdítette fel. Szemtanúi lehettek csodálatos erejének és hatalmának, mellyel a betegeken és szenvedőkön segített.

tanított a hegylejtőjén, mi alatt körükben ült. Máskor meg a folyópartján, vagy az országúton velük haladva, Isten országának titkait tárta fel előttük. Más parancsolatot nem adott tanítványainak, csupán ennyit mondott. Kövessetek engem! Magával vitte őket városi és vidéki útjaira, hogy szemtanúi legyenek tanításainak. Utazásaiban elkísérték egyik helyről a másikra, osztoztak szerény eledelén. Gyakran voltak éhesek és fáradtak, akár csak ő. Vele jártak az utcák tömegében, a folyópartján és a magányos pusztában. Szemlélhették őt az élet minden megnyilvánulásában. A 12 beiktatása az első lépése volt az egyház megszervezésének, amelynek Krisztus mennybe menetele után itt e földön művét tovább kell vezetnie. A Szentírás erről az elhívásról így szól. Azután felméne a hegyre, és magához szólítá, akiket akar vala, és hozzámenének, és választ a 12-t, hogy vele legyenek, és hogy kiküldje őket prédikálni. Márk 3:13-14. Íme, milyen megható kép! Nézzétek a menny fenségét, s körülötte a választott 12-t. Krisztus most készül őket élethivatásukra felszentelni. Egy enge eszközök segítségével kívánja, igéje és lelke által az embereket üdvösségre segíteni. Az Atya tudja, hogy ezekből a férfiakból árad szét a menny világossága, és hogy szavuk, mellyel bizonyságot tesznek fiáról, nemzedékről nemzedékre, századokon át, a világ végezetéig visszhangzik majd.

A tanítványoknak, akik Krisztus tanúi, azt kell hirdetniük, amit mesterüktől láttak és hallottak. Ennél fontosabb szolgálatra Isten még nem hívott el embereket. Ennél csak Krisztus szolgálata nagyobb. Isten munkatársaivá kellett lenniük a világ megmentésére. Miként az Ótestamentumban a 12 pátriárka képviselte Izraelt, úgy az új szövetségi egyháznak a 12 apostol a képviselője. Krisztus a zsidók és pogányok között fennálló válaszfal ledöntését már földi tanítói tisztsége közben megkezdte. Minden ember számára üdvöt hirdetett. Zsidó létére nyíltan érintkezett Samária lakóival, amivel megdöntötte a farizeusi szokásokat ezen megvetett néppel szemben. Házaikban együtt aludt velük, asztalukról étkezett, és utcáikon tanított. Az üdvözítő meg akarta értetni a tanítványokkal azt az igazságot, hogy a zsidó és a többi nép között fennálló válaszfalat le kell dönteni. Azt tanította, hogy a pogányok örökös társak a zsidókkal, és részesei az ő ígéreteinek a Krisztus Jézusban, az evangélium által. Ez az igazság részben már akkor megnyilvánult, amikor Krisztus a kapernaumi százados hitét megjutalmazta, vagy amikor hirdette az evangéliumot Sikár lakosságának. Még világosabbá vált ez, amikor föníciai látogatása alkalmával a kananeus asszony leányát meggyógyította. A tanítványok ezekből a tapasztalatokból ismerték fel, hogy sokan szomjúhozzák az igazság világosságát azok közül, akiket ők méltatlannak tartottak az üdvösségre. Jézus így világította meg a tanítványoknak azt az igazságot, hogy Isten országa nem elhatárolt terület. Ott nincs fajkülönbség vagy főnemesség, hanem nekik minden népnek hirdetniük kell az üdvözítő szeretetének üzenetét. Igaz, hogy csak sokkal később értették meg tökéletesen, hogy Isten az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt, és megtalálhatnák. Jól lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem.

Füle Lajos, hogy mindnyájan egyek legyenek. Krisztus egyháza e széthult edény élő vizét tört cserepekben őrzi, s vannak, akik még tovább tördelik. Amikor elment, így imádkozott pedig. Mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem, s én benned, Atyám. Mi meg hitünkből falat emelünk, pedig híd kell a szakadékon át, felekezettől felekezetig, néptől népig, lélektől lélekig. Hisz egy nevünk van, emberek vagyunk. Egyképpen szánt a bűn ekéje rajtunk. Egyképpen gyötör meg minden fájdalom, s ha a föld bármely pontján dúl a harc, kereszténységünk csődje benne van. Tanuljuk hát a főpapi imát, s minden imánknak refrénje legyen. A kegyelemben és a szeretetben, az Atyában és a Fiúban egyek legyenek végre, kik őt követik. Mert a bűnnek nincs felekezete, s a kegyelemből sincs kiközösítve sem nép, sem ember, sem felekezet. Isten előtt nem fontosak a formák, csak a szív fontos. Szeresd az Urat teljes szívedből, és a bizonyíték, fele barátod, mint magad, szeresd.

Ellen Gould White az Apostolok története című könyvéből hallottak részletet. Az apostoli korszak óta napjainkig sosem szünetelt Isten templomának építése. Az Úr megőrizte egyházát az évszázadokon át tartó üldözések, harcok és sötétség közepette. Jézus nem hagyja el gyülekezetét a világ végezetét.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Hitmélyítő, csodálatos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ, Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Zarándoklat a Szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ma hétfőn sok napsütés lesz, némi felhőkkel és inkább száraz idő. Az északi szél mellett 26-31 fokunk van. Kedden derült napos száraz idő várható. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható.
0: Híreinket hallották.

jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Elgondolkoztató történetet olvastam nem is oly régen. A rendőrök kezükben fegyverrel közelítettek a félreállított kocsihoz. Az autót vezető asszony rémülten próbálta felidézni, vajon mi rosszat tehetett. Trágár mutogatásaival és otromba szavaival sértegette a többi autóst, és ide-oda cikázott a forgalomban, közölte az egyik járőr. És emiatt éjezget azzal a puskával? Vágott vissza az asszony. Láttuk a lökhárítón a matricát, ami arra utal, hogy a kocsi tulajdonosa keresztény. Ezért arra gondoltunk, hogy bizonyára lopott az autó. Mi a tanulsága ennek a kis történetnek? Az emberek általában úgy tekintenek a keresztényekre, mint akik meggyőződésük miatt magas erkölcsi normák szerint élnek, mert Jézus a példaképük. Hogyan viselkedjen tehát egy keresztény? Semmiképpen nem úgy, ahogy ez az asszony tette. Hogyan viselkedjünk otthon és mások előtt? A választ Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott levelében találjuk meg az 5. fejezet 22. versében.
0: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Milyen találó ez a hasonlat? Mindenki tudja, hogy egy fán pontosan olyan gyümölcsterem, amilyen annak a fának a fajtája. Jézus szavai szerint, ahogy Lukács evangélista feljegyezte könyvének 6. fejezetében, nem jó fa az, amely romlott gyümölcsöt terem, és nem romlott fa az, amely jó gyümölcsöt terem, mert minden fa az ő tulajdon gyümölcséről ismertetik meg. Mert a tövisről nem szednek fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt. Az embert nem csak a szavai, hanem a magatartása, viselkedése mutatja meg, hogy ki valójában és milyen a jelleme. Istentől elvadult természetünk csak vad gyümölcsöket tud teremni. Ezeket a vad gyümölcsöket is felsorolja Pál apostol közvetlenül a lélek gyümölcse előtt, melyek a következők. A test cselekedetei ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pátoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlóak. Ezekről mondom nektek, hogy akik ilyeneket cselekesznek, nem öröklik Isten országát.

Mivel ennyire megromlott a természetünk, ezért mondja Jézus, hogy szükséges újjászületnünk. A lélek gyümölcsét nem lehet neveléssel, tanítással, jutalmazással vagy fenyítéssel kicsikarni belőlünk, mert ezek krisztusi tulajdonságok. Érdekes, hogy a lélek gyümölcsét egyes számban említi az apostol. Miért sorol fel mégis 9-et? Azért, mert egy gyümölcs hasonló egy szőlőfűthöz, amin több szőlőszem van, vagy olyan, mint egy narancs, aminek több gerezdje van, de attól még egyetlen gyümölcs. De hasonlíthatjuk a sokszögű gyémánthoz is, a különböző oldalak, Jézus más és más jelenvonásait jelképezik, amelyeket Isten bennünk is fényesre akar csiszolni. Ebben a sorozatban a lélek gyümölcsének különböző oldalait fogjuk megvizsgálni. De nem csak arra keressük a választ, hogyan válhatunk türelmesebbé, kedvesebbé, szelidebbé vagy hűségesebbé, hanem arra, hogyan nyilvánulhat meg a Szentlélek átformáló ereje életünkben. Hogyan válhatunk hasonlóvá Jézushoz, aki a megtestesült türelem, szeretet, jóság, szelídség és hűség. Ez nem megy könnyen, főleg otthon nem. A győzelem kulcsa, ha valóban átadjuk magunkat Istennek, és mások javára élünk. Sok ember eljut oda, hogy felismeri élete erőtlenségeit, a tehetetlenségét, és vágyakozik valami több, valami jobb után. Mások arra gondolnak, hogy önmagukon tudnak segíteni, ezért különböző technikákkal, tréningekkel próbálkoznak, de mindenkinek rá kell jönnie, hogy a természetüket nem tudják megváltoztatni, mint ahogy a párduc nem tud megszabadulni a foltjaitól. Azért jött Jézus Krisztus, hogy ő adjon nekünk új természetet. De kérdezhetné valaki, miért olyan lényeges, hogy jellemünk megváltozzon? Mert ennél nincs fontosabb, értékesebb számunkra e világon. Hiszen az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit magunkkal vihetünk a mennybe. Az Úr Jézus Krisztus a tanítványokhoz intézett búcsúbeszédében a szőlőtőhöz hasonlította magát. János apostol így jegyezte fel szavait evangéliumának 15. fejezetében. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely én bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad, aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző és megszárad, és egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Abban dicsőítetik meg az én atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek, és legyetek nékem tanítványaim. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Jézus Krisztus mindig a természetből vette a példáit, amelyekkel fontos igazságokat hangsúlyozott és világított meg. Vajon miért mondta, hogy ő az igazi szőlőtő? Mert a vessző csak akkor él és teremhet gyümölcsöt, ha a szőlőtőn marad. Mint ahogy a szőlővessző folyamatosan szívja magába a nedvet az élő szőlőtőből, így nekünk is állandó kapcsolatban kell lennünk Krisztussal,
mert különben lelkileg elsorvadunk, elszáradunk, gyümölcstermésre képtelenné válunk.

Akik szőlőtermesztéssel foglalkoznak, azok tudják, hogy a szőlős gazda gyakran megtisztítja a veszőket a felesleges, a káros hajtásoktól, a túlzott levézettől, amelyek túlburjázást okoznak, és elvonják az éltető nedveket a gyümölcstől. A szüreti idény végeztével pedig a legtöbb venyigét lemetszi. Nagy gonddal dolgozik, mert a jövő évi termés a megmaradt vesszőktől függ. Metszéskor arra kell ügyelnie, hogy a termés és a szőlővesszők aránya fel ne boruljon. Csak a gyakorlott szakember találja el a megfelelő egyensúlyt. Ha a gazda nem vág le elég vesszőt, a következő év termése gyenge és rossz minőségű lesz. A mennyei szőlőműves is kénytelen sokszor metszőkést alkalmazni nálunk, hogy megtisztítsa életünket mindattól, ami lelki növekedésünket megakadályozza, és gátolja a gyümölcstermést. Jellemünk fejlődéséhez megengedi a próbákat, a küzdelmeket, a szenvedést is. De nem csak a szőlő példáját hozhatjuk, képzeljünk el egy almafát, amelyiknek letört az egyik ága, pedig a gyümölcsök már félig megértek. Mi történik a letört ággal és az almákkal? Javítanánk a helyzeten, ha a gyümölcsöket befestenénk pirosra? Esetleg locsolgatnánk az ágat és szétszórnánk köré a műtrágyát? Vajon megélelni a termését, ha leszúrnánk az ágat a földbe? Nem, semmiképpen sem. Ezért olyan fontos tehát, hogy az ág a fán, illetve a termést hozó vessző a szőlőtőn maradjon, mert a kiszáradt fát a kertész kivágja, a termést nem hozó vesszőt lemetszi. Csak is akkor fogjuk a jellem gyümölcseit teremni Isten dicsőségére, ha Jézusban maradunk.

Egy mosolyogni való történetet olvastam, miszerint a két fiú, amikor a szüleik nem engedélyezték nekik, hogy közeli kis tóhoz menjenek pancsolni, mindig a második emeleti gyerekszoba ablakából a gyümölcsfán keresztül jutottak le a tóhoz. Egy nap azt hallották, hogy édesapjuk ki akarja vágni a fát, mert kiszáradt. A gyerekek nem szívesen mondtak volna le titkos menekülési útjukról, ezért a boltban vásároltak néhány műanyag almát, majd azokat az elhalt fa ágaira kötözték. Másnap reggel édesapjuk csodálkozva mesélte, hogy az éjszaka almák nőttek a kiszáradt körtefán. Ez a kis példa arra emlékeztet bennünket, hogy sokféle gyümölcs van a világon. Vannak látszólag olyanok, mint az igaziak, de ha közelről megnézzük, azt látjuk, hogy hamis, nem valódi. Isten viszont olyan gyümölcsöt kínál, amely soha nem fonnyad el, hanem örökké megmarad. A szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom olyan jellem tulajdonságok, amelyek csak a megtért, Istennek átadott lelkű emberek életében virulnak és teremnek meg. De ez a gyümölcstermés nem máról holnapra történik, hanem egy életen át tartó folyamat. Mert a keresztény ember életét az önmagával vívott szüntelen harc jellemzi. Eszünkkel tudjuk, mi a jó, de a megvalósításkor sokszor kudarcot vallunk. Úgy vagyunk, mint az a gyermek, aki számtalanszor elmondja szüleinek: mától fogva megígérem, mindig jó leszek, és lehet, hogy a következő pillanatban már el is feledkezik ígéretéről, és ismét rossz fát tesz a tűzre. Az erkölcsi törvény szerint akarunk élni, de újra és újra kétségbe esetten döbbenünk rá arra, amit Pál apostol így fogalmazott meg a Rómabelieknek írott levele 7. fejezetében. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, a bűn alá rekesztve, más fordítás szerint ki vagyok szolgáltatva a bűnnek, rabja vagyok. Mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Gyönyörködöm az Isten törvényében, a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul át a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Reménytelennek látszó küzdelemben összeroppannánk, ha nem nyílna lehetőség a szabadulásra Jézus Krisztus által. Az Isten akaratát kereső ember vergődését, lelkitusáját fejezi ki Pál apostol felkiáltásával: ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből? De a válaszsal is kész, mert így folytatja: hálát adok Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Azért jó lehet én az elmémmel az Isten törvényének, de testemmel a bűn törvényének szolgálok. Nincsen azért én már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Csak két lehetőség van számunkra, amely között választhatunk. Az egyik a test szerint való járás, más szavakkal ez azt jelenti, aki a test cselekedetei szerint él, házasságtörő, tisztátalan, bálványimádó, versengő, gyűlölködő, haragtartó, irigy, gyilkos, részeges, és ezekhez hasonló dolgokat cselekszik. Az az Isten országának örököse nem lehet. A másik lehetőség,
a lélek szerint való járás, amelynek a nyilvánvaló jelei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Akiben mindezek a jellem tulajdonságok megtalálhatók, életének értelme, reménysége van. Betöltötte Isten parancsolatait, mert az ilyenek ellen nincs törvény. Soha ne feledjük, a jellemgyümölcsöket önmagunktól nem tudjuk megteremni, hanem a Szentlélek munkája ez bennünk, aki napról napra formál és alakít, hogy az elveszített isteni képmás újra kiábrázolódjék rajtunk.

Amint a napsugarai különböző színekből tevődnek össze, ugyanúgy e gyümölcsök is a szeretetből fakadnak, annak különféle megnyilvánulásai. Rendkívül fontos kérdés számunkra, milyen gyümölcsöt terem életünk. Akarunk-e megváltozni és kedvezőtlen jellemvonásainktól megszabadulni? Ha igen, akkor ne várjunk holnapra. Ezzel kapcsolatban Ellen White a következőket tanácsolja. Nemes, kiegyensúlyozott jellemet nem lehet örökölni. Nem jutunk hozzá véletlenül, hanem személyes erőfeszítéssel, Krisztus érdeme és ereje által. Harcot harc után kell vívnunk öröklött hajlamainkkal. Senki sem mondja, hogy nem tudja jellem hibáit orvosolni. Ha erre a megállapításra jutsz, biztosan elveszíted az örök életet. Az lehetetlen, amit nem akarsz. Ha nem akarsz, akkor nem is tudsz győzni. Az igazi nehézség megszenteletlen, bűnnel fertőzött szívünkben rejlik, és abban, hogy nem akarjuk magunkat Isten irányítása alá rendelni. A jellem tökéletlensége bűn. Csiszolt jellemed minden kedvező vonását. Megváltozott jellemű emberek élete bizonyítja azt, hogy meg lehet szabadulni rossz tulajdonságainktól. Gondoljunk Mózesre, aki felindultságában embert ölt, később Isten nevelő iskolájában a föld legszelidebb emberévé vált. Jákob, aki csalással szerezte meg az első szülöttséget, küzdelmes életharc után győzni tudott hibái felett. János apostolnak, Jézus Krisztus tanítványának nagyon sok jellemhibája volt. Bosszúálló, gőgös, becsvágyó, ha megsértették, haragtartó is tudott lenni. Ezért őt és testvérét a mennydörgés fiainak nevezték. Később az isteni tanító mellett jelleme átalakult, és a szeretet tanítványa lett. Hasonló változás lesz tapasztalható a mi életünkben is, ha engedjük Isten szent lelke megteremje bennünk a szeretet szivárvány színeit, melyek az átalakult élet jellemzői. Kérjük szerető Urunkat, legyen segítségünkre ebben a törekvésünkben, hogy mikor eljön dicsőségben, magával vihessen minket az ő országába. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged a Szentlélek újjáteremtő munkájáért. Megvalljuk, Urunk, hogy gyakran kiderül erőtlenségünk, mert oly sokan keresnek rajtunk jó gyümölcsöt. És nem tudunk adni semmit, vagy a magunk fanyar gyümölcseivel terheljük a környezetünket. Kérünk, add azt a lehetőséget, hogyan teremhet életünkben a lélek gyümölcse. Könyörgünk, segíts, hogy ne csak beszéljünk Szent Lelked munkájáról. Áraszt ki reánk lelkedet, hogy ő győzzön meg minket bűn, igazság, ítélet tekintetében, és juttassa eszünkbe mindazt, amire tanítottál, amire mindnyájunknak szükségünk van. Amen.

álom a jóról. Uram, próbáim értelmét add, hogy jobban megértsem. El tudjam fogadni, hogy másképp is jó a jó, és kedvem ellen is igaz a szó, mint ahogyan tőled kapott okoskodó agyammal illúzióim virágos kertjében naponta megálmodom.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit, hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek fölfedezni Istent a saját életünkben, akkor hát a nagy dolgokban sem. Az pedig komoly bajok forrása lesz.

Rút könyve. Kedves hallgatóink! Több adáson keresztül foglalkoztunk mostanában Rút könyvével, melyben azt kívántam körbejárni közös épülésünkre, hogy minden ember céllal születik a földre, és ha teljesíti, mint Rút is, akkor hatalmas áldásokban lesz része az Úrtól. De ide kívánkozik még néhány utógondolat is, bár azt hittük, hogy a múlt héten már befejeztük a témát. Ugye nagyon sokan borzonganak attól, hogy lemondjanak saját terveikről, ha az nem egyezik a teremtő céljaival. De ami egyébként se hoz igazi gyümölcsöket. Erre vonatkozóan nagyon szépen magyaráz az ige, hogy milyen a kapcsolatunk nekünk, teremtett, alkotott embereknek és a Teremtő Istennek. Ennek egyik legszebb részletezése Ézsaiás könyve 29. fejezetében áll emígyen. Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Majd a 45. fejezetben a válasz. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed? Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél? És anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Hát én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget. Minden serege az én parancsomra állt elő. Aztán Jeremiás 18. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, mint a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, mint a agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom, elpusztítom, de ha megtér, gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem, elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Lapozzunk a Róma 9-hez. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Nos kérem, fogadjuk a szívünkbe ezeket a szavakat olyan alázatos lélekkel a Teremtő felé, hogy látjuk mi, még egy vesét se tudnánk megformálni, egy virágnak, egy bogárnak se tudnánk életet adni. Nehéz következményei vannak és lesznek is annak, amikor az ember vélt szabadság érzetéből tiltakozik az isteni cél ellen. Nekem nem mondja meg aztán senki. És mennyire álságos ez a gondolkodás, hiszen a társadalmi rendben, a családban, az iskolában, a kreszben, a munkahelyünkön is függő helyzetben vagyunk, és nagyon sokszor nem is a nekünk jót akaró személyektől.
Ott nem mondhatjuk, hogy majd az lesz, amit én akarok, mert hamarosan kívülről nézegethetjük a küszöböt.

A fiú neve Mánuel. Éppen a húsvét és pünköst közötti időbe voltunk. Vasárnap délelőtt én tartottam a prédikációt az istentisztelet előtti imaórán. Így láthattak a vendégek is. Aztán sorra kezet fogtam, akivel csak tudtam, majd az utolsó pad utáni székre leültem. Éppen azon gondolkodtam, hogy maradjak-e itt, mert a szék támlája jó támaszolt a derekamnak, vagy inkább menjek vissza a helyemre az első sorba, ahol nagyon szeretek ülni. Akkor vettem észre, hogy az előttem lévő padsorban egy olyan 15-16 év körüli fiúcska ül, akit én olyan afrikainak néztem elsőre. Ahhoz, hogy vendégként jól érezzem magát közöttünk, már is felálltam, megérintettem a vállát, és üdvözöltem. Kiderült, hogy cigány származású és magyar. Mánuelnek hívják, és kedvesen, de félszegen válaszolgatott. Aztán oda kanyarodtam hozzá, és a mellette ülő idősebb úr igencsak meglepett. Bár ismerős volt az arca, de nem tudtam hová tenni. Ellenben ő felismert rögtön. Megkérdezte, hogy emlékszem-e rá, mert járt már itt.

0: elhívott vendég, a férfi, hát eléggé ittas volt már abban a korábbi órában is, és hát hirtelen támad szégyenérzete miatt zavarban volt, hogy a kezében lévő pálinkás üveget éppen hová tegye le. Na, az ablakba tette, ahol mindenki látta. De én megkértem őt szépen és türelmesen, hogy vegye le onnan.
1: Hát akkor hova tegyem?
0: Jött a kérdés, mire én kedvesen csak ennyit válaszoltam. A szemétbe, uram, ott van a helye. Aztán, mert nyitottnak látszott a beszélgetése, hát beszélgettem vele az úrról, akit tisztelünk és szeretünk. Nem mondott ellen, de nem is volt elragadtatva. Aztán kezdődött az alkalom, én a helyemre mentem, de az Isten tisztelet után még folytattuk a beszélgetést. Nos, erre a történetre nagyon is emlékeztem. Megkérdeztem, hogy mi lett ezzel a férfivel, de az idős úr azt válaszolta, hogy nem tudja, mert már nem dolgoznak együtt. Aztán ismét elköszöntem, megkezdődött a nyitóének. Az Isten tisztelet alatt azonban egy érdekes dolog történt. Én előre ültem a szokott helyemre. Nehémiás könyvét és történetét tanulmányoztuk az időtájt, és az ige hirdető feltett egy érdekes kérdést mindenkinek ott a gyülekezetnek. Így hangzott. Kedves testvérek, hoztam 4 csokit, azoknak szeretném odaadni, akik egy-egy mondatban elmondják, hogy Nehémiás könyvéből mi volt az a mozzanat, ami eddig leginkább megérintette a szívüket, és várt. Semmi. Néma csend. Megismételte a kérést egy rövid időn belül, de semmi. Néma csend. Őszintén mondom, ez nekem nagyon fájt, mert tudom, hogy milyen rossz érzés, hogy hétről hétre dolgozol egy ige szakaszon, készülsz, átadod, amit az Úr a szívedre tesz, és aztán úgy tűnik, hogy semmi sem maradt meg az emberi szívekben, hogy felesleges volt minden igyekezeted. Én csak azért nem jelentkeztem, mert nem akartam már mindenhol én jelen lenni, de megesett a szívem az ige hirdetőn, és jelentkeztem. Föltettem a kezem. De nem látott meg a lelkész, ellenkező irányba nézett, és ezt mondta. Jól van, értem. Senki se akar nyilvánosan megszólalni. Nem baj. Itt van nálam a csoki, és amikor majd elbúcsúzunk a kapunál, és van valakinek mondani valója, hát akkor én is odaadom a jutalmat. Nos, hogy megtörjem a csendet, hangosan megkérdeztem, miközben még mindig jelentkeztem. Tényleg finom az a csoki? Nem illetlen akartam lenni, jaj, egyáltalán nem, hanem csak megtörni ezt a kínos némaságot. És erre a gyülekezet fölnevetett, és én már oldottabb hangulatban tudtam folytatni. Én szívesen válaszolok. Engem leginkább az érintett meg ebből a történetből, hogy Nehémiás Babilonban nagyon magas pozíciót töltött be, nagy tekintélye volt, elegáns környezetben élt, sokat keresett, sikeres karrierje volt mégis, amikor az Úr megszólította, hogy hagyjon ott mindent, és induljon a veszélyes útra, és építse fel a romokban hevelő Jeruzsálemet, nem arra nézett, hogy ez lehetetlen vállalkozás, hiszen ismerte a politikai környezetet is, hanem arra nézett, hogy Istennél vele minden lehetséges. Megtette, teljesítette, amire született, és aztán visszatért mindennapos életéhez. Nagyon jó, válaszolta az ige hirdető immár boldog arccal, és én is elmosolyodtam magamban, mert annyi dolog maradt még a szívemben Nehémiás történetéből, hogy valójában az összes csokit el tudtam volna nyerni, például azzal is, hogy milyen megható volt, amikor a nép

Rádöbben, hogy milyen istentelen életet élt eddig, és újból szövetséget kötött az Úrral. De nem ám kényszerből, hanem tiszta szívvel, a változás igaz kívánásával. És az is, hogy ahogy dolgoztak, a nők is egyik kezükbe fegyver, másik kezükbe a vakolókanál, és sorolhatnám hosszan, de hát ugye egy személynek csak egy csoki jár. Aztán nagyon boldogan átvettem a jutalmamat, és örömmel láttam, hogy egy igen drága, általam is nagyon szeretett marcipános csoda volt a kezembe. És hirtelen jött egy gondolatom. Manuel. Igen, igen, a fiúcska, ez a Manuel. Ezt a lehetőséget nem hagyom ki, hiszen látta és hallotta a történteket. Ezért, mert hiszem, hogy az Úr tette a szívemre ezt a készséget, és ő rendezte el így, amikor vége volt az utolsó áldásnak is az istentiszteletből, gyorsan oda mentem hozzá. Szia, Manuel, csak kérdezem, emlékszel-e, hogy miért kaptam a csokit? Hát, mondott valamit. Igen, de mostanán nem is ez a lényeg. Senki sem mert megszólalni az Úr dolgában, igaz? Én meg bátran fölálltam, és elmondtam, amit kellett. Te is úgy gondolod, hogy bátor voltam? Igen, volt a csendes válasz. És mondd csak, van neked Bibliád? Hát nincs még neki, válaszolt helyette a mellette ülő nagypapa. Ennye, nagypapa, vettem vidámra a dolgot. Hát ez hogy lehet? Na, hamarosan fog kapni, jött a válasz, és én így folytattam. Manuel, én úgy gondoltam, hogy neked adom ezt a csoda csokit, de lenne egy kérésem. Edd csak meg, jaj, nagyon fig ízleni, mert én is ismerem, igen finom. De a papírját, kérlek, ne dobd el, hanem tedd bele a Bibliádba, és legyen örök időkre jel a számodra, hogy az Isten dolgai mellett mindig bátran kell kiállni. No, elfogadott tőlem? Egy kicsit vonakodott, aztán elfogadta. És addigra már tel is tele volt a szívem örömmel és sziporkázó vidámsága, hogy ilyen jól alakult a napunk. Na, amikor hazaértem, arra gondoltam, hogy hoppá-hoppá, hát manám nekem itthon egy olyan Bibliám, ami egy hitben meghalt drága testvérünké volt a gyülekezetben. Egyik köztiszteletben álló presbiteré, akinek már nincs rá szüksége, mert a mennyei atyánál van. Elviszem én ezt, és odaadom Manuelnek, ha a következő héten találkozunk, hogy a Bibliába írt név és a bátorítás segítse őt az életben. Hát ennyi történt azon a vasárnapon. Remélem, meg tudom ajándékozni vele. Adja az Úr, hogy így legyen, és hogy találkozzunk még.

Most pedig következzen a média figyelő rovatunk. Jaj, talán már el is felejtettétek, kedves hallgatónk, hogy Ruth könyve előtt voltám ilyen rovatunk is. Hát akkor elevenítsük föl, ime. Láttam egy videót a netten. Egy egyetemisták között evangelizáló férfi megszólított egy fiatal párt, hogy mit gondolnak Istenről. A lány, aki tiszta feketébe volt öltözve iszonyatos tetkokkal, egyből rávágta, hogy ő bizony sátánista. Felé nem is hangzott több kérdés, bár ott maradt a riport alatt. A fiú többszöri kérdezése se igen tudott fölmutatni semmi ismeretanyagot az úrról. Olyan hangulat volt, mintha egy vad idegenről kérdeznék őt, valakiről, akiről soha az életében még csak nem is hallott, de nem is érdekli. A végére az evangélista megkérdezte a fiút. Mondd csak, szeretnél találkozni Istennel? Mire ő nagy zavarában és nagy hirtelen így válaszolt. Nem, ma más programom van. Aztán. Egyre inkább bánt a gondolat, hogy az erőszak a természeten is mint jobban elterjed. Szinte fáj, amikor ezt olvasom. Tedd ezt a virágoddal, vagy tedd azt, meg tedd amazt, és akkor egész évben ontani fogja neked a virágjait. Ó, jaj, milyen erőszakos dolog ez. A növény, mármint a szobanövény, amiről szó van, nem pihenhet. Csak én vagyok a fontos. Meddig megy még ez a mindent leuraló szemléletmód? Aztán. Hallottam egy gyerekről, aki azért utálta a perecet, mert szerinte az egész tiszta lyuk volt. Anyukája nem vitatkozott vele, hanem szétszette, egymás mellé rakta a részeket, és kiderült, hogy nem lyuk a lényeg, hanem a finom, ropogos anyag, ami körbefogja. Aztán. Egy parfüm reklám igazán fölbosszantotta minap. A tévében láttam meg ezt a drágaságot, csak úgy rám rontott filmnézés közben a reklám, még észre se vettem, és már is ott volt. A finomnak mondott illatot mutogatták jobbról és balról, mármint az üvegét, a dizájnt, majd ledér hölgyek reklámozták ezzel a szöveggel, mert olyan jó rossznak lenni. Na, akkor visszaszóltam a tévének, hogy egyáltalán nem. És tényleg, már itt tartunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében, valamint pünköst hétfői áldások sorát. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd, egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbach József püspök, a református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balaton-Almádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat. Északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekel.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Üdvözlünk titeket az Éred Podcast legújabb adásában. Hát olyan nyugat hangvétellel kezdeni, ugye meglátjátok a témánkat. Ugyanis a konfliktusokról szeretnénk beszélni, meg ezeknek a kezeléséről. És nagyon érdekes, hogy ez azért átjárja egy fiatalnak is, vagy egy gyereknek is az életét. Egy tininek is, egy fiatalnak is, és mehetünk egész idős korosztályig, hogy ez előfordul. Na de gyere Márk, ne idealizáljuk itt egymást, beszélgessünk egy kicsit a foci csapatokról, vagy két kedvenc foci csapatról. Én a Real színeiben mozgok, te pedig, ha jól tudom, barszás vagy.
4: Így van.
3: Mi a véleményed róluk?
4: Hát a legjobb, nem mondom, a legjobb csapat, de hogy én nagyon szeretem őket már kiskorom óta, és ezért kialakult bennem az, hogy nekik szurkoljak, és ugye a foci is egy nagyon olyan terület, ahol nagyon megjelenik a konfliktus, nagyon érezhető, pláne a stadionokban.
3: Még itt is nem értek veled egyet, nézd meg a Barszát, tehát évek óta bukdácsol, a BL-ben nagyon-nagyon-nagyon gyengék, tehát be se jutnak, most kiestek úgy tudom még az UEFA-ból is, és a Real azért oké, nem nyert bajnokságot, de nézzük milyen szinten.
4: Hát pedig most a Barca nyerte meg azért a bajnokságot, tehát sokat nem tudtam mondani.
3: A Realnak a legtöbb bajnokok ligája van, tehát bajnokok ligája győzelme, úgyhogy na, látod? Milyen könnyen összeakadunk. Tehát, hogy banális dolog, és a nagy focizó rukerek meg mit tesznek? Tehát, hogy külön részek vannak, lekerít a kerítéssel.
4: Fenyegetik is egymást már csak
3: tehát,
4: után.
3: Nagyon brutál dolog történnek. Na, ott van konfliktus, ugye?
4: Az biztos.
3: Oké. Mielőtt meghatároznánk a konfliktusnak a fogalmát, így előre bocsátólag hadd olvassak fel két ige verset. Ez egyik a Róma 12-16. Egyszerű fordítás. Éljetek egyetértésben és összhangban egymással. Ne legyetek büszkék, hanem az egyszerű emberekkel vállaljatok közösséget. Ne becsüljétek túl magatokat. Nagyon jó. Aztán 18. versben pedig tegyetek meg mindent, ami tőletek telik, hogy mindenkivel békességben éljetek. Na, határozzuk már meg, mi az, hogy konfliktus. Mert mondtunk egy esettanulmányt a foci világából, de mondhatnánk az iskolából, mondhatnánk a családon belül, hogy tényleg hol fordulnak elő konfliktusok, még soroljunk már.
4: Konfliktusok azok az élet elejárói. Tehát, hogyha valaki olyan életet akar élni, amiben nincsenek konfliktusok, akkor menjen ki a Holdra, mert ott nem fog senki vers.
3: Olyan
4: temetőben, ott nyugodt élete.
3: Tehát lesz. Ahol élet van és mozgás van, ott konfliktus is lesz.
4: Ez az élet elejárója. Tehát ez ellen nincs mit tenni. Arról tudunk mit tenni, hogy mi hogy kezeljük ezeket. Mm-hmm. És erről fogunk majd beszélni.
3: De ez egy jó figyelmeztető már, bocs, hogy a szabadba vágok. És ez egy üzenet is, én ezt kihangsúlyoznám itt, hogy ne akar olyan életet élni, amiben nincsenek konfliktusok. Erre majd térünk vissza az erre a gondolatra. Na, de határozzuk meg, mi is az a konfliktus.
4: Hát én nagyon röviden, hogyha egy szinonimát mondanék rá, akkor azt mondanám, hogy megütközés. Tehát én valamit akarok, másik meg valami mást akar. És ez előfordul már a legkisebb kortól, tehát egy pár éves gyereknél is, hogy akar egy játékot, a szülei nem akarja megvenni. Nem akar aludni, a szülei meg azt akar, hogy aludjon. És ez eltorkolhat elégész odáig, hogy világháborúk alakulnak ki. Egy megütközésből. Mert hogy én valamit akartam, te mást akartál. És ezeknek három fokozatra vontanám fel őket. Van olyan konfliktus, mikor mind a ketten nyertesen jövünk ki. Mikor te megtudtad az én véleményemet, én megtudtam a te véleményedet, és mind a ketten megyünk tovább, úgyhogy
3: gazdagod. És egyeztetek.
4: Igen, és gazdagodtunk egy plusz véleménnyel, egy plusz sztorival, nevezük ezt bárhogy. Van olyan, mikor valaki nyer, és valaki veszít. Tehát lehet, hogy te megnyerted a szócsatát, a másik elvesztette, és úgy mentek tovább. És van a legrosszabb helyzet, mikor mind a ketten vesztetek. És úgy gondolom, ilyenek a világháborúk is maga, mert hiába nyeri meg valaki az adott területet, ott sokkal több veszteség van. Az a kérdés, hogy ki az, aki kevesebb veszteséggel megy tovább. Tehát én így látom a konfliktusokat, hogy ott vannak mindenhol, az ellen nincs mit tegyünk. Néha ki is tudjuk őket kerülni, hogyha látjuk őket előre, tehát hogy tudom, hogy valakit fölöltéket nagyon bosszant, hogy felhozom a focit, akkor nem hozom fel nálad a focit. Ha nem próbálom burkoltam mondani, próbálom kikerülni.
3: Ne törj a másik orral a borsot, ha nem muszáj.
4: Abszolút. De amiről leginkább tehetünk, hogy mi az egésznek a kimenetele. Tehát tudjuk, mikor kell megállt mondani, és hogy mikor nem menjünk már tovább.
3: Na, ez nagyon jó, ez nagyon jó. Érjetek, én is visszatérnek, amit mondtál, hogy mi is a konfliktus. Tehát az egymással szemben menni, vagy szemben állni, illetve ütközni. Ezt jelenti a, konfliktus. És nagyon érdekes, hogy az a baj velünk, hogy mondjuk figyelj meg ezt a barszás reálos dolgot, úgy is elsüthetük volna, hogy te nagyon érvelsz a barsza mellett, én a reál mellett, és én adott pillanatban bepötszenek ezen. Érzelmileg feldúl, megpiszkál az emóciós egyensúlyomat. És akkor én, mivel érzelmileg feldúlt engem a te véleményed, vagy a te látásod, vagy a hozzáállásod, vagy tudom is én micsoda, vagy hogy gólt rúgtál nekem, vagy hogy nyertetek a röpiben, nagyon érdekes a fiataloknál, tehát hogy, vagy akár időseknél is, hogy játékon is össze tudunk veszni, tehát hogy egy játékban is konfliktusok alakulnak ki, hogy az nem is konfliktus, tehát nem egymással szembe menés, vagy egymással ütközés, hanem csak, hogy az én érzelmi világomat megpiszkáltad, és ezért én szemben akarok venni veled, én úgy érzem, hogy konfliktusban vagyok veled, vagy konfliktusban akarok lenni veled, de az nem konfliktus. A konfliktus az az, hogy ütközünk, szemben állunk egymással. Egyébként természetünkből fakadóan nem egyformán reagálunk a különböző dolgokra. Tehát van, akikre lepereg, van, akit feldúl, van, akit mélyen érint, van, akit kevésbé érint. De úgy gondolom, hogy a kezelés a legfontosabb. Tehát nem élhetünk, nincs ilyen, hogy olyan életet éljek, hogy ne legyen konfliktusok. Én nem is pártolom ezt az elképzelést, hogy úgy élj közösségben, úgy szocializálódj, hogy ne legyenek konfliktusaid. Oké, lehetnek konfliktusok, de rendezd ezeket. Nyilván ne azt keresd, hogy az albumedét bottal pitiszkálod, hogy mikor fog már felébredni és megkergetni téged, és hogy ebből a konfliktusból hogyan tudsz kivergődni. Én le tudom úgy élni az életem, hogy soha nem volt részem bunyóban. Tehát, hogy nagyon sok fiatal ennyire keres, hogy bunyóztunk, jó megvertük, adok én neki. Tehát, mintha keresnénk a konfliktusokat, hogy a konfliktusok kezelésében nagyon fontos az elköteleződés, hogy mennyire áll közel a másikhoz az elköteleződésnek a mértéke, tehát a feleségemmel, a testvéremmel. Nem szakítom meg a kapcsolatot egy konfliktus miatt, mert nem értettünk egyet abban, hogy mit vacsorázzunk, vagy hogy hova menjünk, vagy hogy hol üljünk. Tehát barányos dolgokon veszünk néha össze. És ha van egy ilyen kötődés, akkor ennek az elköteleződésnek a mérték, ez meghatározza ennek a kezelési módját, vagy hogy hogyan tudjuk ezt minél jobban kezelni.
4: Igen, de azt is hozzá kell tenni, hogy ez nagyon személytől függő. Tehát vannak, akik nagyon konfliktuskezelőek, és hogyha valami nagyon is bántja őket, magukba szorítják, és nem mondják el világért
3: sem. Áldott jó emberek, senkivel nincsenek haragban, senkinek, még a lénynek se ártottak. Ezek azok az emberek, de hogy belül mi van bennük, erről senki nem beszél, de külsőleg tényleg, ezek profik a konfliktusok közepette, vagy hadában.
4: De hogy azt is kell mondjuk, hogy ez a podcast se azért van, hogy mindenkit bátorítsunk a konfliktusra, és amint ezt meghallgattad, mennyire is veszel ezt
3: a valakivel. Hallgassad a végezt az adást, itt nincs a provokálunk, itt nincs a provokálunk.
4: Tehát nem tudom, hogy kell ezt megnevezni, mondanám úgy, hogy konfliktusmenedzsment. Tehát ezt kell nagyon megtanulni, és kicsit kívülről látni a dolgokat, hogy mikor vannak azok a szituációk, mikor oké, most inkább hallgatok, mert tudom, hogy ebből nem fog jó kisülni, meg mikor van az, mikor igenis fel kell álljak az én igazságomért, és ki kell álljak azért. Például, hogyha nagyon sokat elkezdünk vitázni munkatársakkal, barátokkal, akkor egyébként nagyon meghidegül közöttünk a kapcsolat, és jó néha kicsit csendben maradni, jó néha ráhagyni, mert hiába nyertünk meg egy vitát, hogyha ezt az embert elveszítjük.
3: Kell tudni hallgatni, így van. Tehát figyelj, nem minden konfliktust úgy tudunk kezelni, hogy reagálunk. Tehát valamikor a konfliktus úgy oldódik, hogy nem reagálsz, csendben maradsz. Egy podcastunkban beszéltünk erről. Tehát Isten ez ad bölcsességet, vagy adhat bölcsességet, hogy csendben legyél, és kész, befogod, nem reagálsz, nem jutsz vissza, tartsd a másik orszádat is, folytasd.
4: Úgyhogy ez van azoknak az életében, akik nagyon keresik a konfliktusokat. A másik oldalt, akik meg nem konfliktus kezelőek, meg azt kell megtanulják, hogy mikor álljanak ki az igazságokért. Például most, bocs, hogy veled például azok, de hogyha a feleségedről mondanak valami rosszat, akkor nem néz ki, hogyha te hallgatsz és bólogatsz rá, hanem kiállsz érte, és elmondod, hogy figyelj, ez nem igaz, meg elmondod róla a jó tulajdonságait, hogyha vannak is rosszak. Tehát mind a kettőnek kell fejlődni, bármilyen személyiségtípus is vagy.
3: Így van. Itt én aláhúzom azt is, hogy nagyon értékes gondolatot érintette, hogy nagyon sok emberre jelenlőző, főleg az első kategória, akik a konfliktus, az volt az első kategória, bocs, konfliktus kerülők, hogy tehát béke minden áron. Tehát a békesség legyen köztünk, békesség legyen köztünk. Ez tény, Jézus is ezért imádkozott a főpap imájában, hogy egyetértés legyen közöttük, de az olyan egység legyen köztünk, ami a vele és atyával való egységet tükrözi le, ugyanolyan egység, tehát hogy vele vagyok összhangban. Nem békesség bármi áron, akár még olyan áron is, hogy az igazat feláldozom. Tehát, hogy a békesség oltárán feláldozom még a keresztény elveimet is. Tehát a legtöbben szinte bármire képesek vagyunk, hogy elkerüljük a konfliktusokat. Ez se jó, ez se jó. Felteszem például azt a kérdést, Márk. Beszéltünk már erről, nem a podcastet keretein belül, hogy vajon az előttünk álló generációban miért van annyi kimondatlan, seb és rejtett ellenségeskedés? Hát éppen ezért, mert sejjén vették a hiteles kapcsolatok legalapvetőbb feltételét, hogy őszintessék, hogy rendezzék ezeket a konfliktusokat, amik voltak. És már csak azt eszélt, hogy már nem jelent nekem semmit, nem érdekel, hogy van. Nem hat meg, hogyha valami baj éri, hogy értek kellene imádkozni. Fontos, hogy rendezzük ezeket, hogy ezek később ne legyenek tényleg ilyen eltemetett ellenségeskedések, rejtett ellenségeskedések, meg ilyen sebek, amelyeket cipelünk magunk után.
4: Igen, tehát hiába nyerünk meg egy vitát, hogyha elvesztünk valaki más. És ez a vita, ez lehet sokkal értékesebb, és lehet ez egy kocsi, lehet ez egy örökség, és ilyeneken bújkik el az egész. Mert úgy látom, hogy ez a vitatkozás arról szól, hogy neked van egy realitásod, meg nekem van egy realitásom. És az igazi realitás, tehát ahogy élünk, azt hogy próbáljuk átalakítani. És hogyha mind-mind úgy alakítjuk, hogy az nekünk tetsző legyen, akkor az csak a mi kis világunk lesz. És ha mi világunkban élünk, ott nem lesz senki más. Tehát elveszítjük azokat, akik körülöttünk vannak, elveszítjük a szeretteinket, a barátainkat, azokkal, akikkel jobban voltunk. És ezt is mérlegelni kell, hogy vállalom én azt, hogy most meghidegítsem a barátságomat. Nyilván, amelyik barátság egy vita után feloszlik, az nem is volt igazi barátság, de hogyha ezt újra és újra eljátsszuk, akkor annak komoly következményei lehet. És oké, vannak olyan helyzetek, amiket is szívesen felbontunk, például egy ilyen alkalmi közös munka, egy osztálytársal, vagy egy idegennel, egy kollaboráció, tudom is én, de az igazi gondok akkor vannak, mikor egy házastársral tesszük ezt, akitől nem tudunk szabadulni.
3: Egy jó barát.
4: Igen, és elhidegülünk tőle, és eltaszítjuk magunktól, csak azért, hogy a mi világunkat érvényesítsük rá, ő rá, és hogy mindig az én, amit mi akarunk.
3: Ezt úgy hívják, hogy egoizmus, önzőség.
4: Igen, az egésznek az önzőség az alapja.
3: Igen, azt is meg kell tanulnunk. Tehát úgy gondolom, a konfliktusok kezelésében, a konfliktusok megfelelő menedzsmentében, ahogy mondtad te, ez a fontos, hogy tegyük félre az indulatokat, tegyük félre az érzelmi dolgokat, tehát hogy racionalizáljunk, szeretettel próbáljuk megbeszélni, higgadtan, nem kiabálva, stb. De azt is meg kellene tanulnunk, ha érvelünk valami mellett vagy ellen, az nem azt jelenti, hogy vitatkozunk. Tehát, hogy konfliktusban vagyunk. Tehát ennyire kellene azért életek legyünk. Tehát, hogy bocsi, kimondhatom a véleményem meg az érvelésem, de ez nem azt jelenti, hogy mi vitatkozunk. Apostolok cselekedetében is látjuk. Így látták jónak, úgy látták jónak. Erre menjünk, arra menjünk. Vagy amikor összekapnak azon, hogy na most mi legyen a pogány keresztényekkel? Körül kell metélni őket, vagy nem kell körül metélni őket? És az Abcsel 15.7.11-ben egy kicsit úgy látjuk, mintha Péter és Jakab engedik, hogy egy kicsit menjen a vita, és aztán ők reagálnak, és felállnak, és akkor elmondják a véleményüket. De vita volt, tehát úgy fogalmazott Lukács, hogy vita. Vita volt köztük. A keresztények közt vita volt. Jú, van most keresztények közt vita? Persze, hogy van vita, csak ezek legyenek rendezve. Na azért, testvérek, mennünk el a testvér órára, majd kiül az ebéd, hanem rendezve legyenek a dolgok. Tehát, hogy ne tegyünk úgy, mintha rendezve lenne, ha nincs rendezve. Tehát tényleg legyenek rendezve a dolgok. És a rész második felében 14-21-ig ilyen gyakorlati felszólításokat látunk. Tehát kitől mástól, mint Jakabtól, tudjuk a nagy gyakorlati írót. Az igével érvel, profitai szavakat mond, és ez azt mondja, egyeznek Péternek a tapasztalatával, amiket átét, és aztán én a csúcspont, ez nagyon érdekes, a 28. versben, hát amikor én ezt olvastam, alá is húztam a Bibliában, hogy azt mondja, a Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is úgy láttuk jónak, figyeled? A Szentlélek jónak látta, és vele együtt mi is jónak láttuk. Az lenne a legszuperabb a konfliktusokban, a Szentléleki szóhoz jutna, meglátnánk mi az, amit ő jónak lát, és arra azt mondanánk, hogy igen, na erre megyünk. Lehet, hogy eleinte Márk nem jól mondta el, és indulat volt benne, vagy Lóri, de tényleg, amit ő képviselt, vagy még amit mondott a másik testvér, ez tényleg a Szentlélektől van, és akkor mi is most már ezt jónak látjuk, és erre megyünk. Olyan jó lenne megnőnünk egy ilyen készség. Csak abban a csapdában is beleszünk, hogyha véletlenül te belevittél valami pátosz, hogy érzelmi dolgot, akkor már ott lehúzzuk azt, hogy jaj, leseperjük az asztalról. Biztos nem jó. Pedig csak lehet csak a csiszolatlanságod miatt valamit hoztál bele, de jót mondtál attól.
4: Igen. És ez teljesen az ellentétje annak, ami az egésznek a tűze, az indítója, az egoizmus, az én. Tehát, hogyha bele kell egyezek abba, hogy a Szentlélek rámutatott arra, hogy az én igazam nem az igazság, és nem arra kell menjünk, akkor tudjak beleegyezni, hogy figyelj, oké, uram, te nyertél. Még akkor is, hogyha ez a Szentlélek valaki más használ fel.
3: Ebben. Igen, mert sokszor azt érezzük, ez van bennünk is, vagy bennem is sokszor az ott, hogy akkor van megoldva egy konfliktus, ha nekem lesz igazam. Nem igaz. Tehát nem. Akkor van megoldva egy konfliktus, ha az megvan oldva. És tényleg a Szentlélek, ahogy jónak látta, tehát arra az egységre jutunk el. Vagy lehet, hogy bocsánatot kell kérni, és ki kell mondani egy konfliktusnak, az a megoldás, hogy azt mondja, bocs, itt hibáztam. Itt indulatos voltam. itt nem tudtam magamon uralkodni. Itt bocsáss meg, itt érted? Tehát, hogy bocsánatot kell kérnünk. Beszéltünk arról, hogy mitől alakulnak a konfliktusok, tehát, hogy sokszor magunkat akarjuk igazolni, az önzés, az egoizmusunk, a bukottságunk, a csiszolatlanságunk miatt. Egy kicsit beszélünk már arról, hogy vajon a konfliktusok, mert azt mondtuk, hogy elengedhetetlen feltétele az életünknek, hogy ahol élet van, ott konfliktus is van, akár egy házasságban, akár egy baráti kapcsolatban, testvéri közösségben, ifjúságban, ilyen megdöbbentő, ugye, hogy lehetnek a fiatalok közös játékban, az ifiben lehetnek konfliktusok, hogy ezek az a fejlődés jelei a kapcsolatainkban, vagy a közösségben, vagy pedig a hanyatlás, hogyha vannak konfliktusok.

0: maga az lehet jel, hogyha valaki kimeri mondani már az igazságát, mert akkor az eléggé kényelmesen érzi magát egy adott közösségben. Viszont én azt mondanám a fejlődésnek a elejénnek, hogy jelül, ahogy rendezik az egész dolgot. És hogyha már az abcsát említettük, ott is van egy jó példa erre, ott van Pál és Barnabás. Aki azt mondja, Pál, hogy ne vigyük magunkkal Márkot, mert hátráltat minket, Barnabás meg azt mondja, hogy de vigyük magunkkal Márkot, mert hogy én magammal akarom vinni. És ott se azon kezdtek el vitázni, hogy most mi legyen Márka, nem sorsot húztak, nem megimádkozták, hanem figyelj, oké, te mész Márk nélkül, én megyek Márkkal. És milyen jó lenne, hogy az életben is ezt néznénk, hogy megnéznénk, hogy mi a nagy cél. Mi az, amiért te is küzdesz, meg én is küzdök. És csináljuk azt. Ne azt nézzük, hogy most kelling bejönni, vagy jó pólóba is jönni, hanem hogy mit akar az Úr üzenni, mit akar ő elérni az életünkben, mit akar a közösségünk életében elérni. És akkor tegyük félre a mi igazságunkat, vagy ami a legjobb, ugye mondtam, ezek a win-win szituációk, hogy te is jól jársz, meg én is jól járok. És vannak ilyen szituációk is, csak kell egy kicsit gondolkodni, kell bölcsnek lenni ilyen szituációkban.
1: Én azt a kulcsszót mondanám, hogy légy formálható. Uh-huh. Tehát enged, hogy formáljon Isten, meg enged, hogy formáljon másik. Vassal formálják a vasat, egyik ember formálja másikat. Akkor van baj velünk, vezetők esnek ebbe a hibába, akár keresztény vezetőkre gondolunk, vagy cégvezetőkre, hogy csak ők formálhatják a többieket, a beosztottakat, a bárenkákat. Nem igaz.
0: Két irányú.
1: Nem igaz. Nem. Így van. Tehát mi vagyunk Krisztus nyája, és formáljuk egymást. Hatással vagyunk egymásra. Erről beszél a példaszék könyve. Illetve én olvastam egy könyve, hogy azt mondja a szerző, hogy óvakodjunk a konfliktus kerülő magatartástól. Az igaz és tartalmas, örömteli kapcsolatokhoz nélkülözhetetlen az őszintesség. És azt mondja, a néhai konfliktusok és nézeteltérések nem hátráltatják a kapcsolatot, a problémákkal való szembenézés és egymás megértésére való törekvés elmélyíti a kapcsolatot. Tehát adódik egy probléma a közösségben, köztünk, velünk, egymással, ezzel szembenézünk, na miért van ez a probléma? És törekszünk arra, hogy ezt megértsük, megoldjuk, akkor ez elmélyíti kapcsolatot. Ha még úgy teszünk, minden rendben közöttünk van, áldott légkör van a mi gyülekezetünkben, a mi ifjúságunkban, a mi baráti kapcsolatunkban, a mi házasságunkban. Hogy... Tehát az úgy teszünk, mintha az nem megoldás, az a megoldás, amikor kimerjük mondani, mi a valóság. És ebben ezzel szembenézünk, és engedjük, hogy megint bejön a Szentlélek, hogyan látja jónak, hogy hogyan rendezzük ezt, hogyan formálódjak én, hogyan formálódjon a másik.
0: Meg nincsen tapasztalatom benne, de gondolom ezért is mondják azt, hogy egy olyan házasságból még nem vitatkoztak, még nem veszekedtek, az nem egy jó házasság. Mert igen. Ki kell mondani a véleményedet?
1: Én annyira nehezen tudok reagálni erre, amikor megkérdezek egy fiatal házas, hogy, és az elmúlt egy olyan vitatkozik, hogy nem, köztünk nincs vita. Minden, tehát le a kalapa, komolyan le a kalapa, de vannak bizonyos trénerek, akik megkérdezik, hogy szoktatok egymással beszélgetni, kommunikálni. Tehát...
0: De miért van ez? Tulajdonképpen miért van fontos, hogy egy házasságban, hogy bárhol vitatkozzunk? Főleg házasságban.
1: Nem fontos. Tehát én nem azt mondom, fontos. Én úgy tapasztalom, meg ezt látom, hogy amikor két különböző természet összekerül, azok csiszolódnak egymáshoz. Tehát nekünk sem már olyan jellegű konfliktusaink vannak a feleségem, mint amelyek voltak a házasságunk első évében. Ezt is akartam mondani az előbb, hogy azért, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy van-e fejlődés a konfliktus menedzsmentünkben. Hogy oké, legutóbb összevesztem a srácokkal a fociban, mert miért nyertek ők, lehet, hogy 10-szer is, de 11-ére már nem fogok. Vagy hogy többször előfordul az, hogy nem vitatkozok velük, hanem tudok engedni, vagy tudok örülni a másik sikerének, hogy ebben legyen előre haladás. De a különbségek miatt van szerintem visszatérve a kérdésedre. Na, hogyan lehet rendezni a konfliktusokat? Erről még egy kicsit beszélgessünk, mielőtt zárjuk ezt a podcastet, meg ezt a beszélgetést.
0: Hogyha semmi esetre se tudunk kompromisszumot találni, akkor, ahogy említettük, az korábban is jó, a kicsit lehiggadunk. Én például mindenféleképp kell ráaludjak egyet. Tehát, hogyha hirtelen feljön, akkor azt néha úgy is tudom értelmezni, mint egy személyes támadás, hogy velem nincs megelégedve, vagy, de tényleg az ember csak segíteni akar. És miután ez megtörtént, miután lehiggadtam, összettem a gondolataimat, utána jó, hogyha ezt megbeszéljük. De hogyha meg egy olyan embertől rá csiszolódok így, akivel nem vagyok olyan jóba, akkor szeretek időt tölteni vele. És ezt szeretem is alkalmazni, hogy azokat az emberekre, akikről általában rossz véleményem van, töltsek egy kis időt velük, mert akkor találunk ki közös pontokat az életünkbe, és nem csak a rosszat látjuk egymást, mert hogyha te, nem tudom, mindig csak konfliktusokkal jössz elém, hogy mindig csak azt mondod, hogy te ez nem jó, az nem jó, akkor az nem fog vezetni sehova. Tehát meg kell találni a közös célt, ahogy volt Pál és Barnabás példájában is, meg volt a közös cél, az, hogy hirdessék az evangéliumot. És mi lettünk, és hogyha ez megvan, akkor sokkal könnyebb rendezni. De említettem azt egy korábbi podcastben is, hogy meg kell hallgatni a másnak a véleményét. Tehát fogadjuk el azt, hogy nem csak a mi igazságunk van, hanem másnak is lehet egy vagy igazság, vagy véleménye. És azt mindenféleképp hallgassuk meg, és miután elmondta, mérlegeljünk, hogy most kinek van igaza, kinek kell tennie, ki az, aki olyan elvekhez ragaszkodik, amik igazából nem is valósak. És hogyha ezek megtörténtek, akkor próbáljunk meg lecsiszolni magunkból. Ami mondva nagyon könnyű, de valóságban nehéz.
1: Meg is lehet. Figyelj, én nekem szoktak konfliktusaim lenni, de én úgy érzem, hogy rendezett kapcsolatokban élek. Tehát, hogy nem tartom meg a konfliktusokat. Én nem bírok úgy élni, hogy konfliktusban maradjak valakivel. Ettől független biztos vannak olyan emberek az életemben, akik ha fejreállok is, vagy bármit teszek, akkor is bajuk lesz velem. Ez más kérdés, mert mindjárt ki fogunk erre talán térni, de maradjunk itt a központi kérdésen, amit mondtam, hogy hogyan lehet ezeket helyesen rendezni. Az egyik az, hogy tényleg meg kell bocsájtani. Meg kell bocsájtani. Vagy bocsánatot kérni.
0: Igen.
1: Tehát meg kell tanulnunk engedni. Sokkal kevesebb konfliktusunk lesz, mint ahogy te is mondtad, ha engedünk. Tehát engedünk a másiknak. Engedjük, hogy beszéljen, engedjük, hogy mondja, engedjük, hogy kifejtse a véleményét. Engedünk abból, amiből engedhetünk most. Bocsi. Tehát milyen károm származik abból, hogy engedem neked, hogy te képviseled azt a véleményt, hogy a Barcelona sokkal jobb csapat, mint a Real Madrid. Hol érint ez bennünket? Tehát, hogy most emiatt legyen rossz kapcsolatunk, és akkor mától kezdve nem podcastezünk együtt már. Tehát, hogy banális dolgokon akad össze néha bajszunk, és tartjuk, ragaszkodunk az igazságunkhoz, mert én reálos vagyok, te pedig barcelonás vagy. Tehát, hogy engedjünk. Olyan korban élünk, amikor nem divat ez az alázat, a másik előnyben részesítése. Ezt divatos dologgá kell tegyük az életünkbe, hogy megalázkodni, előnyben részesíteni másokat. Oké, legyen úgy. És egyébként a legbiztosabb jelennek, hogy Isten munkálkodik egy ember élet, amikor ki tudja mondani, hogy vétkeztem. Tehát, hogy ez is fontos, hogy akiket megbántottam a konfliktusban, akiknek fájdalmat okoztam, akikkel konfliktusban vagyok, azoktól kérek bocsánatot. Erről beszél az ige is. Eszedbe jut? Menjél, rendezzed. Mondjam, rajtad áll, tehát tényleg rendezzed. Ha nem tartjuk értékesnek a bűnbánatot, akkor sötétségben vagyunk, tehát hogy nem bánjuk meg, amiket nem csak Isten ellen vétkezünk, ez legyen világos számunkra, hanem egymás ellen vétkezünk, és meg bocsánatot kell kérnünk, rendeznünk kell ezeket a dolgokat.
0: Sőt, egy ilyen bocsánatkérés után egy kapcsolatok sokkal megerősödnek.
1: Így van.
0: Tehát,
1: így
0: hogyha hozzám odajön egy bármilyen vezető, tehát például, amikor a főnököm bocsánatot kért tőlem, akkor látom, hogy igen, ő tényleg ember. Meg ő nem csak dirigálni akar, hanem ő tud velem azonosulni, és tudja, hogyha engem megbántott, tudja, hogyha esetleg nem volt igaza, és ezek után én is teljesen másképp tekintek rá. Meg gondolom, hogy ez a konfliktus kezelés, mert mikor kell elhagyni, idővel sokkal könnyebben jön. Tehát mondjuk egy idős ember nem annyira forró fejű, mint egy fiatal, ugye ez egyértelmű. És Keanu Reeves mondta egy interjújában, hogy most aznak olyan pont vagyok az életemnek, hogy azt mondod nekem, hogy 2 + 2 = 5, akkor én ezt elfogadom. És ezt is hogy meg kell tenni, hogy mondtad a Barcás példánál is, hogy azt mondod, hogy a Barca jobb, legyen jobb, hát kit érdekel? Inkább elvesztek egy csatát, mint hogy elveszítsem a barátomat, vagy hogy elveszítsem azt, hogy azt akarjam, hogy te rosszat gondolsz rólam.
1: Nyilván ezek az ilyen banális dolgok, de vannak nagyon fontos értékek, amikor nem engedem, hogy meggyalázzák Isten, vagy olyat mondjanak, ahol nem tűrök, tehát ahol nincs kompromisszum, ahol nem engedek ebből, és azt mondom, figyelj, drága barátom, megértettem a véleményed, én nem ezt képviselem, kérlek ezt itt, és most fejezzük be, mert sért engem, sért az én Istenem, stb. Azt mondtuk és kihangsúlyoztuk, hogy bocsánatot kell kérni. Vajon mindent meg lehet bocsátani? Meg jogom van el megsértődni. Tehát milyen érdekes, hogy érted, hogy kérjünk bocsánatot azoktól, akik megsértettünk, tehát meg lehet mindent bocsátani? Meg jogom van el megsértődni?
0: Ha már egy ember felajánlja az ő bocsánat kérését, tehát bocsánat kér, akkor alászkodjunk meg mi is annyira. Tehát ne mindig tartsuk a mellünket, meg verjük a mellünket, hogy mekkora emberek vagyunk, hogy mi, hanem tényleg bocsásson meg az embereknek, és ne csak úgy, mint az oviba, hogy fogjatok kezet, most jobbak kell lenni, hanem tényleg bocsássunk meg, és megkérjünk bocsánatot, mert biztos vétkeztünk mi is. Ha csak rosszat gondoltunk róla, ha csak indulatosan beszéltünk, akkor az azt jelenti, hogy mi is követtünk el bűnt, és kérünk bocsánatot.
1: Krisztus meghalt minden bűnért. Tehát ő, ha megbocsájtott, meghalt azért annak az embernek a vétkén, hogy velem szemben követett el, akkor ne legyek nagyon, mint Istennek az áldozat, és mondjam, Uram, ha te megbocsájtott, akkor én is meg kell tudjak bocsátani.
0: És az ilyeneket meg ne húzzuk el túl sokáig. Ugye a Biblia is írja, hogy ne menj el a ti haragotokkal.
1: Így van.
0: Tehát, hogyha tudod, hogy mit kell tegyél, tudod, hogy bocsánatot kell kérjél tőle, akkor menj oda és kérjél bocsánatot tőle.
1: Hív fel, rendezd. Igen. Van. Nagyon sokáig tudjuk ezt alkalmazni a feleségem, hogy nem feküdtünk úgy le, nem tértünk úgy nyugóra, hogy nyitott konfliktusra. Azt hiszem, egyszer vagy kétszer fordult elő, amikor annyira parázsolt a vita, hogy reggeli kellett ráaludni egyet, hogy reggel bocsánat kérünk, de olyan, hogy 2 napig tartson, hála Istennek nem volt. De ez bármilyen kapcsolatban igaz kell legyen, hogy igyekezzünk el rendezni. Szoktak ilyet is mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ez hamis. Tehát kell tudni felejteni is. Kell tudni. Mert az azt jelenti, hogy cipelem a sebét, cipelem a fájdalmat, megbocsátok neked, hogy de te úgy odapörköltél nekem, meg te olyan voltál, meg ilyen vagy, meg úgy éreztem, hogy ez nagyon haragít. És visszatér arra, hogy jogunkban áll megsértődni. Most mi az, amit tehet az ember, hogy én nekem jogomban áll megsértődjek? Tehát én próbálok úgy hozzáállni az élethez, hogy én tényleg bukott vagyok, és okozhatok fájdalmat. Ráléphetek a tyúk szemedre, Márk. De most én, hogy olyan emberekkel vegyem állandóan körbe magam, akik soha nem lépnek a tyúk szemedre, szerintem az utópia. És akkor ilyen szempontból azt mondom, hogy nem áll jogom a megsértődni se. Hát Krisztus meghalt azért a csetlésért, botlásáért, amit ő elkövetett velem szembe, vagy úgy érzem, hogy elkövetett velem szembe. Mert nagyon sokszor nem is akart semmi sértőt mondani a másik, csak mondta, és akkor én bepipultam ezen, megsértődtem ezen.
0: Tulajdonképpen az ilyen rendezetlen kapcsolatok és terhek a méletünkbe. Úgy gondoljuk, és a haragot úgy kell elképzelni, mint egy méreg, amit mi iszunk, és azt hiszem, hogy a másik fog meghalni tőle. Pedig nem, hogy minél többet haragszok, minél többet kiveszélem a másikat, minél többet táplálom ezt a rossz tüzet, annál rosszabb lesz nekem. És valaki ezt a rendezetlen kapcsolatokat úgy szemléltette, hogy minden egyes emberért, akire haragudott, tartott magánál egy követ. És mindenhol magával vitte. És ott volt egy zsákba, 5-10-15 kő. És egyszer repültek is valahova, és leállították, hogy figyelj, túl nehéz a táska, valamit ki kell tegyél belőle. És a köveket ott hagyta. Tehát akkor se tette ki, mert ragaszkodott azért ehhez a gyakorlathoz. És kirakott mást. És egyszer mind mentek, és csak ezt vette észre rajta a pásztor, hogy fogja és kidobja a köveket, és akkor sikerült igazán megbocsátania. És mi is ilyenek vagyunk, hogy hordozzuk magunkat, cipeljük ezeket a fölösleges terheket. Kibeszéljük, ott van a gyűlölet bennünk, és ez magunkra nézve se jó, mert bűn, hogyha tartjuk a haragot, és mások se szeretik hallgatni azt, hogy mi hogy plegykálkodunk, hogy panaszkodunk másokról.
1: Iszonyat mennyire le tudja terhelni az embert. Már én ismerek olyanokat, akik nem bocsájtatok meg, akik konfliktusban maradtak, hogy mennyire megbénítja a lelki életüket, elvesz az életörömüket, meg tudnak keseredni, akik állandóan ciperik ezt a sérelmet, vagy a rendezetlen konfliktusoknak a következmény borza, és egy közösséget is, tehát megmérgez egy közösséget. Tehát ha akarjuk, hogy fejlődjön az ifjúságunk, fejlődjenek a közösségünk, fejlődjenek a családjaink, fejlődjenek a baráti kapcsolatunk, rendezett kapcsolatok kell legyenek. Semmilyen kompromisszum nem tűr, rendezett kapcsolatok. De az nem azt jelenti, hogy én vagyok, aki diktálok, és mindenki hozzám rendeződik, hanem Isten rendezzen bennünket, megint bejön az, ahogy a Szentlélek jónak látta. Tehát, hogy engedjük, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és rendezzük ezeket a dolgokat, vagy rendeződjenek ezek a dolgok köztünk.

0: Na mi van akkor, hogyha elmész, bocsánatot kérsz, próbálod rendezni a konfliktust, és az illető nem akarja, vagy nem ismeri be a hibáit. Nem akarja veled rendezni, nem fogadja bocsánatkérésedet. Mi van ilyenkor? Akkor te konfliktusban maradtál? Nem rendezted? Mit tettél? Hogy hogyan állják ehhez?
1: Hát nem tudom, csak a Biblia jut eszembe, amit Biblia mond, hogy
0: ez a legjobb válasz.
1: Ha a ketten nem értenek egyet, akkor hozz be egy harmadik szemét, és legyen ő a tanú, vagy hozzá be két szemét, aki ott van, és mind a ketten elmondjátok. Tehát az a kívülálló személy lássa az éremnek mind a két oldalát, és ne olyan bírót hív el, aki a te oldaladra fúj, aki korrupt, hanem egy olyan embert, aki tényleg bölcs, pásztor a legjobb opció erre nyilván, és rendezzétek úgy a kapcsolatot, hogy beszéltek meg úgy, és az a legjobb, hogyha végén tényleg tudtok imádkozni azért, hogy tegyétek le, és ne legyenek utána se szurkálódások, hogy hát már pedig ezt mondtam, vagy visszahozzátok, hanem ami rendezve volt, az maradjon is rendezve.
0: Én is így látom, ezeket a fokozatokat kell követni, tehát négy szem közt, aztán bevonva egy testvért, és így tovább menni, és akár a gyülekezet elé is vinni a dolgot, hogyha annyira meghatározó. Most nyilván ilyet nem hiszem, hogy a gyülekezet elé kell vinni, hogy a parkolóban kikarcolta meg a kocsimat, mert nem tudok rájönni sehogy, és ez akkor itt magadban kell rendezni ezt a feldúlt lelki állapotot. Illetve én még azt azért mondanám már, tehát hogy ez nagyon fontos, hogy rendezni akar. Te, tehát önmagadért felelsz. Én nem felelek a másikért. Az más kérdés, hogy belekerültem konfliktusba vele, mikor Isten lelke erre rávilágított, hogy hol hibáztam, én bocsánatot kérek, elmondom neki, és ha ő nem fogadja, bocsi, ez az ő magánügye. Vagy ha tagadja, tehát hogy nem akarja rendezni, rávilágítottál, hogy mi itt a valós dolog, vagy rávilágított valaki az a harmadik személy, negyedik személy, és ő csak hazugságban marad, sötétségben marad, akkor én úgy gondolom, hogy az fel vagy szabadulva. Tehát, hogy te bocsánatot kértél, akartad, Isten előtt elrendezted, és ő mégsem akarja ezt fogadni, tehát nincs mit tegyél. Tehát tényleg részedről szabad, és azt mondod, figyelj, teljes mértékben bocsátottam neked, nem haragszok rád, bezzeg, én még élek, nem felejtem, hogy tettél velem, vagy mondtál nekem, vagy tagadja, tehát, hogy nem fogadja, hogy ő volt a ludas, ő hibázott abban a dologban. Hogy ilyenkor be kell ismernünk, hogy sajnos nem mindenkit ér utól Istennek a lelke, a vizsgáló lelke, és nem enged ennek. Imádkozunk érte, hogy engedjen meg, ismerje ezt be. Tehát, hogy jusson bűnbánatra valóban. Valaki egyszer azt mondta, hogy az új élet mindig a tudatos bűnbánat és az öntudatlan szentség bizonyítja, nem pedig fordítva. Hogy tudatos szentség és öntudatlan bűnbánat. Tehát tudatos bűnbánat, hogy Uram, megint vétkeztem, ellened vétkeztem a barátom ellen, a barátnőm ellen, a pásztorom ellen, az ifjúsági társam ellen, stb. És az öntudatlan szentség, nem pedig fordítva. Mi olyan sokszor van tudatosak, hogy milyen szentek vagyunk, hányszor járunk imáza, milyen szolgáltat vállalunk, hány beosztottunk van, stb. És öntudatlan bennünk a bűnbánat. Tehát én ismerek olyan hívő embereket, most vezetőkre is gondolok akár, akiket nem is tudom, mikor hallottam utoljára bocsánatot kérni, vagy nem hallottam soha. És bocsánat, annyira nem látom tökéletesnek őket. Tehát, hogy kell ennyi alázat bennünk legyen, hogy ha megsértettelek, megbántottalak, akkor kérlek, bocsáss meg. Vagy úgy érzem, van valami bajod velem, mondd el, mi az, amivel én fájdalmat okoztam neked. És elmondja, és akkor mondd, ne haragudj, nem azt akartam. Vagy bocsáss meg, tényleg ott undokul viselkedtem vele. Tehát, hogy akarjuk rendezni, legyen bennünk ennyi alázat.
1: Okay. És ezt nem azért kell tenni, mert mi mondjuk, hanem azért, mert a Biblia mondja, hogy tűrjetek egymás szeretettel, meg írja, hogy áldottak azok, akik békét teremtenek.
0: Amikkel kezdtem az igék, vagy a mi atyánk, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát, hogy annyi minden megbocsátott nekünk az Atya Isten, mi ne bocsásson meg egymásnak. Tehát nem győzöm ezt hangsúlyozni, már sokkal jobb rendezett kapcsolatokban élni, mint rendezetlen kapcsolatokban. Rendezetlenség lesz köztünk, mert bukottak vagyunk, megjön az ámító és becsap bennünket, de van egy Istenünk, aki a rendnek az Istene, és rendet tud teremteni a kapcsolatainkban. Én hiszem azt, hogy a családjainkban is, a baráti kapcsolatainkban is, az ifjúságainkban is, a gyülekezeteinkben is. És ne elégedjünk meg azzal, mintha úgy teszünk, mintha rend lenne, pedig nincs rend. A szőnyeg alá sepertük a dolgokat. Tényleg legyen kiporszívózva, legyen lepókhálózva. A fiókokban is legyen rend. Engedjük, hogy Isten szépen lassan rendet rakjon. Ő a legjobb takarító. És az én életemben kell először takarítson, aztán a tiédbe. Csak mindig azt hiszük, hogy hát a tiédbe, ott takarítson, mert itt azért rend van.
1: Igen. Hát úgy gondolom, ez nagyon jó végszója ennek a podcastnek.
0: Volt már köztünk konfliktus már?
1: Persze, hogy volt.
0: Ugye? De nem azon volt konfliktus, hogy most megüljünk valakit, mert ne üljünk meg valakit, tehát nem ilyen brutál, bibliaellenes dolgon, hanem banális dolgokon.
1: Persze.
0: Volt konfliktusunk, rendeztük?
1: Igen,
0: rendeztük.
1: Itt vagyunk most is, beszélgetünk. Itt vagyunk
0: most is, békességen köztünk, meg is tudjuk egymást találni, akár kamerák előtt. Tehát ez a fontos, hogy rendezzük. És én erre hívom a hallgatókat, meg ahogy követtek bennünket, hogy ne ijedjünk meg a konfliktusoktól. Ismerjük, amikor hibáztunk. Rendezzük, és engedjük, hogy a Szentlélek Isten legyen az, aki takarít, aki takarít, aki jónak lát, és arra azt mondom, hogy Uram, mi is jónak látjuk. Én ezt mondanám egy végszóként. Te?
1: Hát én csak azt tudom mondani, hogy hallgassunk a Bibliára, mert sokkal régebben van, mint mi voltunk, és sokkal nagyobb bölcsesség rejlik benne, mint magunkba, és parancsként mondja, hogy szeressük egymást, és rendezzük a konfliktusokat. Tehát, hogyha nekünk nem is hisztek, ne is higgyetek mindenben, vizsgáljátok meg az ige alapján, és az igét olvassátok, és ott tisztán kimondja, hogy mit kell tegyünk.
0: Legyenek őszintén rendezett kapcsolataink.
1: Így van.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok.
1: Sziasztok.
2: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én vagyok a feltámadás és az élet. Minden maradandó élet belőlem árad. Az emberek sok téves úton keresik az életet. Kergetik a múló gyönyöröket, halmozzák a vagyont, az anyagi javakat. Megpróbálják letagadni az öregedés elkerülhetetlen hatásait. Közben pedig én ingyen kínálom a bővölködő életet mindenkinek, aki hozzám fordul. Amint te hozzám jössz, és felveszed az én igámat, én az én saját életemmel töltelek be. A döntésem az, hogy így élek a világban, és így viszem végbe céljaimat. És így akarlak megáldani, kimondhatatlan, dicsőséges örömmel. Az öröm az enyém, és enyém a dicsőség. De rád ruházom őket. Ha az én jelenlétemben élsz, és megkérsz, hogy teljes mértékben benned éljek.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János 11.25, Máté 11.28-29, Péter első levele 1.8-9.

0: Hétfő esti szókép.
1: Isten hozott mindenkit a rádiókészülékek elé. A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány ifjúsági műsorában szeretettel köszöntelek benneteket. Czerina Elek Éva vagyok. Pünkösd a Szentlélek kitöltetéséről szól. De vajon hova is tegyük a Szent Lelket, a Szent Szellemet az isteni hármasságban? Erről fog egy régi prédikáció, de ugyanolyan mai tartalommal szólni, archív felvételről Komesz Mátyás ige hirdetését hallhatjátok. Ezt követően pedig szintén archív felvétel az 1980-as évekből Kovács Géza bácsi, baptista lelkipásztor beszélget fiatalokkal a Szentlélek személyéről. A mai műsorhoz jó vételt kívánok!

Az első pünkösd Jézus föltámadása után a Szentlélek kiáradásának nagy napja. Mindig föllelkesít. Világosan látni, hogy Isten és ember együttműködik. Isten működik, lángnyelvek, szélzúgás, mindenféle nyelveken értik az apostolokat. Ember működik, a tanítványok beszélik Isten nagy tetteit. Péter bátran és meggyőzően tanúja Jézus halálának és föltámadásának, mint egy 3000 ember átadja a szívét Istennek. Együttműködés ez. Az ember úgy cselekszik, ahogyan Isten akarja. Ritka nagy pillanat. Péter és a többiek teljesen belesimulnak Isten akaratába. Már nem csak az emberekhez igazodnak, hanem azt viszik tovább, amit Isten előkészített. Eddig ez nem így volt. Emlékszünk, hogy Péter hogyan fogadkozik Jézus halála előtt. Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én meg nem botránkozom benned sohasem. Ha meg kell is halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Aztán keservesen sírva kell rádöbbennie, hogy félelmében 3-szor is letagadta, hogy ismeri Jézust. Jakab és János is, a mennydörg és fiai. Nem sokkal Jézus halála előtt azzal foglalkoznak, hogy Jézus világbirodalmat szervez, és ők akarnak lenni ebben a fővezérek. Az Úr színe változása után 9 tanítvány nem tud gyógyítani egy megszállottat, mert gyönge a hitük. Látjuk szenvedni Jézust emiatt, hogy a tanítványai gondolkodása, mentalitása, viselkedése mennyire más, mint az övé. Nincsenek egy hullám hosszon. Nem lehet szó még semmiféle együttműködésről. Így fakad ki Jézus teljes fájdalommal. Ó, hitetlen és elfajult nemzedék, meddig maradjak még veletek, meddig tűrjelek még titeket? Figyelemre méltó, hogy Jézus ezt hogyan fejezi ki. Hitetlen nemzedék, gyönge a hitetek. A hittel van baj. Gyönge vagy hiányzik? Mikor lesz együttműködés Istennel? Ha a hit erős lesz, Istentől való. A Szentlélek működésén gondolkozva és imádkozva Jézus szavainál álltam meg, melyet János írt le evangéliumának 14. részében. A 12. versben ezt találtam. Ámen, ámen, mondom nektek, aki hisz én bennem, az is megteszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek. Sőt, még nagyobbakat is tesz azoknál. Előre mutató szavak ezek, mert eddig nem így volt. Eddigi hitükre azt kellett mondania Jézus,

gyönge. Péter tettei Jézus halála idején még nem Jézus tettei. Csupa kiigazításra van szükség. Malkus levágott fülét Jézusnak kell meggyógyítania. A tagadások után Péternek meg kell térnie. De Jézus nem nyugszik bele, hogy ez így maradjon. Így folytatja szavait. És én kérem az atyát, és ő más vigasztalót, más fordításokban pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. De hogy fogadják be ezt a vigasztalót? Gyönge hittel? Lehetséges lenne? A 16. részben kaptam választ Jézus szavaiból, de amikor eljön ő, az igazságnak lelke, ő majd elvezérel titeket minden igazsága. Erre van szükségük a tanítványoknak, és erre van szükségünk nekünk is. El kell vezérelni minket a teljes igazsága, hogy felfogjuk Isten gondolatait, hogy készek legyünk elfogadni Jézus személyét és életmódját, hogy tudjuk követni a lélek indításait. Isten munkája az eseményeken keresztül készíti elő a tanítványok szívét az igazság lelkének befogadására. Átélik, hogy Júdás elárulja Jézust. Jézust elfogják, meghurcolják, meggyalázzák, a kereszten megölik. Össze kell törniük nekik is. Mert még egészen más elképzeléseik voltak, mint Jézusnak. Azután megtapasztalják Jézus föltámadását. Hogy mennyire másképpen gondolkodtak, mint Isten, az megdöbbentő. Elfelejtették, hogy Jézus előre megmondta, hogy föltámad. A főpapok szólnak Pilátusnak arról, hogy őket állítsanak, a tanítványok azonban nem mentek figyelni, hogy megtörténik-e. Az asszonyok se. Egészen másért mennek a sírhoz, és a tanítványok az ő híradásuknak sem hisznek. Aztán ismét megtörnek a tények súlya alatt, és formálódnak arra, amelyre Jézus akarja. Azután átélik, hogy a föltámadás után Jézus végleg megszűnik látható és fogható lenni. Óriási ennek a hatása a mennybe menetelé. És amit Jézus mond, maradjatok együtt, és várjátok, amíg erőt vesztek. 10 napot töltenek együtt, imádkozva, igazi közös imádságban, forgatva Isten beteljesült ígéreteit a szívükben, és várakoznak. Ekkor élelődik meg bennük teljesen a hit alapvető lényege, nem elég a saját elgondolásom, erőm, hanem Jézus elgondolásához és akaratához kell igazodnom, ővele kell együtt működnöm, mert nélküle semmit sem tehetek. Ha számoljuk a napokat, azt gondolnánk, hogy mindez lassan ment végbe. Pedig nem volt lassú folyamat. Sőt, ha elgondolom, hogy olykor hány évig topogok a gyönge hit valamelyik kacskaringósan hosszú utcájában, akkor azt kell mondanom, hogy a 12 tanítvány szuperszónikus sebességgel formálódott Isten hatalmas kezében nagypénkettől pünkösdig. Mert pünkösdre, nagypéntektől számítva 52 nap, készen lett Isten munkája. Már nem gyönge volt a hitük, hanem erős. Készek voltak, hogy befogadják az igazság lelkét. Be is fogadták. És világosan látni, hogy most már Isten és ember harmonikusan együtt működik. Az ember belesimul Isten hatalmas és szerető kezébe. Az átalakulást Péteren mérhetjük le. Nagycsütörtök éjszaka még nem tudott Jézus tanúja lenni. Sem Malkus számára, akire rácsapott, sem a főpap udvarában, ahol rákérdeztek. Pünkösd vasárnap megváltozott Péter áll előttünk. Határozott és mégsem kemény. Krisztus a Szentlélek szeretetével mondja, bizonnyal tudja meg Izrael egész háza, hogy Úrrá és Messiássá tette őt Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Akarom ezt az átalakulást? Vágyódom utána én is? Ha igen, nem kell más tennem,
Csak engednem kell, hogy elfogadjam, magamévá tegyem Isten, Jézus, a Szentlélek gondolkodásmódját, terveit, akaratát. Engednem kell, hogy az igazság lelke engem is elvezéreljen minden igazságra. Le is mérhetem, hogy megvalósult-e már, mint Péternél. Tanulja vagyok-e már Jézusnak az emberek között? Pünkösdi jó kívánságom, hadd legyen ez, kapjak minél előbb igenlő választ erre a kérdésre.

0: Jó volna néhány bibliai igéből is látni, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, mint személy.
1: Vegyünk néhány igét. Jézus mondja tanítványainak búcsú beszédében. Én kértem az atyát, és más vigasztalót áld néktek, az igazságnak a ma lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Egyértelműen, mint személyről beszél itt Jézus a Szentlélekről, aki bennük kíván lakozni. János evangélium a 16. fejezet 8. versében mondja Jézus a Szentlélekről, hogy amikor eljő, megfeddi, vagyis megítéli a világot. Aztán a 13. versben így szól, elvezérel titeket minden igazságra. A római levél 8. fejezet 26. versében olvassuk, hogy a Szentlélek esedezik érettünk, és minket is megtanít helyesen imádkozni. Ezekre megint csak egy személy képes. Számomra csodálatosan nagyszerű öröm arra gondolni, és abban a tudatban élni, hogy a bennem lakozó Szentlélek állandóan vizsgálja az életemet, szívemet, és Isten szerint esedezik, vagyis az én tényleges szükségem szerint imádkozik értem. Pál azt írja a Galáciai levél 4. fejezet 6. versében, minthogy fiak vagytok, kibocsátotta Isten az ő fiának lelkét a ti szívetekbe, aki ott ezt kiáltja, Abbá, Atya. Vagyis, mint személy, bizonyságot tesz bennem arról, hogy Isten gyermeke vagyok. A korintusi első levél, 12. fejezet, 13. versében a karizmákkal kapcsolatosan mondja az apostol, mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, amint akarja. Itt a Szentlélek személyének méltósága és bölcsessége áll elénk. Ő ismeri a szívünket, hitünket, képességeinket, adottságainkat, ismeri annak a közösségnek, azoknak az embereknek a szükségét, ahol élünk, és ő mindezeknek a figyelembe vételével dönt arról, hogy kinek-kinek milyen lelki ajándékot ad a szükséges szolgálatra.
2: A mai ifjúsági műsorban Komesz Mátyást, Kovács Gézát és néhány fiatalt hallhattatok a régmúltból, de ugyanolyan mai tartalommal bíró gondolatokkal. Hiszem, hogy a hétre jó gondolkozni valót adok nektek, vagy adunk nektek, és magatokkal viszitek mindazt, amiről hallottatok. Az ifjúsági műsor végére értünk. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Ne feledjétek, várjuk leveleiteket a radio@mera.hu címen, hogy megtaláltok minket az interneten természetesen, bármilyen műsorba belehallgathattok a mera.hu oldalon. Sziasztok! Búcsúzik a szerkesztő Czerina Elekéva.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünköst hétfő. A pünköst hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünköst hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep, akárcsak a pünköst vasárnap. A pünköst hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátum ma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünköst hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. Pünkösd. Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbach József püspök, a református egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap Győrben a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. Hitmélyítő, csodálatos, csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen neki korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám.
0: Kulturális programajánló.
1: Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. Református Zenei Fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt 2 évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A 3 napos rendezvény átfogó művészeti élményé formálba kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Idén május 30-a és június 1-e között 20. alkalommal vár több ezer érdeklődőt Budapest legnagyobb ingyenes zenei fesztiválja. Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. 4. alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csak nem egyhetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Kranák fametszet sorozatai, Jean Duvé rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a Pünkösdi Teológiai Főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a Boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyerekben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn, 8:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Ajándékot hozott a hőkupola a pünkösdi hosszú hétvégére. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat, északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű. Egyre melegebb idő jön, de szerdán egy száraz hideg front mérsékli a meleget. Európa nagy részén viszont rekord közeli hőhullám alakulhat ki május utolsó hetében.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Boldogító akadályok. Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés fele annyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk. Helen Keller.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Akik a legutóbb itt voltak velünk, emlékezhetnek arra, hogy arról beszéltünk, milyen határozatot hozott az apostoli gyűlés, amivel visszaérkezett Pál és Barnabás, de hát velük együtt érkezett Júdás és Sílás is, vagy az új fordítást olvasók Szilásznak olvassák az ő nevét, és aztán egy nagyon áldott időszak következett, amikor erősítették, tanították a gyülekezet tagjait, majd a gyülekezet elbocsátotta őket, hogy menjenek vissza Jeruzsálembe. Igen ám, de Szilászban valamit ott az Úr lelke elvégzett. Mégpedig úgy gondolta, hogy ő itt marad. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon tanulságos dolog, hogy úgy tűnik, hogy Isten lelke néha megadja azt a választási lehetőséget az embernek, hogy egy helyzetben kiérleljen magában dolgokat, és miközben az eredeti szándék, amivel érkezett, nem az volt, hogy ő életteret vált, mégis Isten lelke ebben az időszakban azt munkálta ki, hogy nem vissza az anyagyülekezetbe, Jeruzsálembe, majdnem azt mondtam, hogy vissza az otthonába, hanem neki itt kell maradni. Na de miért kell itt maradni? Ezt a kérdést azért teszem föl, mert mi nagyon sokszor úgy szeretnénk, hogy a Szentlélek legyen szíves elmondani előre úgy 10-15-20 évre a dolgokat, és hogyha mérlegre tehetjük, amiket ő mondott, megvizsgálhatjuk az összes lehetőséges opciót, és hogyha kedvezőnek tűnik a mi számunkra is, akkor majd mondunk rá valamit. Szilász testvérünknek fogalma nem volt, hogy miért van az a belső késztetése, hogy neki itt kell maradni. Ő csak annyit érzett, hogy az a szolgálat, amit most ott, Antiókhiában végezni kell, valami miatt az ő számára még nem ért véget, neki maradni kell. Még egyszer mondom, egyáltalában nem is sejthetett semmit arról, hogy és mit hoz a holnap. Tessék csak hallgatni? Néhány nap múlva pedig azt mondta Pál Barnabásnak, itt egy pillanatra megállok, megígérem, hogy mindjárt újraolvasom, tehát ahhoz a döntéshez képest, amikor Júdás és Sílás testvéreink visszaindulhattak volna Jeruzsálembe, és Júdás ezt meg is tette, tehát néhány nap múlva ehhez képest, azt mondta Pál Barnabásnak, térjünk vissza, látogassuk meg a testvéreket valamennyi városban, ahol hirdettük az Úr igéjét, és lássuk, hogy megy a soruk. Itt is muszáj megállnunk egy kicsit. Mert hogy ilyenkor az ember azt mondja, hogy aha, hát ez nagyon jó. Például Ciprusban azért volt sok kellemes emlék. Na de miért akar visszamenni Pál, mondjuk Derbébe, Lisztrába, Ikóniumba? Mindegyik helyen volt jó pár olyan élmény, amit a háta közepére kíván egy átlag misszió munkás magának, hiszen összefogtak ellenük, gyalázták őket, a hátuk mögött megszerveztek egy egész ellenmozgalmat, sőt, ugye mindenki emlékszik, Ikóniumban még a megkövezés is Pál apostol sorsává lett, alig élte túl, ezt nyugodtan mondhatjuk, és ez az alig élte túl, ez nem akadályozza őt abban, hogy arra gondoljon, hogy azok a testvérek nagyon újak a hitben. Szeretném hangsúlyozni, nem a Szentírás ismeretében újak, hiszen a legtöbben, akik megtértek, vagy héber származásúak, vagy már prozeliták voltak, azaz zsidó hitre tért pogányok, de nagyon újak a hitben, nekik szükségük van a megerősítésre. Szükségük van a tovább segítésre. Miért? Hát mert, ahogy Antiochiába is érkeztek olyanok, akik feldúlták a testvérek hitét, ezek a feldúlásra alkalmatos emberek nem szoktak otthon maradni. Érdekes módon, hogyha megfigyeli valaki, mindenféle furcsa és Isten igéjétől elrugaszkodott tanításra, még valahogy pénz is több szokott kerülni meg könnyebben. Ha megnézi valaki a világhálót, elképesztő mennyiségű zagyvaság, ami megtalálható. Ha megnézi valaki a propagandát, akkor a legtöbbször azok pénzesebbek, akik nem az igazságot hirdetik, hanem mindenféle vad, Istentől elhajló dolgokat próbálnak tanítani. És azt mondja Pál, ha Antiochiában ez előfordult, akkor előfordulhat másütt is. És egyébként náluk van egy dokumentum. Ez a dokumentum az apostoli gyűlés határozata, amit Antiochiában már ismernek. Na de ismerik-e Cipruson? És ismerik-e Lisztrában, Derbében, Ikóniumban, meg a másik Antiochiában, a pizidiai Antiochiában, meg a többi helyen, ahol már gyülekezetek élnek. És tudnak-e majd reagálni abban a tudatban, ha jönnek eféle kísértések, és hogy jönnek eféle kísértések, méghozzá nem kis erővel majd, arról egészen nyilvánvalóan tanúskodik majd a néhány évvel később írt Galácia beliekhez írott levél, hiszen az nem egy kicsi várost jelent, hanem egy tartományt jelent, Dél-Galáciát, ahol történetesen ezek a városok is zömmel vannak, például Lisztra, Derbe és Ikónium is ebbe a körbe esik. És amikor megszólítja majd őket az apostol, akkor ugyanazokkal a tanításokkal fordul szembe, amelyekkel Antiochiába kőkeményen kellett harcolni. Ezt azért szeretném elmondani, mert jó, ha tudjuk, hogy a sátánnak a hit alaptételeit érintő támadásai nem fognak megszűnni, még egy határozattól se, és mindig lesznek olyanok, akik elővakarnak valamiféle tanítást valahonnan akár a múltból, és én most már úgy tűnik, hogy elég idős vagyok ahhoz, hogy jó pár olyan tanításra visszatudja gondolni, amelyek úgy 10-15 éve ciklikusan újra és újra lobot vet a keresztény felekezetek körében, és általában ezek felekezete fölé növekvő problémák szoktak lenni, és pusztítást okoz, és romlást okoz, megtévednek emberek, és nagyon sokan elfordulnak a gyülekezettől, és sokan a hittől is elfordulnak, megütközve, megbotránkozva, és ez azért nagyon fontos, mert ehhez lenne szükség a jó értelembe vett hitvédelemre. Tehát arra, hogy egymás hitét is őrizzük. És ne legyen nekünk mindegy, hogy mi hangzik el. Pál apostol úgy érzi, hogy nem mindegy, hogy mi hangzik el. És menjük, nézzük meg, hogy megy a soruk. Igen ám, de akkor kirobban egy vita. Tessék csak figyelni. Barnabás azt akarta, hogy vigyék magukkal Jánost, akit Márknak hívnak. Pál azonban úgy tartotta helyesnek, hogy ne vigyék magukkal azt, aki elvált tőlük Pamfiliánál, és nem ment velük együtt a munkába. Emiatt meghasonlás támadt köztük, és ezért külön váltak egymástól, Barnabás magával vitte Márkot, és elhajózott Ciprusra, Pál pedig Sillást választotta társul, és miután az Úr kegyelmébe ajánlották őket, a testvérek útnak indult, bejárta Szíriát és Kilikiát, és erősítette a gyülekezeteket. Ez egy olyan része a Szentírásnak, ami igazából nyugodtan megkérdezhetjük magunkat, hogy hogy is került ide. Nem lehetett volna azt, hogy Lukács szép csendesen azt mondja, hogy hát mire ő elkezdte írni az apostolok cselekedeteit, egyrészt ez a múlt évtizedek homályába veszhetett volna, másrészt meg a helyzet az, hogy ez akkora fényt, akkora dicsőséget nem ragyogtat Barnabásra és Pálra, még hogy meghasonlás támad két ilyen súlyú keresztény vezető között, akik egyébként végig csatáztak egy misszióutat úgy, hogy válvetve, harcolva, és teljesen egyértelműen egymást támogatva, egy pillanatra meg nem inogva a hitben, és akkor itt van egy ilyen helyzet, és akkor meghasonlás lesz. Ugye a meghasonlás az azt jelenti, hogy ha te jobbra mész, én balra, ha meg balra, akkor jobbra, és nem megyünk együtt tovább. Lehetséges ez? Még mielőtt az ítélkezés hangján kezdenénk erről a dologról beszélni, szeretném elmondani, hogy Isten lelkének néha különös dolgai vannak. A különös dolgai közül az egyik az ajándék. Barnábas. Azt jelenti vigasztalásnak a fia. És ez a Barnábas annak idején, amikor észrevette, hogy a tarzuszi Saul megtért, és Jeruzsálembe érkezett, és egyszerűen nem akarnak vele foglalkozni a testvérek, mert mindenki a múltjára emlékszik, akkor maga mellé veszi, bemutatja az apostoloknak, megy vele ide, megy vele oda, és amikor látja, hogy itt a dolog nem biztos, hogy jól fog elsülni, akkor lemegy vele Cézáreába, hajóra ülteti, még lehet, hogy a jegyet is ő veszi, de hát erre bibliai bizonyítékom nincsen, elküldi haza Tarsuszba, és amikor a gyülekezet őt bízza meg azzal, hogy menjen Antiochiába, és nézze meg, hogy milyen folyamatok zajlanak a gyülekezetbe, akkor lemegy Antiochiába, meglátja a munkamezőt, és elmegy Tarsuszba, és megkeresi ezt a tarsuszi Sault, ki tudja, mennyi időbe került neki, amíg megtalálta, mert hogy Tarsusz abban az időben a három egyetemi város egyike volt a római birodalomban, meglehetősen nagy népességgel, meglehetősen nevezetes helyként említi a történelem, és ráadásul ez a tarsuszi Saul közben még Arábiába is elkeveredett, tehát hogy ott mikor ért vissza, honnan ért vissza, de hát Isten lelke kimunkálta a találkozást, akkor a szárnyai alá vette, elment vele Antiochiába, ott együtt szolgáltak, és utána együtt indultak misszióba. És most itt van ez a Márk. Márk életében egy óriási törés történt. Nagy lelkesen vállalkozott arra, hogy együtt indul Barnabással és Pállal az első misszióútra, és Ciprus szigetén ez a fiatalember menekülőre vette a dolgot. Nem először valószínűleg életében. Ha figyelembe veszem az irodalmi szabályokat, amelyek alapján írtak az ókoriak, akkor van egy különös megjegyzés Márk evangéliumában, tetszenek emlékezni, a Gecsemáné kertről. Ott egy ifjú, aki jelen van Jézus elfogadásánál, majdnem fogságba esik, elfogják, de aztán kibújik a hálóköntöséből, és futva elmenekül. Hát a hálóköntös alatt meg nem igen volt semmi más. És ez a futva menekülök, ez úgy, mintha rögzült volna Márkban. Általában egyébként az ember hozza magával, meg hordozza az emlékeit. És Barnabás úgy gondolja, ennek a fiatal embernek kellene egy kis segítség, kellene egy kis megtámogatás. És ha nem is mondja azt a magyar mondást, mert hát honnan tudhatta volna, hogy kezdjük a kályhától, ő úgy gondolta, hogy mivel úgyis végiglátogatjuk a gyülekezeteket, hát úgyis Ciprusra megyünk először, ahonnan ő megfutamodott, hát kutyaharapás szőrével, bocsánat a különös áthallásért, hát majd csak tovább lendíti az Úr. És rá fog jönni arra, hogy az Úrtól veszünk erőt, és tovább indulunk. Eddig arról beszéltem, hogy gondolkozhat Barnabás a lelki ajándéka alapján. És akkor most nézzük a tarsuszi Sault. Ki ő? Ne haragudjanak, ha így fogalmazok, a fúrófej az Isten missziós alagút gyártógépén. Ő megy előre. Az életem se drága nékem, írja majd egy pár év múlva. Én semmivel nem törődök. Ugyanezt pár év múlva majd leírja. Hogy nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ezt is le fogja írni. Legyetek férfiak! Legyetek erősek! Ezt is fogja írni a gyülekezetnek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta, írtam, ez pont a délgaláciaiaknak címzett levélbe fogja majd írni. És miért fontos ez? Azért, mert a tarsuszi Saul lelki ajándéka szemben Barnabással az apostolság. Ez a bizonyos, minden erővel neki feszülve indulok az új terület felé, lelkeket menteni, lelkeket megnyerni, új területeket nyitni ki Isten erejével. Ez a kettő nem mindig tud kompatibilisen együttműködni. Úgyhogy nyugodtan tessenek megkérdezni, hogy kinek volt igaza ebben a vitában, Pálnak vagy Barnabásnak? És hogyha valaki már régebben hallgat, talán észrevette, hogy annyira nem szívesen kötök kompromisszumokat, pláne nem elvtelen kompromisszumokat, de a lelki ajándékok ismeretében most kénytelen vagyok azt mondani, hogy mind a kettőnek. És egyáltalában nem véletlen, hogy Isten nem azt mondta, és milyen bölcs az antiochiai gyülekezet, akik nem azt mondják, hogy na testvérek, amíg ti ebben a dologban ki nem egyeztek egymással, nem mentek sehova. Hát még, hogy ti összevitatkozzatok, és egyik jobbra, másik balra, szó se lehet róla, vagy együtt, vagy senki. Ezt azért mondom, mert ma lehet, hogy így gondolkoznánk. Sőt, egy missziós társaság lehet, hogy fölfüggesztené mind a kettőt, még leveleket is kiküldene, hogy a köztük kirobbant háborúság miatt méltatlannak tartjuk őket a szolgálatra, Schluss plus. És mi lesz a gyümölcse? Hát mondjuk csak nem lesz második missziót, meg harmadik missziót, és több száz gyülekezet, sok ezer lélek megmentetlen marad. És az antihői gyülekezetnek Isten szent lelke ad bölcsességet. János Márk, hadd induljon szolgálatba Barnabással, áldja meg őket Isten. És Pál, ha társra talált Silásban, és Silás társra talál Pálban, akkor hadd induljanak együtt. És ez különös kegyelme Istennek, amikor egy gyülekezet el tud jutni erre a bölcsességre. Nem biztos, hogy nekünk kell megoldani mindent. Sőt, nagyon furcsa lesz, amit mondok, én ezt készséggel elismerem, de nem is biztos, hogy nekünk kell megérteni minden egyes helyzetet. Hiszen az a János Márk ebből a misszióútból úgy fog kijönni, hogy Péter apostolhoz csatlakozik majd, és utána megírja majd nekünk a Márk evangéliumát, és néhány évvel később majd, jó néhány évvel később majd, a síralomházból azt fogja írni Pál, hogy hadd jöjjön hozzám János Márk, mert nekem nagyon hasznos a szolgálatban. Mivé nőtte ki magát? És hogyha Barnabás akkor nem szólítja maga mellé, vajon nőhette volna ki ezért magát? Tudom, ilyenkor nagyon szívesen mondjuk azt, hogy persze, mert Isten lelkének ezer útja van, és ha nem Barnabás, akkor majd másként. Igen, ezt én készséggel elismerem, Isten lelkének ezer útja van, de ebben az ezer útban legalább ne legyek akadály. Egyébként meg lehet, hogy azt akarja, hogy én segítsek. Vagy támogassak. Vagy, és itt most szeretném, ha mindenki békességesen nyitná ki a fülét, vagy legalább hagyjam, hogy más segítsen, akinek erre van ajándéka. És nem biztos, hogy nekem kell mindig megmondani a végső érveket, mert egyébként Pálnak igaza van, nem jó, ha valaki kifordul a szolgálatból egy nehézségnél, mert a többieket veszélyezteti, tehát mondjuk tűzoltóknál is az az alapszabály, hogy nem hagyhatod el a társad. Nem hagyhatod ott a tűzben a társad. És ez egy nagyon fontos dolog. De a másik oldalon ez a mentő szeretet is nagyon fontos dolog, amit Barnabás képvisel. Aztán most itt álljunk meg még egy pillanatra Silásnál. Azt mondtam az előbb, fogalma nem volt arról, hogy miért van benne ez a belső késztetés. Lehet, hogy a mindenható Isten tudta előre, hogy itt a folytatáshoz nem két ember kell, hanem kétszer kettő. És erre való késztetést úgy adott Silásnak a szívébe, hogy mit sem tudott erről Silás, egyébként akkor még a tarzuszi Pál se, de aztán később kiderült, hogy szükség lesz erre. Aztán még egy dolgot szeretnék elmondani. Tessék mondani, ki alapította a szíriai gyülekezeteket? Mert hogy Antiochiát azt tudjuk, hogy hogy alakult. Tetszik tudni, az a másik központ ott Szíria fölött, ugye az észak-szíriai résznél történetesen egy Tarzusz nevű helyhez vezet. Úgy tűnik, hogy az a tarzuszi Pál addig se töltötte tétlenül az időt, amíg arra várt, hogy egyszer megjön majd Barnabás. Mert hogy nem is tudta, hogy egyszer megjön majd Barnabás. De neki a szívébe zárta Isten az evangéliumot, ehhez nem kell túlságosan messzire visszamenni, hiszen már akkor elkezdte hirdetni az Isten igéjét, amikor Damaszkuszba megnyílt a szeme. Hát zavarba hozott mindenkit, a damaszkuszi zsidókat is, hiszen az írások alapján bizonyította, hogy Jézus a Krisztus. Csak nem gondolja valaki, hogy hazament Tarzuszba malmozni, és ült ott hónap és évszámra, hogy most mit csináljunk, most mit csináljunk. Hát ő tudta, mi a dolga. Hát azt mondta róla a Szentlélek, hogy választott edényem ő, hogy az én nevemet elvigye a pogányok közé, és amikor visszament Tarzuszba, egészen biztosan, hogy azon a környéken is járta a településeket, vitte az Isten igéjét. Csak erről mi nem tudunk semmit. De amiről mi nem tudunk semmit, az nem meg nem történt dolog. Azt tudjuk, hogy most meglátogatott jó pár gyülekezetet. Nyilván Antiochiából is nagyon sok felé kizendült az Isten igéje. És Ha most együtt indulnak Barnabással, merre visz az út? Ciprusra. Merre nem visz az út? Hát erre a gyalog lejárható, észak felé vívő ösvényre, ahol a szíriai és a kilikiai, ahogy szokták mondani, vagy cilíciai gyülekezetek vannak. De hát akkor úgy gondolja Pál, hogy kinyílt ez a terület. És biztos nem Isten lelke ellenére gondolja így, hogy kinyílt a terület, mert ahogy Jeruzsálembe menet annak idején, még Samárián keresztül áthaladva is minden gyülekezetben elmondták, mit végzett az Úr, most ebben a másik irányban is egészen biztos elhangzik, hogy mit végzett az Úr, hogy testvéreitek vannak, itt is, ott is, amott is, és hogy van egy apostoli gyűlési határozat, és testvérek, a szabadság evangéliuma nem kötelez benneteket arra, hogy hajtsátok magatokat az ószövetségi törvény, pláne nem a Talmud mindenféle szabálya alá. Kegyelmi állapot ez? Úgy tűnik egyébként, hogy nem marad Pál apostol szívében tüske, hogy később ők Barnabással hogy rendeződtek, arra nem tudunk választ adni, de azt tudjuk, hogy az egyik gyülekezetnek azt fogja majd írni, hogy csak nekem és Barnabásnak tilos keresztény feleségünket magunkkal hordozni, ahogy egyébként teszik ezt az Úr testvérei és Kéfás is. Ebből lehet tudni, hogy nem egy ellenséges gondolkozás van a szívében Barnabás iránt. Nagy valószínűleg ők jó alaposan összevitatkoztak, egyébként, mintha a jeruzsálemi gyűlésben is a határozat előtt egy tisztességesen nagy összevitatkozás következett volna be, de ebből a feszültségből, vagy ebből a kicsit traumatikus helyzetből mi jön ki? Az, hogy Isten lelke egy új utat, egy új irányt indít, és áldott misszió munka lesz a végeredmény. És van munkatárs, Silás, aki lehet, hogy kezdő ebben az apostoli szolgálatban, de Pál apostol mellett egy áldott eszközzé nevelődik ki. Úgyhogy tulajdonképpen ez a két nagyon sok mindent megtapasztalt és átélt testvér, anélkül, hogy az eredeti szándékuk ez lett volna, most megkapja a lehetőséget, hogy a következő misszió úton egy új munkatársat képezzen, állítson munkába önmaga mellett. Nem helyett, önmaga mellett. Mert hogy egyébként van egy ilyen régi szabály, hogy leginkább elsajátítani valamit a valaminek a végzése közben lehet. Tehát az elméleti villanyszerelő, meg az elméleti kovácsmester, de még az elméleti zenetanár sem működik és létezik. Aki nem tudja csinálni, az lesz szíves ne tanítani. Aki pedig tudja, azt Isten valószínűleg arra készteti, hogy adja tovább olyannak, aki aztán majd alkalmas lesz, hogy tovább vigye a szolgálatot. Amen.
0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

Várnai Zseni, megyek feléd. Úgy jön ma már, mintha álmodtam volna, hogy itt voltál, s azt is, hogy nem vagy itt. Holdad vagyok, mely vonzásod körében járja végtelen útjait. Feléd fordítom arcomat, mert tőled hullhat csak rám a fény és a meleg, s olykor, mikor közeledbe érek, már azt hiszem, most elértelek. Kinyúl felém napszemet fénysugára, megérint, mint egy csók a téren át, s e fény vízfénye tükröződik rajtam, mikor átúszom a nagy éj tavát. Sötét lennék, ha nem ragyognál nékem, lehullanék, ha te nem vonzanál. Úgy tartasz engem óriás erőddel, úgy húzol, mint egy mágikus fonál. És mikor egy világrobbanás hatalma égen és földön minden szétlövelt, akkor zuhantunk egymás közelébe. Karod elkapott, és védőn átölelt egy pillanatra. Aztán elszakadtunk, pályánk sínére parancsolt a rend, a csillagok fészkükre visszaültek,

0: A nap versét elmondta Török Attila. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: ...1865-ben e napon született John Relimott metodista lelkész, aki a Keresztény Diákok Világszövetségének vezetője és az Egyházak Világtanácsának tiszteletbeli elnöke volt. A Nobel békedíjat 1946-ban kapta meg a Keresztény Diákok Nemzetközi Szervezetének megalapításáért és megerősítéséért. Az 1910-es Edinburgh-i világmissziói konferencián elnökölt, meghatározóan hatott az ökumenizmus kibontakozására és a protestáns missziós mozgalmakra. Részt vett az Egyházak Világtanácsának létrehozásában. Legismertebb könyve a világ evangelizálása ebben nemzedékben. Ez a cím a 20. század elején missziós jelmondattá vált. Hazánkban 1909-es látogatásának hatására kezdték előkészíteni a Magyar Evangéliumi Keresztény Diák Szövetség 1910-es alapítását.
2: Az egyik első egyetemi diplomás magyar nő, a sokoldalú tehetség Dienes Valéria 1879-től 1978-ig élt. A Budapesti Tudományegyetemen disszertációját egy matematika-filozófia-esztétika tantárgyakból álló szigorlaton védte meg 1905-ben. A Sorbonne-i tanulmányai után 1907-ben került kapcsolatba a nőmozgalommal. Alapelve az volt, hogy a nőket azért illetik meg a családon kívüli szerepek is, mert sajátos női nézőpontot képviselnek a világban, ahogy fogalmazott, ha kimarad a női vélemény a világból, akkor hiányzik belőle valami. Publikált a 20. században, a Nyugatban, az Athénaumban. Életművének jelentős részét teszik ki fordításai. Bergson, Descartes, Berkeley, Taille de Chardin műveit ültette át magyarra.
1: 1890-ben e napon született Várnai Zseni, József Attila díjas költőnő, írónő. 41 kötete között 3 mesekönyv és a 2 kötetes Egy asszony a milliók közül önéletrajzi regény is szerepel. Első Katona fiamnak című verse 1911-ben jelent meg a Népszavában, emiatt vád alá is helyezték. Költészetében a politikai mondanivaló mellett megjelentek a lírai témák is, például az anyaság érzése. Kései verseinek fő témája az öregedés, az elmúlás fájdalma, bizalom a szeretetben és a munka öröme. Egy aforizmája. Miért keresnék távoli csodákat? Hiszen, hogy élek, maga is csoda.
2: Hidas Frigyes komponista 1928-ban látta meg a napvilágot. Tanulmányait a Zeneakadémián Viski János növendékeként végezte. 15 évig volt a Nemzeti Színház zenei vezetője, majd 5 esztendeig a Fővárosi Operett Színház zenei igazgatója.

0: Ezután független zeneszerzőként tevékenykedett. Életműve meghatározó része a fúvós hangszerekre írott versenyműve, zenekari és fúvós zenekari darabok, valamint kamara és szólókompozíciók. Jelentős balettje a Cédrus, amit Csontváry Kosta Tivadar festménye ihletett. Oratóriumai közül kiemelkedik a gyászzene, Requiem a második magyar hadseregért, a Te Deum és az Intelmek.
1: A svájci református egyház 1900-as években egy acélvázas, hordozható baraképületet adott a magyarországi református egyháznak, amelyet ott állítottak föl, ahol templomépítést terveztek Budapesten. Ezt első ízben a tisztviselőtelepi, ma Nagyvárad téri gyülekezet használta temploma fölépítéséig. Az első világháború alatt katonai kórházként működött, majd 1933-ban megkapta a Budapest Barostéri Református Egyházközség gyülekezete, és saját költségén állították föl a Tököli út és a Dózsa-György út sarkán. A templomszentelést az év május 25-én Ravasz László püspök végezte. A 600 férőhelyes épület 1966-ig szolgált, akkor lebontották. Az egyházközség gyülekezeti tájékoztatója ma az adventi hírlevél.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével Simonnal, és mondanéki: megtaláltuk a Messiást, és vezeti őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén monda: te Simon vagy, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hívatni, ami megmagyarázva kőszikla. János 1.41-42.
1: Több apostol is kapott új nevet Jézustól, annak kifejezésére, hogy valami újat adott nekik. Bertalant Nátánaelnek nevezte, azaz Isten ajándékának. Lévit pedig Máténak, Jehova ajándékának. Simon azt a nevet nyerte, hogy Kéfás vagy Péter. De tévedés lenne azt gondolnunk, hogy Jézus azért nevezte őt így, mert sziklaszilárd jellem. Éppen ellenkezőleg. Természettől fogva Péter nagyon is megingatható és befolyásolható volt. Hamar föllelkesült, könnyen kimondta az igent, de amikor helyt kellett volna állnia, meghátrált. Készen volt a halálra is Krisztusáért, de röviddel később megtagadta az urat. Jézus azért nevezte el kősziklának, mert azzá akarta tenni. És ez sikerült is a kegyelem révén. Péter készséggel ment a börtönbe is, ahol János apostollal együtt megbotozták, de nem tántorodtak el. Valószínűleg ugyanilyen szilárdan haladt később a saját keresztje felé is, amitől pedig egész valójában rettegett. Jézus mindenkit azzá tehet, amivé Isten akarata szerint lennie kell. Oroszlánt bárányjá változtat, és közönyöst hitvallóvá. Hányszor alakított, zárkózott embereket nyíltá és közlékenyé, felületeseket és fecsegőket pedig elmélyülté. Minden Istentől adatott természet önmagába véve jó, az élénk is és a meggondolt is, a csöndes, befelé néző is, és a lángoló is. Mégis mindegyikben lehet valami káros visszásság. Jézus kihántja a magot a gyakran érdes héjából, azaz előhozza a jót, kibontakoztatja bennünk Istentől kapott tulajdonságainkat.
0: Mindenkor gondos Jézusom, hadd adjam magam mesteri kezedbe, hogy átformáljon, mint a fazekas az agyagot. Kérlek, tedd ezt hamar, mielőtt a bűn a lelkembe mélyen belemarná magát, és a gonosz vágyak helyrehozhatatlan károkat okoznának. Könyörülj rajtam, támasz nagy lelki éhséget mindenkor a szívemben a te szent igéd iránt. Kérlek, beszélj velem még tovább is ezeken az igéken keresztül, és formáld ezt a veled való áldott közösséget. Taníts egyre mélyebben és egyszerűbben átváltozni. Érted dolgozni legyen igazi értelme és célja életemnek, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre. Kérlek, szabadíts meg buta ragaszkodásaim minden aggodalmától, a gyakran rám támadó szorongástól, elcsüggedéstől, de az indokolatlan nagyra néző elbizakodástól is. olyan nehéz hozzányúlni, uram, valamihez, ami gubancos, ami ott van hosszú ideje a szőnyeg alatt, amit ki kellene mondani, világosságra hozni, amit el kellene kezdeni, de szokatlan, vagy abba kellene hagyni, de már részemnek tűnik. Legyen a te ígéd az általad megújuló életem szövétneke és mindennapi lelki táplálékom. Köszönöm, hogy színed előtt lehetek, áldalak jelenlétedért. Köszönöm, megváltó Uram Jézus Krisztus, hogy ígéreted szerint, ígédben és szent lelkedben ott vagy, ahol téged kereslek. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Pünköst hétfő. A pünköst hétfő egyházi ünnep, amely közvetlenül követi a húsvéti ünnepkört. A pünköst vasárnapi fő ünnepet követő nap. A katolikus lexikon szerint a hétfő karácsony és húsvét másnapja mintájára megült, nem parancsolt ünnep volt. 1969-től a pünköst hétfő már az évközi időhöz tartozik. A húsvéttal együtt mozgó ünnep, akárcsak a pünköst vasárnap. A pünköst hétfő kereken az 50. nap húsvét vasárnap után. A legkorábbi dátuma május 11, legkésőbbi június 14. Magyarországon a pünköst hétfő 1993-tól munkaszüneti nap. 2018-tól Ferenc pápa döntése értelmében a katolikus egyházban liturgikusan nem ünneplik pünkösdöt ezen a napon, hanem helyette a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja ünnepe került újonnan bevezetésre. A pünkösdi öröm útján. Családi ötletek a Szentlélek ünnepére. Pünkösd az egyház születésnapja. A tanítványok félelme örömmé, bizonytalansága bátorságá változott, amikor a Szentlélek betöltötte őket. Ez az ünnep a mi életünkről is szól, arról, hogy Isten lelke ma is vezet, erőt ad és megújít bennünket. A Bízd rá magad mozgalom arra biztat, hogy a közös ünneplés mellett saját otthonunkban, kis családegyházunkban is adjunk helyet a Szentléleknek. Pünkösd előtt Jézus elküldi tanítványait. Vigyék az örömhírt a világba. A tanítványok várakozni kezdenek, együtt, imában. Kapcsolódjunk lélekben ehhez. A gyerekekkel beszélgessünk arról, mit jelent ma Jézus küldöttének lenni. Elmélkedjünk együtt, mi segít tovább lépni, amikor egy fontos időszak véget ér. A tanítványoknak mi segített? A pünkös szimbólumai segítenek közelebb kerülni a lélek titkához. A csíksomlyói pünkösdi búcsú. A közösségi együttlét erejét, az egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozták az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szervezői. A program már pénteken elkezdődött délben, a Boldogasszony zarándokvonattal érkezőknek tartottak szentmisét a kegytemplomban, melyet Marton Zsolt váci megyés püspök mutatott be. Este 6 órától nyitó szentmise, majd éjszakai virrasztás volt ugyanott. Pünkös szombatján az ünnepi szentmise 12:30-kor kezdődött a csíksomlyói hegynyeregben, a hármas halom oltárnál. Főcelebránsa és szónoka Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke volt. Tegnap, pünkösd vasárnap, több szentmisét tartottak a kegytemplomban, de még ma is pünkösd hétfőn, 8, 10:30 és este 6 órától várják a híveket ugyanott. Gyermekmisszió szolgálat. A gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6 és 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására. Abban szeretnénk támogatni benneteket, hogy betöltsük Krisztus parancsát, minden hívő elhívását, tegyetek tanítvánnyá minden népet, fogalmazzák felhívásukban. A pályázati anyag beadásának határideje május 31. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat, északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.
3: Jézus Krisztus a jelenések könyvében. Jézus Krisztus bizonyságtétele az egyháznak és a világnak. Dr. Jean Zürcher. Dr. Jean Zürcher ismert svájci teológus, író és pedagógus, adventista lelkész. 40 évi szolgálata során 10 évig volt a kolonzsi adventista iskola igazgatója. 15 évig az Euró-Afrikai Divízió főtitkára. Emellett misszionárius, az Ellen White Kutatóközpont igazgató tanácsának tagja. Különösen francia nyelv területen gyakorolt erős befolyás teológiai, lelkészi szolgálatával. Több látogatást tett Magyarországon is. Mély bibliai látása, profécia magyarázatai meggyőző erővel hatottak hallgatóira.

Jézus Krisztus üzenete a középkor gyülekezeteihez. Amit az ellenség az üldözés, megpróbáltatás és szenvedés árán nem tudott elérni, azt megpróbálja az egyház győzelmével, a mulandó dicsőség és virágzás veszélyes csábításával megszerezni. Pál apostol a Tesszalonikai második levelében előre szól a gyülekezet életébe történő észrevétlen és körmönfont beavatkozásról, amit a törvényszegés titkos bűnének nevez. Hozzáteszi, mielőtt az Úr eljönne, bekövetkezik előbb a szakadás. Midőn azonban az üldözés megszűnt, és a kereszténység a királyok palotáiba és udvaraiba léphetett, felcserélte Krisztus és apostolainak egyszerűségét a pogány, papok és uralkodók pompájával és gőgével. Isten parancsolatainak helyét emberi elméletek és hagyományok foglalták el. Konstantin állítólagos megtérése a IV. Század kezdetén nagy örömet szerzett. A világ pedig az igazság látszatába burkolozva bevonult az egyházba. A romlás műve gyorsan haladt. A pogányság bár legyőzöttnek látszott, mégis győzött, szelleme uralta az egyházat. Tanításai, szokásai és babonái Krisztus állítólagos követőinek hite és Isten tisztelete közé vegyültek. A pergamumi és tiatírai gyülekezetekhez intézett két levél pontosan ezeknek az egyházon belül végbe ment tragikus változásoknak a történetét világítja meg számunkra. Az első levél a császári hatalom által meghódított egyházat jelképezi 313-tól 538-ig, a második a nyugati császárságot uralma alá hajtó egyházat, amely 538-tól 1798-ig uralta a világot. A pergamumi gyülekezetnek írt levél. Mindazt, amit a pergamumi gyülekezetről tudunk, kizárólag a Jelenések könyvének köszönhetjük. Sehol máshol nem esik róla említés. Kiválasztását feltehetően nevének jelentése, és az a tény indokolja, hogy a város és a gyülekezet tökéletesen tükrözi a IV. És 5. század keresztény egyházát. A pergamum név eredete bizonytalan. A néki tulajdonított jelentés inkább a város helyrajzi fekvéséből származtatható, mivel magasrata épült, mint egy erődítmény. Ezért nevezik citadellának, fellegvárnak, magaslatnak is. A természetes védelemként sziklára épült város valóban bevehetetlennek tűnt, és csak különös fortélyok árán győzték le. Lisimachosz, Nagy Sándor négy utódjának egyike pergamumot tette meg fővárosának, mert birodalma legbiztonságosabb városának tartotta. Pergamum ma is híres Zeus oltáráról, amely helyreállítva látható a kelet-berlini Pergamon múzeumban. Számos pogány szertartás színhelye volt, s hozzátehetjük, hogy azok vezetői Pergamum királyai voltak, akik egyben főpapi funkciót is betöltöttek. Pergamumban történt meg először az is, hogy egy római császárt istenként imádtak időszámításunk előtt 29-ben. Majd Róma istennőjének és Augustus császárnak emeltek itt templomot. Ez mind olyan jelentőséggel bíró részlet, amely alkalmas arra, hogy megvilágítsa a pergamumi gyülekezethez írt levél tartalmát és a gyülekezet által képviselt történelmi korszakot. Az a jelkép, amelyen keresztül Jézus itt kinyilatkoztatja magát, szorosan kapcsolódik e keresztény közösség különös helyzetéhez. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Ez utalás a kétélű éles kardra,
amelyet János az emberfia szájából lát kijönni, mely Isten igéjének szimbóluma, a léleknek kardja. Az Úr igéjén keresztül akarja megítélni a pergamumi gyülekezet lelki állapotát, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és a léleknek, az izeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. A pergamumi gyülekezet olyan helyzetben volt, amelyben egyedül az Isten szavához való hűség őrizhette meg Sátán csapdájától. Amint az Úr mondja, tudom, hogy hol lakol, ahol a Sátán királyi széke van. A pergamumi gyülekezet számára nagy kiváltság volt, hogy a kedvezőtlen körülmények között a pogányság valóságos fellegvárában megalakulhatott ott, ahol az ellenség királyi széket állított fel és gyakorolta hatalmát. Sok más pogány kultusz mellett Pergamum élvezte Eszkulapnak a csodálatos gyógyulások istenének szánt szertartások kizárólagos jogát, akinek jelvénye a kígyó volt. Számos korabeli érme ma is tanúsítja ezt. A kígyó a mai napig a test orvosi jelképe maradt, és a gyógyszertárok ablakai látható. Mint tudjuk, ugyanezzel a képpel ábrázolja a Biblia Sátánt. A Jelenések könyvében pedig úgy szerepel, mint nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és Sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Jézus a pergamumi gyülekezetnek egy másik érdemére is rámutat. Az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásznak az én hű bizonyságomnak napjaiban sem. Antipászról semmi közelebbit nem tudunk. Feltehetően egy keresztény emberről van szó, aki a császár kultuszban való részvétel megtagadásáért szenvedett mártírhalált Pergamumban. Megöleték nálatok, ahol a Sátán lakik, azaz magának az ellenségnek templomában. Ez a szó szerinti értelmezés nem zár ki egy másik jelképes értelmet. A pergamumi gyülekezet által jelképezett korban 313 és 538 között számos Antipász, azaz Antipáter ellenpap volt. Az anti jelentése ellen, pász vagy páter, annyi mint atya, pápa vagy pópa. Egyesek úgy vélik, hogy e név a hívők csoportját jelöli, akik a 4. és 5. században szembe helyezkedtek a hierarchia, nevezetesen a római püspökök hatalmának növekedésével, akik szigorú intézkedéseket hoztak ellenük. Sokakat megöltek náluk a keresztény gyülekezetben, ahol a Sátán lakóhelyet választott magának. Mivel az ellenség Krisztus egyházát nem tudta erőszakkal legyőzni, ezért fortéllyal belülről támadta meg. Megvetette egy politikai vallási rendszer alapjait. Látszólagos kereszténység köpenye alatt surrant be Sátán a gyülekezetbe, hogy hitüket megrontsa és gondolataikat az igazság ígéitől elterelje. Kétségbe esett küzdelem kezdődött azok részéről, akik hűek maradtak, hogy ellenálljanak a megtévesztésnek és utálatosságoknak, melyek a papi palást alatt a gyülekezetbe bejutottak. A pergamumi gyülekezethez intézett bíráló szavak az ellenségnek éppen erre az alattomos munkájára céloznak, amikor Bálám esetét idézi. A Mózes 4. könyve 22. fejezet, 24. verse, valamint 31. fejezet,
13-tól a 16-ig terjedő versekben. Tudjuk, azt tanácsolta Bálám, a sátán profétája Bálák királyának, hogy csábítsa el Isten népét. Amit nem tudott elérni fenyegetésekkel, azt elérte csalással, botránykövet vetve Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból és paráználkodjanak. Így vannak nálad is, folytatja az Úr, akik a nikolaiták tanítását tartják. Nem tudjuk pontosan, miben rejlik ez a tanítás, de az Úr az apostoli gyülekezetet megdicsérte, amiért gyűlölte a nikolaiták cselekedeteit. Az a tény, hogy a pergamumi gyülekezet befogadta őket, a hitehagyás biztos jele. Ezért az Úr újból megtérésre int ezzel a figyelmeztetéssel. Térj meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. Ez azt jelenti, hogy az Úr sohasem maradt közömbös az egyházban uralkodó állapot iránt. Ha nem következik be megtérés, nem fog késlekedni a közbelépéssel és a hitehagyók elleni ítéletének végrehajtásával. Megcselekszi azt ígéje által, amely minden időben megmarad az ő fegyveréül, mint a lélek kardja. De a győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Ez a hármas ígéret. Először az elrejtett mannáé, azaz az élet kegyeréé, amely Krisztusban van. Másodszor a fehér kövecskéjé, amely a felmentő ítélet jelképe, vagy egyes korabeli szokások szerint győzelem jele. Harmadszor pedig egy új név ígérete, amelyet egyedül az ismer, aki kapja, a jellem tökéletes kifejezője lesz, amely útlevélként fog szolgálni a mennyek országába. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A Tiatirabeli gyülekezethez írt levél. A gyülekezetekhez intézett 7 levél közül a tiatiraiaknak szóló a leghosszabb, tartalmára nézve a leggazdagabb, egyszersmind a legdrámaibb. Ebben nincs semmi meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy az egyház történelemnek mintegy 12 századát öleli fel. És micsoda történelmet! A pápaság történelmét, amely 538-tól 1798-ig terjed. Justinianus császár 538-ban kiadott rendeletében a római püspököt minden eretnek megbüntetőjévé nevezte ki, s a kereszténység feletti anyagi és szellemi hatalommal is felruházta. Ezt az elsőbséget a pápák csak 1798-ban veszítették el, mikor Bonaparte Napóleon parancsára Berthier tábornok 6. Pius pápát elfogja és számüzetésbe küldi. Egyes magyarázók a tiatírai korszak végét 1517-re, a reformáció kezdetére tették. Ha elfogadjuk, hogy egy korszak vége nem feltétlenül esik egybe a másik korszak kezdetével, akkor semmi sem zárja ki, hogy a tiatírai kor 1798-ban végződött, míg a szárdiszi már 1517-ben elkezdődött. A bibliai profécia különös fontosságot tulajdonít az 1260 éves korszaknak, mivel 7-szer említi meg 2 helyen Dániel könyvében, a 7. fejezet 25. vers, a 12. fejezet 7. vers, és 5-ször a Jelenések könyvében. Másfelől az említett szövegekben ez a korszak úgy van bemutatva, mint a szükség, az üldöztetés és a nagy csalás ideje.
Tiatira nevének jelentése csak megerősíti ezt a leírást. Áldozatok követelése. A tiatirai gyülekezetről épp úgy, mint a városról, keveset tudunk. Tiatira az ókorban bíbor és skarlát színű kelme festékéről volt híres. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv is utal erre, amikor egy Lídia nevű tiatirai városbeli bíboráros asszony megtéréséről beszél. Ez a kis részlet önmagában is jól jelképez egy olyan gyülekezetet, amelyben a prelátusok bíbor és karlát öltözete volt a megszokott. Az is lehet, hogy Lídia, aki félival az Isten, volt a tiatirai gyülekezet alapítója. A levél, melyet az Úr a gyülekezethez intézett, ellentétben a történelmi adatokkal, nagyon részletes. Már Jézus bemutatkozása is jelzi a helyzet komolyságát. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzófényű érchez. A jelenések könyvében ez az egyetlen hely, ahol Jézus, mint Isten fia mutatkozik be az istenség tulajdonságait, a mindentudást és a mindenhatóságot öltve magára. Bizonyára nem ok nélkül teszi ezt. Jézus itt úgy nyilatkoztatja ki magát, mint aki mindent lát, aki elől semmit sem lehet elrejteni, és aki lesújt mindazokra, akik igazságtalanságot cselekszenek. A tiatirai gyülekezetnek szóló üzenet megértése érdekében emlékeznünk kell arra, hogy a levél a kereszténység egészéhez szól. Ebből származnak a kisebb eltérések és ellentétek. Az Úr nem a hibákat emeli ki, mint azt gyakran tesszük a középkor gyülekezeteivel kapcsolatban. Bármilyen meglepő, egyetlen gyülekezet sem kap annyi dicséretet. Tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Nem volna nehéz egyenként kifejteni az itt felsorolt erényeket, amelyek a tiatirai gyülekezet dicsőségére válnak. A sötétség hosszú történelmében bőséggel találunk példát a szeretetre, hitre, odaadásra, türelemre és áldozatra. Kevés azonban a hely, hogy ezeket itt felidézzük. Az, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, felismeri a negatívumokat is, és rendkívül finoman árnyalva három különböző csoportja osztja a tiatirai gyülekezet hívőit. Vannak igazi hívők, akik az összes említett keresztény erénnyel bírnak, de megtűrik Jézabelt. Azután jön Amaz asszony, Jézabel, aki magát prófétának mondja, és aki tanít és elhitette az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak. Jézabel, Szidon királynője, Izrael egyik leggonoszabb királyának volt a felesége. Ő vezette be Izraelben a pogány Baál és Asera kultuszt. Ebben a proféciában Jézabel a csalhatatlannak és mindenhatónak tartott pápai hatalom megszemélyesítője. A bibliai proféciákban az asszony mindig az egyházat jelképezi, vagy hűséges hitvesként követi égi vőlegényének tanításait, amint Ézsaiás könyve 51. fejezetében, a 4-6 terjedő versekben, valamint a Korintusi második levél 11. fejezet második versében, vagy mint parázna feleség más tanítások után megy. A paráznoság kifejezés háromszor is szerepel itt, és a hamis tanításokat, a bálvány imádást és az erkölcstelenséget szimbolizálja, amelyeket a jelképes Jézabel igyekszik az egyházban elhitetni olyannyira, hogy Krisztus szolgáit is megtévessze.
Végül a harmadik csoportot azok a Tiatira beliek alkotják, akiknél nincs a tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit. Mint Akháb és Jézabel idejében is, úgy ma is van egy maradék, amely nem hajtotta meg térdét a hamis istenek előtt, és amely elvetette az Isten igéjével ellenkező tanításokat. A kereszténység történetéből tudjuk, hogy mindig voltak, akik különböző századokban az egyház megreformálását és az evangélium tanításaihoz való visszatérést szorgalmazták. Krisztus e hűséges tanítványainak az Úr egyszerűen azt mondja, nem vetek rátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, amíg eljövök. Mert az Úr, amint elérkezettnek találja a pillanatot, közbe fog lépni. Most még türelemmel vár az ember érdekében, csak úgy, mint Jézabel miatt. Adtam néki időt, hogy megtérjen azokkal együtt, akik vele paráználkodnak. Ha a megpróbáltatás és a szenvedés nem vezetnek megtérésre, megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint, mondja az Úr. A tiatíriakhoz írt levél, mint a többi is, egy csodálatos ígérettel zárul, amely azoknak szól, akik megharcolják a hitnek nemes harcát, és győzelmet aratnak. Aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot. Vagyis, aki a kedvezőtlen körülmények ellenére hű marad az Úr tanításaihoz, az a lelki sötétség közepette fényleni fog, mint a hajnalcsillag az éjszakában. Krisztus dicsőséges eljövetelekor pedig vele együtt uralkodik majd. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek.

Jézus Krisztus üzenete az újkor gyülekezeteihez. Az 5. és a 6. levél az újkor gyülekezeteinek történetét ismerteti meg velünk. A szárdiszi gyülekezethez írt levél a reformáció és a protestantizmus korát, a filadelfiai gyülekezethez írt levél pedig a 18. század végét és a 19. század elejét mutatja be. A szárdiszi gyülekezethez írt levél. Szárdisz Lídia tartomány fővárosa volt, és a híres Krőzus uralma alatt Krisztus előtt a 6. században élte fénykorát. Mivel 500 méter magas sziklára épült, egyetlen gyenge partvidék kivételével szinte bevehetetlen erődnek tűnt, és Szírosz ezen a helyen volt képes meglepni a várost ének idején, mint a tolvaj. Krisztus előtt a 2. században az éberség hiánya miatt egy másik ilyen meglepetés érte a várost. Ezek a tények világítanak rá a figyelmeztetés jelentőségére. Vigyázz! A Krőzus mesés gazdagságáról szóló mondán kívül Szárdisz ismert volt gyapjúból készült ruhaszöveteiről is, amelyet szintén megemlít a levél. Vallási szempontból nézve Szárdisz jelentősége kicsi volt. Az egykor híres város János idejében már csak a hagyományokból élt. A szárdiszi gyülekezet ma már csak a Jelenések könyvéből ismerjük, de kezdetei visszanyúlnak az apostolok korába. A 3. században épített templom falai még láthatók. A püspök trónját a közelmúlt archeológiai ásatásai során tárták fel. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Jézus itt úgy mutatkozik be, mint aki bírja az isteni lélek teljességét, és éppen ezért tökéletesen ismeri a szárdiszi gyülekezet állapotát is. Egyidelőleg megerősíti, hogy ő a gyülekezet ura, aki kezében tartja a 7 csillagot, a gyülekezetek üzenetvívőinek szimbólumát. A szárdiszi gyülekezet jó hírneve ellenére sem téveszthette meg az urat. Az Úr nem a külső látszat szerint ítél. Egyértelműen jelenti ki az igazságot. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz és halott vagy. Sőt, ami még él, az is halófélben van, amint haldoklott maga a város is, amikor János ezt a levelet írta. Bármennyire meglepően hangozzék is, az Úrnak ezt az ítéletét egyrészről a reformációra, másrészről pedig általánosan a protestantizmusra vonatkoztatjuk. Tény, hogy a reformáció az öröm éneke volt, amint a Szárdisz neve is kifejezte. A város még ma is az élet újjászületés, a lelki ébredés jelképe. Szárdisznak köszönhető a kereszténység újra felfedezése, ami a Jézus Krisztusban való hitáltali megigazulást jelenti. Ha a reformációból kifejlődő protestantizmus gyakran dicsekszik is annak dicsőségével, a valóságban már nem azonos a reformációval. Mihelyt a fejedelmek kezükbe vették a reformáció ügyét, a vallás azonnal hatalmi kérdés lett, mint egykor Konstantin idejében. A reformátorok életre keltették a kereszténységet, a fejedelmek létrehozták a protestantizmust, minden országban saját igényeik szerint. Ehhez felhasználták a politikát, a lelkiismereti korlátozásokat, a türelmetlenséget, sőt az üldözést. A hivatalos protestantizmus, amelyet mint államvallás elfogadtak, sok országban az élet látszata maradt, lelki szempontból azonban már régen halott volt. Ha nem él meg újabb ébredést, az is meghal, ami még él benne. Ez a szomorú valóság. Az Úr így mutat rá a lényegre. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Más szavakkal, a reformátorok elkezdtek egy művet, amelyet az utódok nem folytattak. Azzal, hogy a reformátorok visszatértek a Bibliához,
megnyitották az igazság kutatásának útját. Követőik azonban megálltak az úton. Nem fejezték be a reformátorok munkáját. Ezért nevezi az íge a szárdiszi gyülekezet művét úgy, hogy nem teljesek. Megemlékezél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. A felajánlott gyógyszer egyszerű, visszatérni Isten szavához, mint a reformáció első napjaiban tették. Az életben maradáshoz nem elég felfedezni az igazság forrását. Hasonlóképpen nem elegendő örömöt érezni Isten igéjének hallásakor. Ha ezeket a szavakat nem valósítjuk meg életünkben, és nem tartjuk meg álhatatosan, akkor beteljesednek Jézusnak a magvetőről szóló példázatában mondott szavai. E világnak gondja és a gazdagságnak csalárdsága elfojtja az ígét, és gyümölcsöt nem terem. A szárdiszi gyülekezet csak akkor juthatna vissza kezdeti élete teljességére, ha bűnbánatot gyakorolna és megtérne. Térj meg! Ez az Úr felhívása. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Nem sürgető fenyítésről van itt szó, mint a tiátriai gyülekezet esetében. A szárdiszi gyülekezethez intézett üzenetben azokat a szavakat használja az Úr, amelyek szokás szerint Krisztus visszajövetelére vonatkoznak. Először arra int, hogy vigyázz. Aztán következik meglepetésszerű jövetelének hirdetése. Elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek. A Jézus visszajövetelére történő utalásoknak kronológiai jelentőségük van. Szárdisz az a gyülekezet, amelynek fel kellett volna ismernie Jézus visszajövetelének jeleit. A lisszaboni földrengést 1755-ben, az 1830. május 19-e sötét napot és a hold elsötétedést, valamint az 1833. november 13-ai csillaghullást. Jézus világosan megjövendölte ezeket az eseményeket, Máté 24. rész 29. fejezetében, és a jelenések könyve visszhangként ismétli. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímé nagy földrengés lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szörzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Vigyázás hiányában a szárdiszi gyülekezet, mint egykor a várost, meglepetés éri, de ekkor az Úr jön el, mint tolvaj, abban az órában, amelyben nem várják. A meglepetés annál is nagyobb lesz, mivel a protestantizmus mindig hajlott arra, hogy figyelmen kívül hagyja azokat a jeleket, amely Krisztus látható és dicsőséges visszajövetelét hirdették. Sőt, esetenként még magát Krisztus visszajövetelét is kétségbe vonta. A szárdiszi gyülekezetben voltak néhányan, egy kevés neved, aki nem fertőztették meg ruháikat, szó szerint névről beszél, azaz jellemekről, személyekről, akiknek erkölcsi felfogása nem egyezik a gyülekezet nézetével. Ezeknek azt ígéri az Úr, hogy fehérben fognak vele járni, mert méltók arra. Ez a méltóság természetesen csak Krisztus igazságából eredhet, amelyet hitáltal nyertek el. A fehér ruha, amely nélkül senki sem jelenhet meg a bárány mennyegzőjén, a szenteknek igazságos cselekedeteit jelenti. A reformáció egyik központi tanítása a hit általi megigazulás volt, cselekedetek nélkül. Ez a keresztény hit egyik alapigazsága. A protestáns teológia tévedése abban a végkövetkeztetésben van, hogy a cselekedetek
még etikai szempontból is teljesen jelentéktelenek. Tény, hogy senki sem képes magát cselekedetek által megmenteni, mert kegyelemből tartatott meg, hit által. Azonban holt a hit cselekedetek nélkül. Mivel Sardis ezt a megállapítást figyelmen kívül hagyta, végül is az élet csak látszat maradt nála. Csak kevés neved van a gyülekezeten belül, aki ismeri a valóságos keresztényi életet, mivel nem fertőztették meg ruháikat. Ezeknek ígéri Jézus az ő igazságának fehér öltönyét. Ugyanezt az ígéretet adja Jézus mindazoknak, akik a kevéshez hasonlóan győznek. Aki győz, az fehér ruhába öltözik, majd így folytatja, és nem törlöm ki annak nevét az életnek könyvéből. Zsoltárok 139. fejezet 16. verse szerint Isten minden ember nevét beírta ebbe a könyvbe, még születése előtt, és csak akkor törli ki, ha az ember elveti az üdvösséget. Aki azonban megvallja Jézust az emberek előtt, az elnyeri annak bizonyosságát, hogy Jézus Krisztus közben jár érette a kegyelmi trónjánál. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A filadelfiai gyülekezethez írt levél. A jelenések könyve 7 levele közül a filadelfiai gyülekezeté a legszebb. A levél a hívők egy kis csoportjának van címezve, akik teljes tisztaságban megőrizték a keresztény erényeket, János apostol szavai bizonyítják, hogy jól ismerte ezt a kisvárost és a gyülekezetet is. Filadelfia kulcsváros, kelet magaslatainak kapuja. János apostol idején 15 ezer lakosával kisvárosnak számított, de jó fekvése miatt fontos szerepet töltött be a keresztény misszióban. Filadelfia annak a hűségnek köszönheti nevét, amelyet alapítója II. Attalusz 159-138-ig tanúsított testvére Eumenész iránt. Filadelfia jelentése –

A városban ma is van egy keresztény közösség 5 gyülekezettel. Philadelphia a testvéri szeretet és a misszió gyülekezetének jelképe. 1757-től 1844-ig. A korszak kezdetét több dátumhoz kötik, mivel itt sokkal inkább, mint más korszak esetében, nehéz pontos időt meghatározni, és amint már korábban említettük is, egy korszak kezdete nem jelenti feltétlenül az előző korszak végét. Az 1755-ös év a nagy lisszaboni földrengés éve volt, az első figyelmeztetés Krisztus közeli visszajövetelével kapcsolatban. Ez a földrengés a lelkiismereteket épp úgy megrázta, mint a földet. Létrejött a 18. század második felének és a 19. század első felének nagy vallási ébredése. Jézus isteni tulajdonságaival mutatkozik be a philadelphiai gyülekezetnek. Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja. A szárdészi gyülekezet hanyatlása sok tévedést és eretnekséget hozott felszínre. A reformáció művét tovább kellett folytatni, és az egyházat magasabb életszentségre és az igazság jobb megismerésére kellett vezetni. Egyedül a Szent és Igaz képes mindezt véghez vinni. Ő képes erre, mert nála van a Dávid kulcsa, vagyis övé a hatalom, hogy a messiási birodalom ajtaját megnyissa, vagy bezárja. A dicséret jobban tükrözi a gyülekezet jellemét, mint cselekedetét. Az Úr három erénnyel jellemzi gyülekezetét. Kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Azt a tényt, hogy kevés erőd van, rendszerint fogyatékosságnak tekintik. Lelki szempontból azonban ez az ideális állapot, amely lehetővé teszi Isten hatalmának megnyilvánulását. Az Úr sokkal eredményesebben tud munkálkodni gyülekezete által, ha az hű marad Isten szavához és úgy él, hogy nevét megdicsőíti. Ennek a három keresztény erénynek három örömteli következménye van. Ez felismerhetővé válik azokból a szavakból, imé és mivel, amelyekkel az Úr ezeket a következményeket bevezeti. Jézus először múlt időt használ, egy már beteljesedett valóság kifejezésére. Másodszor jelen idővel jellemez egy tényt, amely folyamatban van, harmadszor pedig jövő időt használ, mert még egy a jövőben beteljesedő dologról van szó. Imé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Az Úr a nyitott ajtó kifejezést használja itt az evangélium hirdetésére, megnyílt nagy lehetőségek bemutatására. Pál apostol is felszólítja a kolosszébeli gyülekezetet az imádkozásra, hogy az Isten nyissa meg az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát. Az az időszak, amelyet a philadelphiai gyülekezet jelképez, valóban megfelel a nyitott ajtónak. Sohasem voltak kedvezőbbek a körülmények, és nem voltak nagyobbak a lehetőségek a világ evangelizálására. Valóban a gondviselés órája érkezett el, amelyben a nemzetek ajtajai megnyíltak egy azelőtt sohasem ismert missziós tevékenység előtt. Jézus úgy jövendőlt erről, mint a mi egyik legvilágosabb jele közeli visszajövetelének. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Bármilyen meglepőnek látszik is, a francia forradalom vallás ellenessége miatt kedvezett

0: Kedvezően hatott egy nagy vallásos ébredésre a kereszténységen belül, amely a bibliai proféciák iránti megújult érdeklődésben, a Bibliának a történelem során soha nem tapasztalt elterjedésében és a múltban soha nem látott missziós tevékenységben mutatkozott meg. Különböző országok teológusai egy időben arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy az emberiség történelmének utolsó fázisába lépett, és Jézus második eljövetele közel van. A Biblia terjesztésének fokozása érdekében számtalan Biblia társulatot alapítottak. Végül a 19. század kezdetén a kis keresztény közösségekből misszionárusok egész serege indult el azzal az elhatározással, hogy az evangéliumot elviszi az egész világra. William Carey 1793-ban Indiába, Robert Morrison 1807-ben Kínában, Robert Moffat 1817-ben és David Livingstone 1841-ben Afrikába ment, akiknek példáját százak követték. A nyitott ajtón keresztül az Úr népe közé akarta vezetni mindazokat, akik még nem ismerték őt. Imén adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek, és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Ezt az ígét különbözőképpen értelmezték. Azonban teljesen mindegy, hogy itt hamis zsidókról, álkeresztényekről, vagy hamis pogányokról van szó. Maga a tény a fontos. Az Úr megnyitotta feléjük a filadelfiai gyülekezet bizonyságtevésének útját. A különböző magyarázatok nem zárják ki egymást. A zsidók között 1816 és 1843 között igazi megtérési hullám volt tapasztalható. Ugyanebben az időben a kereszténységen belül is komoly ébredési mozgalmak voltak, amelyek gazdag gyümölcstermést hoztak. Végül ugyanerre az időre esett a pogány népek közötti külmisszió kezdete. Hála a testvéri szeretet rendkívüli megnyilatkozásának, emberek milliói fogadták el Jézust. A harmadik következmény a jövőre vonatkozik. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja a föld lakosait. A világ eseményeinek végső folyamatáról van itt szó, amivel Dániel próféta is megjövendölte. És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem, aki a te néped fiaiért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amiben nem volt attól a naptól fogva, hogy nép kezdett lenni mind ez ideig. Jézus világosan megmondta, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. A föld lakosaira eljön a megpróbáltatás ideje, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hasonlóképpen hangzik a figyelmeztetés is, amelyet az Úr a filadelfiai gyülekezethez intéz. Imé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy soha senki el ne vegye a te koronádat. Amíg az élet véget nem ér, és ameddig a küzdelem tart, a győzelmi korona elveszíthető. Ez a kitartásra való felszólítás annál is inkább hangsúlyozott, mivel az Úr itt közeli eljövetelére utal. Ímé, eljövök hamar. A filadelfiai gyülekezethez írt levél minden része az isteni pecsétet hordja magában. a szerző az istenség három tulajdonságának említésével mutatkozik be. A levél címzetje rendelkezik azokkal a keresztény erényekkel, amelyek képessé teszik arra, hogy véghez vigye azt a hármas jellegű művet, amelyet az Úr előre látásában neki szánt. A jutalom, amelyet a győzőnek ígért, magán viseli Isten három pecsétjét. Ez az ígéret csodálatosan kapcsolódik a filadelfiai keresztény gyülekezet jelleméhez és cselekedeteihez. Az Istenért végzett szolgálatukban tanúsított hűségükért kapták az ígéretet. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő. Az oszlop itt az erő, álhatatosság és győzelem szimbóluma. Míg Isten temploma Isten jelenlétének jelképe az örökké valóságban. És felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. A Bibliában a név mindig a személyiség, a jellem vagy a tulajdon kifejezője. Isten nevét viselni azt jelenti, hogy a győzőt Isten saját gyermekének ismeri el, mint fiát vagy leányát. Isten városa nevének elnyerése jogot jelent az új Jeruzsálemben való lakozáshoz, amelynek polgárai a győzők lesznek. Jézus nevének birtoklása azt jelenti, hogy a győző tökéletesen visszatükrözi Krisztus jellemét. Hozzá hasonló lesz, mert meglátja őt, amint van. Jézus nevét fogja viselni, mert Jézus úgy mutatkozik be, mint akit Isten felmagasztalt, és ajándékozza néki új nevet, amely minden név fölött való. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek.
1: Sorozatunk következő részét holnapi adásunkban hallhatják. A könyv megrendelhető az info@forrasmedia.hu e-mail címen.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Eltűnt gyermekek világnapja. Az eltűnt gyermekek világnapja Ronald Reagan amerikai elnök által 1983-ban kezdeményezett nemzetközi emléknap, melyet 1979. május 25-én New Yorkban eltűnt 6 éves kisfiúra, Ethan Pattsra és sorstársaira emlékezve tartanak ezen a napon. Ethan Patts 1979. május 25-én tűnt el 6 éves korában, amikor New Yorkban nyoma veszett. Eltűnésének hatására új jogszabályokat vezettek be az Amerikai Egyesült Államokban. A gyermekek védelme érdekében, valamint a felkutatásuk céljából új módszereket vezettek be. Ethan volt az első, akinek a fényképe megjelent a boltokban, a teljes dobozok oldalán, ami azóta gyakorlattá vált. 2001-ben nyilvánították a gyermeket halottá. Európában az eltűnt kiskorúak ügyét a 2001-ben létrehozott, eltűnt és szexuálisan kihasznált gyermekekért Európai Föderációja karolta fel, amely ernyő szervezetként koordinálja a prevenciós és az eltűntek felkutatásával kapcsolatos feladatokat. A szervezet kezdeményezte, hogy május 25-e legyen az eltűnt és bántalmazott gyermekek napja. Az eltűnt gyermekek emléknapjáról jelenleg 23 ország emlékezik meg, köztük Magyarország is. A történelmi egyházak közös nyilatkozatban álltak ki az életvédelem mellett. Közös ökumenikus zárónyilatkozatot adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia állandó tanácsa, valamint a Református Egyház és az Evangélikus Egyház püspökei május 18-i találkozójuk után. A közleményben hangsúlyozták, hogy a történelmi egyházak küldetése, az evangélium hirdetése, valamint olyan értékek képviselete, mint az életvédelme a fogantatástól egészen a természetes halálig. Hangsúlyozták a hit, a szeretet és az evangélium üzenetének fontosságát is. Az evangélium üzenete olyan érték, amelyre az egyes embernek és a világnak is égető szüksége van. A magyarországi történelmi egyházak küldetése, hogy hazánknak az evangéliumot, a hit és a szeretet örömhírét éljék és hirdessék, áll a nyilatkozatban. Örömzene, irodalom, találkozások. Hamarosan kezdődik a 20. református zenei fesztivál. A művészet öröm, hirdeti a Református Zenei Fesztivál, amely az elmúlt két évtizedben Budapest egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. A háromnapos rendezvény átfogó művészeti élményé formálba kínál emlékezetes programokat a református zenei hagyományoktól a kortárs irányzatokig. Klezmer, Flódni és Utcafesztivál. Újra jönnek a zsidó kulturális napok Debrecenben. Negyedik alkalommal rendezik meg a zsidó kulturális napokat és utcafesztivált Debrecenben holnaptól május 26-a és 31-e között. A csak nem egy hetes programsorozat koncertjei, színházi előadásai, tárlatvezetései és gasztronómiai eseményei minden korosztály számára kínálnak élményeket. A rendezvénysorozatban zsinagógai tárlatvezetések, koncertek és gasztronómiai programok egyaránt helyet kapnak. Május 30-án az Anima Sound System ad koncertet, míg május 31-én egésznapos utcafesztivál várja az érdeklődőket. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat, északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you.
0: Győzelem a Szentlélek által. Kedves hallgatóink, Sipos Lajos pünkösdi műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A kereszténység nem létezne, és mi keresztények nem lehetnénk Krisztus követői a Szentlélek jelenléte és meghatározó munkája nélkül. Ahogy a világ teremtésekor, úgy azóta is szüntelenül a Szentlélek Isten kegyelme áll az ember mellett, hogy ébren tartsa bennünk a Teremtő iránti vágyat, és a világot jobbá tenni akaró lelki erőt. Ünnepeljük ma, és érezzük minden napon áldott jelenlétét.

0: Húsvét után, az 50. napon ünnepli a világ a Szentlélek eljövetelét és a keresztény egyház megalakulását. Az ünnep elnevezése a görög Pentakosztész, azaz 50. szóból származik, és a zsidó vallásból ered, amelyben a Pészach utáni 50. napon az aratás, az első gyümölcsök, majd a 10 parancsolat adományozását ünnepelték.
1: A tanítványok mesterük mennybe menetele után összejöttek, és áhítattal imádkoztak, fölidézve Jézus nekik tett ígéretét. Amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen. Továbbá Jézus ezt is elmondta nekik. Jobb néktek, hogy én elmegyek, mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a vígasztaló. Ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok.

Jöjj, égi szent láng, szent lélek Isten, hű támasz minden inségben, kit trónusáról jó atyánk és Jézus Krisztus küld hozzánk. Jöjj, vigasztaló szent lélek Isten!

A végtelen kegyelmű Isten pünkösd napján hatalommal fölfedte magát a gyülekezet előtt. Elnyerték a vigasztalót, akit Jézus nekik korábban megígért.

Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Apostolok cselekedetei, 2. rész, 1.-2. vers.

A lélek hatása alatt a bűnbánat és bűnvallomás szavai a megbocsátott bűnökért elhangzó dicsérő énekek hangjaival elegyedtek. A hálaadás és a jövendőlés szavait lehetett hallani. Az egész menny lehajolt, hogy lássa és csodálja a páratlan szeretet bölcsességét. Az apostolok és tanítványok csodálkozva kiáltottak föl: a szeretet megmutatkozik!

Szigeti Jenő, Pünkösd, részletek. Némaság zuhant az olajfák hegyére, amikor Jézus a hegyről felemelkedett. Az angyalok eltűntek, dolguk végezetten, csak a csend maradt, mi a szívükre telepedett. Tanúim lesztek, mondta Krisztus utoljára, nem házaló agitátorok, hisz nem a földi ország igazsága menti meg világunk, csak a szív, mit mássá tett a szó. A lélek kell, hisz ő győzhet gyarló életünk felett. Ő bontja ki a remény virágát, mi a hitfáján, ó jaj, oly nehezen tere. Ő tanít szeretni méltatlan társat, kit Jézus ma is vár, és ma is felemel. A múló idő ölén beszédes lett a csend. Az imádság lassan értelmet kapott. A testvér arca lett a tükör, miben Jézus lett a való. Akkor megmozdult a föld is, kettős tüzes nyelvvel jött a mindent értelmessé tevő égi szó, mely mindenen győz, ami ó. Ma sem lelkesítő terveket, önmegvalósító álmokat vár tőlünk a megváltó. Mert ma is akkor jön el a szívedbe újra Krisztus, ha benned is győztes lesz az égi szó. Ma sem kér tőled mást a mester, csak csendben vállald, Krisztusért te semmit nem tehetsz, hisz ő az, ki győz benned is, régen megszokott bűneid felett. Így lesz szíved a bölcső, ahol ő újra megszületett.

Az apostolok vele való közössége most sokkal szorosabb, bensőségesebb lett, mint amikor személyesen velük volt. A bennük lakozó Krisztus szeretete, fénye és ereje visszatükröződött arcukról olyannyira, hogy akik látták őket, azonnal tudták, hogy ők Jézussal voltak.

Nagy Kornélia, Szentlélek hívása, részlet. Nélküled csak könyv a Bibliánk, talán szebb, különb, mint sok másik, de igévé tüzettől válik. Megvilágítja értelmünket. Látjuk benne a Fiú Istent, ki értünk odaadott mindent, s legyőzve halált, bűnt és átkot, megváltotta a holt világot. Hogy aki megváltónak vallja, vele éljen, ő úgy akarja. S mi boldog tanuk, valljuk, éljük, mert üzenetét már jól értjük. Jöjj, Szentlélek, áradj ki ránk!

Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg számunkra. A Szentírás tanait azelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Hogy Krisztus, Isten fia, most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és e tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött.

0: Pünkösd napján egyetlen ige hirdetésre többen megtértek, mint Krisztus szolgálatának éveiben. Isten így hatalmasan cselekszik, mikor emberek a lélek uralma alá helyezik magukat. Ha az emberek vágyakoznak Krisztus után, és egyé kívánnak válni vele, szilárd és határozott megtérések következnek be, amennyiben feladják akaratukat és saját útjukat, és engednek Isten akaratának és útjának a pünkös napjához hasonlóan.
1: Füle Lajos, Pünkösd, részlet. Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél, majd ha bevallod végre, hogy sosem voltál igaz keresztjén, ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit, s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt. Majd, hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el, letenni ott, mind keserűn, nem alkudva testtel és vérrel, majd, ha hálát adsz Jézusért, s a döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a vér, akkor jön el az ébredés itt.
2: Az Úr Jézus a Szentlélek által munkálkodik, mert a Szentlélek képviseli őt a földön. A Szentlélek az, aki az embert az örökké valóság igazságának ismeretére vezeti. A Szentlélek mutatja meg az igazság erkölcsi mércéjét. A Szentlélek az, aki segíti azok megértését, akik nem érezték eddig a megtérés szükségét, hitet támasztva bennük az iránt, aki egyedül képes megmenteni minden bűnből. A Szentlélek az, aki a jellem átalakításán dolgozik, úgy, hogy a mulandó és ideiglenes dolgok iránti vonzalmunkat a halhatatlan örökségre irányítja. A Szentlélek újjáteremti, megtisztítja, megszenteli az ember lényét.

0: Karl Rahner, hiszek a Szentlélekben. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.
1: A hit a szeretet által működik, és megtisztítja a lelket. Egyedül a Szentlélek szívünkben végzett munkája tehet minket alkalmassá, amennyire.
2: Páskujné Kovács Erzsébet, az a pünkösdi tűz. Részletek. Ha nyitott szívekbe hull az ige, mint akkor régen, ma is égő lángra gyújtanak. Az kellene, Uram, az a pünkösdi tűz. Alszik mécsesünk, kihűl a parás. Haldoklik szívünkben az életerő, így nem tudunk felgyújtani mást. Küld szent lelket egyenként nekünk, hogy igaz pünkös legyen e földön újra. Lássa meg a világ, akik téged várnak, a szeretet ég bennük mindig lángra gyúlva.

0: A Szentlélek felruházza a lelket azzal a tiszta indítékkal és élő jelvel, amely minden vészhelyzet és kísértés idején támogatni tudja a küzdő, tusakodó és hívő embert. A Szentlélek mindig velünk van, hogy vigasztaló és gyöngéd szavakkal támogasson, erősítsen és megvidámítson minket.
1: Jöv el, Szentlélek, mert a nap lemegy haragotokon, ellenséggé fagy barát és rokon, napról napra új és új keserűség, s szívetekben már vad gyűlölet ég. Ajta bosszú, kéz, száj, szem újra vét, hegyjé nő föl a sok bűn és szemét. Lassan egymástól már messzebbre estek, mint az ezer fényévnyi égi testek. Ágy, asztal, fedél még közös, pedig köztetek már hegyjé emelkedik mozdíthatatlan, sötét hely, amit nem robbanthat föl semmi dinamit. Csak egy szent égi vihar söpri el. Szentlélek, ó, jöv el!

0: Jézus közvetlenül távozása előtt a Szentlélek ígéretével bátorította tanítványait. A Szentlélek ígérete nekünk is ugyanolyan bizonyosan szól ma, mint ahogyan az első tanítványoknak. Isten lelke és kegyelme ebben az órában is a rendelkezésünkre áll, mert szükség van rá. A Szentlélek adja a győzelemhez szükséges erőt, ez vezet Jézus lábaihoz.
1: Gerzsenyi Sándor, Várjuk, hogy pünkösd legyen. Részletek. Miért vagyunk olyan fáradékonyak? Hamar csüggedők, szalmaszálban is megbotlók, könnyen aléló lagymatagok, ideg nélküli, füstölgő, omladozó oltárok. Miért hiányzik életünkből az okos találékonyság, a konok kezdeményező készség, a kősziklát is termővé szelídítő hit és értelem? A tiszta akarat rendet parancsoló mágneses tere, a kitartóan zörgető mentő szándék, ahogy egy-egy szív előtt megállva nem adjuk fel a reményt, míg föl nem tárul sarkig a bereteszelt ajtó. Kilopta el tőlünk a kristályfolyó után epedő szarvas szent szívét, hogy ott találjuk meg, ahol sehol másút a semmilyen egyéb módon föllelhető békét, nyugalmat, boldogságot, üdvöt. Miért van az, hogy virágvasárnapi bódult örömmel oda terítjük harsogó színekben tobzódó felső ruhánkat, hebehúrja gyermeki rikoldozásainkat, hogy 5 nap múlva köntösünk sötét fonákjába takarjuk eladott szívünket, s olyan könnyen feszítsd meggé torzul ajkunkon a hozsanna. És miért nem jön el soha életünkben az a bizonyos 50. nap? Serlegeinket miért nem tölti meg valaki azzal a bizonyos részegítő itallal, hogy ajtónk závárja lehullana végre, hogy megalvat fekete vérünk pezsgő, piros, lüktető folyammá válnék, hogy megmámorosodva, beleszédülve, ne kellene többé keresni a megfelelő szavakat, melyeknek bokra mögé elrejtőzhetünk, hanem hogy görcsből oldott nyelvünket önfeled bizonyságtételre mozdítaná az életet ébresztő drága szellem. Szívünkben miért nem lobban magasra a tűz, a tűz, hogy elhamvasszon minden sötét miértet. Jöjj, égi tűz! Jöjj, áldott Szentlélek! Jöjj, lelkes, tüzes pünkösd! Tedd áldássá, haszonná, éltető erővé életünket, gyülekezeteinket, a szentek közösségét, megváltott népedet!

Isten még ma is egyházát használja szándékának kinyilatkoztatására e földön, hogy előkészítse Krisztus újrajövetelének útját és követőinek a második adventre való felkészülését. És a Szentlélek az, aki fellobbantja az emberi szíveket, hogy befolyásának engedve Isten igazsága tanúivá legyenek. Amint elődeik pünkösd napján részesültek a lélek keresztségében, ma is emberek milliói többet és többet nyernek a lélek erejéből. Így módon világítja be Isten dicsősége a földet.

Füle Lajos, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy lelki életed örömhiányos, kiüresedett, fogytán hited és hálád is vele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy gyülekezeted tagjaiban is hűl a szeretet, nagy része fásult, közönnyel tele, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy egyházadban is akad kór, s némely tanítás hamis, hogy alig látszik Krisztus élete, ne nyugodj bele! Ha azt látod, hogy fáj-e nép, e föld, hogy magad sem vagy senkinél különb, s nincs újulás itt bárhogy kellene, ne nyugodj bele! Mert könyörögni, sírni lehet itt, maga a lélek is esedezik, s minden megbánt bűn semmivé lehet, ha az Úr veled.

0: nekünk is ugyanolyan komolyan kell könyörögnünk a Szentlélekért, mint a tanítványok tették pünkösd napján. A lélek, aki megjelent a csodálatos pünkösd napi gyülekezésén, ma is várja, hogy megmutathassa kegyelmes erejét azokon, akik Isten követeiként dolgoznak.
1: Bódás János, imádság Szentlélekért. Részlet. Zúgó szél, mennyei vihar, jöjj a lélek lángjaival. Isteni erő van te nálad, tégy vele most nagy, szép csodákat. Erőddel a szíveken zúgj át, és szellőztesd ki minden zugát. Szellőztesd ki országot, népet, az egész nagy földkerekséget. Söpörd el a bűnt, a gyanakvást, s tedd, hogy végre szeressük egymást. Hiába pénz, ravasság, fegyver, csak nyomorult marad az ember. Rajtunk hatalmat te vehetsz, újjá, tisztává te tehetsz, s bevetheted a szíveket égi maggal, hogy szeretet, igazság, szépség, dús virága illatozzon szét a világban. S milliók kérnek, mert belátják. Nem segít más, csak az imádság, a könyörgés. Jöjj, szent vihar, ég tisztító lángjaival, söpörd el a bűnt, a gyanakvást, add, hogy végre szeressük egymást, s mint a táj, ha elállt a zápor, ragyogjon föl a föld orc

jelentette, hogy lelkének befolyása tanítványaival lesz a vég idejéig. A pünkösd idejétől fogva, mind a mai napig a vigasztaló elküldetett mindenkinek, aki teljesen átadta magát az Úrnak és az ő szolgálatának.

Somogyi Imre Égi tűzben, zúgó szélben. Részlet. Égi tűzzel, zúgó széllel ma is eljön Isten lelke. Szent harcunkat, Krisztus ügyét vele visszük győzelemre. Ha ránk fúj a mennyei szél, ma is tüzet fog a lelkünk, ma is veszünk ajándékot, ha az Úrhoz hittel estünk. Ó Szent Lélek, áldj meg minket! Add erődet bőmértékben! Küzdő zarándokok kérnek sok bajban és kísértésben. Keskeny úton a cél felé törtett a mi fáradt lábunk. Segíts, hogy a célhoz érjünk, s fele úton meg ne álljunk.

Elhangzott győzelem a Szentlélek által. Kedves hallgatóink, pünkösdi ünnepi műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümegi Nétót Piroska, Balázs László, Nyári István és Török Attila. A műsort készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: hír összeállításunk következik.
1: Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig. A Szép Művészeti Múzeum grafikai kiállítóterében május 21-én megnyílt az Apokalipszis című tárlat, amelynek központjában a jelenéseket bemutató apokalipszis ciklusok állnak. Korunk fenyegető kihívásai, a háborúk, járványok, klímaválság, társadalmi feszültségek ismét időszerűvé teszik az apokalipszis témáját. A tárlat gerincét Albrecht Dürer, idős Lukács Cranach fametszet sorozatai, Jean Duvet rézmetszetei, valamint Odilon Redon későbbi litográfiái alkotják. A kiállítást 20. századi magyar művészek, közöttük Kondor Béla lapjai zárják. Megtekinthető a kiállítás szeptember 20-ig. Hitmélyítő csodálatos csendes hét, új teremtés. Családos, több generációs csendes hét lesz Pillis Csabán a Bételben, június 29-e hétfő és július 3-a péntek között. A téma új teremtés. A gyermekek és a fiatalok is várják, hiszen nekik korosztályuknak megfelelő alkalmak is lesznek. A reggeli torna, a kreatív foglalkozás, a kirándulások, játék, kötetlen beszélgetések most is része a fakultatív programnak. Természetesen most is élhetnek majd az ima közösség és a lelki gondozói beszélgetés lehetőségével is. Hetüket pénteken úrvacsorai istentisztelettel zárják. Jelentkezni legkésőbb június 10-éig lehet. Fiatalok jelentkezése esetén előnyt jelent az, ha valaki családtagjaival együtt érkezik, illetve a hitmélyítő hetet hitbéli növekedése, lelki megújulása reményében keresi. A helyszín a Bétel Evangélikus Misszió Központ, Pillis Csaba, Széchenyi utca 8 szám. Meglepően korán beindul idén a strandélet a Balatonon. Több északi parti településen is már a pünkösdi hétvégén megnyitottak a strandok, így aki szeretné, a szokásosnál korábban kezdhette el a vízparti kikapcsolódást. A melegebb tavaszi időjárás idén arra ösztönözte az északi parti üzemeltetőket, hogy korán már május közepén megkezdték a 2026-os strandszezont. Azt érdemes tudni, hogy a legtöbb helyen a vízimentőszolgálat csak a strandszezon hivatalos kezdetén, június közepén áll munkába. Addig viszont a strandok parkosított üzemmódban lesznek, korlátozott fürdőzési feltételekkel. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy már májusban is erős a napsütés, ezért kiemelten fontos a megfelelő fényvédelem és a folyadékpótlás. Zarándoklat a Szélrózsára. A Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó a Pepita Bakancs Egyesülettel együttműködve közös gyalogos zarándoklatot hirdet a 15. Szélrózsa találkozóra. A zarándoklat több, mint gyaloglás egyik helyről a másikra. Közös úton levés. Lehetőség arra, hogy néhány napra kiszakadjanak a hétköznapok rohanásából, és figyelmüket Istenre és egymásra irányítsák. A Szélrózsa előtti napokban együtt indulnak útnak Kőszegről Sopron felé. Nem csak a cél felé haladnak, hanem közben közösségé is formálódnak. Beszélgetésekben, közös imádságokban, éneklésekben, csak közösen megtett út során. A zarándoklat tervezett időpontja és útvonala július 4 és 8-a között Kőszegtől Sopronig. Jelentkezési határidő június 14. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat, északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Boldogító akadályok. Az emberi tapasztalás bámulatos gazdagsága nem szerezne annyi örömet, ha nem kellene korlátokat leküzdenünk. A csúcsra érés fele annyira sem boldogítana, ha nem kellene sötét völgyeken is áthaladnunk. Helen Keller.

0: A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozék ez először a maga testvérével Simonnal, és mondané ki: megtaláltuk a Messiást. És vezeti őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta: te Simon vagy, a Jóna fia. Te Kéfásnak fogsz hívatni, ami megmagyarázva kőszikla. János 1.41-42.
1: Több apostol is kapott új nevet Jézustól, annak kifejezésére, hogy valami újat adott nekik. Bertalant Nátánaelnek nevezte, azaz Isten ajándékának. Lévit pedig Máténak, Jehova ajándékának. Simon azt a nevet nyerte, hogy Kéfás vagy Péter. De tévedés lenne azt gondolnunk, hogy Jézus azért nevezte őt így, mert sziklaszilárd jellem. Éppen ellenkezőleg. Természettől fogva Péter nagyon is megingatható és befolyásolható volt. Hamar föllelkesült, könnyen kimondta az igent, de amikor helyt kellett volna állnia, meghátrált. Készen volt a halálra is Krisztusáért, de röviddel később megtagadta az urat. Jézus azért nevezte el kősziklának, mert azzá akarta tenni. És ez sikerült is a kegyelem révén. Péter készséggel ment a börtönbe is, ahol János apostollal együtt megbotozták, de nem tántorodtak el. Valószínűleg ugyanilyen szilárdan haladt később a saját keresztje felé is, amitől pedig egész valójában rettegett. Jézus mindenkit azzá tehet, amivé Isten akarata szerint lennie kell. Oroszlánt bárányjá változtat, és közönyöst hitvallóvá. Hányszor alakított, zárkózott embereket nyíltá és közlékenyé, felületeseket és fecsegőket pedig elmélyülté. Minden Istentől adatott természet önmagába véve jó. Az élénk is és a meggondolt is, a csöndes, befelé néző is, és a lángoló is. Mégis mindegyikben lehet valami káros visszásság. Jézus kihántja a magot a gyakran érdes héjából, azaz előhozza a jót, kibontakoztatja bennünk Istentől kapott tulajdonságainkat.
0: Mindenkor gondos Jézusom, hadd adjam magam mesteri kezedbe, hogy átformáljon, mint a fazekas az agyagot. Kérlek, tedd ezt hamar, mielőtt a bűn a lelkembe mélyen belemarná magát, és a gonosz vágyak helyrehozhatatlan károkat okoznának. Könyörülj rajtam, támasz nagy lelki éhséget mindenkor a szívemben a te szent igéd iránt. Kérlek, beszélj velem még tovább is ezeken az igéken keresztül, és formáld ezt a veled való áldott közösséget. Taníts egyre mélyebben és egyszerűbben átváltozni. Érted dolgozni legyen igazi értelme és célja életemnek, és a nélküled kapott megnyugvás legyen terhemre. Kérlek, szabadíts meg buta ragaszkodásaim minden aggodalmától, a gyakran rám támadó szorongástól, elcsüggedéstől, de az indokolatlan nagyra néző elbizakodástól is. olyan nehéz hozzányúlni, Uram, valamihez, ami gubancos, ami ott van hosszú ideje a szőnyeg alatt, amit ki kellene mondani, világosságra hozni, amit el kellene kezdeni, de szokatlan, vagy abba kellene hagyni, de már részemnek tűnik. Legyen a te ígéd az általad megújuló életem szövétneke és mindennapi lelki táplálékom. Köszönöm, hogy színed előtt lehetek, áldalak jelenlétedért. Köszönöm, megváltó Uram Jézus Krisztus, hogy ígéreted szerint, ígédben és szent lelkedben ott vagy, ahol téged kereslek. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ha egy bibliai igét meg akarok érteni, akkor mindig két kérdést kell feltenni. Akkor, amikor ez az ige elhangzott, akkor mit mondott Isten ezen az igén keresztül, és ma mit mond nékem ez az ige? Ezért ennek a sorozatnak azt a címet adtuk, hogy akkor és most. Elérkeztünk jelenések könyvének az első nagy szerkezeti egységéhez a bevezető után. János Pátmoszon, börtönszigeten, öreg emberként nézi a tengert, és arra gondol, hogy mi lehet a gyülekezetekkel. Mi lesz veled, kereszténység? Domitianus birodalma ekkor recseget ropogott, és benne a kereszténység sorsa is. Harmadik generációs keresztény nemzedék nő fel, és az első szeretett tüze kezd pislogni. Ezért van az, hogy régi-régi feljegyzések és régi-régi tanúbizonyságok szerint János, amikor a gyülekezet elé állt, mindig azt mondta, hogy fiacskáim, szeressétek egymást. Erről tanúskodik az evangélium is, erről tanúskodik a három jánosi levél is. Ez tölti be János szívét. Mi lesz veled, kereszténység? És ekkor Isten elküldi Jézust, és az előző alkalommal láttuk, hogy az ember fiához hasonló Jézus, mint főpap, megjelenik a gyertyatartók között. És Jézus a gyertyatartók között elkezd szolgálni, úgy, mint ahogy a földi templomban. Ez a templom már akkor régen nem állt, már csak az öregek emlékezetében élt, hogy mindig úgy kezdődött a mindennapi templomi szolgálat, hogy a főpap bement, ellenőrizett mindent, meggyújtotta a gyertyatartókat, és világosság lett a templomba, hogy előkészüljenek a nagy-nagy illattételi oltár áldozatára, amivel bevezetődött mindennapi templomi szolgálat. És ez a főpap a tenyerén 7 csillagot tart. Tartja az egyházat. És az első nagy tanulság az volt, hogy Jánosnak nem magának kell állni a sarat, nem maga tartja a hátát a gyülekezetekért, hanem Jézus kezébe van az egyház története. És 7 gyülekezetnek címzett levél következik ezután. A jelenések könyve az nem történelemkönyv. Benne nem egyháztörténelemről van szó. Hogyha csak egyháztörténelmet akarunk ebből a könyvből, akkor csalódni fogunk. A jelenések könyve az más. Többről szól. Rólunk szól keresztényekről és az üdvösség történetéről. És ez az üdvtörténet az, aminek mindnyájan részesei vagyunk. Hiszen a megváltási terv lényege az bennünk játszódik. Mert mit ér az, hogyha a világ sorsának nagy-nagy vonulataival tisztában vagyok, csak éppen értem, nem halt meg Jézus. A felsorolt 7 város, Efézustól egészen Laodiceáig, valós gyülekezeti problémáit ismeri János. Dolgozott ezekben a gyülekezetekben, mielőtt fogságba került. Szinte név szerint ismer mindenkit. Tudja a gondokat, bajokat. És most Jézus egy nagyon különös, történelmileg hiteles látomást ad Jánosnak, mert a 7 város jelképében, a 7 város valós sorsának a tükrében megmutatja az egyház történelmet. Nem sorba, Hiszen minden időben voltak efézusi, szmírnai, pergámumi, tiatírai, és még laodiceai gyülekezetek is. Megmutatja azt, hogy a Krisztussal való kapcsolatunknak milyen buktatói és milyen lehetőségei vannak. Nagyon érdekes, hogy nem olyan régen rájöttek a Biblia kutatói arra, hogy ezeknek a leveleknek a formája, a szerkezete az nagyon egyforma, ezt mindig tudtuk, de rájöttek arra, hogy ez a hettita szerződések mintájára íródott levelek. Hiszen ezek a városok mind a régi hettita birodalom, amelyik akkor már 1500 éve nem létezett, kultúrájának a romjain élő gyülekezet volt, és ezek az ősi jogszokások éltek. És ez a hettita szerződési forma az, ami jellemzi ezeket a gyülekezeti leveleket, hiszen egy egész sereg ilyen hettita szerződést találtak meg a kutatók még a 19. század végén. Odáig azt se gondolták, hogy a hettita birodalom volt, azt hitték, hogy ez egy mesebeli birodalom. Amikor 1880-as években Borgaszkölyben, ez egy törökországi kis település, a határában megtalálták a hettita birodalom fővárosát, és vele együtt megtaláltak egy csomó-csomó diplomáciai levelet. Ezek a levelek nagyrészt ilyen szerződések. És ebben a szerződésben volt egy formai rend. Minden Jelenések könyve beli levél eszerint a rend szerint íródott meg. Ez a rend az, hogy van egy bevezetés, és a bevezetésben mindig a szövetséget kötő uralkodó megnevezi magát, és felsorolja a jellemző tulajdonságait. Ez a Jelenések könyvében is mindig úgy van. Mindig így kezdődik, hogy ezt mondja az, aki, és akkor sorolja, hogy ki az, aki szerződést köt a gyülekezettel. A második lépés mindig egy történeti prológus volt. Ez a történeti prológus elsorolta azt, hogy milyen kedvező és kedvezőtlen, jó és rossz kapcsolatban voltak eddig egymással a magas szerződő felek, ahogy ezt ma mondanák. És ez az, amit úgy kezd a Jelenések könyve mindig, hogy tudom a te dolgaidat. Isten előtt nincsen titok. Tudja a győzelmeinket, tudja a kudarcainkat. És minden levélben erről van szó.

Majd jött a harmadik lépés. A szövetség feltételeit sorolja fel. Mire kötünk szövetséget? Mi az a cél, ami a szövetség tartalma lesz? És ez az, amit a jelenések könyvei levelek úgy vezetnek be, hogy térj meg. Isten szövetségkötésének az a célja, hogy mi hozzátért emberek legyünk, vele élő kapcsolatot építsünk ki. És utána ezek a szerződések mindig úgy fejeződnek be, hogy egy tanúságtétel van, amiben elmond sok minden dolgot, amit ki kellett hirdetni, amit közhírré kellett tenni, és ez az a közhírré tévő rész, ez a záradék, amit legszélesebb körbe kommunikáltak, ma így mondanák, az emberek között. Ez az, amit úgy mond a jelenések könyve mindig, akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És végül mindig van egy nyomatékosító üzenet, ami rendszerint így kezdődik, aki győz. Miért mondtam én el ezt a viszonylag unalmas formai részt? Azért, mert a jelenések könyvének ezt a 7 levelét úgy lehet megérteni, hogy Isten az egyházzal újra és újra szövetséget akar kötni. A megváltási terv lényegében nem más, mint egy nagy szövetségkötési folyamat. A megváltási tervnek az a lényege, hogy Isten újra és újra megszólít bennünket, újra és újra be akar emelni bennünket a vele való szövetségbe, újra és újra azt akarja, hogy bizonyos dolgokkal szembeforduljunk, és bizonyos dolgoknak odaforduljunk. Azt akarja, hogy szüntelen megtérés legyen a mi életünk, ahogyan ezt Luther annak idején prédikálta, hogy a keresztény élet az nem más, mint szüntelen megtérés. Mert csak így érhetjük el azt a célt, ami minden keresztény ember előtt van. Arról is sokat beszéltünk ebben a sorozatban, a jelenések könyve olyan, mint egy piramis. Úgy mondtuk, hogy kiasztikus szerkezetű, ezt már nagyon sokan tudjátok ezt a szót. A 7 gyülekezettel szemben a jelenések könyvének a végén áll egy gyülekezet. És a 7 gyülekezetben, aki megtér, az lesz ennek az egy gyülekezetnek a tagja. És én úgy gondolom, hogy a megváltási terv az azt jelenti a mi számunkra, hogy mindnyájan különböző élethelyzetekben, különböző történeti helyzetekben, különböző társadalmi helyzetekben, különböző kisebb-nagyobb gondokkal sújtva és gondoktól felmentve ennek az egy gyülekezetnek a polgárai szeretnék lenni. Így kezdődik ez a levélsor. És éppen ezért ennek a levélsornak a megértése döntően fontos a mi üdvösségünk szempontjából. Ha egyszerűen csak történetinek vesszük ezt, hogy egyszer régen volt egy efézusi gyülekezet, aztán azt is szokták mondani, hogy ez az apostoli kort szimbolizálta, hát hogyha a páli leveleket elolvassuk, akkor nem éppen jellemző, a páli levelekben mondjuk a korintusi első levelet elolvassuk, nem éppen jellemző az efézusi kor szellemére, már az efézusi levél szellemére az, ami a korintusi gyülekezetben van. Nem, itt többről van szó. Minden időben van mind a 7 féle gyülekezet. A döntő kérdés az az, hogy én hogy akarom megélni az Istennel, emberrel, világgal, önmagammal való közösségemet. Hogy élem meg azt, hogy az egyháznak, mint élő testnek, mint Krisztus testének a része vagyok. És éppen ezért úgy fejeződik be minden levél, hogy nem azt mondja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek, tehát az efézusinak, a szmirnainak, vagy a pergámoniak, vagy a tiatírainak, vagy a laodiceainak, hanem úgy fejeződik be minden levél, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Mindegyiknek, mind a 7-nek. És benne te is ott vagy. Én is ott vagyok. Mit mond a lélek nekem? Ezért a jelenések könyve nem egyszerűen egy történelmi tanulmány. Benne van az egész egyház történet, ez igaz. Benne van az egész egyház történet minden mozzanata, ez igaz. De én hol vagyok az egyház történetében? Én hol vagyok az üdvösség történetben? Én nekem milyen a viszonyom? Az én életemben hogy kopogtat Jézus? És hogy hallom meg ezt a szót?
Mert hogyha a jelenések könyvét csak úgy nézzük, hogy ez beteljesedett, ez beteljesedett, ez beteljesedett, kipipáljuk, akkor ez a könyv egyszerűen nem mond nekünk semmit. Mit érdekel engem az, hogy mi történt a középkorban? Vagy mi történt a világ más részén? Ha én pontosan tudom is azt, mit jelent ez az én üdvösségem szempontjából? Ha nem nekem szól, ha nem engem indít megtérésre, ha nem nekem szól, hogy légy buzgóságos és térj meg, akkor nem ér ez az e-levél nekem semmit.

Így hát most 7 alkalommal, levélről levélre végig fogjuk tanulni ezt a sorozatot, és azért mondtam el ezt ilyen részletesen az elején, mert minden levelet úgy lehet megérteni, ha én is ott vagyok abban a gyülekezetben, és én is úgy érzem, hogy nekem szól ez a levél. Hogyha én ezt csak megcímezni tudom, hogy ez a régi időkről szól, és legfeljebb csak némi tanulságot vonok le, és nem én vagyok a címzett, akkor az egy gyülekezetnek szóló ígéret, ami a levél végén van, az Új Jeruzsálemről szóló ígéret, az nem nekem fog szólni, és ez tragédia lesz. Ezért olvassuk el most ezt a levelet, és utána nem teszünk mást, mint lépésről lépésre megértjük azt, hogy milyen üzenetet mond itt Isten nekünk, 21. századiaknak. Kicsikét mindig visszanézünk az efézusiakra, de mindig úgy, hogy az efézusiak tükrében önmagunkat lássuk. Olvasom az igét. Második fejezet első 7 verse az efézusiaknak írt levél, így szól. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyát közötti jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viseled el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találod őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteidet. Különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely Isten paradicsomában van. Ennyi ez a rövid levél. Efézus egy nem akármilyen város volt. Róma után a birodalom legnagyobb városa volt, az egész kis-ázsiai résznek a központja, a császárkultusznak is ez volt a központja, gazdag város volt, vallásilag is egy központ volt, ugye emlékezzünk az apostolok cselekedetéből, a nagy az efézusi Diana, az Artemis kultuszról, ugye Diana az Artemis tulajdonképpen. Azután itt volt minden okkult tudománynak is a központja. Innen terjedt el minden titkos tan, ami az első század kereszténységének a legnagyobb ellenfele volt. Itt kellett helytállnia Jánosnak is, hiszen mielőtt Pátmoszra került, hosszú ideig Efézusba élt. Erről a gyülekezetről van szó. De mit mond Isten? Úgy, mint a hetita szerződésekben, itt is bemutatkozik. És azt mondja, hogy az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Sokan megkérdezik, hogy ki ez a gyülekezet angyala. Az angyalon mi mindig valami földön túli lényt értünk, valami transzcendens valóságot, holott nem erről van szó. Az angyal az egyszerűen küldöttet jelent. Az efézusi gyülekezet angyala az, aki az efézusi gyülekezetnek írt üzenetet továbbítja. Az üzenet továbbítókról van szó. Ezeket akarja eligazítani az Isten. Ezek által akarja elmondani Efézusban mondandóját Isten.

És ezt mondja az, ugye bemutatkozik, ahogy a hetita szerződésekben, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó közötti hár. Ez a kép visszautal az előző alkalommal látott képre, amikor ugye a templomba bemegy a pap, megtisztítja a gyertyatartókat, és itt láttuk ezt a képet, hogy ez a főpap, ez az ember fiához hasonló, aki nem más, mint Jézus Krisztus, mindenki ráismert rögtön, a tenyerén tartja a 7 csillagot. Ez azt jelentette az ókori embernek, hogy közben jár értünk. Az efézusi gyülekezetben az a Jézus jelenik meg, aki a mennyei templomban közben jár értünk. És én úgy gondolom, hogy ez az egyház történet alapja. Ennek a megértése, hogy Jézus az, aki közben jár értünk, az efézusi korban, az efézus eredeti idején, az első században épp úgy nagy üzenet volt, mint ma is az. Mi ebben az üzenetben a lényeg? Mi nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy valahol nagyon messze fönn az égben van egy mennyei templom, és ott történik valami, Jézus közbenjárói szolgálatot folytat, ezt tudjuk, mint egy dogmatikai igazságot, és elfelejtkezünk arról, hogy mi ebből a közbenjárói szolgálatból élünk. Nem általában jár közben Jézus. Ő tartja a mi életünket a tenyerén. Úgy, mint gyülekezetet, és úgy is, mint egyént. A 21. századi ember hitének az egyik legnagyobb gondja az, hogy a gondviselő közbenjáró Istenbe vetett hitünk gyengült meg. A mi Isten képünk a filozófusok Isten képe. Vitatkozunk a Szent Háromságról, vitatkozunk arról, hogy hogy Isten, hogy ember, Jézus, ezer-ezer kérdésről. És a lényegről felejtkezünk el. Isten a te és az én gondviselőd. Aki gondot visel rád, aki tudja, hogy a te életedben mi a lényeg, aki minden gondodat magára veszi, az, akinek a tenyerén vagy te, az, akiért Jézus Krisztus a mennyben, az atyánál közben jár. Ez az alap. Ennélkül a Jézus Krisztus nélkül, a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat nélkül nincsen üdvösség. És Efézusban is ezt kell tudni. Az efézusi gyülekezet, majd rögtön látni fogjuk, küzd valamivel a szeretet meghidegülésével. A szeretet meghidegülésének nem az az útja, hogy én meg te elrendezzük egymással a dolgainkat. Van, aki a jeruzsálemi felházott pünkösd előtt is úgy képzeli el, hogy ott elkezdtek békülni egymással az apostolok. Szó sincs erről a Bibliában. Az apostoloknak nem békülni kellett. Felháznak az a lényege, és ez a szeretetnek is a lényege, hogy az Istennel való kapcsolatunk, gyakorlati kapcsolatunknak kell megerősödni. Pontosabban ezt úgy lehetne mondani, hogy abban kell megerősödni, hogy Isten az nem magára hagyott bennünket, mint egy felhúzott órát, hanem Isten a tenyerén tart. Naponta kapcsolatod lehet vele. Ő ott van a gyertyatartók között. Ő ott van és közben jár érted. A tenyerén vagy. És hogyha így érted meg Jézust, hogy a tenyerén vagy, akkor érted meg azt tulajdonképpen, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Nem holmi dogmatikai elgondolások felett vitatkozni. Nem azt jelenti, hogy én ezt vagy azt vagy amazt a hőstettet véghez viszem, vagy ezt vagy azt betartom, megtartom. Nem. Jézus tenyerén vagyok. Jézus gondot visel rám. Jézus az, akitől függ az én életem. És ez a Jézus Krisztus, aki így mutatkozik be, és nem véletlenül mutatkozik így be, mert itt a lényeg,
Ez a Jézus Krisztus, aki tovább azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudok a cselekedetekről. És elmondja azt, amit tud Jézus Krisztus Efézusról. Az efézusi lelkületű emberekről, és az efézusi gyülekezetről is. Tudok cselekedeteidről, fáradozásodról, álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára teszed azokat, akik apostolnak mondják magukat, pedig nem azok. És hazugnak találod őket. Az efézusi lelkületű ember számára sok-sok elismerendő dolog van, és ezeket az elismerendő dolgokat fel is sorolja egy sorba az ige. Azt mondja, tudok cselekedeteiről, fáradozásodról. Efézusban nem olyan hívek vannak, akik nem fáradoznak. Nem olyan hívek vannak, akik csak éppen beszélnek a hit dolgairól, vagy éppen megszokásból elmennek a templomba. Efézusban olyan emberek vannak, akik készek fáradozni azért az igazságért, amit megismertek. Azt mondja, tudok a te fáradozásodról. És tudok a te álhatatosságodról is. Az álhatatosság egy kulcsszava tulajdonképpen az egész új szövetségnek és a Krisztus várásnak. Emlékeztek? Aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Mondja Jézus, amikor az ő második eljövetele előtti időről beszél. Vagy Lukács ezt úgy fogalmazza meg, hogy a ti béketűrésetek által nyeritek meg a ti lelketeket. Ez a béketűrés szó ugyanaz a görög szövegben, mint az álhatatosság, ez a hypomone szó. A ti béketűrésetek által, álhatatosságotok által nyeritek meg a lelketeket. Vagy az egész könyvnek, a jelenések könyvének a csúcsán is ott áll az a nagy ige, ami az egész üzenetet összefoglalja, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Megint a hypomone szó van, az álhatatosság szó van. Itt, akik megtartják Isten parancsolatát és Jézus hitét. Azt mondja, tudok a te álhatatosságodról. Ez az álhatatosság nem más, mint a keresztény ember belső egyensúlyozó érzékszerve. Ez az álhatatosság a gyakorlatban nem más, mint az, hogy én Jézussal szövetséges viszonyban vagyok, de úgy, hogy tudom, hogy ő vezet engem. Van személyes meggyőződésem. Ez az álhatatosság abból épül fel, hogy újra és újra az én tapasztalataim mögött, amit a mindennapi életben tapasztalok, észreveszem Jézust. Jézus nem kívül lévő valóság. Jézus nem az, hogy valahol nagyon messze, valahol a mennyben valaki közben jár értem. Hanem ez a Jézus úgy jár közben értem a mennybe, hogy minden gondomat őre vethetem, mert neki gondja van rám. Az álhatatos ember ezt ismeri fel. Az álhatatosság az tulajdonképpen azt jelenti, hogy minden élethelyzetben kitartok Jézus mellett.

Azt mondja, tudom a te dolgaidat, tudom álhatatosságodat, fáradozásodat, és arról is, hogy nem viselheted el a gonoszokat. Ez megint egy nagyon érdekes dolog. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy kétféle magatartás lehet. Az egyik magatartási mód az az, hogy hát a többiek gonoszok, nem törődök a világgal, a többiek gonoszok, mindenki maga bőrét viszi a vására, mindenki maga üdvözül, vagy maga kárhozik el, és ez rendben van. Én begubózom, fő az, hogy én jól vagyok az Istennel. Aztán van egy másik álláspont is, ami a keresztes vitézeknek a tévedése. Nekem mindenkit le kell győznöm, akit én gonosznak tartok. Nekem lándzsával és pajzsal, karddal a kezemben vagdalózni kell az igazságért, mert nekem harcolni kell az igazságért. Az igazságért nem harcolni kell, az igazságot élni kell. A baj nem itt van. A baj ott van, hogyha valaki megalkuszik a gonoszsággal, és ez más jelent. Nem harcot, és az sem, hogy nem törődök a világgal, a világnak száz bajával, hanem valami mást. Hogy a jót nem mond rossznak, és a rosszat nem mond jónak. Hogy az igen, igen legyen, és a nem, nem legyen. Mi mindig azt hiszük, hogy mi az igazságot ki kell, hogy harcoljuk. Nem. Az igazság éltet bennünket, mert Jézus az igazság, ő az út, az igazság és az élet. Efézusban azt tudták az emberek, hogy az igaz, akkor is igaz, hogyha mindenki mást mond. És a gonosz, akkor is gonosz, hogyha mindenki rossznak mondja. Itt nem szabadságharcosokról van szó, nem forradalmárokról van szó, itt álhatatos emberekről van szó, akik Istenhez igazodnak. Ez volt Efézusnak a legfontosabb tulajdonsága. És Isten ma olyan embereknek akar látni bennünket, mint az efézusiakat. Azt akarja, hogy mi is ilyen álhatatos, a jó mellett kiálló, a gonosz gonosznak mondó emberek legyünk. Az első század egy nagyon nehéz időszak volt az egyház életében. Az az időszak, amit átélt János, és ebben benne van János egész személyes tapasztalata, az nagyon érdekes volt. Az evangélium hihetetlen gyorsan terjedt. Gondoljuk el, hogy nincsen televízió, rádió, tömegkommunikációs eszköz, sajtó, semmi. És 70 év alatt az egész akkor ismert földön a kereszténység elterjedt. Miért? Azért, mert voltak emberek, akik elmentek és bizonyságot tettek. Na de ahol megjelenik a jót, megjelenik a rossz is. Az első század azért volt nagyon nehéz század, mert megjelentek a hamis tanítók.

Ez lesz a második századnak a nagy problémája. A második század közepétől, különösen a 70-es évektől kezdve megjelenik a gnosztikus kereszténység, az, amiről itt a nikolaiták cselekedete kapcsán beszél éppen Isten igéje. Akik azt mondják, hogy nem kérem, van egy magasabb rendű tudás. Nem elég az egyszerű evangélium, hogy én nekem szeretni kell a másikat. Ó, dehogy is. Ez az egyszer egye csak a keresztény életnek. Nem a szeretetről van itt szó, mélyebb tudásról. És ezek a gnosztikusok megpróbálták Istent is bizonyos szabályok közé szorítani. Elmondták, hogy az anyag az rossz, minden, ami test, az rossz. Elmondták azt, hogy a teremtés is rossz. Elmondták azt, hogy Jézus testetöltését sem úgy kell elgondolni, hogy az evangéliumok mondják. Ekkor születik Júdás evangélium, amiről nagyon sokat beszélnek, de régen tudjuk ezt az evangéliumot. Egy második század végén keletkezett irat, amiben azt mondja el ez az evangélium, hogy Júdás a legnagyobb szent az apostolok között, mert ő volt az, aki Jézust a testétől megszabadította. Itt jön a testtől független lélek, a halhatatlan léleknek a plátói téveszméje, itt lopózik be a kereszténységbe. És azt mondja az efézusiaknak Jézus Krisztus, hogy tudom a te dolgaidat, tudom, hogy ezeket a hamis tanítókat, hamis apostolokat megméred, és akik apostoloknak mondják magukat, azokat megpróbálod, és ha nem azok, ha hazugok, akkor te megmaradsz az igazság mellett.

És tovább megy a levél. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terheket viseltél, és nem fáradtál el. Ez Jézus gyönyörű elismerése. Bárcsak mi is ilyen efézusiak lennénk. Terheket viselnénk, és nem fáradnánk el. Viszont mindig a győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. Ezt sose felejtsük el. Ha megnézzük mondjuk Pétert. Amikor kimondja az új szövetség alaphitvallását, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És Jézus azt mondja, hogy erre építem fel az én anyaszent egyházamat. Akkor Péter elkezdi fedni Jézust, amikor jelenteni kezdi szenvedését. Hogy ő neki meg kell halni azért, hogy ez igaz legyen. Ments Isten, ez nem történhetik meg veled. És akkor Jézusnak kell elmondani Péterre azt a kemény mondatot, amit a farizeusokra sem mondott el soha. Távozz tőlem, sátán, mert bántásomra vagy. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon kemény mondat, ez mindig figyelmeztet arra, hogy a győzelmeink másnapján mi hajlamosak vagyunk arra, hogy átvegyük Jézus kezéből a megváltási terv irányítását. Sokszor a győzelmeink másnapján elcsüggedünk, nem? Gondoljunk Illésre. Illési korszakban élünk, az utolsó időket hasonlítja az Ószövetség már, Jézus is használja ezt a képet Illéshez, Noé napjaihoz és Illés napjaihoz. Illés is a kármeli hős volt, és amikor a Kármelen győzött, akkor el akart menni meghalni a pusztába, menekülve Jezabel üres fecsegése elől. Győzelmeink másnapján vagyunk kísérthetőek. És így van ez Efézusban is. A hűség az igazsághoz egy nagyon fontos alap. De mi van a szeretettel?

Hát azt mondja, de az a panaszom ellened, hogy nincs meg benned az első szeretet. Mi az, hogy szeretet? Az embernek nincs szeretet hormona, ezt nagyon sokszor elmondtam. A szeretet az azt jelenti, ez másik szóval itt tudom mondani, hogy harmónia. Istennel, a másik emberrel, a világgal és önmagammal kibékült viszony. Lényegében a mennynek ez az anyanyelve. Ha én itt a Földön nem tanulom meg szeretni a másikat, az Istent, a teremtett világot és önmagamat, akkor a mennyben nem fogom beszélni a menny anyanyelvét, tehát nem is jutok oda. Efézusnak az a nagy kihívása, hogy visszatalál-e az első szeretethez. Visszatalál-e oda, honnan kiesett. Azt mondja, emlékezzél tehát, honnan estél ki. Térj meg, és tedd az előbbiekhez hasonló cselekedeteket, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom a gyertyatartódat. A megtérés az nem csak azt jelenti, hogy az igaz tanítást ismerem. Sokan azt gondolják, hogy ennyi a megtérés. A fejem megtér. Tudom az igaz tanításokat. Tudom, hogy mit mond a Biblia. Annyira megtértem már, hogy el tudom mondani, igen, ez hamis tanítás, ez hamis apostol, ezzel szembefordulok. Nem. A megtérés az több ennél. Visszatalálni az első szeretethez. Visszatalálni Jézushoz, a szeretet forrásához. Mert ez nem történik meg. Minden erényünk ítéletté válik. És ezért mondja tovább, hogy te felismerted a nikolaiták cselekedetét, és ezt elismeri, megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amit én is gyűlölök. Megvan benned az, hogy te azokat a gnosztikus tanításokat, aminek az a lényege, hogy az előbb mondtam, hogy egy felsőbbrendű lény lettem azzal, hogy megismertem tulajdonképpen a Biblia mélyebb tanítását, és nem csak a héját értem, hanem mindenféle titkos dolgot a Bibliából ki tudok számolni, és nagyszerű elméleteket alkotok, proféciákat gyártok, és profécia magyarázatokat, ezzel felébe emelkedtem minden embernek, nem. Nem ez a megtérés. Megtérés az, hogyha én naponta én-te viszonyba kerülök azzal a Jézus Krisztussal, aki szeret engem. Mert szeretet hormonom nincs. A szeretetet csak úgy tudom birtokolni, hogyha tudom azt, hogy ő szeret engem, és ezt a szeretetet tovább tudom adni. Ha be tudok kapcsolódni ebbe az isteni szeretet láncba, ez a megtérés. Újra és újra visszatérni Jézushoz. És azt mondja, akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez az első században is érvényes volt. A 20. is, 21. is. Vajon hallom-e azt, hogy Jézus ma is azt akarja, amit Efézussal? Légy álhatatos, amit tőlem kaptál, azt őrizd. Ítéld meg mindazt, ami ezzel szembe áll. A jót jónak mond, és nem mond gonoszt jónak. Tehát az úgy legyen úgy, hogy a hegyi beszéd szavával szóljak, a nem pedig legyen nem. De ezen felül, hol van az első szeretet? Jézus személyes vezetésének tudata hol van a mi életünkben.

Mert Isten szerződést akar kötni velünk. Azt akarja, hogy annak a nagy mennyei gyülekezetnek mi is részesei legyünk, amiről a Jelenések könyvének a végén fogunk tanulni. Mert azt mondja, akinek van füle a haja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek, és így fejeződik be, aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. Nem véletlen ám, hogy amikor a hét gyülekezetnek írt levelet, elkezdi János, az életfájáról beszél, és a Jelenések könyvének a végén is erről az életfáról olvasunk. Mert mi az életfájától indultunk el, annak idején a paradicsomból. Jézus Krisztus keresztfája, a visszaszerzett életfa első záloga volt. És minden, ami a mi életünkben van, az kell, hogy szolgálja. Hogy együnk majd arról az életfáról, ami odaát van, ahová készülünk. Mert itt a Földön különbözőek az emberek, különbözőek a gyülekezetek, különbözőek a helyzeteink, különböző megpróbáltatások alatt vagyunk, különböző kísértések között vagyunk, különböző féleképpen nyilvánul meg Istennek az akarata a mi életünkben, a hét gyülekezetnek írt levélben. De a Jelenések könyvének végén csak egy gyülekezet van. És ennek az egy gyülekezetnek az lesz a részese. Annak ad enni az élet fájából Jézus Krisztus, aki ezt az első szeretetet újra megtalálja. Enélkül, az első szeretet nélkül nincsen üdvösség. Mert a menny anyanyelve a szeretet. És erre a szeretetre hívott el bennünket az Isten. És lehet, hogy az utolsó időkben, és nem csak lehet, ezt tapasztaljuk, mert Jézus mondta, és ez a profécia teljesedik, a szeretet sokakban meghidegül, nem? Lehet, hogy a hit is, amikor eljön az embernek fia, mondta Jézus, ahogy talál-e hitet a földön. De ahol a hit és a szeretet nem találkozik egymással egy ember szívbe, ott eltűnik a remény. És hogyha a remény eltűnik, akkor a mi életünk is hiába való lesz. Adja Isten, hogy mi a szeretet emberei legyünk és maradjunk. Amen.

Sumonyi Zoltán, a szeretet himnusza. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Legyek bár próféta, vagy tudós eretnek, s lehet oly hitem, hogy hegyeket mozdít meg, mégis semmi vagyok híján szeretetnek. És a vagyonomat mindet fölétetem, s bár testemet is végül tűzre vetem, de szeretet nélkül mit sem használ nekem, ha pedig szeretet nincs bennem. Alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Hiszen a szeretet bosszú tűrő, kegyes, hiszen a szeretet nem irigy, ingyenes, hiszen a szeretet egész, nem részleges. Jövendő mondások mind eltöröltetnek, megszűnik tudomány, megszűnnek a nyelvek, mert az része csak az örök szeretetnek. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként s angyalként szólanom, csak zengőérc vagyok, vagy pengő cimbalom. Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy is gondolkodtam, úgy is ismertem meg színről színre mindent, s ti is így ismertek, de most tükör által homályosan látunk. Most csak rész szerint van bennünk a világunk, most csak, mint a gyermek, teljességre vágyunk. Ha pedig szeretet nincs bennem, alkalom adódjék emberként vagy angyalmód szólanom, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.

Viva Muzika. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban egyházi kórus művekből készült összeállítást hallgathatunk.

május 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a 117. Zsoltár második verséből olvasom. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Az új szövetségi igék az apostolok cselekedetei második fejezetének 5., 7. és 11. versei. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. A 2006-ban bemutatott Bábel című amerikai, mexikói, francia filmdráma megrázó módon mutatja be mai világunkat. A több szálon futó történetben, amelyben jó ideig nem tudjuk, hogy azok miként kapcsolódnak egymáshoz, azt láthatjuk, hogy a különböző kultúrák, a különböző emberek mennyire nem értik egymást, és ez milyen szélsőséges helyzeteket teremt. A legmegrázóbbak számomra azok a részletek voltak, amikor egy siket néma japán lány nézőpontjába helyezkedhettem, ahol valóban minden néma volt. A másik beszéde, a diszkó vonagló tömege és a forgalmas utca. Isten sokféle csodájáról ír a Biblia. Amikor például szabadulást szerez Izraelnek Egyiptomból, amikor megmenti népét egy nála erősebb néppel szemben. De Jézus születése a mi megváltásunk is csoda a szó legteljesebb értelmében. A Szentlélek kiáradása, az Istennel és egymással való közös nyelv ajándéka ugyanebbe a sorba tartozik. Lukács talán ezért is használja az ekstaszisz görög igét, amelyet a mi Bibliánk megdöbbenteknek fordít. Eltűnnek a válaszfalak, végre érthetem, tudhatom, hogy mit akar a másik fél. A mai napon meg kell hallanunk a Zsoltáros szavainak az igazságát, mert Isten szeretetének, hűségének a jele, hogy befogadhatjuk, megérthetjük őt, az ő igéjét. Az ő csodája az, hogy ledőlhetnek a válaszfalak ember és ember között. Imádkozzunk! Szentlélek Úristen, köszönöm, hogy eljöttél ebbe a világba, és eljöttél hozzám is. Köszönöm, hogy hallhatok és érthetek, hogy segítségemre vagy abban, hogy jobban értsem a másik embert. Dicsérlek azért a csodádért is, hogy általad a Biblia szavai megelevenedhetnek számomra is, hogy azokon keresztül még jobban ismerhetem az Atyát és az én Uramat, Jézust. Áldalak szeretetedért és hűségedért. Amen. Az áhítatott Keckó Pál írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és új szövetségi igék szolgáltak. Mert nagy az ő szeretete irántunk, az Úr hűsége örökké tart. Dicsérjétek az Urat! Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Megdöbbentek,

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napi áhítat címe a mennyei világosság. A mai ige Jakab levele első fejezet 17. verse. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék fölülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Gondolatok az igéről. Pünkösd ünnepe a mennyei világosságot hozta meg a tanítványok számára. Megértették azokat az igazságokat, amelyeket még Jézussal együtt voltak, nem tudtak elfogadni. A Szentírás tanait ezelőtt sohasem ismert hittel és bizalommal fogadták. Ezután nem csupán a hit dolga volt előttük, hogy Krisztus Isten fia. Most már biztosan tudták, hogy noha emberi testet öltött, valójában a Messiás volt, és ezen tapasztalatukat olyan határozottsággal hirdették a világnak, amely mindenkit meggyőzött, hogy tényleg Isten volt velük. Jézus nevét valóban nagy bizalommal ejthették ki, hiszen legjobb barátjuk és idősebb testvérük volt. Vele való szoros összeköttetésük boldog közösséget teremtett közöttük. Milyen tüzes, ékes szólással fejezték ki gondolataikat, midőn bizonyságot tettek róla. A Szentlélek által megerősödve nagy buzgalommal láttak munkához, hogy a kereszt győzelmét biztosítsák. A lélek elevenítette meg őket, és beszélt általuk. Arcukról Krisztus békéje sugárzott, életüket szolgálatának szentelték. Egész lényük bizonyságot tett arról az átalakulásról, mely bennük végbe ment. Pünkösd, egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei. Pünkösd alkalmából szent miséket, istentiszteleteket tartottak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap is ünnepi liturgia keretében emlékeztek meg a Szentlélek eljöveteléről. Székely János szombathelyi megyés püspök, a katolikus püspöki konferencia elnöke szombaton a csíksomlyói hegynyeregben tartott búcsói szentmise főcelebránsa és szónoka volt. Stenbach József püspök, a református egyházzsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap a Balatonalmádi református templomban hirdetett igét. Szemerei János, az evangélikus egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteletet. Zsinat. Az evangélikus egyház zsinatának következő ülése május 29-én pénteken lesz. Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi törvény értelmében a zsinat ülései általában nyilvánosak, de a zsinati tanács döntése alapján zárt ülés is elrendelhető. A helyszín az evangélikus egyház székháza, 8. kerület, Szent Király utca 51 szám alatt. Még tart a jelentkezés a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire. Május 31-ig még van lehetőség jelentkezni a pünkösdi teológiai főiskola képzéseire, mely két hiánypótló szakirányú továbbképzéssel is bővül. A jelentkezés folyamata egyszerű és gyors. Akinek kérdései merülnek fel, keresse bátran a főiskola munkatársait, akik szívesen segítenek a képzés kiválasztásában. Az időjárásról. Pünkösdre megérkezett a nyári meleg. Kedden derült napos száraz idő várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, és 28-33 fok várható. Szerdán sok napsütés lesz némi felhőkkel, néhol eső erőfordulhat, északi a szél, és 21-30 fok lesz valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink, Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése. Mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Csak akkor tud működni, ha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Elterveztem, csak ő rá vártam.
2: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Lélekhangoló műsorunk vendége ma Hevesi Réka, a Békéscsabai Evangélikus Óvoda vezetője lesz, akivel Zsíros András beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélek Hangoló. Egy olyan kedves óvodapedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvodapedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született az első nagyobbik, igen, és van egy kisebbű 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam, inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapokban a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenben tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen? Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is két felé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: Emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal, hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikbe tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: A lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen, hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek, egy ünnep során hogy figyelek, egy étkezésnél, hogy figyelek. Sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb., a folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Lélekhangoló.
1: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
2: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bogarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát, hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek, valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
1: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is látni. Te tapasztalod ezt, hogy képesek a gyerekek a rosszat is eltanulni a felnőttektől?
2: Én azt gondolom, hogy nyilván egy mintát követünk, hát ezt azért tudjuk, hogy úgy tanulunk, még felnőttek is nagyon sok mindent meg tudunk tanulni. Igen, de nekik még megvan az a képességük, hogy képesek arra, hogy átlépjenek. Inkább képesek a haragot és a rossz dolgokat letenni. Mi nagyon sokszor húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
1: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
2: Igen, azt gondolom.
1: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
2: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az
1: igen,
2: sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert, tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz, a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan.
2: Igen. Igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az istenhiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
2: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát,
2: igen,
1: tehát másik emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
2: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos, és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
2: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
2: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
2: És az első alkalommal, mert azt lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
2: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran az anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki egy tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békés Csabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békés Csabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg a légköréből adódóan. Árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békés Csabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete, én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket, én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvodavezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óvijukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádiómenüje alatt. A Spotify-on Lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsor szerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Jézus megfeszítése előtt nem sokkal azt mondta tanítványainak, hogy jobb lesz, ha ő elmegy, mert akkor el fog jönni hozzájuk a pártfogó, a Szentlélek. És így lett. Feltámadása után 40 nappal felment a mennybe, majd rákövetkező 10 nappal kitöltetett a Szentlélek a tanítványokra. Erről az időszakról beszélgetnek Gáncs Tamás és Smidélius Gábor lelkészek, Schneller János művészettörténésszel. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.

0: nem természetes állapota az az embernek, hogy higgyen. Vagy egy olyan dolgot, mint a mennybe menetel is, ezt nem tudjuk igazából az emberi logikánknak a keretei közé illeszteni.
1: Ez a mennybe menetel szerintem azért egy nagyon nehéz és megragadhatatlan dolog a mai ember számára, mert borzasztó nehéz elképzelni, hogy valaki egyszerűen fogja magát és felemelkedik.
2: Hogy az ember ugye elkezd repülni, és akkor gyakorlatilag átszakítja a felhőt, és akkor a felhők fölött szinte azt érzi, hogy ott lebeg az ég és föld között. Mennybe menni, vagy mennyé válni? Ez itt az LP Podcast Mennybe menetel ünnepén. Én Gáncs Tamás vagyok, beszélgető társaim Schneller János és Midérius Gábor. Mire használjuk a hétköznapokban azt a jelzőt, hogy mennyei? Tudnátok néhány jó példát hozni?
0: Hát a múltkor arról beszélgettünk, hogy az asztal köré leülve a családunkkal ez egy kiemelt helyzet, egy kiemelt pozíció, egy ünnepi alkalom. Én néhány évvel ezelőtt elkezdtem szakácskodni, vagy főzni. Ki is kapcsol, meg az volt a gondolataim között, hogy azokat a régi ízeket, amelyeket a családban így hagyományosan, még a dédnagymamámtól tanultunk, azokat jó lenne reprodukálni, és megismertetni a következő generációval. És hát kisebb-nagyobb sikerekkel az elején, azért mégis azt mondhatom, inkább siker élmény volt az, hogy ezzel elkezdtem foglalkozni. És a gyerekeim egy idő után azt kezdték mondani, hogy hát ez éttermi minőség, ez mennyei. Úgyhogy nálunk például a hétköznapi, vagy akár ünnepi szóhasználatban itt kerül elő.
1: Igen, én is ehhez tudok kapcsolódni, hogy alapvetően ez egy olyan jelzővé vált egy a hétköznapi beszélgetésekben, ami egyáltalán nem feltétlenül hordoz szakrális tartalmat, hanem egy leginkább ételre használjuk egyébként, hogy mennyire mennyei volt, vagy mennyei érzés, ez szerintem ilyen reklámszlogenekbe tud előjönni sokszor, meg a paradicsomi, vagy valami egy olyan hely, ahova az ember kiszakad, és ahol minden egy ilyen harmonikus és téren időn kívüli dologgá válik.
0: Szinte tehát, édeni.
1: Vagy édeni akár, igen, az
0: paradicsom,
1: édeni most nem is jutott a szemben. De hogy ezek inkább ezekkel azokkal az élményekkel kapcsolódnak össze, amiket az ember begyűjt mondjuk egy jó étkezés során, vagy egy utazás során.
0: Szóval az nem véletlen, hogy az emberek mondjuk fotózzák azokat a helyeket, ahova eljutnak, és amikor ki tudnak szakadni a

0: hát nem véletlenül van ilyen nevük, hogy, hogy Eternity vagy Infinity. Tehát ezek mind arra utalnak, hogy valami olyasmivel veszük körül magunkat, talán azért, mert ebben a világban nem mindig érezzük otthonosan önmagunkat, vagy van egyfajta deficit abban az önismeretben, vagy, vagy önképben, ami, ami sokszor támadásnak is van kitéve, vagy fenyegetetésnek van kitéve, legalábbis ezt éljük meg, és ehhez egy ilyen védelmi zóna, mondjuk egy, egy parfüm, hogy én el tudtam ettől emelkedni, egy, egy egészen más világba érezhetem hát magam meg ezen szerint, keresztül.
1: De szerintem az is, nem, hogy én kiemelkedek a többiek közül, hogy más
0: a többiek
1: vagyok,
0: közül. Így van.
1: Mert hogy egy olyan minőséget kínál nekem ez a termék, igen, amitől én más leszek, mint a többiek, és hogy közben benne van ez a kiemelkedés, amit mondasz, hogy a, viszont a hétköznapokból már kiemel egy pillanatra. Tehát, hogy amikor az ember elutazik Sri Lankára, vagy nem tudom, Kenyába, vagy nem tudom, akkor ott valami olyannak, olyat tud megtapasztalni, ami ő teljesen kirántja a hétköznapokból egy pillanatra.
2: Érdekes, hogy mondtad ezt a, az utazást, mert hogy nekem pont az ilyen repülős élmények azok, amik valahogy a mennyei szóhoz kapcsolódnak. Tehát ott éreztem leginkább azt, hogy az ember ugye elkezd repülni, és akkor gyakorlatilag átszakítja a felhőt, és akkor a felhők fölött szinte azt érzi, hogy ott lebeg a, az ég és föld között, és hogy, hogy nem, nem véletlen talán az, hogy, hogy a, az ábrázolásokban is a felhő ilyen fontos szerepet kap, nem csak a bibliai szakaszok miatt, hanem az, hogy valahogy mégis oda képzeljük el a mi nyilván keretezett gondolkodásunk közepette.
0: Hát sőt, ez már a repülőtéren megkezdődik ez az emelkedés. Mert a repülőtér az a hétköznapitól nagyon elkülönböző helyzet. A világon bárhova mész egy, egy repülőtéren, az más, mint a hétköznapi világod, amiben benne vagy. És ott akár átélheted azt, hogy mozgó lépcsőn utazol, persze ezt a metróban is megteheted, de akár a lift élménye, ezek az üvegliftek, amiben beleszállsz, és azt érzed, hogy hát ott körülvesz a fény, körülvesznek a tükrök akár, és ez egy álmenybe menetel, ezt is mondhatjuk. Az embernek az az illúziója, hogy ő maga is képes erre.
2: 15 éve járattam New Yorkban, és ott az Empire State Building tetére úgy tudsz fölmenni, ugye, hogy egy ilyen gyors liftel mész fel, 50 másodperc alatt fenn van a 86. emeleten. Ebből egyébként vannak ilyen versenyek is, hogy fölfutnak a lépcsőn, és akkor a leggyorsabb 10 perc alatt feljut. És ott volt az az érzésem, hogy szinte az ember átélette azt, hogy mi ez a mennybe menetel földi perspektívából nézve, hogy egy pillanat alatt így elragadtad, és egy pillanat alatt legyőzöd a fizikai távolságot, de ez nem csak fizikai, ilyen lelki értelemben is egy utazás, az 50 másodperc, és valami hihetetlen...
1: Én ehhez azt tenném hozzá, hogy oké, ez egy tök érdekes dolog, hogy maga a följutás, viszont amikor fönt vagy, akár repülőn, akár a Empire State Building tetején, akár most én például a Citadellán a hétvégén, hogy van egy olyan érzésed, hogy ez a mindenhatóság, minden tudóság, mindent látok. Körbenézek, és látom a hármas határhelytől kezdve,
0: szinte egy ilyen a moltoronyig mindent,
1: és igen, és hogy van egy olyan perspektív, hogy rá tudok tekinteni fölülről.
0: Hát a repülőn is ugyanez van.
1: És a repülőn ugyanez, hogy látom a világot, és látom, ahogy a szántóföldek egyfajta mintázatot raknak össze, és az egésznek igen, van egy ilyen hihetetlen felemelő érzés, hogy tulajdonképpen egy olyan perspektívám van, ami egyrészt fölülemelkedik a saját hétköznapja, mert amikor rálátok a saját házamra adott esetben a Gellért hegyről, másrészt meg rálátok mindenki másra, aki alattam van. És hogy ez, egy, és hogy ez a hegy motívum, meg a fölmenni valahova, ez nem véletlenül az összes nagy kultúrában és nagy világvallásban a szent hegyeknek nagyon komoly szakrális jelentősége van, vagy ennek az egész Axis Mundinak.
0: Így van.
1: Hogy itt van a világ közepe, van a világ ide kell
0: Jeruzsálem is ilyen.
1: Jeruzsálem, a Táborhegy, a Horeb-hegy, a görögöknél ugye az Olympos, vagy a buddhistáknál a Kaisala-hegy, ezek mind olyan szent hegyek, ahol az emberek zarándokolni mennek, felmennek, és akkor tulajdonképpen ez csak azt akarom bekapcsolni, hogy ez az Empire State Building, ez meg ennek egy ilyen deszakralizált verziója, hogy ki lakik a tetején, nyilván a főnök, vagy a legdrágább iroda, vagy a legdrágább lakóingatlan, az a legfőső emeleten van, mert onnan

0: te vagy a...
1: Hát ugye Mircea Eliade erről egy könyvet írt, Szent és Profán, meg pont erről, amiket mondasz most. Viszont azért mégis annak ellenére, hogy ennek van egy az ember számára szakrális vonatkozása, azért mégis immanens marad minden ilyen próbálkozás.
0: Igen.
1: Tehát, hogy ez mégsem az, mint amiről ma a beszélgetésünk szól.
2: Mégsem az, de nekem, akkor ez csak a szubjektív elemzés, hogy nekem teljesen az volt az önreflexióm, hogy amikor ezt átéltem, akkor mégis valami földön túli érzés fogott el. Nem biztos, hogy ez transzcendens érzés, de valami, ami kizökkentett abból a valóságot.
1: Egy analógia.
2: Egy analógia. Egy analógia. Analógia az jó. Analógia az jó. Igen, igen.
1: Csak annyi, hogy azért én azt gondolom, vagy azt vélelmezem, hogy azért itt két kultúra is ütközik. Az egyik az hogy a Bibliában azt halljuk, Jézus is megismétli ezt az ószövetségi összefoglalását a törvénynek, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. A ma parancsa viszont az, hogy szeresd önmagadat. A másik oldalon megint azt mondhatjuk, hogy légy áldozatos, hozz áldozatot. A mi kultúránk meg azt diktálja, hogy ne áldozatot hozz, hanem inkább önmagadon dolgozz. Váltsd meg önmagad. Nem érzitek, hogy ez a két dolog összefügg, hogy mi ezen az önmegváltás útján igyekszünk járni, és kikapcsoljuk a világunkból az Istent? Kikapcsoljuk azt, ami éppen ott a mennybe menetel kapcsán is azért erősen hitkérdés.
0: De én nekem abszolút, tehát hogy nyilvánvalóan ezek a típusú reklámszlogenek, meg élmények, ezek nem feltétlenül arról szólnak, sőt, egyáltalán nem szólnak arról, hogy az ember közelebb kerüljön Istenhez vagy önmagához, hanem ezek tulajdonképpen élmények, amik emlékként megmaradhatnak akár, de nem szerintem itt a technikai civilizáció segítségével mi képesek vagyunk olyan dolgokra, amitről az emberek csak álmodtak, vagy álmodnak akár, hogy tudnak repülni. De hogy valójában, amikor az felszáll az a repülő, és tényleg ott megtapasztalod, hogy te most tényleg tudsz repülni, vagy repülsz, ez tulajdonképpen másról szól szerintem. Ez arról szól, hogy az ember olyan nagy lett, hogy tud olyan magas épületet építeni, tud olyan repülőgépet építeni, vagy akár űrhajót, és hogy nyilvánvalóan ez a fent, ez ugye nagyon erősen összekapcsolódik a feljebb valóval, a szentséggel. És hogy volt ez a, azt hiszem, hogy a Gagarin mondta, hogy amikor fölment az űrbe, hogy nincs itt is.
1: Legalábbis.
0: Nem látom Istent, itt vagyok fönn.
1: Így szól.
0: Ez lehet, hogy egy urban legend, vagy egy, de hogy a lényeg az, hogy tulajdonképpen az ember le akarja győzni ezáltal Isten. Tehát, hogy nem véletlen, most csak egy pillanatra behozom a Bábel tornyát.
1: Abszolút erre gondoltam, hogy ebben van egy kis Bábel.
0: Hogy ez azért egy kis Bábel, mert hogy tulajdonképpen ez egy hübrisz ilyen értelemben. Vagy akkor ez olyat csinálok, amit Isten csinált.
2: Itt említetted az álmot, és ez nagyon, nagyon megfogott engem. Én nagyon sokszor álmodom azt, hogy meghalok, és akkor nagyon jó utána fölébredni. Hogy van nektek esetleg olyan visszatérő álmotok, ami mondjuk ezzel a felvitellel vagy repüléssel kapcsolatos?
1: Hát nekem az egy ilyen visszatérő álom, hogy beszorulok valami alá. És ez egy nagyon, nagyon rossz érzés.
2: Valami alá,
1: és nem tudok onnan kiszabadulni.
2: De
1: van egy olyan, hát nem tudom, ezt most így nem tudnám megfogalmazni, csak azt érzem, hogy egy ilyen beszorított állapotban vagyok, ahonnan ki kell kecmeregnem, egy ilyen teknős béka helyzetében. Uh-huh. De hogy ezzel szemben meg az is egy visszatérő álmom, hogy lebegek, és ez meg egy hihetetlen jó érzés, hogy egyszer csak fölemelkedve nincs gravitáció, és én képes vagyok arra.
0: Nekem évekig volt olyan álmom, és néha most is visszajön, hogy ilyen nagyon furcsán elkezdem magam feltolni.
1: Mint egy
0: ilyen szuperhős, és így nagyon nehezen, de tulajdonképpen így legyőzöm a gravitációt, és így elemelkedek, és így tudok így navigálni ott a fák meg a házak között, és ezt mások is látják. És hogy nekem az ott az államban teljesen realisztikus, tehát nem kérdőjelezem meg, hanem az ott...
1: És nem kell hozzá semmilyen eszköz, hanem ezt sem, amire gondolsz, igen, arra mész.
0: Igen, és hogy ez egyébként egy gyönyörű, vagy egy nagyon jó érzés egyébként. Tehát ennek van egy ilyen tök testi érzete is.
1: És hát az, hogy ez teljesen természetes, hogy nem lepődsz meg rajta.
0: Ez igen.
1: Az álmodban, hogy nem lepődsz meg rajta, hogy ez így jó, és nincs egy ilyen kontroll, hogy na de hát ez nem lehetséges.
2: De azért a valóságban valószínűleg meglepődnénk, ahol aki elkezdene fölfelé repülni. És ha egy picit átkapcsoljunk a mai ünnepünkre, ugye ma van mennybe menetelő ünnepe, a Szentírás nagyon szépen írja le az evangéliumok, picit különböző hangsúlyal, de az, hogy Krisztus hogy emeltetett fel, hogy ment fel a mennybe. Mit írnak erről az evangéliumok?
1: Igazából most a Márki verziót hoznám ide, és nem is annyira a felemelkedéssel kapcsolatban, hanem az, hogy a tanítványok hogyan reagálnak erre. Ugye azért azt is olvassuk, hogy feszülten néznek az ég felé, meg az angyal szava kell, hogy kicsit irányba állítsa őket. De hogy ott Márknál az szerepel, hogy együtt vannak az asztal körül, megint csak visszaköszön ez a kép, akár még azt is gondolhatjuk, hogy itt egy úrvacsorai közösségben is együtt vannak, és mégis húsvét után vagyunk már, meg itt ugye összesűrűsödik az összes találkozás Jézussal egy találkozásba, de mégiscsak találkoznak veled, de mégis hitetlenek. Tehát megmaradnak abban az állapotban, hogy nincs bennük még missziói lendület, meg hogy hirdessék Krisztust, hanem egészen egyszerűen ott vannak egy ilyen besüllyedt, egyáltalán nem emelkedett állapotban, hanem a félelmeikkel, a szorongásukkal küszködve, perspektíva nélkül. És akkor Jézus még a szemükre is veti a hitetlenségüket. És szerintem ebből azt olvashatjuk ki, kicsit persze biztatás nekünk, amiről az előbb beszéltünk, hogy nem természetes állapota az az embernek, hogy higgyen. Hogy egy olyan dolgot, mint a mennybe menetelés, ezt nem tudjuk igazából az emberi logikánknak a keretei közé illeszteni, ez azért hitkérdés marad, de hogy a tanítványok a Jézussal való találkozás után, meg pünköstkor a Szentléleknek az erejével képesek csak arra, hogy ezt az egészet beillesszék a saját gondolkodásukba. Nekem ez nagyon fontos a mennybe menetel kapcsán, hogy mi ezt magunkból mégsem tudjuk kitermelni.
2: Érdekes, hogy ezt a Márki verziót hoztad, itt hadd emeljem be a Máté evangéliumnak a végét, ahol bár nem szerepel, hogy a mennyben előtt mondja a tanítványoknak a misszió parancsot, de a keresztelés litúriájaként ezt használjuk, hogy mennyben előtt ezt mondta a tanítványnak, menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztel őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Tehát Máténál a vége az az a missziói parancs, hogy bár Jézus elmegy, a küldetést azt a tanítványokra bízza, tehát nem marad egyedül a föld lakossága, hanem Jézus mindenkor velük van, azzal, hogy a mennybe megy, és a tanítványokon keresztül a lélek erejével folytatja a misszióját.
1: Így van, és azért ez egy ellentmondásnak látszik először, hogy Jézus elmegy, de mégis mindenütt jelen van, vagy éppen ettől lesz mindenütt jelen valóvá. Tehát, hogy a múltkor is beszélgettünk erről, hogy áttöri a mi racionális világunknak a kereteit, de ez azt is jelenti, hogy téren és időn túl ő jelen van, vagy képes jelen lenni az életünkben, és ez meg a lélek munkája.
0: Én azt emelném ki ebből a bibliai szakaszból, ami, ha jól tudom, már az abcselben van, hogy a felhő, mint motívum, meg az eltűnés, mint motívum.
1: Meg eltakarás.
0: Talán. Eltakarás. Hogy ugye az egész Ószövetségben a felhő az mindig az Isten jelenléte, de olyan formában, hogy ugye, mivel Isten senki nem láthatja, ezért ő el kell, hogy takarja az arcát az emberek elől, és ugye ez nagyon sokszor a felhő vagy a köt formájában jelenik meg, és ez nagyon erősen ott van a képzőművészetben is. És hogy szerintem van ebben az egész történetben egy picit, megint csak egy olyan tanácstalanság, amivel visszautalnék az úrvacsora, most konkrétan a Leonardói úrvacsora képre, hogy van ez a tanácstalanság, hogy Úristen, most mi van? Most mi történik? Egyszer csak már nincs közöttünk Jézus, és ő fölment, és csak a lábnyomát hagyta itt nekünk, meg az üzenetét, és tulajdonképpen mit kell csinálni, és hogy tulajdonképpen ez az időszak, szerintem a húsvét és a pünkös közötti időszak, az egyfelől egy ilyen nagyon transzcendens szempontból egy nagyon Istenhez közeli időszak, amikor tulajdonképpen fönn vagyunk a hegyen időszak, de hogy közben van benne egy ilyen tanácstalanság is, hogy Úristen, mi lesz? Igen, és szó szerint Úristen, mi lesz? Tehát, igen, hogy mi lesz akkor, hogyha már nincs itt Jézus, mert visszament a mennybe, és akkor amit te mondtál, hogy jön majd a lélek, de az majd csak pünköstkor.
1: És ezt nem tudják nyilván.
0: És ezt nem tudják, és hogy ebben van szerintem egy ilyen, hogy akkor elhagyott minket Jézus, vagy itt hagyott
1: bár
0: minket
1: ígéret Jézus. Van rá, mégsem tudják.
2: Jézus azért ígéretet ad arra, hogy majd elküldi a lelket, aki veletek lesz, aki a pártfogó lesz, és ugye áldó kézzel hagyja itt a tanítványt, egy gyönyörű képet szerintem a Lukácsnál, hogy áldó kézzel hagyja itt őket, és nem hagyja egyedül, tehát nem egy hiány keletkezik ilyen szempontból, hanem inkább ez a mindenhol jelen valóság, és ez a mindenhol jelen valóság, ez tulajdonképpen mégis ebben az átmenetiségben, vagy ha úgy tetszik, liminalitásban egyfajta vigasz, nem? Vagy remény.
1: Sőt, ez szerintem nekünk is bátorítás, így késői keresztényként, hogy az elsők sem tudták, az elsők is bizonytalankodtak, meg lamentáltak ezen, és egyáltalán nem volt egyértelmű a helyzet. Szóval ez azt hiszem, hogy a mi helyzetünk is.
2: Igen, bár picit azt szerintem különbség, hogy ők abban éltek, erről azért a páli levelek tanúskodnak leginkább, hogy Jézus még az ő életükbe visszajön. Igen. Azért mi 2000 évvel később talán más helyzetben látjuk a mennybe menetelt, nem? Tehát ott a evangéliumok, a páli levelek, ahogy utaltam rá, valahol abban a gondolatban vannak, hogy jó, most elmegy, de még visszajön az ő életükbe.
1: Igen, tehát nagyon más a szituáció, hogy a világképük is más volt, mint ami a világképünk. Tehát azért ez a fentlent, ezek az éggel, a mennyel kapcsolatos gondolkodás azért teljesen másképp van ma. A Gagarin mondtad, ugye Gagarin pont ezt mondta, hogy...
0: Igen, és én itt visszakapcsolnék oda egy picit, hogy ugye Tam, te a mennyországról írtad tulajdonképpen a szakdolgozatodat, és emlékszem, ott volt is egy kérdőív, amit kitöltettél velünk.
2: Igen.
0: Jó rég volt, de emlékszem rá valamennyire. És ott is volt tulajdonképpen egy ilyen felvetés, hogy tulajdonképpen mi az embernek az elképzelése arról, hogy mennyország, hogy ez egy hely, egy idő, egy térbeliség, vagy egy közösség, vagy egy állapot, vagy micsoda. És hogy nagyon sokszor ugye az embert félreviszik azok a képzőművészeti alkotások, amelyek a mennyeket valahogy ábrázolják. És hogy nekem ez a mennyben menetel szerintem azért egy nagyon nehéz és megragadhatatlan dolog a mai ember számára, mert borzasztó nehéz elképzelni, hogy valaki egyszerűen fogja magát és felemelkedik, és mindent legyőz, ami a fizikai világnak a törvényeire.
1: És nem mechanikus
0: törvényeivel módon. Egybe, és nem mechanikus módon, hanem gyakorlatilag mindennek ellentmond, ami racionális mai gondolkodásunkba belefér.
2: Igen, az említett szakdolgozat végén egy Levinson idézetet használtam, és ő pont ezt mondja, hogy ez a mennyország nem hely, hanem állapot, és az ember nem a mennybe jut, vagy a mennybe megy, hanem a mennyé válik, amennyiben Isten akarata szerint él. Ez szerintem nagyon erős állítás, és arra utal, hogy ezt a fajta a számunkra nagyon nehezen körbeírató történetet, hogy hova is kerülünk, vagy mit is jelent a mennyország, mégis lehozza egy ilyen immanens helyzetbe.
1: Igen.
2: De szerintem ez nem könnyíti meg a helyzetünket abban a tekintetben, hogy ott konkrétan akkor és ott, ez a szimbólumrendszerre mit is akar elmondani az evangélium Jézus felvitetés.
1: Nekem nagyon tetszett már, amikor beszélgettünk az előzőekben, arról, amikor Jancsi hozta ezt a képet, hogy Jézus lába látszik csak. Igen, és az előbb említetted is, hogy és Tamra is reagálnék annyiban, hogy úgy hozza le ebben a mi világunkba, hogy van már néhány lépés, amit tudunk, hogy meg lehet tenni, és ez pedig Jézus lábnyoma. Hogy az ő lábnyomában járva valami olyan világba csöppenünk, vagy olyan világban lehetünk biztosak, ami ott van a hátterében a mi immanens világunknak, de érzékelhetővé egy kicsit az előízét megérezhetjük abban, hogyha Jézusihoz ragaszkodunk.
2: Egyetértek az, amit mondasz, Gábor, csak pont a mennybenetel kapcsolatban semmifajta tudásunk, vagy még ígéretünk sincs, hogy hogy mi is így vitetünk el. Nem is ezt tapasztaljuk?
1: De nem, én nem is erről beszéltem. Nem gondolom, hogy akkor illéshez hasonlóan majd tüzes szekéren ragadtatunk el. Csak azt gondolom, hogy az, hogy Jézus mennybe meneteléről beszélünk, az arról is szól valahol, hogy az Istennek a világa, az a mi számunkra is átjárhatóvá, valahol ezt a szót használtam, hogy az előízét már itt ebben a mi világunkban érezhetjük. Nyilván nem azért, mert mi olyan nagyszerűek vagyunk, mert képesek vagyunk az elemelkedésre ilyen módon, hanem mert valamit ebből az Isten országából Jézus elhozott nekünk, behozott a mi hétköznapjainkba, és hogy erről a mennybe menetelés egy olyan tapasztalata volt az első tanítványoknak, ami az ő tanúságtételükön keresztül, és itt kapcsolódnék vissza arra, hogy ez hitkérdés, mert nyilván nekik is hitkérdés volt, és nekünk még inkább hitkérdés, ezen keresztül mégis van kapcsolópont a számunkra. Nem, hogy mennybe menetel, hanem az, nem, hogy, hogy átlátszó, áttetsző ez a két
2: világ. Arra gondolsz, hogy picit bekukkantunk
1: a kulisszák mögé, vagy a kárpit ketté, ugyanerre gondoltam, hogy most már ez a két világ, ez nincs olyan hermetikusan elzárva egymástól.
0: Hát meg szerintem ide lehet bekapcsolni azt, és most megint segítséget kérek tőletek, hogy ez melyik textusban van, hogy helyet foglal az Atya Isten jobbján.
2: Márk.
0: Tehát, hogy helyet, hogy ez valahol azt is jelenti, nem, hogy tulajdonképpen ott van a mennyben, tehát az Istennel való közösségben, és ott tulajdonképpen értünk is, közben jár.
2: Ez nagyon fontos, igen, hogy és közben járóvá válik, mert az Isten jobbjára ül, ami ugye a kulcspozíció, és erre mondjuk a hitvallásban, hogy onnan ott van, és onnan eljön majd ítélni élőket és holtakat, és ő az, aki addig pedig közben jár, értünk. És ez például szintén egy vigasztaló gondolat.
0: De ez hozzákapcsolódik ahhoz, amit a Gábor mondott, hogy tulajdonképpen azért itt most akkor nekünk meg is csak van egy ígéretünk azzal kapcsolatban, vagy legalábbis egy lehetőségünk arra, hogyha őt követjük, imitáció Kriszti, tehát hogy a lábnyomában járunk, és megpróbálunk úgy, vagy rajta gondolkodni, vagy úgy tenni, ahogy ő tett, akkor valahogy mégiscsak közelebb kerülhetünk ehhez az állapothoz, akár már itt a Földön is, vagy
1: legalábbis csak abból meríthetünk erőt, meg meríthetünk bátorságot, meg az, ami a tanítványoknál ez alatt letargikus állapot volt, jövőtlenség, reménytelenség, perspektíva nélküliség, abból ez kiemel. Mindenféleképpen, mert ott van a hitedben az, hogy az is hozzátartozik még szerintem, hogy olyan ül az Isten jobbján, aki az ember mi voltát is megélte. Tehát ő valóságos ember volt, ugye ezt mondjuk a nicei hitvallásban. Valóságos emberként ítél bennünket, tehát nem egy idegen entitás ítélkezik, vagy bíráskodik rólunk.
2: Sőt, nemrég olvastam egy izgalmas gondolatot Walter Kasper bíborostól, hogy Jézus azzal, hogy mennybe megy, tulajdonképpen az emberség, vagy az emberiség ügyét is felviszi az Isten szintjére.
1: Sőt, te még a történetet is mondod.
2: A történelmet is, tehát hogy nem csak arról van szó, hogy ő fölmegy és közben jár, hanem az, hogy szinte minket is képes felemelni. A minket most nem csak szó szerint minket, hanem magát az emberséget, vagy az emberiséget, és ezáltal az Isten szeretetébe vagy ölelésébe ajánlja. És ez egy fantasztikus evangélium egyébként.
0: Én itt most bekapcsolhatnám ezt a képet,
2: szerintem,
0: mert most már az előbb utaltam róla, csak igen. Utaltam rá, csak hogy szerintem ez egy gyönyörű típus egyébként. Ez egy abszolút gótikus ábrázolás típus, az internacionális gótikának volt egy...
2: Mi a cím?
0: Ő mennybe menetel, érdekes módon. És ez a Visi Brody mester, aki egy prágai mester volt, nem tudunk róla gyakorlatilag semmit, fönnmaradt egy oltárképe, de azt sem pontosan tudjuk, hogy ez hogy volt elhelyezkedve. Ez körülbelül egy 1 méter x 1 méteres panel, a Krisztusi történetet meséli el egyébként a sorozat, itt éppen ugye a mennyben menetelt látjuk, és ugye az az ikonográfiai típus, ami nagyon jellemző volt ebben a korban, hogy egy teljesen centrális, egy központi helyet foglal el Jézus a hegyen, de nem látszik maga Jézus alakja, hanem csak a lába, ami ugye meztelen, tehát mezit láb van. Erről is lehetne beszélni, itt vissza lehetne kapcsolni a lábmosáshoz is, de a legérdekesebb az, hogy a lábnyoma ott marad a hegy tetején, és itt van ugye, amit mondott a Gábor, hogy Krisztus lábnyomát látjuk, de nekem a legérdekesebb benne az, hogy tényleg egy ilyen, mintha egy ilyen liften menne fölfelé, vagy valaki vinné fölfelé, és hogy eltűnik abban a felhőben, ami már a titok, ami már az, amiről nem tudunk beszélni, amiről már nincsenek szavak, ahol már csak a, úgymond, majd amikor színről színre látunk, akkor fogjuk tudni, hogy ez micsoda. Tehát, hogy Krisztus tulajdonképpen visszamegy az atyához, ahonnan jött, és lerakja tulajdonképpen az emberi karakterét, vagy az emberi formáját, és ami maradt belőle, itt már csak az, amit az a testi rész, az csak a láb, és hogy nyilvánvalóan itt már nem láthatjuk Jézus, mert visszatért Istenhez, vagy visszatért Isteni. Tehát, hogy amit mondtál, hogy emberi formát vett föl, és ezért tudja fölvinni a mi ügyünket Isten elé, itt már lerakja ezt az emberi formát, és innentől kezdve megszűnik az az időszak, amikor Krisztus a földön járt. És elkezdődik egy új korszak a Szentléleknek tulajdonképpen a korszaka. És itt, ahogyha megnézitek az arcokat, akkor teljesen ugyanaz a tanácstalanság van rajtuk, pedig ez majdnem 200 évvel korábbi ez a kép, mint az 1350 körül készült. Azok a tanácstalan gesztusok vannak rajta, amik az utolsó vacsoránál is, hogy tanakodnak a tanítványok, hogy most mi van. És ez annyira szépek ezek a gesztusok, hogyha megnézitek, van, aki megijed, van, aki vakarja a fejét, van, aki megpróbálja elmagyarázni, hogy ez micsoda, és hogy van az egészben egy ilyen, egy tanácstalanság, és van benne egy ilyen, ez a teljesen, ez a két szférának ez a találkozása, amit Krisztus teste köt tulajdonképpen össze a mennyet a földdel. És hogy szerintem ez egy gyönyörű ábrázolás, azon túl egyébként, hogy a színei is, és a kezek is nagyon szépek. Egyébként érdekes, az internacionális gótikának ez egy abszolút jellemző, hogy csak az arcok és a kezek játszanak. De minden mást ez az ilyen burjánzó drapéria borít el, és hát a mennyei aranyháttér, ami szintén azt húzza alá, hogy ez egy időn, téren kívüli örök igazság, egy örök lét. És hogy ez nagyon, na mindegy, engem ez nagyon megfogott ez a
1: amiben titus. Ott van az, amit mondtál, hogy azért van egy titokelem, van egy számunkra érthetetlen eleme is, meg ott van az a kettősség, amit talán a József Attila versből tudunk, meg ő fogalmazta meg ezt a megfogalmazhatatlant, hogy négy kéz láb másztam, és álló Istenem letekintett rám, és nem emelt föl engem, de azért a végén mégis azt mondja, hogy ott állt Isten a hátam mögött, és én megkerültem érte az egész világot. Uh-huh. Micsoda megfogalmazás, ez szerintem nagyon-nagyon jó kép, és nagyon megragadó. Tehát valahol a tanítványok önállóságát, vagy az ő komolyan vételüket is jelenti ez, hogy igen, ott van a lábnyomom, adtam nektek egy lehetőséget, egy utat, egy az Istenhez.
0: Egy ígéretet.
1: Egy ígéretet, meg hogy az Istenhez kapcsolódásnak a lehetőségét önmagamban is, a hit útján is, a lélek erejét is ajándékozom nektek, de van egyfajta önállóságotok is.
2: A képet nézve eszembe jutott az egyik dalszövegetek, a Promis zenekar egyik dalszövege, ahol arról énekeltek, hogy Jézus az ég és föld között emberré feszül, és nekem ez a mondat, hogy Jézus emberré feszül, és mint egy ilyen híd a két szféra között ott van, szinte összeköti az eget a földdel. Ez olyan pillanatfelvétel, ami számomra egy reménységet ad minden olyan helyzetben, amikor az ember mélypontot él át az életében, valami mélységet él meg, valami poklot tapasztal, hogy minden mélység ellenére van az a reménységünk, hogy Jézus összeköti a földet az éggel, sőt, a poklot a mennyel. Azt hiszem, hogy nem véletlen használjuk a teológiában azt, hogy Krisztus halála volt a mélypont, és onnantól tulajdonképpen a mennybe menetel, vagy a felemeltetés, az nem egy pontszerű történet, hanem folyamat, vagyis a pokoljárással kezdődik, utána folytatódik a feltámadással, utána a jelenések, megjelenik a tanítványoknak, találkozások, és utána majd mennybe menetel. És ez az egész folyamat, mint egy szent lépcső köti össze a poklot a mennyel. Mondhatjuk-e szerintetek azt, hogy Jézus ilyen értelemben bejárta a bejárhatatlan utat? Mondhatjuk-e azt, hogy ő tulajdonképpen összeköti mindazt, ami mélység és magasság?
1: Hát ez a kérdésben megfogalmazott állítás. Nyilván azt gondoljuk, hogy ez így van, és szerintem ennek gyönyörű példája, és megint költői megfogalmazása a Filippi Krisztus himnusz, ahol éppen ennek az útnak a különböző állomásai is benne vannak, de az a teológiai üzenet megmondani való, meg az az út, amit Jézus bejár az emberért. És arról is beszélgettünk, hogy ugye ő nem is feltétlenül, mi azt mondjuk a mi perspektívánkból, hogy mennybe megy, de hazamegy. Tehát ő visszamegy.
2: Visszatér.
1: Nekem még egy dolog jutott eszembe. Jancsi hozott egy másik, nem képet, hanem egy videó installációt, egy amerikai
0: művésztől. Bill Viola, úgy hívják.
1: Bill Viola, aki egy olyan pillanatot örökít meg, amikor valaki egy medencébe, a víz közegébe esik, és hogy fantasztikus, ez egy tök más közeg, mint amiben ő él, és hogy szinte úgy esik bele a vízbe, hogy a karja ki van tárva, mint hogyha Krisztus keresztre feszített Krisztus lenne ott, és ez egy lassú folyamat, és le van lassítva maga a videó is, és egy idő után a keze elkezd emelkedni, és inkább egy áldó.
0: Hát meg a figura is elkezd hasonlít, emelkedni.
1: És a figura is elkezd emelkedni egy idő után, tehát a lesüllyedés az megáll egy pillanatban, és onnantól kezdve meg megint az emelkedést látjuk. Nagyon jó ez a videó.
0: Nekem erről, ugye ez teljesen rímel arra, amit a Tam mond, hogy tulajdonképpen, hogy lement Krisztus egy teljesen másik közegbe, ugye a földre leszállt, sőt, ugye elvég a föld alá, vagy hát a pokolra, ezt ugye úgy ábrázolják, hogy lemegy Krisztus a pokolba, és ugye fölhozza Ábrahámot meg. Tehát ennek is van egy ábrázolási típusa. De hogy be kell járni valószínűleg ezt az utat, amit Krisztus jár, én ezt mindig így gondolom. De lehet, hogy nem, ez egy kétség is bennem, hogy tulajdonképpen az embernek ahhoz, hogy megtapasztalja a magasságot, vagy ahhoz, hogy elhívást nyerjen ahhoz, hogy elinduljon ezen a hegyen, és a Jézus nyomát kövesse, ahhoz le is kell valahogy menni a mélyre, hogy ott megtapasztalt, hogy milyen az, amikor teljesen el vagy úgymond hagyatva, és hogy a tanítványok is egy picit azért megtapasztalják, az már inkább mondjuk a pünkösdi történet, amikor ülnek a szobában is, teljes a tanácstalanság, és aztán hirtelen megkapják a lelket. És hogy, vagy akár ugye a nagypéntek, amikor ugye az ember teljesen el van hagyatva Krisztus a sírban, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És hogy ez egy... Ez szerintem valahogy egy ilyen érdekes dolog, hogy ezt ugye egy évről évre tulajdonképpen újra és újra átéljük, és elmeséljük. És hogy valószínűleg az évnek ez a szakasza, ez tényleg erről is szól, hogy egy picit így megvan a lehetőségünk arra, hogy közel kerüljünk a mennyekhez, és aztán ez valahogy biztos megtörténik, vagy a pünkösdel aztán tényleg megtörténik, hogy megkapjuk a hitet, de hogy ez nem biztos, hogy rajtunk múlik. Tehát én nem tudom, hogy mennyit tudunk ezért tenni, hogy megkapjuk, mert hogy a tanítványok is megkapják.
1: Igen, ez ajándék.
0: Hogy nekem itt az érdekes, hogy a képen nem tudom, hogy ők tudják, hogy ki ez a parakletosz, vagy tudják, hogy ki a Szent Lélek, vagy nem tudják.
2: Tehát, vagy csak ki Jézus a búcsú beszédeiben, hogy visszajön.
0: Igen, de hogy erre soha nincs reakció, hogy nem olyan, mint hogyha...
1: Ez biztos, hogy őket váratlanul ér. Tehát ez biztos, hogy pünkösben van valami teljesen kiszámíthatatlan és váratlan, amit előre azért pontosan nem lehet tudni. Egy ígéret van egy elképzelésük róla, és lehet, hogy teljesen más valósul meg, mert a lélek munkájában azért van egy ilyen kiszámíthatatlanság. Nekem még egy dolog jutott eszembe, miközben ezt mondtad, az, hogy a hétköznapi poklainkat, amelyek azért nagyon szintén váratlanul, meg nagy nehézkedéssel tudnak ránk terhelődni, nem, megint csak nem kiszámítható módon, az csak valami olyan tudja fölülírni, vagy valami olyan tudja kizökkenteni, ami szintén váratlan, nem hétköznapi, nem fér bele a mi gondolkodási sémáinkba.
0: Igen.
2: A mai ünnep, a mennybe menetel, ugye az 40 nappal van húsvét után, és 10 nappal pünkösd előtt, és hétköznapra esik, és erről már múltkor beszéltünk a nagy csütörtök kapcsán, hogy a hétköznapi ünnepeinkkel mit kezdünk. Ugye ez picit ilyen elfeledett ünnep sokak számára. Egyébként a negyedik századik az egyház ezt pünkösddel együtt ünnepelte, tehát nem is volt külön ünnepe. Pontosan azért, mert az abcsel egyben ugye össze van kötve a kettő, először Jézus mennybe megy, és utána ugye leszáll a lélek, és utána megalakul az egyház, és a tanítványoknak elindul az élete, a missziója. És ennek kapcsán akartam behozni azt a képet, amiről sok helyen lehet olvasni, hogy bizonyos templomokban ilyenkor szokás volt az, hogy az urat, akár egy szobrot is, ugye fölemeltek a mennyezetig, ugye is milyen szép szó, mennyezet.
0: Sőt, van, ahol van egy lyuk, és azon még át is húzzák egészen a padlásig.
2: Igen, hogy ezt átéljük ennek a valóságát. A templom, ahol szolgálok per pillanat, Kelenföld, ott mindig a nagypénteken fölkerül egy kereszt, a templom közepére, és ez egy óriási fakereszt, és akkor húsvétkor rákerül egy lepel, és éppen mennybe ment el az ünnep, amikor utoljára ott van, és honnantól eltűnik, és akkor üressé válik a mennyezet, de azt hiszem, hogy tartalmilag mégsem az üresség az, ami maradt, hanem ez a fajta reménység. Éppen ezért én úgy érzékelem, vagy úgy értem, hogy a mennybe menetel mégiscsak valami fajta kezdet, és nem valaminek a vége.
0: Abszolút, szerintem ebben teljesen egyetértek veled, hogy itt azért alapvetően nem maradunk ígéretek nélkül, meg nem maradunk, hogy mondjam, remény nélkül. És hogy, az érdekes szerintem benne az, hogy egyfelől van egy ilyen vertikális iránya a dolognak, most a Bilvájolára visszatér, vagy egy lemenés és egy felmenés, és ott is a legalacsonyabb, tehát a pokoltól a mennyországig, tehát minden spektrumot átfog Jézus, és aztán meg azáltal, hogy azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, illetve ott meg van egy horizontális vertikuma, hogy akkor ez az egész világra vonatkozik. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most ez csak nektek szól, hanem menjetek el, és ott jön majd be a Szentlélek, amikor már tényleg ti is mindenki tanítványát. És akkor ez egy ilyen kereszt tulajdonképpen. Igen. És csak annyi, hogy még a Bilvájolára visszatérve, hogy azért ebben van egy kis ilyen ellentmondás, vagy egy játék, hogy ugye az a cím, hogy Ascension, az a cím a műnek, tehát tulajdonképpen menettel, vagy felemeltetés, de közben meg lefele megy. És csak egy nagyon lassan kezd el aztán visszamenni, és egy picit olyan kérdéses is, hogy eléri-e a felszínt, és hogy ugyanakkor benne van ez a két, mint ahogy itt a föld és a menny van kapcsolatban, itt meg mondjuk a levegő és a víz, hogy két nagyon másik közeg, amiben ugye sokkal lassabban mozog ez a test. Ráadásul ugye a Bilvájola ebből tényleg egy picit ilyen oltárképet csinál, mert ezt úgy képzeljétek el, hogy a Bilvájolának nagyon sokszor egyébként szakrális terekben állították ki ezeket a hatalmas méretűre felnagyított kivetítőit, vagy képernyőit, iszonyú nagy felbontásba, tehát nagyon-nagyon realisztikusan, és nagyon lelassítja a pillanatot, tehát ezt a 3-4 másodpercet, ami egy ilyen csobbanás, azt egy nagyon magas felbontású és nagyon gyors kamerával veszi föl, és 10 percre kitolja az egészet. Tehát majdnem állóképet látunk. És hogy teljesen egy, hát tulajdonképpen egy keresztre feszített krisztusi figurát látunk, vagy egy keresztre feszített figurát, és aztán meg egy áldó figurát tulajdonképpen. Tehát, hogy egy nagyon burkoltan, de mégiscsak egy abszolút szakrális mű jön létre.
1: A számomra ez sokkal többet mond egyébként, mint hogy Mittelwaldba fölhúzzák a Krisztus szobrot, mert abban van valami művi, valami erőlködés, hogy ezt az analógiát, vagy el tudjuk egyáltalán képzelni, megteremtsük az analógiát, vagy el tudjuk képzelni. Ez meg olyan organikus. Tehát ez nekem sokkal katartikusabb, ez a modern megfogalmazás, sokkal jobb ahogyan az egész mennybe menet erre mutat. És még egy dolog, bocsánat, hogy én úgy tudom, hogy azért hívják áldozó csütörtöknek a katolikus szóhasználatban ezt az ünnepet, mert ez volt az az utolsó lehetőség, amikor abban az esztendőben, az egyházi esztendőben legalább évente egyszer úrvacsorát lehetett, vagy hát ugye áldozni
0: lehetett.
1: Igen. És ez szerintem megint csak az, hogy ahogyan az előbb beszéltünk róla, hogy a mennybe menetel is valahol arról szól, hogy az Isten világában nekünk bejárásunk van. Hát a múltkor az úrvacsoráról pont ezt mondtuk, nem? Hogy az valami olyasmi, amikor az Isten világa betüremkedik a mi hétköznapjainkban. Ráadásul, hogy tényleg egy hétköznapban, mert ez egy csütörtök. Tehát, hogy ez az áttetszés, és azért tetszik ez, mert ez is organikusabb sokkal, mint az, hogy mi erőlködünk azon, hogy fölhúzzuk.
0: Hát jó, de ez másik, jó, ez egy ilyen népi vallásosság,
1: és másik kor.
0: Ott meg van benne egy nagyon személyes dolog, hogy az az ő szobruk, az nyilvánvalóan az ő gyülekezetükhöz tartozik, több száz éves, és még öröklődik,
1: is van a presbitereknek,
0: és valószínűleg öröklődik annak a szerepe, aki majd tekeri. Szóval, hogy az egy megint más dolog, de hogy abban igazad van, hogy ez egy sokkal egyetemesebb kép.
2: Ráadásul, ahogy beszéltél az úrvacsoráról, a másik szentségünk is eszembe jutott, hogy Pál apostol gyönyörűen ír arról, hogy a keresztségben tulajdonképpen az óember meghal, és egy új ember születik, és ez a fajta alkotás, amit most elemeztünk, gyönyörűen mutatja be, nem, hogy milyen az, amikor az ember a víz alatt szinte belehal, meg nem kap levegőt, és az a reménység, hogy mégis egy új ember születik.
0: Erre nem gondoltam, de ez
1: abszolút.
0: Jó. Igen.
2: És ez ugye ott a keresztségnek a lényegét bontja ki, és azt, hogy itt nem csak a szimbólumról van szó, hanem arról, hogy ilyen értelemben Krisztus halálában és feltámadásában is részesedünk. És ez valami olyasmi, ami szerintem összeköti mindazt, amiről ma beszélhettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor legközelebb ősszel folytatjuk majd az LP podcastet.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekkel Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatóinkat a Párbeszéd műhely műsor folyamának mai adásában. Amikor a címet bejelentem, előre figyelmeztetek mindenkit, hogy itt egy olyan fogalmat fogok használni, amelynek a hold udvara nagyon széles ölelésű. Mert hogy a címünk most így szól, az inspiráció csodája. És amikor erre a címre próbálok rácsatlakozni gondolataimmal, akkor először is arra hívom fel a figyelmet, hogy nem véletlen, hogy ez a szó, mármint hogy inspiráció, olyan széles ölelésű, olyan sok területén az életünknek megjelenik. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy életünknek minden területén újból és újból találkozunk ezzel a kifejezéssel, vagy inkább úgy fogalmazhatnám meg, hogy jelenséggel. Ez az az úgynevezett aha élmény, vagy másoknál megvilágosodásként jelzett különleges élmény. Aztán van, amikor azt a szót használjuk, hogy flow élmény, Csíkszentmihályi Mihály megfogalmazása, világszerte ismert kutatásai alapján, de ott is tulajdonképpen ugyanerről van szó, erről a különleges megérintettségről, amikor az idő és a tér, az anyagi világnak ez az alapvető meghatározottsága, mint hogyha megszűnne létezni, és ezek a békjók közép vagy rövid távon, de leoldódnának az emberről, és olyan alkotásokra, olyan új dolgokra lenne képes, amelyeket egyébként a hétköznapi életében nem tud megvalósítani. Persze ezeket az inspirációkat lehet különböző módon értelmezni. Van, aki egyszerűen azt mondja, hogy a hormonok játéka az egész. Mert hogy amikor az adrenalin szint növekszik az emberben, különböző külső hatások nyomán feltételes reflexként úgymond szinte, lásd például fenyegetettség érzése, akkor az ember egyszerűen a szervezetében lévő erőtartalékokat mobilizálja, és akkor képes rendkívüli teljesítményekre. Hát ezek a rendkívüli teljesítmények persze ilyenkor megvalósulnak, de föl szeretném arra hívni a figyelmet, hogy ezeket nem lehet inspirációknak nevezni, mert ezek a rendkívüli teljesítmények, ezek elsősorban fizikai teljesítmények, mérhetőek, de különböző akár sportokban, akár fenyegetettséget sugalló élethelyzetekben, vagy akár visszautalva sportra, nagy jelentőségű külső biztatásokat, támogatásokat, a szurkolók lelkesítő erejét bekapcsoló hatások ezek, amelyeknek kapcsán aztán természetesen az ember utána visszazökken a normális, úgymond hétköznapi állapotba. Sokan azt mondják, hogy a magyar foci válogatott is valami hasonlót él most meg. Az Európa-bajnokság után visszazökkent a normál üzemmódba. Na de amikor ezt a folyamatot, az inspirációnak, ezt a csodáját akarjuk megérteni, akkor éppen ezért most érdemes egy kicsit nagyobb, szélesebb kitekintéssel hozzányúlni ehhez a fogalomhoz, annál is inkább, mert valóban egy olyan csodáról van szó, amelyet bátran állíthatunk, hogy életünk első pillanatától az utolsóig végigkísér bennünket. Ennek a csodának az összefüggése, azt is lehetne mondani, hogy értelmezési kerete abban a gondolkodásmódban, amelyet én autokerikusnak nevezek, és az érzelmi erőforrásaink újbóli felfedezésére szeretne szolgálatot tenni. Nos, ebben a gondolkodási keretben az inspiráció csodájára a kríziseink nyomán bukkanunk rá. Ezekről a krízisekről beszéltem már az elmúlt héten, amikor arra igyekeztem bátorítást, ösztönzést adni, hogy ezek a krízisek nem elkerülendő gonosz dolgok, hanem építő erejű energiák szabadulnak fel bennük. Legalábbis akkor, ha ezekhez az építő erejű forrásokhoz, energiaforrásokhoz nyúlunk vissza, ha ezeket fedezzük fel, majd hogy nem azt mondhatnám, hogy csomagoljuk ki a kríziseink során. De hogyan lehetséges ez? Ugye akkor is, a múlt héten is említettem már, hogy nem egyszerűen arról van szó, hogy próbáljunk pozitívan gondolkodni, hanem sokkal inkább egy út elágazásként értelmezzük a kríziseinket, belső hangsúlyok azok, amelyek ilyenkor alapvetően megváltoznak, ha kihasználjuk ezeket a pillanatokat, ezeket az életszakaszokat. A krízisek mindig egyszer csak leoldják rólunk a megszokott dolgokat, valahogy úgy, mint amikor egy-egy vulkán kitör és félretolja útjában álló földkéreg lemezeket, és felszínre hozza a föld mélyéről a magmát, ami lávává válva, megkövül, és aztán újra termőföldé változik a föld felszínén. Valahogy így történik egy-egy krízis esetén is, az életünk mély rétegeiből tölnek föl olyan ősi energiák, amelyek új termékeny hatást akarnak az életünkben kiváltani akkor, hogyha észrevesszük, ha engedünk nekik, és ha formáljuk őket, ha kihasználjuk őket, és nem újból és újból megpróbálkozunk azzal a hasztalan erőködéssel, hogy ezeket úgymond a szőnyeg alá söpörjük, vagy úgy is mondhatnám, hogy egyszerűen észre se vesszük, vagy talán még durvábban fogalmazva letagadjuk. Na de éppen ezeknek az út elágazásoknak a belső üzenete az, hogy a helyes, a jó irányt mindig egy inspirált döntés révén fogjuk megtalálni. Hiszen amikor az ember sorsának ilyen út elágazásaihoz ér, akkor nem tudja, hogy ezek az utak igazán milyen belső tartalommal bírnak. Csak ráérezni tud arra, hogy mi a jó, mi az, ami előre viszi őt. És ez a ráérzés igazán akkor tud működni, hogyha az ember tudatosan használja az inspiráció eszközét, ha engedi, hogy az inspiráció hasson rá, és azon keresztül valóban rájöjjön olyan dolgokra, amelyek az életében sorsdöntő jelentőségűek. Mert ugye az életünknek a tulajdonképpen egy kihívása az, hogy mindaz, ami bennünket körülvesz, az egyetlen egy alapvető hatásra vezethető vissza. Az általunk létrehozott világ, úgy is mondhatnám a természet ellenes világ, a teremtettség harmonikus rendjétől elszakadt világ, a maga üvöltésével, dörömbölésével, zűrzavarával valójában egyetlen egy dolgot akar elérni, hogy elszakítson bennünket az inspirációtól, hogy alkalmatlanná tegyen bennünket az inspirált energiatartalékok felfedezésére. Hogy az ehelyett az emberi együttélésünk síkján az erőtlen, energia elnyelő rendszerekben vergődjünk. Olyan rendszerekben, akár kapcsolatrendszerekben, akár tudásrendszerekben, lásd a modern digitális kultúrát, amelyek tulajdonképpen folyamatosan csak ingerelnek bennünket. Elvárásokat, információkat, újabb és újabb lehetőségeket felvillantva előttünk,

szemléletes volt számomra, amikor olvastam, hogy Kínában a központi kormányzat időzárat tétett a különböző játékokra, digitális komputer játékokról van itt szó, mert hogy a fiatalok között annyira elharapódzott az ilyen játékfüggőség, hogy tömegjelenségé vált az internet kávézókban ájulásig játszó fiataloknak a látványa. Nos, valóban ez egy figyelemfelkeltő, egy vészcsengőként megjelenő jelenség. Nagyon dicséretes, hogy erre a kormányzat Kínában felfigyel, de sajnos nem lehet ezt külső erőszakkal átformálni, mert hogy itt egy hiányjelenségről van szó. Egy olyan hiányjelenségről, aminek kapcsán nagyon sokszor szoktunk beszélni, a kiégésről. Egy olyan hiányjelenségről, ami valójában arról szól, hogy nem fedeztük fel, pontosabban nem vesszük komolyan, vagy nem becsüljük meg azokat a forrásokat, amelyekből energiát nyer az életünk. És ehhez energia elnyerő rendszerekben oldódik fel, inkább úgy is mondhatnám, hogy töredezik szét az életünk. Az inspiráció csodája ugyanis újból és újból arra akar bennünket ösztönözni, hogy az életünk erővel teljék meg, olyan erővel, amely nem a modernizációból forrásozik, nem az újabb és újabb élményekből, nem az újabb és újabb technológiai csodákból, laptopokból és iPodokból és mindenféle kütyükből, hanem olyan motiváló hatásokból ered, amely nekünk segít abban, hogy lépésről lépésre előrébb jussunk, hogy a fejlődés örömében részesüljünk és részesítsünk másokat. Ez a fejlődés, ez mindig egy csoda, mert az, amikor megérinti a szívünket ez a belső kinyílás, ez a belső elhatárolódás a múlttól, és kinyílás a jövő titkai előtt, akkor ez a küszöbb átlépés, ez mindig egy inspirált csoda lesz. A személyiségünknek az átfordulása, a kinyílása a számunkra eddig új felé, amitől eddig féltünk, amitől viszonyogtunk, amit el sem tudtunk volna képzelni. És most egyszer csak átlépjük, mint egy demarkációs vonalat, mint egy olyan határvonalat, amit eddig valamiféle de veszélyes zónaként tekintettünk. És odalépünk a másikhoz, és fölvállalunk egy olyan utat, amely eddig számunkra ellenszenves volt, és ezekben az élményekben, ezekben a kikutathatatlan eredetű döntésekben, ha visszatekintünk rájuk, azt mondjuk, hogy az inspiráció csodája volt az, amely megerősített bennünket, ami rávet bennünket. Vagy ahogy Jeremiás proféta mondja, Isten felé fordulva, rászedtél engem. Arra erősítettél, arra bátorítottál, hogy a gyávaságomon, a befelé fordulásomon, az önmagammal való hadakozásomon túllépjek, és végre elfogadjam azokat az utakat, amelyeknek egyetlen egy magyarázata van, az inspiráció csodája. Rengeteg ilyen döntésről hangos az emberiség történelme. Tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy mindazok az utak, amelyek az emberiség történetében maradandó nyomot hagytak, amelyek a fejlődés, az előrehaladás felé, nem a rombolás és a pusztulás felé rángatták, az emberi történelem szekerét, azok mind-mind ilyen inspirált csodák voltak, amikor emberek rájöttek valamilyen szépre és jóra, és ez az úgymond
megértés, vagy megérzése,

ennek a jónak, ez egy olyan erőt, egy olyan energiát szabadított fel bennük, hogy ezáltal sokakat tudtak ők maguk is előre mozdítani. És az élet minőségének alapvető javulását tudták elérni. Nos, ennek a fajta összefüggésnek, ennek a csodálatos lehetőségnek a szemléltetésére szeretnék most egy bibliai őstörténetet befejezésül elmondani. Pontosabban alkalmazni azokra az élethelyzetekre, amelyekben mi is ma nagyon sokszor vagyunk. Ez a bibliai őstörténet Illés prófétáról szól, egy hatalmas, kisugárzású, karizmatikus személyről, aki hatalmas erővel képviselte szuggesztív, másokat lenyűgöző kisugárzásával azt, amit helyesnek tartott. És mindenáron vissza akarta téríteni, úgy sem lehetne mondani, hogy rángatni Izraelt az általa elhagyott Istenhez, hogy végre rádöbbenjenek, hogy minden bajnak, minden nyomorúságnak az oka éppen az, hogy olyan bálványokat, olyan isteneket követnek, akikkel nem tudnak párbeszédet folytatni, akik, ahogyan Illés megfogalmazza, némák, vagyis más szóval energia elnyelő rendszereket képviselnek. Lehet hozzájuk könyörögni, lehet tőlük segítséget kérni, lehet újból és újból mindenféle dolgot föláldozni egészen a kor legszörnyűbb szokásáig, a gyermek áldozatig, de ez mind nem hagyja meg őket. Ők akkor is következetesen, konok módon némák maradnak. És ebből az energia elnyelő párbeszédből akarja kirángatni őket, és egy hatalmas nagy Isten ítéletre hívja őket, és ezen a hatalmas nagy Isten ítéleten egyértelművé teszi számukra, mindenki belátja, hogy az Úr az Isten, az Úr az Isten, ahogy mondják, egy emberként leborulva Izrael Istene előtt, akit Illés képvisel, és Illés most azt gondolja, hogy végre megnyerte a csatát. Végre sikerült az embereket a helyes útra téríteni, megmutatni nekik, hogy az út elágazáskor, ahova eljutottak, ki mellett kell dönteni. De aztán keserűen csalódik. A nép, amely korábban egy öntetűen Isten mellett foglalt állást, úgy, ahogy a Jeruzsálembe való bemenetelkor, bevonuláskor mindenki Jézus Krisztus dicsőítette, késő pár nap múlva, ugyanúgy, ahogy Jézus Krisztus esetében, elfordul megint csak. Ettől az Istentől feszítsd meget kiállt, nagy csütörtökkor itt pedig halálra keresik Illést, és ő neki most már elege van, meg akar halni. Nyilvánvalóvá válik számára, hogy nem lehet senkit, se semmilyen úton, módon, még egy Isten ítélet segítségével sem a jó útra téríteni. Ha nincs inspiráció, ha nincs belátás, ha nincs ez a belső megérintettség, akkor egyszerűen nincs változás. És ennek a belső megérintettségnek a hiány Illés úgy dönt, hogy nincs már küldetése, nincs már mondani valója. Ő mindent megtett, amit akart, amit tudott, amit fontosnak látott, de egyszerűen ezek az emberek, ahogy megfogalmazza az ő keserű monológiában, ezek az emberek nem hajlanak a jóra, nem akarják a jót, ő is egyedül maradt. És amikor így gondolkozva a barlangban, amiben behúzódott, az ő sajátos magányában, keserűségében, vár valami csodára, vár valami újra, vagy lehet, hogy nem is várja, csak egyszerűen sejti, hogy talán mégis valami történni fog, hiszen erőt kapott arra, hogy még egy utolsó találkozásra felkészüljön, egy utolsó nagy élményre, egy utolsó inspirációra. Akkor valami különös dolog történik, és ez a különös dolog, ez egy alapvető tanítás mindannyiunk számára.
mert a barlang szája előtt hatalmas dolgok játszódnak le. Olyan földrengés, hogy minden szikla, mint hogyha a kis hólabda lenne, a hegy tetejéről elkezd legurulni, de érzi Illés, hogy ez a csoda, ez nem az inspiráció csodája. Aztán hatalmas vihar keveredik. Ez a vihar hatalmas mennydörgéssel, villámlással, égzengéssel jár, de érzi Illés, hogy ebben a hatalmas égzengésben, viharban, villámlásban, ezekben a hatalmas nagy kisülésekben sincsen az inspiráció energiája. És aztán egy szelíd szellő suhogását hallja, és akkor kilép a barlang szájába, betakarja az arcát, mert tudja, hogy most az élő Istennel van dolga, aki nem kényszerít, aki nem akar senkit sem ledózerolni, aki senkit nem akar a túl erejével úgymond legyalulni, hanem megkérdezi, mint ahogy Illéstől is megkérdezte, hogy mit csinálsz itt, Illés? És ez a történet éppen arra utal, hogy az inspiráció csodájának mi a lényege. Az inspiráció az nem a nagy égzengésben, földindulásban jön. Az inspiráció nem valamiféle látványos, mindenkit lehengerlő csoda. Az inspiráció egy sokkal nagyobb csoda, mert az inspiráció csendesen, halkan szólít meg, mint ahogy az a csendes, lágy, szellő suhogása Illést megérintette ott a szíve mélyén, ezt a hatalmas nagy prófétát, aki minden csodában járatos volt, és minden csodát átélt, és minden csodát közvetíteni tudott, és mégis a szíve üres maradt, és mégis a szívének legfontosabb érzékszerve hiányzott, legalábbis eddig nem értette meg az inspiráció csodáját, most megértette. Most megértette, hogy az inspiráció nem kényszerít senkit. Ahogyan az új szövetségben is, aztán később, körülbelül 800 évvel később olvassuk majd, illetve alkalmazhatjuk Jézus Krisztusra, ő maga teszi ezt, amikor azt mondja, nem kiabálok, nem lármázok, nem hallatom hangomat az utcán, a megtört nádat nem töröm el, a pislákolom így, és nem oltom ki. Nem így járok kelek, hanem egyszerűen csendesen, szelíden hallatom szavamat, és hirdetem azt, hogy ma jött el a ti fületek hallatára, ma teljesedtek be ezek az írások. És így szólít meg az inspiráció csodája most bennünket is, ezen az erőtlen kis gyenge rádió műsoron keresztül, ahol egy sok tekintetben megtépázott ember ül a mikrofon előtt, és próbálja átadni azt, amit ő maga is élete legnagyobb csodájaként átélt. Nincsenek nagy szavak, nincsenek nagy érvek, nincsenek semmilyen látványos dolgok, és nincsen semmilyen siker, hanem egyszerűen az a fajta megtapasztalás szólal meg ebben az erőtlen emberi szóban, amelyet az inspiráció csodájaként tudunk megfogalmazni. És aminek kapcsán egyetlen egy kérdés fogalmazódik meg. Kinyíltál-e már erre a csendes szelíd szóra, amely a szíved legmélyén szólít meg, téged is inspirálni akar, a te életedben is valami egészen új életminőséget akar előhozni. A csöndnek, a visszavonultságnak, a belső elcsendesedésnek, alázatnak hangján, megkérdezve tőled is, mit keresel itt? És én kívánom mindannyiunknak, hogy erre a kérdésre egy csendes, szelíd hang szólaljon meg bennünk is, amely egyszerűen ezt a választ adja. Téged, Uram! Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.